részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
3: A Burn készítése közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: és az élet összejön nekem.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. Tree's roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
3: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
1: How y'all doing this evening?

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: A hit átvisz minket olyan időszakokon, amiket nem értünk, és segít, hogy győztesen jöjjünk ki belőle. Lehet, hogy épp keresztülmész valamin, de a jó hír az, hogy keresztülmész rajta.

0: Jelent több, mint győztesnek lenni? Gondolkodtál már azon, mit is jelent ez? Nekem Isten azt mutatta, hogy ez azt jelenti, hogy még mielőtt problémánk lenne, Isten biztosít arról, hogy bármilyen is a problémád legyőzheted Krisztus által. Csak gondolkodj el ezen. Mielőtt még felmerül egy probléma, azzal a bizonyossággal élhetsz, hogy bármi is történik, te több, mint győztes vagy Krisztus által, aki szeret téged. Ez le kell, hogy menjen a szellemedbe ma este, hogy ne élj rettegve a rossz hírektől, és félelemben, hogy valami majd nem a terveid szerint történik, és csalódást okoz. Nem kell félned, hogy tönkretesz téged, vagy több lesz, mint amit el tudsz hordozni. A bensődben Krisztussal nincs olyan dolog, ami több annál, mint amit el tudnál viselni, mert neki nincs olyan, hogy túl sok. Nem csak győztesek vagyunk, több, mint győztesek. De nézzük meg a Róma 8-at. Elég sok igerészem van ma este, amit majd felteszünk a képernyőre, és megnézzük őket együtt. Legalábbis ez a tervem. Nem mindig a terveim szerint haladunk, de szerintem jó, ha látjuk az igét magunk előtt. Ki választhat el az Isten szeretetétől? 35. versnél kezdem. Ki választhat el az Isten szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Tudjátok, sok embernek nagy hite van addig, amíg nem jön egy nagy probléma. Könnyű üldögélve a hitről énekelni, beszélgetni a hitről, üzeneteket meghallgatni a hitről, könyveket olvasni a hitről, CD-ket hallgatni a hitről, de egy teljesen más szint, amikor használni kell a hitedet. És ez azt mondja, hogy mindegy, hogy milyen nehézség jön az életedbe, nem szakíthat el az Isten szeretetétől, ami Krisztusban található. Amikor egy nagy problémád van, ami már inkább a tragédia kategóriájába sorolható, akkor se enged, hogy ezek a szavak elhagyják a szádat. Uram, hát nem szeretsz? Csak azért, mert problémánk van, az nem jelzés arról, hogy Isten nem szeret. Néha arról egy jelzés, hogy az ördög utál minket, és megpróbál megtenni mindent, hogy letérj a hit útjáról. A hitünk meg lesz próbálva életünk egy-egy időszakában. Ha nem lennének problémáink, a hitünkre sem lenne szükség. Erre való a hit. A hit átvisz minket olyan időszakokon, amiket nem értünk, és segít, hogy győztesen jöjjünk ki belőle. Lehet, hogy épp keresztül mész valamin, de a jó hír az, hogy keresztül mész rajta. Most is haladsz, életben vagy, lélegzel. Valahova mész, valamin keresztül haladsz. Nem pusztultál bele a közepén, hanem haladsz át rajta, és tudod mit? Amikor kijössz belőle a másik oldalon, erősebb leszel, mint előtte, és még csak füstszagú sem leszel. Sidrák, Mésák és Abednégó bement a tüzes kemencébe, amit a gonosz király a szokottnál 7-szer melegebbre állítatott be. Mégis mikor kijöttek, még csak füstszaguk sem volt. Volt egy negyedik személy is velük a kemencében. Jézus mindig velünk van a megpróbáltatásainkban és a nehézségeinkben. Hiszen meg van írva. Te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhakat. Tudod, néha, amikor a körülményeidre tekintesz, akkor olyannak tűnsz, mint egy bárány, amit a vágóhídra visznek. Ez olyan, mint, igen, tudod, én tanulmányoztam a hitet, hallottam az Isten ígéreteiről, járok gyülekezetbe, dicsőítek, van egy csomó könyvem és CD-m, akkor most mi ez az űrzavar? Imádkozom, de nem érzem, hogy Isten segítene. Tudod, lehet, hogy néhány ember, akinek elmondtad, hogy milyen jó Isten, és mennyire megáldja majd őket is, most figyelnek, és azt gondolják, hát nem mennek valami jól a dolgaid. De a Biblia azt mondja a 37. versben, valljátok meg, nem amikor már vége van, hanem mindezek közepette, mindazt, kik vagytok. nem kik lehetnétek, vagy kivé lesztek. Több, mint győztesek vagyunk. És kimagasló győzelmet aratunk azáltal, aki szeret minket. Én azt mondom, mindaddig, amíg tudjátok, hogy Isten szeret bennünket, és Isten jó, addig hogyan kételkedhetnénk abban, hogy ő gondoskodni fog a helyzetünkről? Szereted a gyerekeidet, és ha jó szülő vagy, amikor problémájuk van, nem hagyod őket magukra, amíg meg nem oldódik a probléma. És ha mi földi szülők tudjuk, hogyan kell ezt tenni, mennyivel inkább áll mellénk Isten, amikor kiáltunk hozzá. Amen. Szeretném, ha tudnátok, bármilyen helyzetben vagytok ma este, Isten tud róla. Olyan Istent szolgálunk, aki lát, olyan Istent szolgálunk, aki hall és szeret titeket. És akár érzed, akár nem, ha imádkoztál és bízol benne, akkor dolgozik a problémádon. Isten dolgozik a problémádon. Amen. Mindeközben neked csak meg kell őrizni a nyugalmadat. Maradj kedves, ne félj, és csak tarts ki, 1 János 4:4. Gyermekeim, ti Istentől valók vagytok, hozzátartoztok. Időzzünk el egy kicsit itt. Wow! Hozzátartoztok. Hozzátartoztok, és már győzelmet arattatok. Legyőztétek őket, az Antikrisztus seregeit. Már legyőztétek a sötétség démoni erőit. Nem kell ezen dolgozni, nem kell próbálni, nem kell ezt kiizzadni, nem kell ezen erőlködni. Már legyőztétek az Antikrisztus seregeit. Mert aki bennetek lakik, nagyobb, mint az, aki a világban van. Tudjátok, ha csak próbálnánk, lehet, hogy sikerülne kicsit izgatottabbnak lenni ma este. Láttam szellemben, ahogy készültem mára, hogy az emberek szellemben, ez nem azt jelenti, hogy kívülről így néznek ki, de szellemben néha egy kicsit ilyenek lesznek. Csak járunk a gyülekezetbe, és kiszáradunk szellemben, és úgy éreztem ma este, ahogy tanítok, hogy ilyenné lesztek. Úgy érzem, elhervadt szellemeket locsolok ma este. Több, mint győztesek vagytok. Ő hozzá tartoztok. Már legyőztétek. Már legyőztétek, és diadalmaskodtatok az Antikrisztus seregén. Nincsenek nagy harcaink a gonosszal, már a lábunk alatt van. A probléma az, hogy nem tudjuk, kik vagyunk. Így nem tudatjuk az ellenséggel, kik vagyunk, és ő előnyre tesz szert, mert tudás nélkül elvész a nép. Hány évig jártam ki be a gyülekezetbe minden héten? A személyes életem mégis szánalmas volt. És szerettem Istent, és hiszem, ha meghaltam volna, a mennybe jutok, de soha nem éltem volna győzelmes életet, mint ahogy most, segítve az embereket. Az ördög nem akarja, hogy tudd az igazságot, nem akarja, hogy tudd, hogy ki vagy Krisztusban, nem akarja, hogy tudd, hogy erőd és hatalmad van Jézus Krisztus követőjeként. Azt szeretné, ha elhervadnál a szellemedben. Az egyik igerész azt mondja, hogy az ellenség azért jön, hogy lekicsinálja minket. Az ördög le akarja degradálni a hívőket, hogy kis elméjűek, kis szelleműek és kis lelkűek legyenek. De mi Istenhez tartozunk. Wow! Ő hozzá tartozunk. Halleluja! Látjátok, már kicsit kezd felragyogni a szemetek. Ő hozzá tartozunk. Jaj, de nekem annyi problémám van. Hát miért nem hagyod abba, hogy folyamatosan a problémáidról beszélsz, és azokon gondolkodsz? És gondolsz egy kicsit Istenre, és arra, ki vagy Krisztusban, és mit tartogat neked a jövő? Amin most keresztül mész, az csak egy pillanat az időben, nem fog örökké tartani, ez is el fog múlni. Arra felé halad, és Isten dolgozik rajta. Minden pillanat, amiben vagy, Isten dolgozik a helyzeten. És hirtelen. Éjfélkor, hirtelen megnyílik a börtönajtó. Esedékes egy hirtelen az életedben. János 4:17. Azt mondja, abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Ez az utolsó mondat nagyon fontos. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Ezt meg kell értenetek. Már egy ideje gondolkodok ezen, mert készültem erre a tanításra. Szóval, ahogy ő most van, ugyanúgy vagyunk mi is ebben a világban. Ahogy ő most van a mennyben, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Most azt mondhatod, hát én nem pont így érzem, nekem nem pont így néz ki, egyáltalán nem így tűnik. Hölgyem, miről beszél? Hát Isten gazdaságában nem kapsz meg semmit, ha nem hiszel előtte. Tudod, mi hozzászoktunk, hogy látjuk a dolgokat, és akkor talán, ha elég hosszan látjuk, elhisszük. De Isten gazdaságában először hinni kell, el kell hinnem az Isten igéjébe vetett hitáltal, mielőtt meglátom. Például Isten rendezte a kapcsolatunkat vele Jézus Krisztus által. Az ige szerint mi Isten igazságává lettünk Jézus Krisztusban. Ezért el kell kezdeni elhinni, hogy mi nem rosszban, hanem jóban vagyunk az Istennel. Így hit által elhiszem, hogy Isten előtt igaz emberré lettem. Ő elhelyezte bennem az igazság magvát, valahogy Isten csodája által, és van a bensőmben egy mag, amit ha öntözök és hagyom, hogy növekedjen, akkor majd elkezdek ez alapján helyesen cselekedni. Minél inkább hiszem, hogy igaz ember vagyok, annál több igaz dolgot fogok tenni. Minél inkább hiszem, hogy igaz ember vagyok, annál inkább fogok ennek megfelelően viselkedni. Minél inkább hiszem, hogy igaz vagyok, annál igazabbá válok. Minél inkább hiszem, annál igazabb leszek. És minél inkább hiszem, annál igazabbként viselkedek és cselekszek. De mi történik? Elkövetünk egy hibát, és az ördög azt mondja, nem vagy jó. És te azt mondod, nem vagyok jó. Így van, elkövetünk egy hibát, és utána egy hétig bűntudatunk van. Kárhoztatjuk magunkat, aztán nagy nehezen összeszedjük magunkat. Igaz, egy vagonnyi keresztény kell, hogy felsegítsen minket, hogy újra fussunk, bátorítás, lelki tanácsadás, ima, szabadító szolgálat. Aztán eljutunk a következő napig, valami történik, és már megint nem vagyunk jók. Úgy értem, Isten teljes ideje elmegy azzal, hogy próbáljon meggyőzni minket, hogy nem csak egy rakás szemét vagyunk. Mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban, több, mint győztesek. És tudjátok, én nem csak egy lelkesítő sót akarok csinálni ma este. Amit mondok, az abszolút igazság. Benne van az Isten igéjében. Több, mint győztesek vagyunk azáltal, aki szeret minket. És már legyőztük, diadalmaskodtunk az Antikrisztus seregei felett, mert nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. És ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Mi van a gyülekezettel, amikor csak bizonytalanság, kisebbségi érzés, érzés, félelem, depresszió, csalódás van bennünk. Lógatjuk a fejünket állandóan, és mindig nyomás alatt vagyunk. Ez mind annak az eredménye, hogy nem tudjuk, és nem tartjuk frissen azt a tudást, hogy kik vagyunk Krisztusban. És ha azt gondolod, neked nem kell ezen dolgoznod, akkor tévedsz. Én folyamatosan dolgozok rajta. És tudjátok, kihez szoktam sokat beszélni? Magamhoz. És eljutok arra a pontra, hogy inkább magamhoz szólok, mint másokhoz. Magamhoz beszélek egész nap. Én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Ördög, fogd be! Nem fogadom el a hazugságaidat. Hallok Istentől. Felkent vagyok. Áldott vagyok. Áldás vagyok, bármerre megyek. Az Úr öröme van bennem. Az Úr öröme az én erősségem. Amúgy is csak járatnád a szádat, akkor legalább úgy csináld, hogy jó származzon belőle. Ó, halleluja! Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Kíváncsi vagyok, ő hogy van ma este? Gondoljátok, hogy Isten aggódik a recesszió miatt? Kétlem. Az elbocsátások miatt? Kétlem. Úgy gondolom, ő nagyon boldog, nagyon békés, élvezi, ami történik odafent. Amen. Lehet, hogy egy kicsit élvezi ezt is. Amen. Valószínű élvezi hallani, hogy róla beszélek, hogy jó dolgokat mondok róla. És örül annak, hogy itt vagytok, és magatokba szívjátok ezt. Hadd mondjak valamit. Isten büszke az emberekre, amikor eljönnek ilyen helyekre, hogy Isten igéjét hallgassák. Nézzük meg az Efézus 1.19-et. Nem fogjuk végignézni a 17-18 verseket, de elmondom, hogy a 17-18 versekben és a 19-ben is Pál egy erőteljes imát mond el a gyülekezetért, amit meg kell érteni. Először azért imádkozik, hogy az emberek megismerjék Istent. A legfontosabb dolog mindannyiunknak, hogy ismerjük Istent. Nem az, hogy csak gyülekezetbe járjunk, hanem hogy ismerjük Istent. Ismerjük őt, a jellemét, hogy tudjuk, mit várhatunk tőle, hogy tudjuk, mit tesz meg, és mit nem. Hogy felismerhessük, hogy mikor dolgozik Isten az életünkben, és mikor az ellenség. Ismerni kell Istent. És bárki megismerése időbe telik. Másodszor azt mondja, hogy tudnod kell hívőként, mi a tied. Ezen dolgozok ma este. Segítek, hogy tudd, mi a tied, mint hívő. És hogy erőd van. Erő, amely Isten gyermekeinek adatott. Isten soha nem várta el, hogy erő nélkül éljünk ebben a világban. Ő adott nekünk erőt. Hadd mondja a gyenge, erős vagyok. És a harmadik dolog, amit mond a 19. versben, hogy tudjátok és megértsétek, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma és ereje rajtunk hívőkön. Szóval milyen erő van bennünk? Mindjárt meglátod, hogy ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, az bennünk lakik. Alig bírom ki ezt. Tényleg, őszintén, amikor prédikálok, és összerakom ezeket a dolgokat, olyan, mintha látnotok kéne engem, amikor készülök a tanításra. Annyira izgatott leszek, hogy megismerhetjük ezt az erőt, ugyanazt, ami feltámasztotta Krisztust a halálból, bennünk lakik, és felserkenti a halandó testünket. Nem bírsz felkelni reggel. Felserkenti a halandó testedet. Felkelsz reggel, és imádkozol. Időt töltesz Istennel. Nem saját magadon gondolkodsz, hanem azon, hogy hogy lehetsz áldás mások számára. És hamarosan minden a szellemedben felbuzdul, és életre kell. Most, amikor elég élet van pumpálva a szellemedbe, az a fizikai testedre is hatással lesz. Kihúzod a vállad és a hátad, felemeled a fejedet, és lesz energiád. A bensődből fakad. akad, de ha felkelsz reggel és negatívan beszélsz, morcos és nyűgös leszel, a problémáidat emlegeted, és a kocsiban is csak a problémákról beszélsz, és arról, hogy mennyire utálod az állásod, utálod a főnöködet, és persze mindeközben vezetsz az úton, és a kocsidon ott virít a matrica. Dudálj, ha szereted Jézust. Annyira fáradt vagyok már ezektől a butaságoktól. Rendben, olvassuk el, hogy tudjátok és megértsétek, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma és ereje rajtunk hívőkön. Mindenki mondja, az erő bennem van. 20. vers. Az erő, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból. Szóval, milyen erőről beszél? Arról az erőről, ami feltámasztotta Krisztust a halottak közül. Amikor feltámasztotta őt a halálból, és figyeljétek meg ezt, a jobbjára ültette, leültette. Mindenhol, ahol Jézust a mennybe menetel után ábrázolták, mindig úgy beszél, hogy ott ül Isten jobbján. Nem ott áll, hanem ott ül. Van ennek egy oka. Ő a mi főpapunk. Az Ószövetségben a főpap bement a Szentek Szentjébe, és ráhelyezte a vért az irgalom helyére, az emberek bűneinek bocsánatáért. De nem ülhetett le, nem volt bent szék. Ez jelképezte azt az időszakot, amikor az emberek próbálták betartani a törvényt. Nem ülhetett le. Ez különös jelentéssel bír azoknak, akik értik az Ószövetséget, a zsidóknak, akik értik, hogy a főpap soha ezelőtt nem ülhetett le. De amikor Jézus a mennybe ment, ő leült Isten jobbjára. Le lett ültetve, mert az ő munkája befejeződött. Bement a nyugalom helyére. Ott várja, hogy az ellenségei zsámolyul vettessenek alá. És mi hol vagyunk? Efézus 2:6 szerint, amikor ő feltámadt, mi is feltámadtunk, és a mennyeiek világába lettünk ültetve. Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Akkor miért rohangálunk körbe-körbe, tördeljük a kezünket, aggódunk mindenért, hisztizünk állandóan, szétesünk mentálisan, fizikálisan és érzelmileg. Miért is csináljuk ezt? Mert nem értjük, hogy ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Túlságosan aszerint élünk, amit érzünk, amit látunk, és amit az emberek mondanak, és amit a világ tesz. Kell, hogy rájöjjünk, kijelentést kapjunk, kik vagyunk Krisztusban, hogy legyőzhessük az ellenséget. Amen. És nem csak megkapni kell a kinyilatkoztatást, hanem megtartani. És ha megtartod, akkor te is szokj hozzá, hogy beszélni fogsz magadhoz. Mert elmélkedned kell az Isten igéjén, ami azt jelenti, hogy motyogod és mormolod egész nap. Szerintem mi nők tudjuk, hogyan kell mormolni. Tudom, hogy tudjuk, hogyan kell mormolni. És tudjuk, hogy hogyan kell motyogni. Csak eddig a rossz dolgokat motyogtuk és mormoltuk, de holnap fel fogsz kelni, és azt mondod, több, mint győztes vagyok a Krisztus által, aki szeret engem. Nem rettegek az edényektől, nem rettegek a mosnivalótól, semmitől sem rettegek, mert meg tudok tenni mindent, amit kell Krisztuson keresztül, aki megerősít. És bosszantani fogom az ördögöt, és egész nap dicsőítést fogok énekelni, amíg dolgozom. Megkérdezheted, te valóban így élsz? Igen. Vagy Isten szerint élünk, vagy egy káosz lesz az életünk.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable Csacsit követően Timár Péter a Csini Baba című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbház ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Kimit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek, a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Hello, szia! Ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a gyereknapi adással, ünnepi adással készülünk nektek, és két vendéggel ülök a stúdióban, és egy másik vendégünk pedig itt van a vonalban, úgyhogy négy nővel fogtok ma itt egy beszélgetést hallani. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, de hadd mutassalak először is betiteket, hogy kivel vagyok ma az ünnepi adásban itt a stúdióban. Vendégem Demeter Villő, akit ismerhettek már, mert nemrégiben, egészen pontosan január 16-án mutatták be a Magyar Mozik premierben a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, és ennek vagy te a gyermek főszereplője.
2: Igen.
1: Szia, Villő!
2: Sziasztok!
1: És egyébként pedig tudom rólad, hogy az ELTE Trefort Ágoston gyakorló gimnázium 9-es tanulója vagy.
2: Igen.
1: Köszöntjük szeretettel édesanyádat is. Itt van velünk a stúdióban Demeter Csilla, klinikai logopédus, 4 gyermekes édesanya. Szia, Csilla!
3: Köszönöm a meghívást!
1: És hát nagyon örülünk neki, hogy Nóri, te is velünk tudsz tartani ma, mert hogy harmadik vendégünk, Lakos Nóra, a magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer, a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál alapítója és művészeti vezetője, és hát természetesen a már emlegetett Véletlenül írtam egy könyvet című film forgatókönyvírója és rendezője. Szia, Nóri!
4: Szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Emlegettem már, hogy azért ülünk itt, mert a gyereknapi adást készítjük el, de hát kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy hogyan kötődtök ti a gyereknaphoz? Mit jelent számotokra a gyereknap? Lehet, hogy néhányatoknak már kicsit régebben volt, Villő, neked még most is aktuális, de hogyan kötődtök ti a gyereknaphoz?
2: Hát én gondolom úgy, hogy gyerek vagyok. A másik meg, hogy egyébként én most már gimnazista vagyok, szóval nálunk most már nincsen gyereknap, vagyis nem nagyon ünnepeli az iskola, viszont amikor általános iskolás voltam, akkor hát akkor nagyon nagy banzáj volt gyereknap alkalmából. Egész nap bulisztunk, volt fagylaltosztás, egy egész, a tornateremben egy egész ilyen ugráló várakat építettek fel, úgyhogy én nagyon élveztem az ilyen gyereknapokat.
1: Hová jártál általános iskolába?
2: Kölcsei Ferenc általános iskolába.
1: Itt Budapesten?
2: A 16. kerületben, igen.
1: Na, hát akkor ott nagyon különleges módon ünnepeltétek. Lehet, hogy nem mindegyik általános iskola csinál ekkora nagy ünnepséget a gyereknapból, de akkor ez szerencsés, hogy nálatok így volt.
2: Én nagyon szerettem.
1: De jó. És akkor Csilla, hozzád fordulok. Te hogyan kötődsz a gyereknaphoz?
3: Nagyon érdekes, mert a Villő úgy töltötte a gyerekkorát ebben az általános iskolában, hogy én ennek az általános iskolának a logopédusa voltam, tehát ezeket a gyereknapokat együtt éltük meg, még másik két testvérével együtt, aki szintén ebben az általános iskolában tanult, úgyhogy ez igazából nekünk szinte ilyen második otthonunk volt. A család felkerekedett, és 4-en, a 6 főből, sőt, akkor még Zenkő nem volt megszületve, gyakorlatilag 4-en ebbe az intézménybe mentünk, és ott éltük a hétköznapjainkat, úgyhogy nekem is nagyon élőek ezek az utóbbi 10 évnek a gyereknapjai, amikor tényleg az volt a fő cél, én úgy láttam, mint pedagógus, hogy élményben legyen részük ezeknek a gyerekeknek, és ez meg is történt, és örülök neki, hogy Villő így feleleveníti. Ugyanakkor családként is, 4 gyerekes anyukaként mindig az volt a cél, hogy legyen valami kicsit más dolog, tehát nem kellett ez semmiképpen nem ajándék, hanem egy olyan kirándulás, egy olyan élmény, ami egy picit mássá teszi azt a napot, amit úgymond kineveztünk gyereknapnak. De sokszor megfogalmazódott ez a párommal, hogy igazából a mi gyerekeinknek már szinte minden nap gyereknap, tehát hogy nagyon sok élményben van részük, nagyon sok jó élményt kapnak az év minden egyes napján, de legalább, de sokkal gyakrabban talán, mint úgy még a mi gyerekkorunkban.
1: Nóri, gondolom, hogy te is ezer szállal kötődsz, úgyhogy félve kérdezlek, de hát mesélj nekünk, hogy milyen gyereknap élményeid vannak például.
4: Ó, hát nekem már egy kicsit nagyobb a lányom, úgyhogy ettől függetlenül ő egyébként nagyon szereti ezeket az ünnepségeket, mint a húsvét, amikor tojást, meg ajándékokat lehet keresgélni a kertben, vagy a gyereknap, hogy akkor is azért így szoktunk csinálni valamit, hogyha épp itthon van, most Franciaországban tanul, úgyhogy most valószínűleg ez nem lesz. De mi így szeretjük felnőttként is tartani a gyereknapokat. Én például nagyon szeretem az ilyen ugráló, hát nem is várkat, hanem trampolinokat. Ez iszonyatosan jót tesz egyébként a gyerekeknek. Vannak olyan nemzetközi sulik, ahol úgy indul a nap reggel, hogy trampolinozik mindenki, mert az így mind a testek, mind az agynak, mindennek nagyon jó. Úgyhogy én néha szoktam ilyen örültségeket csinálni felnőttként is. Úgyhogy én szeretem a gyereknapot, meg szerintem egy tök jó dolog, hogy van, ugyanúgy, ahogy anyák napja is van, meg apák napja is van, és gyereknap is van. Szerintem minden nap csodálatos, hogyha valamit tudunk ünnepelni. Egyébként van egy ilyen projektem is, hogy minden nap valaki ünnepel valamit különböző kultúrkörökből, és van egy ilyen nagy tervem, hogy egyszer egy ilyen évet tartok, amikor az összes, a világ összes ünnepét megtartom, és minden nap ünneplek. Tehát szerintem megtanulni ünnepelni, és annak bármilyen rituálét vagy hagyományt kialakítani, az csodálatos, mert jobbá teszi az ember életét, és erre minden, bármilyen indok jó lehet. Úgyhogy én imádom a gyereknapot is, és hát igen, rengeteg programunk is van, a Cinemirán, a Gyerekfilmakadémián keresztül nekünk általában a gyereknap idején szokott lenni, van egy filmes évközbeni tanfolyamunk, aminek az évvégi premierje az mindig valahogy ilyen május vége, június elejére esik, tehát közel gyereknaphoz, de pénteken, és akkor ott moziban megnézzük a filmeket, amik elkészültek, minket gyerekek találtak, kivettek, följátszottak el, utána van fogadás, vörösszőnyeg, fotózás, gyerekpesgő, úgyhogy számos olyan programunk van, ami a gyerekeket ünnepli, de alapvetően mi egész éppen ünnepeljük a gyerekeket.
1: De szuper! És a saját gyerekkorodból vannak emlékezetes gyereknap élményeid, emlékeid?
4: Hát mi is így, igazából inkább ez az ilyen élmény alapú volt, hogy jöttünk, mentünk, két féltesóm van, és akkor mindig együtt voltunk, meg még unokatesók, szóval mindig sok gyerekkel így felkerekedtünk, és akkor valami általában szép idő van ilyenkor már, és mindenképpen egy ilyen külső programra mentünk, mi is nagyon szeretünk egyébként kirándulni is, meg ezek a gyereknapi ilyen majálisszerű dolgokra is eljártunk, úgyhogy ilyesmik voltak nekünk is, igen.
1: Most a Véletlenül írtam egy könyvet című filmetek apropóján veszünk részt ebben a beszélgetésben, de hát meg kell, hogy kérdezzelek titeket, hogy hogyan apostrofálhatjuk egyáltalán ezt a filmet? Tehát, hogy mi az, hogy gyerekfilm? Attól gyerekfilm egy film, hogy gyerekszereplők vannak benne? Vagy a filmnek a témájától? Vagy attól, ahogy azt az adott témát feldolgozza a film? Vagy attól, amilyen célközönséget remélnek az alkotók? Mitől gyerekfilm egy film?
4: Alapvetően a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, családi filmnek nevezzük, de amiatt is, mert nagyon egyértelműen látszik, hogy több generációt tud megszólítani. Egyébként Európában gyakran hívják gyerekfilmnek, míg Amerikában családi filmnek, és most már ez úgy egy picit úgy mozog, és nagyon büszkék vagyunk, hogy most már több mint 150 ezeren nézték meg a filmet, és ezzel a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar gyerekcsaládi ifjúsági film lettünk, úgyhogy ettől nagyon boldogok vagyunk, és igazából én azt gondolom, hogy ez attól tudja megszólítani főleg a ilyen 9-10 év fölötti gyerekeket, és azon 9, mi azt szoktuk mondani, hogy 9-től 99 évig bárkinek ajánljuk, mert a fiatalabb korosztály tud azonosulni a főhőssel, és igazából ez a film így a főhős szemén keresztül mutatja be a történetet, akit a Villő játszik csodálatosan, és szerintem emiatt is van az, hogy a kis kamaszok, nagy kamaszok is ugyanúgy tudnak kapcsolódni, de közben meg egy komoly és fontos témáról szól, a veszteségfeldolgozásról, vagy ugyanúgy akár a mozaik családról, ami nagyon sok gyerek, vagy akár felnőtt szülő számára is olyan téma, amivel minden nap meg kell, hogy küzdjön valamelyest, ki kell, hogy alakítson egy saját új modellt, úgyhogy az is emiatt szerintem emiatt is tudnak kapcsolódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy több generációs film, és alapvetően egy jó gyerek vagy ifjúsági családi film, egyszerűen csak egy jó film, ami mindenkinek szól.
1: Villő, te a saját karakteredről mesélj nekünk egy kicsit. Tehát itt ebben a filmben egy 13 éves kislányt, Ninát alakítod. Milyen ez a szereplő szerinted? Te milyennek látod, vagy élted meg őt?
2: Hát elég tudatos, sőt nagyon tudatos, olyan az a kapcsolatban, tehát az írással kapcsolatban legalábbis szerintem, és amit elhatároz, azt meg is valóra is fogja váltani, és ehhez ugye Lídiának a segítségét kéri, és akkor ezen az írásán elkezdenek dolgozni, nagyon szeret olvasni, az szerintem kell is ahhoz, hogy jól tudj írni, hogy szeress olvasni. Igazából zárkózottnak nem feltétlenül mondanám, talán még kicsit kevésbé nyitott, mint mondjuk a barátnője, de azért vannak barátai, de még kevésbé szociális, mint mondjuk Zoé a filmben.
1: És így gyerek szemmel, hogyha megnézed ezt a karaktert, neked szimpatikus, vagy így a barátaid, az iskolatársaid milyen visszajelzéseket adtak neked, hogy milyennek tűnik egy ilyen kislány, mondjuk a kortársai szemében, ő egy szimpatikus karakter?
2: Hát én szerintem nehezen tudom ezt megállapítani, mert ugye én játszottam, de most, amiket visszajelzéseket kapok, hogy tényleg nagyon sok gyerek ír nekem, hogy ő a filmben, ő nagyon élvezte az egész filmet, de hogy neki például azt tetszett a legjobban, ahogy Nina így volt, tehát mondjuk a Ninának a karaktere, vagy ahogy nem tudom, viselkedett. Úgyhogy nekem ez nagyon pozitív, és akkor gondolom, hogy tetszett nekik a karaktere.
1: Hogy lehet belőled ennek a filmnek a gyerek főszereplője? Ezt mind a hárma meséljétek el, ha lehet, mert nyilván mind a hárma másképp éltétek meg ezt a történetet. Akár úgy is kérdezhetném, hogy lesz ma egy tinédzserből egyszer csak egy mozifilmnek a gyerek főszereplője?
2: Hát
3: véletlenül.
2: Igen, eléggé hirtelen mindenféleképpen, mert egy versmondó versenyből indult ki nekem a kis filmkarrierem, vagy nem tudom, mert elmentünk, az osztályfőnököm mondta, hogy lenne egy versmondó verseny, és hogy próbáljam ki, azelőtt nem is nagyon jártam, max így suliba volt egy-két ilyen felolvasás, ilyenekre mentem, viszont az volt az első versmondó, és akkor oda elmentem, azt megnyertem a kerületben, és utána tovább mentem a budapestire, és akkor ott kaptam egy MTV a külön díjat, ami által nyertem egy egynapos forgatást, és akkor így ugye ott megismerkedtem Szentendrei Adriennel, aki beajánlott egy casting ügynökséghez, és akkor ott volt az, hogy behívtak erre ennek a filmnek a castingjára, és akkor így elkezdődött a casting folyamat.
1: Mennyire kell egy ilyenhez a szülői támogatás? Csilla, most hozzád fordulok, tehát, hogy anyukaként ezt megélted Villő mellett. Hogy nézett ez ki a gyakorlatban?
3: Hát nagyon érdekes folyamat, főleg, hogy mi olyan szülők vagyunk, akik azt gondolom, hogy egyáltalán nem volt bennünk nagyon olyan törekvés, hogy a gyermekeinket így elvigyük castingokra, hogy szerepeljenek kicsi gyermekkorukba, tehát mindig annyit vállalhattak be, akár ilyen vers és prózamondó versenyen, amennyit ők szerettek volna, tehát nem nagyon gyakoroltunk rájuk a nyomást, és aztán, ahogy egyre így láttuk, hogy pozitívak a visszajelzések. Tehát azt mondták, hogy nagyon ügyes volt a vers és prózamondó versenyen. Utána az Adriennel, a Szentendrei Adriennel forgattak. És akkor utána vette Adrien a bátorságot, és felhívott, hogy nem-e vinnénk el erre a castingra. Akkor úgy ez valahogy megkérdeztem a Villőtől, hogy lenne hozzá kedved? Tehát, hogy semmiképpen ne vágjunk bele, hogyha neked bármilyen ellenérzésed van ezzel kapcsolatban, de igazából pont a pozitív visszajelzés visszajelzések, a megerősítések révén azt mondta, hogy van. És utána gyakorlatilag az ember csak sodródott az árral, és szerintem innentől kezdve a Nóri tudna a legjobban erről mesélni, hogy hogyan került a villő. Ez számunkra is egy hatalmas öröm és meglepetés volt, úgyhogy hát így történt. Nórit kérte ezt szerintem.
1: Feltételezzük, hogy az volt, és hát örülünk neki veletek együtt, de hát akkor most természetesen kérdezzük Nórit, akitől első körben így azt is megkérdezném, hogy lett belőle gyerekfilmes. Tehát, hogyha jól tudom, akkor a véletlenül írtam egy könyvet, a második egész estés filmed, a Hab után. Hogy jött például ez a te életedbe, hogy kifejezetten ilyen családi, ifjúsági filmmel kezdtél el foglalkozni?
4: Igen, hát nem is nevezném magam feltétlenül gyerekfilmesnek, csak filmesnek, de alapvetően igen, engem kifejezetten érdekel, és nagyon hiszek abban, hogy a fiatal generációnak kell készíteni minőségi filmeket itthon, és ez egy ilyen mostoha gyerek volt sokáig az elmúlt pár évtizedben eltűnt a gyerek és ifjúsági film a magyar filmes palettáról, miközben ugye 70-es, 80-as években megvirágzott, és ennek egyébként szerintem alkotói oldalról is volt egy ilyen, hogy nem annyira érdekelte az embereket. Én amikor végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen rendezőszakon, akkor elmentem egy improvizációs színházi workshopra azért, hogy egy kicsit tanuljak ilyet is, és ez is segítsen engem az instruálásban, vagy rendezésben, egy újabb eszközt kapjak a kezembe, és ott kezdtünk el, az unokatestvéremmel együtt jártunk oda gondolkozni, amikor kisebbek voltak még a gyerekeink, hogy milyen jó lenne egy improvizációs workshopokat tartani gyerekeknek, amit el is kezdtünk, és utána ebből nőtte ki magát a Gyerekfilm Akadémia, hogy akkor filmezéssel is tanítsunk nekik, és én nagyon-nagyon élveztem a gyerekekkel való foglalkozást, és ebből is jött talán ez a gondolat, hogy jó lenne ezt nagyban is csinálni, illetve bennem mindig is már a vizsgafilmjeim is egy picit ilyen elemeltebbek, meseszerűek voltak még akkor is, hogy még az első filmem pont a szülésről szólt, és egy ilyen kísérleti, kisjátékfilm volt, az a cím, hogy Coming Soon, és az is egy ilyen mesésebb világot hozott be, úgyhogy hozzám ez mindig közel állt, és én szeretem ezt, hogy komoly témákról beszélni, kicsit elemelt, kicsit játékos formában, és ehhez nagyon passzol ez, hogy fiataloknak készíteni filmet, illetve én nagyon hiszek, tehát ez a belső készítés, és egyébként meg nagyon hiszek abban, hogyha gyerekkorban találkoznak a fiatalok jó magyar filmmel, akkor felnőtt korban is fognak nézni, mert lesz egyfajta a kötődésük ehhez, meg megismerik a magyar színészeket, magyar helyszíneket, magyar zenéket, és így közelebb kerülnek a magyar filmhez, a magyar kultúrához, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és másként nem lehet. Úgyhogy emiatt elég sok irányba is indult el, megpróbáltam pályázni, illetve pályáztam egy Janikowski adaptációval, meg több gyerekfilmmel is, amikre nem kaptunk támogatást, vagy csak részben, vagy egy darabig, de aztán mégsem. És akkor végül is elkezdtem nézni itt a környező országokban, hogy mi van, és kiderült, hogy Lengyelországban, Csehországban a mai napig rengeteg film készül, évente több film készül gyerekeknek, családoknak, és ezeket el is hoztuk, illetve a világ minden egyéb pontjain is, ugye Európában, Nyugat-Európában, Benelux államon, Franciaországban, skandináv országokban nagyon nagy a gyerek és család kultúra, és ezeket a filmeket is a Színemír a Gyerek és Ifjúsági Film Fesztiválon keresztül bemutattuk itthon, és szerintem ez is adott egy löketet, hogy azért Európában is létezik számos csodálatos film, és hogy akkor itthon is lehet csinálni ilyet, és végül hosszú volt az út, de eljutottunk odáig, hogy elkészülhetett, véletlenül írtam egy könyvet, és ez, hogy ez ilyen sikeres lett, ez én azt gondolom, hogy sőt, hát tudom is, mert nagyon sok filmessel is beszéltem, akik mondták, hogy akkor most már nekik is van kedvük csinálni ilyen filmet, de korábban úgy megmosolyogták, vagy így elhesegették maguk előre ezt a gondolatot, és azt érzem, hogy nagyon nagy hatása lett ennek a filmnek a filmkészítőkre is, erre, hogy szerintem több film fog készülni gyerekeknek, családoknak emiatt, meg annak is nagyon örülök, hogy ez egy adaptáció, és amikor elkezdtük tervezni a bemutatót, akkor elmentünk a pagonykiadóhoz, aki kiadta, és mondták, hogy hát ezt 6 évvel ezelőtt adták ki, úgyhogy még nem, és még több ezer példány van, úgyhogy az a gondolatunk, hogy adják újra a filmnek a poszterével, hogy az legyen a borítón, azt mondták, hogy azért azt még nem. És eltelt 2 vagy 3 hét a bemutató, a film bemutató után, és annyira sikeres lett, hogy így elkezdték felvásárolni a könyveket, és elfogyott, úgyhogy most már ez azt jelenti, hogy olvasni is elkezdtek a gyerekek a film miatt, és most már kiadták újra a könyvet az új borítóval, ami a filmes borító.
1: Na, hát akkor ehhez külön gratulálunk nektek innen is. Hát ez nagyon nagy öröm lehet. Milyen könyvről van szó? Mert hogy azt mondod, hogy ez nem eredeti forgatókönyv alapján készült, hanem tulajdonképpen egy adaptált forgatókönyv. És amennyire tudom, talán egy holland szerzőnek a műve eredetileg? Jól tudom?
4: Így van, ez Annette Huizing, Hogyan értem véletlenül egy könyvet, az a címe a regénynek. És én erre rátaláltam 5 évvel ezelőtt, megkerestem az írónőt, és nagyon nyitott volt arra, hogy ebből írjak egy forgatókönyvet, és ez egy vissza a kreatív adaptáció, szóval nagyjából a fele az, ami a regény, és a másik fele az meg, amit hozzáírtam, de szerencsére nagyon rugalmas és nyitott volt az írónő, és örült, és elfogadta ezeket a változtatásokat, meg megértette, hogy az irodalom meg a film, ez 2 más műfaj is másként működik.
1: Tehát elfogadta ezeket a javaslatokat, hát ez is nagy öröm. Esetleg van-e olyan újítás benne, ami kifejezetten magyaros dolog? Tehát amit azért írtál bele, vagy gondoltad, hogy így kéne mondjuk filmes formában megvalósítani, mert nagyon tudna ezt szólni mondjuk a magyar néplélekhez?
4: Elég sok ilyen van, kezdve a zenével. Az egyik ilyen nagy kihívás az adaptációban az volt, ugye ez a film, ez arról is szól, hogy a főszereplő Nina, akkor amikor egy új nő érkezik a családba, akkor úgy érzi, hogy szeretne többet tudni az anyukájáról, aki már vagy 10 éve meghalt, és ezért elkezd kutatni az emléke, az anyukája emléke után. És nem volt olyan sok információ a könyvben az anyukáról, ezért nagyon sok mindent hozzáírtam, hogy ez egy aktív keresés tudjon lenni, és az egyik ilyen, az például a regényben volt, hogy szeretett varni az anyuka, de az nem volt, hogy járt egy varróklubban, ez nem jelent meg a varróklub, és ehhez kapcsolódóan egy saját dala is lett, amit hozzáírtam, hogy legyen egy kedvenc dala az anyának, amit a varróklubban ismer meg a főszereplő Nina az ottani varrónőktől, akik ezt el is éneklik nekik, és ez a Szabó Balázsnak a Hétköznapi című dala, ami egy kifejezetten magyaros hangzású, hangszerelésű, hegedűvel, dallamvilágú, azt szerintem nagyon szép dal, és ez a dal, ez végig kíséri az egész filmet, és mindig, amikor megjelenik valami új információ az anyáról, akkor azokban a jelenetekben egy újra formált verziója ennek a dalnak, vagy dallamnak, fő dallamnak megjelenik. Úgyhogy ez például egy ilyen kifejezetten magyaros volt, de például az is, hogy a regényben egy tengerparti jelenet is van, amit ugye nálunk nincs tenger, úgyhogy ez például a Balatonon valósult meg, ami megint azért ismerős lehet, mert nagyon emblematikus a magyar nézők meg családok számára. Illetve hát az egész Bauhaus stílus, ami egyszerre nemzetközi, de nagyon sok szálon kötődik a magyar építészkultúrához, meg vizuális kultúrához, és a díszletek, a jelmez, az animáció, mert ebben van sok animáció is ebben a filmben, azok meg minden a Bauhaus stílusát hozzák.
1: Villő, most hozzád fordulok egy picit, mert hogy ugye kérdeztük Nórit arról, hogy mik azok a részek, amiket hozzá kellett írni, vagy úgy döntött, hogy hozzáír ahhoz, hogy egy kicsit a magyarok érezzék, hogy adaptálva lett a magyar kultúrára, vagy néplélekhez lett igazítva ez a film, de hogy te hogy látod ilyen szempontból Ninának a karakterét? Ugye neki is van testvére, azt tudjuk, hogy egy 13 éves árva kislány, és a filmben az apukájával és a kisöccsével jelenik meg, tehát van testvére. Azt elmondtuk rólatok, hogy illetve anyáról elmondtam azt a bevezetőben, hogy 4 gyermekes édesanyja, akkor ez azt jelenti, hogy 3 testvéred is van. Tehát igen. Te is tudsz ilyen szempontból Ninának a karakteréhez kötődni, ugye?
2: Igen, azért elég nagy családban nőttem fel szerintem, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogy nem egyke vagyok, vagy nem vagyok mozaik családban, Úgyhogy igen, az, hogy van testvérem, meg ahogy a testvéreimmel van a viszonyom, azt nyilván át tudtam vinni a Boncával való játszásba, színészkedésbe, de igazából nem is kellett, már annyira így egymásra hangolódtunk, meg itt tényleg kialakult közöttünk egy kapcsolat, ami ugye ott látszódott a filmben.
5: Milyen otthon köztetek a kapcsolat tesóként?
2: Hát változó. Van, amikor, hát igen, ez egy hullámvasút, van, amikor jóba vagyunk, meg összetartunk, például most ünnepekkor azért meg Kincső egyébként, ő már 19 éves, ő már elköltözött otthonról, szóval amikor hazajön, akkor azért az becsben kell tartani azt az időt, mert nem, nincs mindig már itthon. Huba meg Zenkővel vagyunk most már így, hárman mindig otthon.
5: Ők hány évesek most?
2: Huba 17, tehát ő 2 évvel idősebb, és ő is a Traffordba jár, mint én, és Zenkő viszont kisebb tőlünk, sokkal ő most lesz majd nyáron 7 éves.
5: Na, hát ez nagyon izgalmas, és akkor a filmben is van egy öcséd, akit Bonca játszik. Milyen a filmbeli öcséd?
2: Hát Ninát eléggé idegesíti folyamatosan, zavarja az írásban, de egyébként szerintem aranyos, meg a filmben is, mindig amikor, vagy hát sokszor látom már a filmet, de mindig amikor így feltűnik Boncának a karaktere, akkor annyi vidámságot hoz bele a filmbe szerintem, úgyhogy egy elég vidám karaktere van, és ugye ott bűvészkedik, mindig megnevetteti a nézőket.
5: Most akkor picit, Csilla, hozzád fordulok. Hogy zajlottak a forgatások? Tehát feltételezem, mivel hogy Villő kiskorú, hogy mindenhová kísérnietek kellett, vagy vinnetek kellett őt. Jól gondoljuk?
3: Nagyon jó kérdés, és nagyon kapcsolódik ahhoz, amit az imént nem fejeztem be, mert megkérdezted, hogy hogyan lesz valakiből főszereplő, és mondtam, hogy hát egy picit az ár vitt minket. Igazán a szülői felelősségvállalás az akkor kezdődött, amikor megtudtuk már a Nóriék végső döntését, hogy ő lesz a főszereplő, és amikor beléptek ezek az anyatigris ösztönök, hogy ez rendben van, ez nagyon szép, ez egy csodálatos dolog, de hogy mindig a mi szempontunk az kell legyen, hogy hogyan védjük meg a gyermekeinket, még a túl sok jó dologgal szemben is. De alapvetően azt kell mondanom, hogy nem kellett sokat ezzel harcolnunk, mert ez egy nagyon-nagyon gyerekbarát film volt. Tehát forgatás, mert a forgatást kérdezted, nagyon-nagyon gyerekbarát forgatás volt. Mindent megkaptak, amire szükségük volt, és nagyon, nagyon figyeltek arra, hogy ne csak a kis testük, hanem a lelkük is ott tudjon lenni, és figyelni tudjanak, és azt hiszem, hogy ez végül is látszik a végeredményen is, hogy jól be tudták vonni a gyerekeket, de az állatokat is. Mi családként statisztálkodtunk is a filmben, és ott is minden annyira emberközeli, annyira csapatmunka volt, hogy ezt fantasztikus volt látni, meg egy picit belelátni ebbe a világba. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt mindenkinek, az egész családnak.
5: Nóri, hogy zajlott a szereplőválogatás? Mert hogy feltételezzük, hogy azért a gyerekszínészeknek a kiválasztása az egy picit másképp mehet, mint a felnőtt színészeknek a castingja és a velük való munka. De lehet, hogy most rám cáfolsz.
4: Nem, ez másként kell, és mintán a főszereplő Nina minden jelenetben benne van, ami egy nagyon kivételes helyzet, és nemzetközi szinten is nagyon ritka az, hogy valaki ilyen komoly szerepet kap gyerekként, vagy ilyen komoly gyerek szerepet írnak neki. Ezért ez egy nagyon nagy felelősség volt, és egy picit olyan stresszes is volt, hogy ki tudjam választani azt, akivel ezt tényleg végig tudjuk csinálni, egy 5 napos forgatást, úgyhogy felnőtt színészekkel is együtt játszon, hogy jó legyen őt végignézni a vászon, meg legyen benne ez a báj, meg legyen a mélység. Úgyhogy ez egy 1,5 éves casting folyamat volt végül is, aminek finanszírozási okai is voltak, és az első körben a Villő meg egy Eper nevű lány maradt bent, és nekik mondtam is, hogy akkor ők maradtak, és 8 hónap múlva visszahívjuk őket, de ugye a gyerekek nőnek, tehát nem lehetett tudni, hogy esetleg kinőik a szerepet, és akkor nem, akkor mást kell választani. 8 hónappal később visszahívtuk a Villőt, aki egy centit nem nőtt, úgyhogy ez is már sokat segített abban, ahogy mellette döntsek, de emellett egyébként még mindig sok gyereket megnéztem, tehát összesen egy 300 gyereket néztem meg csak erre a szerepre, és végül, amikor végre sikerült eldöntenem, hogy a Villő lesz az, és minden szempontból biztos voltam benne, hogy ezt végig tudja csinálni. Ugye egyébként az is fontos, hogy amikor gyereket választunk, akkor szülőt is választunk, és azért a Csillájékkal is már többször találkoztunk a casting során, és az is látszott, hogy ővelük is jó dolgozni, hogy normálisak, hogy megbízhatóak, együttműködőek, rugalmasak is, de közben megvannak a szabályaik, meg hogy nem tolják a gyereket, nem a szülő akarja, hogy mindenképpen szerepeljen, hanem tényleg a Villőben is, a Villőben alapvetően van egy ilyen vágy, de közben nincsen teljesen elszálló, csak ez érdekli. Szóval nagyon sok ilyen pozitív dolog volt még, ami fontos szempont, mert azért ez egyrészt a forgatási idő is, azért két-három hónap, az egész nyár előtte az előkészítési időszak is egy másik három hónap, legalább 3-4 hónap, és azt követően meg volt az utómunka egy év, és azt követően most újra, ugye rengeteget találkozunk, szerencsére sok fesztiválra is hívják a filmet, tehát utazunk is együtt, az egész marketing részt is közösen kell vinnünk, tehát ugye ez egy több éves elköteleződés volt mind a két fél részéről, tehát ezért is tényleg fontos volt, hogy a szülők is ilyen szuper jók legyenek, mint ahogy a Villő szülei, a Gyuszi is, meg a Csilla is, hogy az szerettem őket, és jobba vagyunk szerintem, úgyhogy ez is fontos szempont volt, és akkor azt követően pedig az előkészítés is a forgatás előtt, hogy ne tanulják be a szöveget, a Villőt is úgy kértem, hogy ne kezdje el úgy gyakorolni még, mert olyan zombivá tudnak válni a gyerekek, amikor megtanulják ezeket a szövegeket már hónapokkal előtte, hanem inkább egy játszottunk, meg összetettem őt, aki a kisöccsét játszotta a Boncával, akkor ott ők már elvieskedtek, már elmentek biciklizni a Margit szigetre, meg fagyizni a Városligetbe, meg a Ruider Vivit, akit kiválasztottam, mint az új nő, aki a családba lép, akkor ő nekik is legyen ilyen élményük, hogy milyen az, főleg a Vivi miatt is, hogy milyen az, amikor két gyerekre kell hirtelen vigyázni, úgyhogy neki nincsen gyereke, és nincs ebben akkora tapasztalata. Szóval mindenkit próbáltam, vagy közösen itt a saját lakásomban voltak próbák, és akkor társasoztunk, szóval inkább ilyen helyzeteket hoztam létre, illetve hát a Villőnek volt a nagy feladata, hogy naplót írjon a karaktere, a Nina szerepében, szemszögéből, és azt is 3 hónapig írta, aztán meg kellett tanulni a gátfutást, ami egy nagyon komplex sport, azt is több hónapon keresztül tréningezték, külön edző, szóval nagyon sok olyan feladata volt, aminek a célja mind az volt, hogy belekerüljön már a karakterbe, mire odaér a forgatásra, és ne eljátsza, hanem igazából átlényegüljön, és ez szerintem nagyon jól sikerült is neki.
5: Tehát, hogy inkább egy ilyen természetes életérzés legyen, mire odaértek, hogy akkor mintha tényleg gátfutó lenne, vagy lenne ilyen jellegű tapasztalata.
4: Hát igen, meg hogyha tényleg érte volna egy nagy veszteség, és annak azért ő szépen eljut egy átfeldolgozásig, ami annyira pici volt, amikor szeretette az édesanyját, hogy nem is emlékezett rá igazán, és egyébként egy nagyon jó családban nevelkedik, és azt gondolja, hogy nincsen semmi problémája, és ezért eljut oda, hogy lehet, hogy mégis van, és hogy azon át kell lépni, azt át kell élni ahhoz, hogy nyitni tudjon, és amit ugye a Villő mondott az elején, hogy egy kicsit ilyen visszafogottabb, meg kevésbé nyitott lány a történet elején, és hogy abból merjen nyitni, és merje kinyitni a szívét is, és merjen szeretni, és egy szerelem felé is akár elindulni, vagy egy új családtagot befogadni, és ugye ez szükség van erre a jelszfeldolgozásra, és ugye igazából ez egész történet az egyszerre egy játszik azzal, hogy humoros jelenetek és megható jelenetek váltakoznak, és ebben mind a kettőnek benne kellett, hogy legyen a kamaszok, kiskamaszok mindennapi élete, a testvérharc, a mindenki számára ismerős jópofa helyzetektől kezdve, a veszteség élmény, ami ugyancsak egyébként majdnem mindenki számára valamilyen módon ismerős, legyen szó egy kisállat, vagy egy nagyszülő elvesztéséről, vagy akár egy baráti kapcsolat megszakadásáról, szóval sokféle veszteséget élnek át a gyerekek már akár kisebb korban is, és én azt láttam, hogy ezt a videótelen nagyon szépen tudott belebújni ezekbe a helyzetekbe is, és mindig talált valamilyen kapaszkodót, ami segítette abban, hogy ne eljátsza, hanem úgy tényleg jelen legyen, és abban a pillanatban ő legyen Nina, akivel ez történik.
5: Villő, neked ezek a tevékenységek, amiket most Nóri emlegetett, mennyire jöttek maguktól természetesen, és mennyire voltak újdonságok, amiket kifejezetten a film miatt kellett gyakorolnod? Például Nóri emlegette itt az előbb a naplóírást. Ez azt jelenti, hogy te korábban például nem is írtál naplót, hanem csak a film miatt kezdtél el életedbe először ezzel a műfajjal ismerkedni, hogy naplóírás?
2: Nem, én imádtam kiskoromban naplót írni, és vezettem is, olyan volt. Most pont átköltöztem a másik szobába, és tartottam ilyen nagy takarítást, úgyhogy egy csomó kiskori naplót megtaláltam, és minden egyes nap, de volt olyan, amikor csak egy-két mondatot, mert mondjuk nem tudtam, nem jutott eszembe több, de minden nap írtam bele, vagy volt olyan, amikor csak ilyeneket írtam, de tényleg még kicsiként, hogy most nem jut eszembe semmi, és csak feljegyeztem, hogy hanyadika van, meg ilyesmi, úgyhogy én tényleg kicsiként sokat foglalkoztam a nap.

0: Úgyhogy igen, azt hittem, hogy nehezebb lesz, de egyébként az edző nagyon-nagyon segítőkész volt, úgyhogy itt szerintem az is egész jól ment.
1: Na, hát akkor két izgalmas tevékenység is jött aktívabban az életedbe elő a fiam igen. miatt. Na, hát ez örvendetes.
2: Igen, itt még talán meg lehetne említeni, hogy ebben is Nóriék mennyire rugalmasak voltak, mert hogy az elején, amikor elkezdődött ez a gátfutásos edzés terv, hogy neki azért 2-3 hónapot heti több alkalommal is edzésen kéne részt vegyen, akkor egy budai sportcentrum merült fel, és egy általuk javasolt edző, aki felismerte a Villőt, és aztán annyira rugalmasak voltak, hogy a Villő akkor még azért a Kölcsei Ferenc Általános Iskola környékén és az otthon között mozgott, és hát volt egy nagyon jó testnevelés tanára, aki ráadásul atléta edző volt, és megengedték, hogy megkérdezzem, hogy nem-e edzhetné ő a Villőt. Úgyhogy volt úgy, hogy az iskolában voltak az első edzések, utána pedig az Ikarus pályán, ami végül a filmnek is a pályája, az atlétika pályája. Úgyhogy ez például azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy, tényleg ilyen kölcsönös csodák, ami végül hozzátesz pluszokat ahhoz, hogy egy film nagyon szépen, gördülékenyen elkészüljön.
1: Na, hát ezeket nagyon jó hallani, úgyhogy nagyon sok mindent köszönhettek, azt hiszem, kölcsönösen itt egymásnak a film apropóján, úgyhogy
2: igen.
1: szuper ismeretség. Mi meg a filmet köszönjük. És meséljetek nekünk arról, hogy most mennyire aktív az életetek. Mert hogy ugye január 16-án volt a bemutató, feltételezem, hogy minden filmnek van egy felfutási, lefutási ideje. Nóri, nem tudom, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Szóval itt vagyunk most májusban. Mennyire futotta ki magát ez a film mára?
3: Alapvetően ugye már több mint 150 ezeren megnézték, ami tényleg igaz, hogy egyébként nem olyan sok film készült, gyerek ifjúsági film, de azért készült pár az elmúlt évtizedekben, és hogy ez ilyen nézet volt, és annyian szerették, és mi ugye a Cinemira csapat vitte a forgalmazásnak egy részét, a social médiát is, a kommunikációt, és nap mint nap, még a mai napig kapunk leveleket arról, hogy milyen hatása van a filmnek, akár érintett gyerekektől, akár olyanoktól általános nézők, úgyhogy ennek mi nagyon örülünk, és az, hogy közösen, mert közösen elindultak a magyar családok moziba, és egy magyar családi filmet megnézni, ez szerintem egy hatalmas öröm, és nyilván az első, tehát mi már az első hétvégén is nagyon boldogak voltunk, hogy tök sokan mentek, és ez utána így egyre nőtt és nőtt, és nyilván van az első egy-másfél hónap, amikor a legtöbben nézik, de utána folyamatosan maradt ez az érdeklődés a mozikban, úgyhogy ez szuper, és közönség, rengeteg közönség találkozónk volt, most lesznek egyébként nyári vetítések kertmozikban, ott is lesznek közönség találkozós vetítések, meg sima vetítések is, tehát szerintem ez egy abszolút film, amit ilyen nagyon jó így megnézni, és egészen más, meg újfajta élményt adhat, hogy mondjuk egy szabadtéri vetítés során lehet így együtt egy nyaralás alatt megnézni a családnak, vagy akár gyereknap alkalmával, vagy ilyesmi, hogyha ott is vannak vetítések éppen, úgyhogy mi nagyon elégedettek, meg boldogok vagyunk, és tényleg azt érzem, hogy így ilyen családias volt a hangulat végig a forgatás alatt is, meg most itt a forgalmazási időszakban is, úgyhogy ez így átüt, és sokan mondják, hogy úgy érződik a szeretet a filmen, és ennek is úgy örülök, mert tényleg ilyen nagy szeretettel készült, mindenki mindent beleadott, és mindenki támogatta a másikat, és ez szerintem érződik a filmen is a végén.
1: Hát nem árulok el titkot azzal sem, hogyha elmondom a hallgatóknak, hogy hát én is így ismerkedtem meg veletek, hogy gyakorlatilag elmentem az egyik közönség találkozós vetítésre, ami után nagy szeretettel sorba álltam, hogy gratuláljak nektek, mert óriási hatással volt rám is a film. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper film, és hogy még sok ilyen kellene nekünk. Én meghatódtam rajta, sírtam, nevettem. Azt tudom elmondani, hogy igazi érzelmi hullámvasútra ültettetek ezzel a filmmel. Úgyhogy én nagyon köszönöm köszönöm az élményt, és hát még sok ilyet kívánok magunknak, mi

0: most a magyar emberek nevében nyilatkozom, azt mondom, hogy sok ilyen magyar filmet kívánok magunknak, mint amilyen a Véletlenül írtam egy könyvet is. Úgyhogy ezzel együtt is köszönjük nektek az élményt. És mennyire zsúfolt most a naptárotok? Tehát hogy zajlanak most a napok?
1: Szerencsére nagyon sok fesztiválra, nemzetközi fesztiválra hívják a filmet. Úgyhogy most itt május végén Csehországban vetítik egyébként Zlínbe, ami a világ legrégebbi gyerek- és ifjúsági filmfesztiválja, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ott is versenyben van a film. Utána pedig Szlovéniában egy tengerparti vetítés lesz június elején, és azt követően pedig Ázsia felé is fog menni a film, Koreába, aztán visszajön Európába, kicsit Németországba, szóval számos fesztivál út van még előttünk, úgyhogy én utazgatok a filmen, illetve készítjük elő a Cinemira filmfesztivált, ami majd ősszel lesz, október közepén, de ahhoz már bőven kell nekünk mindenfélét előkészíteni, hogy szuper jól sikerüljön, úgyhogy ilyesmikkel, meg hát tervezem a családi nyaralást is.
0: Hát az sem maradjon el, igen. Az fontos, hogy te is ki tudj kapcsolni ebből az egészből, mindazzal együtt is, hogy természetesen hát azt megértjük, vagy feltételezzük, hogy nagyon nagy öröm ezt a filmet vinni ide-oda is képviselni. Mi van akkor, hogyha előre néztek? Nem csak a naptáratokban, hanem úgy a jövőre nézve is. Most mi az, amit láttok magatok előtt? Kezdjük mondjuk Villő veled. Még tart a suli, de már nem sokára kitör a szünet.
2: Igen. Hát szünetben most leginkább így utazgatni, pihenni szeretnék. De igazából már tavaly nyáron is ezt csináltam. De igen, barátaimmal lenni, jól érezni magam, most kielvezni egy kicsit azt, hogy tinédzser vagyok, vagy tini vagyok, fiatal, úgyhogy igen, megyünk majd így a barátaimmal, de sulis programmal Madridba, spanyol tanulni, úgyhogy ilyesmik.
0: És mi van a színészettel? Szóval most ez a film mennyire ültetett föl téged erre a karrier vonatra, ha úgy tetszik?
2: Hát egyébként most annyira nincsenek még más filmek, amik megtetszettek volna, vagy nem is volt így nagyon megkeresés, de hogyha lesz majd olyan lehetőség, ami megtetszik, akkor én abban szívesen részt vennék.
0: Na, hát akkor ezt is megtudtuk, hogy most egyenlőre megvan benned a nyitottság, hogyha lesz bármilyen lehetőség a jövőben, akkor részedről megvan rá a készség és a nyitottság. És akkor anya felé fordulok, mert hát ehhez ő is kell.
3: Hát igen, azt néha gondolkodunk, hogy mennyire vagyunk elég tudatos szülők, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép és jó lehetőség volt, mégse szeretnénk a Villőt beskatujázni ebbe az irányba, tehát hogy, de ez mind a négy gyermekünkkel így van, és egy picit ugyanaz, mint a filmben, hogy Nina, az a legfontosabb, hogy Nina találja meg a maga boldogságát, és én ennek örülnék édesanyaként a leginkább, hogy bármilyen területen, legyen az a filmszakma, vagy legyen az, mint a Kincsőkő, például a Moméra jár, képzőművész lesz belőle, vagy Huba kémiát, biológiát tanul 11-esként, mert lehet orvos lesz, de igazából mindegy, hogy mik lesznek, az a lényeg nekünk szülőként, hogy boldog felnőttek, boldog gyerekek is legyenek, és boldog felnőtt váljon belőlük, tudjanak örömmel, tudják megélni ezt a pár évet örömmel. Úgyhogy nincsenek igazán nagyon-nagyon beskatujázott célok, és nem lebegnek, de ez lehet, hogy nem így kéne lenni, tehát azt gondolom, hogy vannak sokkal tudatosabb szülők, mi azért egy picit hagyjuk azt, hogy ők maguk bontakozzanak ki, és találják meg a maguk útját, úgy, ahogy Nina is megtalálta, keresünk ebben nekik jó embereket, akik körülveszik, és azt gondolom, hogy Villőnek ez most nagyon-nagyon nagy szerencse volt, ő nagyon-nagyon jó emberekkel találkozott, azok az emberek a tenyerükön hordozták, köszönöm ezáltal az egész stábnak, meg Nórinak, nagyon-nagyon figyeltek rá, és hát nem utolsó sorban én annyira örültem, amikor láttam, mert biztos minden édesanyja örülne, ha látná egy filmbe a gyermekét, de úgy azt éreztem, hogy nem akármilyen filmben játszik a Villő, hanem egy ilyen fantasztikus filmben, és ez annyira nagy örömmel töltött el, hogy annyi üzenete van, és annyi síkon mozog, és tényleg minden korosztálynak tud valami pici reményt, és valami pici örömforrást nyújtani, hogy azt gondolom, hogy nagyon erre van szüksége a mai társadalomnak.
0: Ugyanezt gondoltam én is, amikor megláttam. Van ez a vicc, biztos ismeritek, hogy mi lehet annál cukibb egy filmben, amikor van egy gyerek vagy egy állat, hát ha kettő van, vagy még több. És ebben a filmben még ráadásul ez is teljesül, úgyhogy tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos szívhez szóló történet, és ugyanakkor meg mélyen elgondolkodtató is. Nóri, hogyha te előre nézel, akár a naptáradba, akár így a jövőre nézve, akkor most mik vannak porondon nálad?
1: Hát alapvetően nekem tényleg most a Színemire Gyerekfilmfesztivál, a Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál, ami a fő munkám lesz idén, és mellette pedig utazgatok a filmmel, és őszintén direkt egy picit ilyen nyugisabb évet tervezek, mert azért az elmúlt 8 évben 2 nagyjátékfilmet rendeztem, meg 3 sorozatot, szóval és mellette a fesztivált, úgyhogy egy nagyon intenzív időszakon vagyok túl, és úgy értem, hogy egy picit jó úgy inspirálódni, töltődni, meg barátokkal, családdal több időt tölteni, úgyhogy most erre fókuszálok, de azért van egy pár filmtermen is persze, és elkezdtem, hogy így, picit már elkezdek írni is, mert azért egy filmnek az elkészítése, ez a film is 5 évet vett igénybe, úgyhogy ez egy lassú folyamat, és az első fele az még egy ilyen nyugodtabb. Nagyon szeretem azt is, amikor egyedül ülök és írok, és esetleg egy-két helyen prezentálom, és aztán utána egyre nő ez a projekt, hogyha minden jól megy. Úgyhogy elképzelhető, hogy pár ilyen magvat még azért elültetek még idén, de egy ilyen lassabb, nyugodtabb évet tervezek.
0: Gyereknap apropóján ülünk és beszélgetünk itt. Mi az, amit kívánhatunk nektek így gyereknapra? Akár a családra is, hogyha gondoltok, most nem ülnek itt velünk, Villő, a tesókáid, de hát lehet, hogy fognak minket hallgatni, vagy reméljük, hogy fognak minket hallgatni. Szóval mit kívánhatunk nektek gyereknapra, Nóri, neked is, és hát mit üzennétek ti a hallgatóinknak, akik ma velünk tudtak tartani ebben a beszélgetésben?
1: Hát én egyébként csatlakoznék a Csillához, hogy boldog gyerekeket kívánok a gyereknapra mindenkinek, és én nagyon támogatom ezt, amit a Csilla mondott, hogy alapvetően a gyerekek azok, hát érdemes komolyan venni, mint ahogy ez a film is komolyan veszi őket, és mint ahogy nekem mindig az az élményem, akár saját, akár más gyerekekkel, hogy sokkal jobban szeretik azt, amikor komolyan veszik őket, és azért persze kell őket egyengetni meg, amikor szükség van tanácsot adni, de alapvetően azért tudják, hogy mi az, ami érdekli őket, vagy fontos, hogy kipróbáljanak minél több dolgot, hogy rájöjjönnek aztán a végén, hogy mi az, ami az övék, és mi az, ami nem. Úgyhogy szerintem szabad és boldog gyerekeket kívánok gyereknapra mindenkinek.
2: Én is, hogy boldogan tudják ezt a pár évet még élvezni, meg az, hogy ne nagyon stresszeljenek, most már mindjárt itt a nyár, úgyhogy el lehet engedni a sulit.
0: Hát ez egy igazán örömteli kis komment és kívánság volt Villő tőled. Csilla, te mit kívánsz nekünk?
3: Én azt hiszem, most így a film kapcsán vagyunk együtt, a legeslegjobban ezt a játékosságot, amit a film is sugal, és az egészen végigvezet minket a grafikájával, meg a különböző jeleneteknek az összehangoltságával, hogy azt kívánom, hogy a gyerekek, a mai gyerekek is tudják megélni ezt a játékosságot a maguk hétköznapjaiba, tehát, hogy ne kockuljanak be, és ne nyomogassanak egész nap, hanem merjenek bátran új dolgokat kipróbálni, és belevágni olyasmibe, nem mondjanak rögtön nemet, hanem legyenek kíváncsiak, legyenek bátrak és játékosak. Azt gondolom, hogy ez szerintem sugallja a film is, hogy annyira más nézőpontot is fel lehet venni, és azzal jó haladni ezzel a flow-val. Úgyhogy azt kívánom, hogy a mai gyerekek is tudják ezt értékelni, és tudják magukkal vinni ezt az örömet és boldogságot, amit a film sugalt.
0: Na, hát mi is ugyanezeket kívánjuk nektek viszont, és hát mindannyiunknak gyakorlatilag, magyar családoknak, boldog gyerekeket. Én is pedagógusként csak csatlakozni tudok ahhoz, amit most mondtatok nekünk. Ugyanezt kívánom minden magyar családnak, sok-sok boldog gyereket, önfeledtséget, és a felnőtteknek is, hogy a boldog gyerekeink hozzanak sok örömöt az életünkbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok ma itt a beszélgetésben, mind a hármótoknak.
2: Mi is köszönjük.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
1: Köszönjük.
0: Demeter Csilla, Demeter Vildő és Lakos Nóra voltak ma a Kultúrasztal vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálciumhidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
0: Időjárás.
3: Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer-Teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, amíg szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarely múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarely kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hildi József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki- és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant zuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 29 embert fogtak el a kelenföldi rendőrségi akcióban. Vizsgálják a veresegyházi tavaknál tapasztalt tömeges halpusztulást. A Szentendrei hév hétvégén csak Pomázig jár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fokozott rendőri jelenlét és átfogó ellenőrzések zajlanak Kelenföldön. Az elmúlt napok akcióiban több száz embert igazoltattak, és csaknem 30 embert állítottak elő. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta a közbiztonsági akció során. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 29 embert fogtak el vagy állítottak elő. Az elfogottak közül 17 embert köröztek, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et pedig lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás és köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben bírságot szabtak ki vagy feljelentést tettek. A rendőrség lakossági panaszokra reagálva egy hete emelt létszámú jelenlétet biztosít a térségben. A kelenföldi pályaudvar régi aluljárójánál új térfigyelő kamerákat is telepítettek, miközben a közterület felügyelők és a rendőrök éjjel-nappal járőröznek a környéken. A közbiztonsági intézkedések mellett nagyszabású takarítás és háromnapos járat ellenőrzési akció is zajlik. A cél a közösségi közlekedés rendjének javítása, a szabályszegők kiszűrése, valamint a megállók és járművek tisztaságának ellenőrzése. Dupla parkolási díj jöhet a nehéz autókra Budapesten. Komoly vitát váltott ki a főváros új parkolási terve. A jelenlegi elképzelés szerint 2027-től a 2 tonnánál nehezebb autók után kétszeres parkolási díjat kellene fizetni Budapesten. A fővárosi közgyűlés döntése elsősorban a nagyméretű járművek tulajdonosait érintheti, köztük sok elektromos autó vezetőjét is. Az akkumulátorok miatt ugyanis számos villanyautó tömege meghaladja a 2 tonnát, így automatikusan a magasabb díj kategóriába kerülne. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület szerint a szabályozás igazságtalan, mert nem tesz különbséget a nagy, hagyományos motorral szerelt autók és a környezetkímélőbb elektromos modellek között. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon még mindig alacsony, nagyjából 2%-os az elektromos autók aránya. A vita nyomán módosító javaslat is érkezett. Ennek értelmében a tisztán elektromos autók tömegüktől függetlenül a normál parkolási díjat fizetnék. A végleges szabályokról később születhet döntés. A főváros szerint ugyanakkor a nehezebb járművek nagyobb terhelést jelentenek az utakra és a közterületekre is. Hasonló szabályozásokkal több európai városban is próbálják ösztönözni a kisebb és helytakarékosabb autók használatát. Gyermekpornográf tartalmak terjesztése miatt fogott el egy 25 éves férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A gyanúsított korábban már hasonló bűncselekmény miatt állt bíróság előtt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy nemzetközi gyermekvédelmi szervezet jelzése alapján indult nyomozás, miután a férfi különböző internetes platformokra fiatalkorúakról készült pornográf felvételeket töltött fel. A nyomozók az elektronikus adatok alapján azonosították a gyanúsítottat, aki az elmúlt időszakban Székesfehérváron és környékén élt. A hatóságok megállapították, hogy a férfit korábban már elítélték hasonló bűncselekmény miatt. Akkor felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amelynek jogkövetkezményei alól idén ősszel mentesült volna. A nyomozók május 19-én Budapest 10. kerületében fogták el a férfit. 3 rendbeli gyermekpornográfia büntetével gyanúsították meg, a bűncselekmény elkövetését elismerte. A rendőrök lefoglalták mobiltelefonját és adathordozóit is, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. Tömeges halpusztulás miatt indult vizsgálat Veresegyházon. A helyiek és civil szervezetek szerint az Állomhegyi tónál különösen súlyos a helyzet, a hatóságok laboratóriumi elemzésekkel keresik az okokat. Veresegyház polgármestere közölte, hogy a hétvégi bejelentések után azonnal megkezdődött a kivizsgálás. A helyszínen már jártak a DMRV szakemberei, az agrárügyi hatóság munkatársai és a hatósági állatorvos is. Jelenleg két akkreditált laboratórium elemzi a víz és egyéb mintákat. Az első szakértői vélemények szerint a halpusztulást akár a szélsőséges időjárás is okozhatta, ugyanakkor a városvezetés a végleges laboreredmények megérkezéséig nem von le következtetéseket. A polgármester azt is bejelentette, hogy bár a korábbi mérések alapján a strandvizen megfelelő minőségű, a fürdőhelyet csak a vizsgálatok lezárása után nyitják meg. A Tavi Rózsa Egyesület szerint ugyanakkor régóta problémát jelenthet a tóba érkező habzóvíz. A civilek azt állítják, hogy a szennyvíz kifolyónál már több mint két éve tapasztalható a jelenség, amely szerintük a halállományra és a védett madarakra is veszélyt jelenthet. A szervezet közölte, hogy korábban többször jelezték a problémát az illetékes hatóságoknak és az üzemeltetőnek is. A végleges válaszokat a laborvizsgálatok eredményei adhatják meg, amelyek várhatóan a következő napokban elkészülnek. A városvezetés ígérete szerint a lakosságot azonnal tájékoztatják a megállapításokról. A H5-ös hév szombaton és vasárnap csak Batthyánytér és Pomász között jár, Békásmegyer és Szentendre között H5E pótlóbusz közlekedik. Nézzük a részleteket. Karbantartás miatt a hétvégén rövidített útvonalon jár a H5-ös hév, a szerelvények csak a Batthyánytér és Pomász közötti szakaszon közlekednek. A Budapesti Közlekedési Központ a távirati irodával közölte a részleteket. Békásmegyer és Szentendre között a H5E jelzésű pótlóbusz veszi át a hév szerepét. Ez a járat azonban nem érinti Szent István telepet és Pomászt. Pomáz és Szentendre között csak Budakalász, Lenfonónál való átszállással lehet eljutni. A 943-as busz útvonala is módosul, a hétvégi munkálatokhoz kapcsolódó forgalmi változások ezt a buszt is érintik. Szombat hajnali 3 órától hétfő hajnali 3 óráig lezárják Pomázon a Szentendrei úti útlejárót, emiatt a busz mindkét irányban módosított útvonalon halad. Budakalász, Lenfonó és Szentendre között egyik irányban sem áll meg a Pomáz, Dózsa-György utca megállóban. Júliusban megnyílik a Biodóm, 14 méteres vízeséssel várják a látogatókat. Hosszú várakozás után hamarosan, július 1-én megnyitja kapuit a Biodóm központi csarnoka a Fővárosi Állat és Növénykertben. A csaknem egy hektáros városi oázis trópusi növényekkel, különleges állatokkal és egy látványos vízeséssel várja a látogatókat. A Biodóm központi tere közel 13 ezer növénynek ad majd otthont, köztük több mint 100 olyan fának, amelynek magassága meghaladja az 5 métert. Az eredeti tervekkel szemben a létesítményben nem a Kárpát-medence ősi élővilága, hanem elsősorban ázsiai és afrikai fajok jelennek meg. A látogatók több ritka állatfajjal is találkozhatnak, köztük hulmánokkal, bali seregélyekkel, díszes pávafácánokkal és luzoni kérekpatkányokkal. A Biodóm fő attrakciói közé tartozik majd egy 14 méter magas vízesés is, amely mellett később csónakázó folyót is kialakítanak. A különleges épület legmagasabb pontja 36 méter, belső klímáját pedig úgy alakították ki, hogy egész évben kedvező körülményeket biztosítson a trópusi növényzet számára. A csarnokot egy speciális fényáteresztő fólia borítás fedi, amely lehetővé teszi a természetes fény bejutását. Az állatkert a Biodóm megnyitására életnagyságú dinoszauruszokkal is készül. A beruházás egyelőre nem teljes egészében készül el, az akváriumi részleg és több további elem később nyílhat meg a látogatók előtt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos koranyári idő lesz. Visszarendelik a rendőröket a gyermekotthonokból. Futóversenyt tartanak a Városligetben. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását. És átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncesziót, a fakitermelési moratóriumot is elrendelik. A védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán emlékeztetett. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. A tárcavezető úgy fogalmazott, ahelyett, hogy megvédték volna gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra. Kátai Németh Vilmos hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában, mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Ez kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az EOZIN, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotóműhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszokkal lehet utazni. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják az Icsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik.
0: Időjárás.
1: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Ma is sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, már is mondom, hogy mit tudtam meg. Például rendkívüli mozis élményben lehet része a nézőknek júniusban. Hamarosan kezdetét veszi az első magyarországi megrendezett nemzetközi női filmfesztivál, a La Femme International Film Festival Europe. Június 5-én a Cinema City Mamut moziban is elindulnak a vetítések, és elkezdődik az első Magyarországon rendezett nemzetközi női filmfesztivál, amely teret ad a különféle kultúrákat, generációkat, alkotókat és nézőket összekötő történeteknek. A négy napos esemény során 28 országból érkező közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést láthat a közönség. A fesztivál nem csupán a szórakoztatásról szól, hanem komoly társadalmi szerepet is vállal. A női alkotók egyedi szemszögén keresztül indít párbeszédet a mindannyiunkat érintő kérdésekről, miközben bátorítja a nőket arra, hogy hallassák a hangjukat. A tét ráadásul hatalmas, hiszen négy kategória nyertese esélyt kap a Los Angeles-i bemutatkozásra, ami megnyitja az utat az Oscar kvalifikáció felé. A rendezvényre közel 100 külföldi filmes érkezik Európa minden részéről, hogy a vetítések után személyesen beszélgessenek a közönséggel. A fesztivál díszvendége a nemzetközileg elismert BAFTA jelölt koszovói színésznő és producer Arta Dobrosi lesz. A közönség a világszerte ismert Lorna csendje című filmből ismerheti, amelyben nyújtott drámai alakításával a Cannes-i filmfesztivál egyik meghatározó arcává vált. Artával egy vasárnapi pódium beszélgetésen, valamint a Hilton Budapestben rendezett ünnepélyes Grillus Dorka által vezetett zárógálán is találkozhatnak a nézők. A filmek mellett 5 izgalmas szakmai panelbeszélgetés is várja az érdeklődőket. A Wizz Air több mint 20 éves történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén. A légitársaság a 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot repült Budapest és London, valamint Párizs között, amelyeket a légitársaság több mint 400 pilótája és légiutas kísérője szolgált ki. A döntő hétvégéje alatt közel 450 Wizz Air repülőgép szállt le és fel a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, azaz átlagosan 10 percenként lehetett látni a légitársaság Airbus repülőgépeit a magyar főváros felett, mint írták. A döntő előtti naptól a meccset követő napig a Wizz Air mintegy 100 000 utas szállított a budapesti járatokon. A technikai kiszolgálásban további kihívást jelentett, hogy a londoni járatok az újra nyitott egyes terminálról indultak és oda is érkeztek, de sem ez, sem pedig a rendkívüli utasforgalom nem okozott fennakadást. Az Enga ingatlan radar adataiból közben kiderült, hogy milyen négyzetméter áron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméter árak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a mutató, ami alapján a Bankmonitor szakértői azt gondolják, van olyan megye, ahol drágábban lehet lakást vásárolni, mint Budapesten? A négyzetméter árakban határozottan Budapest viszi a prímet, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter ár. Azt jelenti, hogy egy átlagos 45 négyzetméter alapterületű ingatlant a fővárosban 67.725.000 forintért kínálnak eladásra. Ebből a szempontból Nógrád megyében a legjobb a helyzet, ott átlagosan 336.000 forintos négyzetméter áron hirdetnek egy ingatlant, vagyis egy 45 négyzetméter alapterületű átlagos lakár hirdetési ára 15.120.000 forint. Az adatokból az is kiderül, hogyan változtak a hirdetési árak egy év alatt. Inkább az olcsóbb régiókban, területeken lehetett nagyobb áremelkedést látni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 28%-kal, még Tolna megyében 23%-kal emelkedtek átlagosan a hirdetési négyzetméter árak. Közben újabb világszár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a chicagói United Centerben, ahol az előadó az új album dalai mellett pályafutásának a legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver, majd július 11-én a New Jersey állambeli Prudential Centerben zárul észak-amerikai szakasza a turnénak. Később aztán augusztusban Európában és Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé pedig most bekerült Lódz, Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné majd Athénban zárul. Hatalmas siker egyébként az előadó januárban megjelent negyedik stúdióalbuma, a Don't Be Dumb megjelenését példátlan érdeklődés előzte meg. A lemezt több mint 1 millió mentették el előre. elsőre Spotify-on, ezzel minden idők legtöbb előmentéssel rendelkező hip-hop albuma lett a platformon. A hatalmas várakozást Rocky rendkívül erős éve alapozta meg. 2025-ben ő volt a Met Gala társelnöke, és a közelmúltban két filmben szerepelt színészként, a Spike Lee által rendezett Highest to Lowest, illetve Ha tudnék, beléd rúgnék című alkotásban. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK, a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező lesz használnia június 1-től, tájékoztatta a BKK nyilvánosságot. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Trackkel nevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyjából hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetését a türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciót, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid ígérete szerint sűrűbben és összehangoltabban járnak majd a járatok, közvetlenebb lesz a kapcsolat a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A közlekedési és beruházási miniszter arról írt, hogy az új rendszerben majd könnyebb lesz eljutni Budapesten a külső kerületekbe, a rendszer pedig illeszkedni fog a metró üzemidejéhez. Többek között a Kiskörúton át közlekednek majd a Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok is. Hamarosan programajánlatok ér.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő mebengokre kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 29 embert fogtak el a kelenföldi rendőrségi akcióban. Vizsgálják a veresegyházi tavaknál tapasztalt tömeges halpusztulást. A Szentendrei hév hétvégén csak Pomázig jár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fokozott rendőri jelenlét és átfogó ellenőrzések zajlanak Kelenföldön. Az elmúlt napok akcióiban több száz embert igazoltattak, és csaknem 30 embert állítottak elő. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta a közbiztonsági akció során. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 29 embert fogtak el vagy állítottak elő. Az elfogottak közül 17 embert köröztek, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et pedig lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás és köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben bírságot szabtak ki vagy feljelentést tettek. A rendőrség

Díj jöhet a nehéz autókra Budapesten. Komoly vitát váltott ki a főváros új parkolási terve. A jelenlegi elképzelés szerint 2027-től a 2 tonnánál nehezebb autók után kétszeres parkolási díjat kellene fizetni Budapesten. A fővárosi közgyűlés döntése elsősorban a nagyméretű járművek tulajdonosait érintheti, köztük sok elektromos autó vezetőjét is. Az akkumulátorok miatt ugyanis számos villanyautó tömege meghaladja a 2 tonnát, így automatikusan a magasabb díjkategóriába kerülne. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület szerint a szabályozás igazságtalan, mert nem tesz különbséget a nagy, hagyományos motorral szerelt autók és a környezetkímélőbb elektromos modellek között. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon még mindig alacsony, nagyjából 2%-os az elektromos autók aránya. A vita nyomán módosító javaslat is érkezett. Ennek értelmében a tisztán elektromos autók tömegüktől függetlenül a normál parkolási díjat fizetnék. A végleges szabályokról később születhet döntés. A főváros szerint ugyanakkor a nehezebb járművek nagyobb terhelést jelentenek az utakra és a közterületekre is. Hasonló szabályozásokkal több európai városban is próbálják ösztönözni a kisebb és helytakarékosabb autók használatát. Gyermekpornográf tartalmak terjesztése miatt fogott el egy 25 éves férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A gyanúsított korábban már hasonló bűncselekmény miatt állt bíróság előtt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy nemzetközi gyermekvédelmi szervezet jelzése alapján indult nyomozás, miután a férfi különböző internetes platformokra fiatalkorúakról készült pornográf felvételeket töltött fel. A nyomozók az elektronikus adatok alapján azonosították a gyanúsítottat, aki az elmúlt időszakban Székesfehérváron és környékén élt. A hatóságok megállapították, hogy a férfit korábban már elítélték hasonló bűncselekmény miatt. Akkor felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amelynek jogkövetkezményei alól idén ősszel mentesült volna. A nyomozók május 19-én Budapest 10. kerületében fogták el a férfit. 3 rendbeli gyermekpornográfia büntettével gyanúsították meg, a bűncselekmény elkövetését elismerte. A rendőrök lefoglalták mobiltelefonját és adathordozóit is, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. Tömeges halpusztulás miatt indult vizsgálat Veresegyházon. A helyiek és civil szervezetek szerint az Állomhegyi tónál különösen súlyos a helyzet, a hatóságok laboratóriumi elemzésekkel keresik az okokat. Veresegyház polgármestere közölte, hogy a hétvégi bejelentések után azonnal megkezdődött a kivizsgálás. A helyszínen már jártak a DMRV szakemberei, az agrárügyi hatóság munkatársai és a hatósági állatorvos is. Jelenleg 2 akkreditált laboratórium elemzi a víz és egyéb mintákat. Az első szakértői vélemények szerint a halpusztulást akár a szélsőséges időjárás is okozhatta, ugyanakkor a városvezetés a végleges laboreredmények megérkezéséig nem von le következtetéseket. A polgármester azt is bejelentette, hogy bár a korábbi mérések alapján a strandvizen megfelelő minőségű, a fürdőhelyet csak a vizsgálatok lezárása után nyitják meg. A Tavi Rózsa Egyesület szerint ugyanakkor régóta problémát jelenthet a tóba érkező habzóvíz. A civilek azt állítják, hogy a szennyvíz kifolyónál már több mint 2 éve tapasztalható a jelenség, amely szerintük a halállományra és a védett madarakra is veszélyt jelenthet. A szervezet közölte, hogy korábban többször jelezték a problémát az illetékes hatóságoknak és az üzemeltetőnek is. A végleges válaszokat a laborvizsgálatok eredményei adhatják meg, amelyek várhatóan a következő napokban elkészülnek. A városvezetés ígérete szerint a lakosságot azonnal tájékoztatják a megállapításokról. A H5-ös hév szombaton és vasárnap csak Batthyánytér és Pomász között jár, Békásmegyer és Szentendre között H5E pótlóbusz közlekedik. Nézzük a részleteket. Karbantartás miatt a hétvégén rövidített útvonalon jár a H5-ös hév, a szerelvények csak a Batthyánytér és Pomász közötti szakaszon közlekednek. A Budapesti Közlekedési Központ a távirati irodával közölte a részleteket. Békásmegyer és Szentendre között a H5E jelzésű pótlóbusz veszi át a hév szerepét. Ez a járat azonban nem érinti Szent István telepet és Pomászt. Pomáz és Szentendre között csak Budakalász, Lenfonónál való átszállással lehet eljutni. A 943-as busz útvonala is módosul, a hétvégi munkálatokhoz kapcsolódó forgalmi változások ezt a buszt is érintik. Szombat hajnali 3 órától hétfő hajnali 3 óráig lezárják Pomázon a Szentendrei úti útlejárót. Emiatt a busz mindkét irányban módosított útvonalon halad. Budakalász, Lenfonó és Szentendre között egyik irányban sem áll meg a Pomáz, Dózsa-György utca megállóban.
Júliusban megnyílik a biodóm 14 méter.

0: és vízeséssel várják a látogatókat. Hosszú várakozás után hamarosan, július 1-én megnyitja kapuit a Biodom központi csarnoka a Fővárosi Állat és Növénykertben. A csaknem egy hektáros városi oázis trópusi növényekkel, különleges állatokkal és egy látványos vízeséssel várja a látogatókat. A Biodom központi tere közel 13 000 növénynek ad majd otthont, köztük több mint 100 olyan fának, amelynek magassága meghaladja az 5 métert. Az eredeti tervekkel szemben a létesítményben nem a Kárpát-medence ősi élővilága, hanem elsősorban ázsiai és afrikai fajok jelennek meg. A látogatók több ritka állatfajjal is találkozhatnak, köztük hulmánokkal, bali seregélyekkel, díszes pávafácánokkal és luzoni kérekpatkányokkal. A Biodom fő attrakciói közé tartozik majd egy 14 méter magas vízesés is, amely mellett később csónakázó folyót is kialakítanak. A különleges épület legmagasabb pontja 36 méter, belső klímáját pedig úgy alakították ki, hogy egész évben kedvező körülményeket biztosítson a trópusi növényzet számára. A csarnokot egy speciális fényáteresztő fólia borítás fedi, amely lehetővé teszi a természetes fény bejutását. Az állatkert a Biodom megnyitására életnagyságú dinoszauruszokkal is készül. A beruházás egyelőre nem teljes egészében készül el, az akváriumi részleg és több további elem később nyílhat meg a látogatók előtt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tárt karokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Jól ismert útvonalainkon nap-nap után járjuk a várost, ám miközben mi gyúródunk, szorongunk a tömegben, néhány száz méterre tőlünk titkos és rejtélyes helyszínek bújnak meg. A Vilav Budapest összeállításában katonai objektum és csak kísérővel látogatható tanösvény is szerepel. Érdekes élményben lehet részünk, ha a 11. kerületi Svejdel József utca környékén járunk, ugyanis a családi házak mögött egyszer csak felbukkan egy hatalmas zord épülettömb. Ez a rejtélyes hely a Szikla Központ, amit ma is a honvédség használ. Építéséről évekkel a II. Világháború előtt döntöttek, ám csak 1944-ben mutatták be a sajtónak a légvédelmi céllal épült komplexumot. Azért is erre a helyszínre esett a választás, mert a Bakcsomópont környéke ebben az időszakban még szinte a város szélének számított. A hidegháború első éveiben korszerűsítették a Sziklaközpontot, az 1960-as évektől csökkent a katonai jelentősége, majd a polgári légirányítás működött a falak között. A létesítményt egy korábbi kőbánya helyén alakították ki, így a különböző folyosók, járatok akár 14 méter mélyen is húzódhatnak a hegy gyomrában. Olyan városi legendák is napvilágot láttak, melyek szerint a Citadellával és a déli pályaudvarral is összeköttetésben állt az épület, ám ez nem bizonyítható. 1914-ben született meg funkció és forma tökéletes találkozása a kelenföldi erőmű, amelynek gyönyörű futurisztikus vezénylőtermében olyan filmet forgattak, mint a Z-világháború Brad Pitt főszereplésével. Azt azonban kevesebben tudják, hogy az épület közelében egy alagutat is találunk. Az erős áramú kábelek eredetileg a déli összekötő vasúti hídon futottak keresztül, ami már az építkezés után néhány néhány évtizeddel a 30-as években sem tűnt jó ötletnek, mivel egy esetleges légitámadás esetén a vezetékek könnyű célpontot jelentettek volna. Így 1934-ben megterveztek egy bombabiztos alagutat a Duna alatt. A háború során egyébként a németek fel akarták robbantani ezt az alagutat, de Hámori Gaston műszaki ezredesnek hála a tervük meghiúsult. Bár a pesti oldalt sikerült a levegőbe repíteni, és a Duna ugyan elöntötte az alagutat, de a kábelek megmaradtak, és később újra használatba lehetett venni őket. A Zulánszló utca 15 első ránézésre átlagos magánháznak tűnik, ám ha közelebb lépünk a bejárathoz, megtudhatjuk, hogy itt működött a Szentlélek kápolna. 1940-ben szentelte fel a Slagta Margit alapította a Szociális Testvérek Társasága szerzetes közösség, 1944-45-ben pedig zsidókat is bújtattak a házban, ahogy a kihelyezett emléktábla is tájékoztat. A kápolna 1948-ban került a Szent Imre plébánia gondozásába, 51-ben felújították, ekkor értékes alkotásokkal gazdagodott. Az igazi senki szigete Budafokon található, méghozzá ez a Hunyadi szigeti tanösvény, a becsületes neve Hunyadi sziget, a területen egykor három kis sziget volt egymás közelében. A Háros és a Hunyadi a Duna szabályozás következtében váltak félszigetté, csak a legkisebb Szerelem sziget maradt meg eredeti állapotában. A Hunyadi sziget ma a város utolsó érintetlen vadonja, ahol hagyják, hogy a természet emberi beleszólás nélkül alakítsa a tájat. A kidőlt fák helyén természetes úton magoncokból nőnek az újabbak, a vaskos törzseket futó növények borítják, a zöld környezetből kis házak és furcsa disztópikus betonelemek állnak ki itt-ott. A terület ugyanis sokáig a honvédség használatában volt, érintetlensége az általuk biztosított szigorú védelemnek köszönhető. A helyszínre csak vezetett túrával juthatunk be. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A fővárosi Szabó Ervin könyvtár Budapest elektronikus archívumában nemrég felkerült jó pár fotó Budapest hőskorából. A képek a milleniumi időszakból valók, és elsősorban jól ismert helyszínek, épületek szerepelnek rajtuk. A Világ Budapest gyűjtögetett ezekből. Az újonnan felkerült archív képek között nem csak olyan épületekről látható korabeli fotó, amely még ma is áll, hanem olyanokról is, melyek ma már nem léteznek. Van, amelyik egészen régóta. Ám ezek egykor fontos és híres vonatkozási pontjai voltak a városnak, ám aztán jött az élet meg a történelem. A legrégebbi fotók még az 1860-as években készültek, az újabbak pedig már a századfordulót követő évek valamelyikében. Pár kép készítője ismert figura, mint például a főváros legszorgosabb képi dokumentátora a milleniumi időszakból, Klösz György. A réges-régi Tabánról is akadt pár fotó, és mindig érdekes élmény rácsodálkozni, hogy ahol széles füves park van most, ott egykor egymást érték a kisházak tetői. Ezek a képek a legizgalmasabbak, meg azok, amelyeken ma már nem létező épületeket látunk, ilyen például a Steinház vagy a Lloyd palota. Aztán más környék is nagyon érdekes lehet, ilyen például az a kép, ami a Bartók Béla úti vasúti hídnál készült. Mások az autók, más az útburkolat, más az autóút környezete is, ám egy valami ugyanolyan most is, mint akkor, méghozzá a híd. A képek nagy részén azonban jól ismert épületek, épületegyüttesek, környékek láthatók, és ennek is megvan a jó oka. A fotók eredetileg ugyanis Anzix kártyákra, kabinetfotónak vagy vizitkártyára készültek. Az első a vizitkártya volt, ami az 1860-as években jelent meg. A hivatalos formátuma 6,5x10 cm volt, és ez tette népszerűvé a fényképet. Általában műteremben készült felvételek voltak, a háttér pedig gyakran valami könnyen beazonosítható városi helyszín volt, mint amilyen a Láncid vagy a Budai Vár. Budapesten egy időben három nagyszabású kiállítás is nyílt az űrkutatásról. Míg a millenárison látogatható Univerzum a magyar űrkutatás jelenét és jövőjét, addig a BTM Vármúzeumának Irány a Galaxis című tárlata annak nosztalgikus múltját mutatja be, Farkas Bertalan személyes tárgyaival és retro sci-fi plakátgyűjteménnyel. Velük párhuzamosan pedig az Etele Plázába érkezett a világ egyik legismertebb űrkiállítása, a Life in Space, benne az amerikai-szovjet űrverseny monumentális űreszközeivel. Míg a Univerzum a magyar űrkutatás jelenére és jövőjére koncentrál, addig a Budapesti Történeti Múzeum március 4-én nyílt és július végéig látogatható Irány a Galaxis, Magyarország és az űrkorszak 1957-83 című tárlata a múltba repít vissza. Teszi mindezt úgy, hogy a hidegháborús politika részeként is értelmezhető nemzetközi űrversenyt, vagyis Gagarin repülését, az Apollo programot és a Soyuz-Apollo kapcsolódást következetesen Magyarország összefüggésében vizsgálja, elsősorban korabeli újságcikkek, filmhíradók és rádióközvetítések segítségével. A sorból némiképp kilóg az Etele Plázában március 6-án megnyílt Life in Space, a világ egyik legismertebb utazó űrkiállítása, amely eddig több mint 4 millió látogatót vonzott világszerte. És bár az űrkutatás múltját, jelenét és jövőjét bemutató tárlat tele van szimulátorokkal, VR és interaktív élményekkel, a koncepció mögött komoly szakmai háttér áll, élén a világ két legjelentősebb űrkutatási szervezetével. A kizárólag idegenvezetővel látogatható tárlaton láthatunk mások mellett valódi hold meteoritot, Apollo űrruhákat, az űrállomáson használt alvórozsákot és WC-t, valamint eredeti űrsikló hővédő csempéket is.
0: Programajánlót hallották. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
4: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
5: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a korrupció ellenes törvénycsomagot az uniós forrásokért. Sikeresen buzdította a magyar rajongóit véradásra a Metallica. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót. Fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, hogy külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, hogy a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos HMS keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTV-a. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőitől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. Belefulladt a Bánkitóba egy 15 éves fiú. Társaival tegnap iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött. Amikor elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal keresni kezdték, és értesítették a hatóságokat is. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Gyorsan beteltek a véradói helyek a Metallica felhívására, a zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is életmentésre buzdít. A Metal Banda alapítványa összefogott a Vöröskereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Csodaszép vasárnap délelőttöt kívánunk önöknek. A családi Manna vendége ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus lesz. Témánk pedig a ciklustudatosság, valamint az evéshez fűződő viszonyunk. Mindkettő témát taglalni fogjuk, érdemes lesz velünk tartani.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: 98.6 Manna FM életöröm zene. Ebben az órában vendégem, pontosabban telefonvonalban van itt velem, Molnár Hanna sportdietetikus, és két témát is fogunk érinteni ebben a beszélgetésben. Az egyik a ciklustudatosság, a másik pedig az evéshez fűződő viszonyunk. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia!
1: No, én ugye itt két témát mondtam. Én azt gondolom, hogy összefügg, mint minden mindennel, tehát a ciklusunk is függ attól, hogy hogyan eszünk, hogyan élünk, illetve az evéshez fűződő viszonyunk is, hogy is mondjam, hullámozhat, lehet ebben egyfajta ilyen, nem is tudom, nem mindig ugyanolyan. Nem tudom, ezt jól látom-e, tehát hogy azért változik az ember is, ugye, és a hozzáállásunk
2: igen.
1: is.
2: Igen.
1: No,
2: ez is ciklikus.
1: Igen, úgyhogy a ciklus tudatossággal indítsunk elsősorban, és legyen az, hogy mondjuk el azt, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy ciklus tudatosság.
2: Ez egyébként egy viszonylag új dolog, amivel azért elég kevesen foglalkoznak, viszont annál fontosabb, a ciklus tudatosság gyakorlatilag annyit jelent, természetesen nők esetében, de egyébként akár férfiakat is érinthet közvetetten, hogy a ciklusuknak megfelelően állítják össze az étkezéseiket, vagy akár a feladataikat, vagy a sporttevékenységüket, mert azért a ciklusunk során az energiaigényünk, a teljesítményünk, akár az étvágyunk, a hangulatunk is változik, tehát érdemes egyébként ehhez igazítani a táplálkozásunkat is, hogy a lehető legtöbb mikro- és makrotápanyagot megadjuk a szervezetünknek az egészségünk érdekében.
1: Mm-hmm. Ugye azt mondtad, hogy a nőket érinti, de nyilván közvetetten a férfiakat is.
2: Igen.
1: Ez alatt mit értettél pontosan?
2: Hát azért, ahogy ugye ciklikusan egy nőnek változik a hangulata, az egyébként kihatással lehet nyilván a párkapcsolatára, akár a társas kapcsolataira, és ez egyébként mondjuk, hogyha egy férfi erre felkészül, akkor talán egy sokkal gördülékenyebb kapcsolat lehet a nő és a férfi között akár, de egyébként lehet mondjuk a nők válláról levenni a terhet ilyen esetben, hogyha mondjuk tudja a férfi azt, hogy éppen a párja vagy barátja, vagy testvére, vagy bárkie, az éppen melyik fázisában tart a ciklusának.
1: Mm. Egyébként az, hogyha tudatosan éljük meg ezt az időszakot, ez hogyan segítheti, meg miként segítheti az életünket? Nyilván egy csomó mindenben jobbá teheti, de meg tudjuk-e azt fogalmazni, hogy milyen szempontból?
2: Hát igazából én a táplálkozás kapcsán azt szoktam kiemelni, hogy ahogy változik a ciklusunk, úgy az étvágyunk is változhat, illetve azért fontos azt is megfigyelni, hogy ne gondoljunk egyből a legrosszabbra, ha mondjuk fokozott az étvágyunk, akár egy menstruációs időszak előtt, vagy akár mondjuk egy petejérés időszakában az ovuláció környékén. Tehát ne gondoljunk egyből arra, hogy hú, valamit biztos elrontottunk a táplálkozásunkba, vagy betegek leszünk, vagy esetleg ne adj Isten valamilyen anyagcsere problémánk van kialakulóban, hanem próbáljuk visszafejteni azt, hogy éppen hol tartunk a ciklusunkba, és megérteni ez alapján, hogy mire, hogyan reagál a szervezetünk.
1: És ezt egyébként különböző részeinél így a ciklusunknak erre van magyarázat, hogy mi
2: igen,
1: miért, meg hogyan történik?
2: Abszolút, igen. A hormonjaink mindent befolyásolnak egyébként. Tehát nincsen olyan terület az életünkben, amit a hormonjaink ne befolyásolnának, és egyébként ez az étvágyunkra is igaz, vagy akár az energiaszükségletünkre. Tehát például nőknél a menstruáció előtti pár nap azért egy sokkal energiaigényesebb folyamat, vagy akár maga a menstruáció. Ez egyébként az étvágyunkban is azért megjelenhet, mert sokkal több energiát igénylünk, főleg így a szénhidrátokra is egyébként sokkal többen fenik a fogukat mondjuk egy menstruáció alatt, és mondjuk akár a kívánosság, akár az édességek utáni vágy, azért megjelenhet ilyenkor. Tehát ezt egyébként könnyen összeköthetjük akár egy ilyen esetben a ciklikussággal, a menstruációs ciklus változásával.
1: És ugye ebben az egészben, hát így nőként én is, meg gondolom, hogy minden nőtársam tudja, hogy ez nem csak arra néhány napra korlátozódik, ez a hormon átalakulás, vagy nem is tudom, a hormonrendszerünk, ahogy így dolgozik, hanem akár előtte. Tehát én most itt a szénhidrátról jutott eszembe, hogy például én a csokit jóval előtte kívánom. Tehát onnan tudom, mit, ami két héttel előtte már elindulnak így a folyamatok, és akkor már többet eszik az ember, jobban nem is tudom, felfújódik, szóval, hogy olyan sok olyan jele van annak, hogy na nem sokára most már közeledek ahhoz az időponthoz, és ez egyik sem kellemes, szóval nincs könnyű dolgunk egyébként.
2: Igen, és ezért is érdemes erre felkészülni, mert hogyha mentálisan felkészülünk erre, és beletanulunk ebbe a ritmusba, akkor sokkal könnyebben tudjuk kezelni, és meg tudjuk adni a szervezetünknek azokat a mikro- és makrotápanyagokat, amire szüksége van. Illetve egyébként az edzéseinket is tudjuk ehhez igazítani, mert például pontosan egy menstruáció előtti időszakban, vagy egyébként pont a menstruáció alatt, azért a teljesítményünk sem feltétlenül a legjobb, de egyébként például, amikor már átlépünk a menstruáción, és mondjuk a follikuláris fázisba lépünk, akkor sokkal jobb lehet a teljesítményünk, kicsattanunk az erőtől, főleg mondjuk az ovuláció időszakában is, tehát ehhez is tudjuk mondjuk az edzéseinknek az erősségét, vagy magát az edzést is, ahogy felépítjük, ehhez tudjuk igazítani. Mm.
1: Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, Hanna, hozunk egy kis életörömzenét, de ezt követően jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Ez a Családi Manna.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus, és két témát hoztunk erre az órára. Az egyik a ciklustudatosság, a másik az evéshez fűződő viszonyunk. Ugye a ciklustudatosságot beszéltük így a zene előtt, de hát azt is megbeszéltük, hogy nem lehet ezt külön szedni, tehát minden mindennel összefügg nyilván. Én arra lennék kíváncsi, igen, hogy arról beszéltünk, hogy a sport, az a teljesítményünk más lehet a különböző szakaszokban, hogy az oké, hogy más a teljesítményünk, de mennyire ajánlott? Például tegyük fel akár a maga a menstruáció alatt az edzés, a mozgás, az ajánlott-e, illetve segít-e bármit, vagy pont az ellenkezőjét érhetjük el vele?
2: Hát ez egyénenként eltérő, én azt mondom, mindenki tapasztalja ki ebből a szempontból is a szervezetének a működését. Van, aki egyébként kifejezetten szereti, hogyha tud mozogni, illetve egyébként a fizikai aktivitás azért a görcsös fájdalmaknak jót tud tenni, de nem mindenkinek az esetében. Illetve azért az fontos hozzátenni, hogy például, hogyha valakinek anyagcsere problémája van, vagy valamilyen hormonális panasza, akár egy policisztás ovárium szindróma, akár egy inzulin rezisztencia, annak a menstruáció időszaka sokkal megterhelőbb lehet, tehát ő akkor érdemesebb, hogyha könnyebb sporttevékenységeket választ, valamilyen kevésbé megterhelő mozgást, akár egy pilateszt, egy jogát, valamilyen olyan tornát, ahol mondjuk átmozgatja a testét, de mégsem terheli meg annyira, illetve figyeljen oda ugyanúgy azért a vércukor szintjére ilyen időszakban is, talán egy picit jobban.
1: Ilyenkor egyébként érdemes szakembert megkeresni, megkérdezni, hogyha valaki, tegyük fel, most úgy dönt, hogy sportra adja a fejét, vagy akár életmódváltásra, hogy ezekben az időszakokban mit tehet, vagy mit nem tehet, mivel árt esetleg, vagy mivel segíti a szervezetének a működését, az egészséges működését?
2: Igen, én mindenképpen javaslom, hogyha valaki bizonytalan, akkor mindenképpen kérdezzen utána, akár olyan dietetikustól, aki a sport témakörében jártas, akár sportdietetikustól, vagy az edzőjétől, ha megbízik benne, vagy akár az endokrinológusától, nőgyógyászától ugyanúgy megkérdezheti, valaki olyantól, akiben bízik, és tényleg tud adni a szavára, de mindenképp érdemes utána járni, mert a bizonytalanság sosem jó, és azért ne hanyagoljuk a sportot, mert mondjuk bizonytalanok vagyunk, hanem inkább járjunk utána mindennek.
1: Bár ugye ciklus tudatosság a téma most éppen ezekben a percekben, de ettől függetlenül, ha már itt tartunk, hogy sport, akkor muszáj megkérdeznem azt is, hogy mi a helyzet akkor, amikor babát vár az ember, mert itt is olyan sok kérdés merül fel, hogy egy állapotos nő mozogjon, ne mozogjon. Gondolom ez is nyilván egyéni, tehát hogy azért ezt is szakember nyilván segít abban, hogy mennyit érdemes, mennyit nem, de hogy te alapvetően mit tanácsolsz ilyenkor?
2: Persze, ebben is érdemes kikérni a nőgyógyász véleményét, vagy akár dietetikusét. Én azt szoktam javasolni, hogyha valaki terhesség előtt, babavárás előtt is sportolt, akkor nyugodtan sportoljon ugyanúgy. Természetesen figyelje a testének a jelzéseit, tehát ne feltétlenül akkor akarjon erőemelő versenyre készülni, de nyilván ez egyértelmű, hanem a terhelést azt tartsa vagy ugyanazon a szinten, mint a babavárás előtt, vagy egy picit enyhítsen rajta, de ahogy halad előre a terhesség fázisaiban, vagy ahogy egyre inkább a vége felé jár, azért érdemes egy picit visszavenni, meg az utolsó hetekben, hónapokban már azért akár elhagyni az ilyen nagyon megterhelő edzéseket, és mondjuk nagyokat sétálni, vagy kismama tornára járni, ilyesmi. De egyébként érdemes mozogni, meg a mozgás ugyanúgy jót tesz babavárás alatt is, csak azért mindenki figyelje a saját testét, a saját szervezetének a jelzéseit ilyen esetben is különösen.
1: Igen, mert ugye azt látni, hogy ebből is most idézőjelben sportot űzünk a sportból, tehát hogy annyira meg kell felelni, vagy meg akarunk felelni a külvilág elvárásainak, hogy akkor is mindent beleadunk, és amikor azt látjuk, hogy hatalmas pocakkal nagyon keményen sportolnak a hölgyek, akkor igen, az ember elszégyeli magát, hogy úristen, én ezt nem tudom csinálni, hát hogy csinálja? Szóval, hogy itt is igen, szerintem a fejben is kell egy picit ezen változtatni.
2: Így van, abszolút. Meg mivel mindenki eltérő, mindenkinek más a terhelhetősége, máshogy működik a szervezete, soha ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, mert egyáltalán nem mérvadó az, hogy más mit csinál.
1: Pontosan mindenki más. Na most újra hozunk zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően jövünk vissza, és akkor folytatjuk a másik témánkkal, az evéshez fűződő viszonyunkról. Maradjanak velünk!
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Molnár Hanna sportdietetikus, a Családi Manna vendége ebben az órában. Témánk a ciklus tudatosság volt egészen idáig, viszont a hírek és a zene utáni másik témával fogjuk majd folytatni, ami nem más, mint az evéshez fűződő viszonyunk. Érdemes lesz velünk tartani a következő fél órában is.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a korrupció ellenes törvénycsomagot az uniós forrásokért. Sikeresen buzdította a magyar rajongóit véradásra a Metallica. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, hogy külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, hogy a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos HMS keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTV-a. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőitől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. Belefulladt a bánkítóba egy 15 éves fiú. Társaival tegnap iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött. Amikor elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal keresni kezdték, és értesítették a hatóságokat is. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Gyorsan beteltek a véradói helyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is életmentésre buzdít. A Metal Banda alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg.
1: Időjárás.
2: Délelőtt.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus. Ugye a hírek és a zene előtt beszélgettünk a ciklus tudatosságról, illetve egy picit érintettük azt is, hogy mi a helyzet, amikor babát várnak a hölgyek, és esetleg sportra adják a fejüket, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Nem kell megszakadni, sőt, nem ajánlott, de nyilván szakember, nőgyógyász, sportdietetikus kell főként megkeresni, aki segíteni tud abban, hogy hogyan cselekedjünk helyesen. No, hát a másik nagy téma, én itt közben mosolygok, hát sajnos nem lát Hanna se, és a hallgatók se az evéshez fűződő viszonyunkról, mert hát ez egy akkora téma, és olyan sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan szerintem mindenkinek így a fejében vagy a gondolataiban. Nekem elsősorban az jut eszembe az evéshez fűződő viszonynál, amikor ezt így mondom, ezt a mondatot, hogy gyerekkoromban mit tettek, vagy milyen mondatok hangoztak el, hogy meg kell enni, ha nem eszed, meg nem nősz nagyra, edd meg a répát, megtanulsz fütyülni, akkor mi az egészséges, mi nem. Annyira más volt minden a régen, ugye az én gyerekkoromban, és hogy ez annyit változott egyébként azóta, de maga az evéshez fűződő viszonyunk, az még talán, hogy is mondjam, nem vagyunk tudatosak ebben. Jól gondolom?
3: Igen, sajnos ezt nagyon jól mondod, és én azt veszem észre, hogy egyre többen kezdenek foglalkozni a táplálkozással, kiegyenlítéssel.

0: egészséges étrenddel, viszont még mindig a tudatosság az, ami hiányzik belőle, mert ezek a divatdiéták, átmeneti fogyókúrák abszolút nem azok, amiket hosszú távon érdemes tartani, meg hát nem is lehet őket, de valóban nagyon sokat változott egyébként így az evéshez fűződő viszonya a társadalomnak, és mivel egyébként a táplálkozás tudomány is folyamatosan fejlődik, ezért egyre több mindent tudunk róla, tehát egyre inkább érdemes vele foglalkozni.
1: Na de hogyan csináljuk ezt jól? Mert hogyha most én is itt elmondtam ezt a néhány mondatot, ami így eszembe jutott gyerekkoromból, hogy azért ezek is nagyon-nagyon befolyásolják szerintem a felnőtt korunkban a hozzáállásunkat az evéshez.
0: Hát hogyne, amilyen mintát hozunk otthonról, amiket sokat hallottunk, azokat óhatatlanul is beépítjük a felnőtt kori táplálkozásunkban. Szóval egyébként én például a tanácsadásaimon mindig el szoktam mondani azt, hogy ha valakinek mondjuk kisgyereke van, vagy babát tervez, akkor már jó, hogyha megalapozza akkor az étkezését, mert azt fogja megtanítani a gyerekének, a gyereke azt fogja tőle látni, amit ő is csinál, tehát meg tud neki tanítani már ilyenkor egy olyan egészséges, kiegyensúlyozott étrendet, életmódot, ami aztán az ő felnőttkori táplálkozását és egészségét is megalapozza.
1: Tehát gyerekként, de mi van akkor, hogyha valaki felnőtt, és még mindig nem tudatos, és még mindig nem jó az evéshez való viszony. Ez a reggel megiszik egy kávét, utána meg mit tudom, valami kis szénhidrátot, péksüteményt, amikor éppen ideje van, akkor megeszik, igen, és akkor este hazaesik, nyilván 6 óra után, ugye, és akkor lefekvés előtt megeszi a nagy, nem is tudom, csülköt, bármit.
0: Igen, valami jó kis kalória.
1: Igen, mindenképpen zsírosat, igen.
0: Igen, hát hogyha valakinek már van egy ilyen rosszul berögzült rendszere, akkor érdemes egyébként segítséget kérni, de hogyha valakiben benne van az a motiváció, hogy magától induljon el, az is tök jó, viszont azért olyan forrásokból tájékozódjon, ami megbízható, ha meg egyedül nem megy, akkor érdemes dietetikushoz fordulni, mert a lényeg igazából az életmódváltás, tehát egy olyan szokásrendszer kialakítása, ami hosszú távon tartható, és az egészséget támogatja, tehát hogy ne egy ilyen időszakos változást okoz, amit aztán egy pár hónap után elhagy, mert az egyébként a szervezetének sem tesz jót, meg mentálisan sem. Tehát ilyenkor érdemes mindenképp szakemberhez fordulni.
1: Itt most ugye a zsíros ételt említettük, de akár az édességet is felhozhatnánk, hogy az is egy, az édesség utáni vágyunk, ugye az, hát szerintem nem tudok százalékos arányt mondani, de nagyon sok ember küzd ebben, hogy ezt lehet csillapítani, ezt meg lehet ezt valahogy szüntetni.
0: Hát, ha megszüntetni nem is, mert nyilván, ha valaki édes szájú, akkor azért ugyanúgy kívánni fogja az édességet, de csillapítani lehet egyébként egy kiegyensúlyozott étrenddel, hogy odafigyelünk arra, hogy legalább naponta 4-5-ször étkezzünk, és azért ilyen 3-4 óránál több ne teljen el két étkezés között, akkor a vércukor szintjénk is kiegyensúlyozottak tudnak lenni, és sokkal kevésbé fogunk sóvárogni az édességek iránt. Tehát ez például egy tök jó módszer erre, érdemes mondjuk erre odafigyelni, de ha meg tényleg az ember szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni erre, akkor már a szakember segítsége abban is tud neki segíteni, hogy úgy állítja össze az étrendjét, az étkezéseit, hogy teljes értékűek legyenek, fehérjét, zsírt és szénhidrátot egyaránt tartalmazzanak a megfelelő arányban, mert ezáltal sokkal tovább el fog telíteni az adott étkezés, amit elfogyasztunk, és mondjuk kisebb az esélye, hogy sóvárogjunk a nasolnivalók után, vagy bármilyen ilyen nem túl egészséges alternatíva után.
1: Igen, meg ugye az is fontos, hogyha ilyen össze-vissza eszünk, akkor attól sokkal jobban tudunk hízni, mert nyilván ez a fajta életmód arra enged következtetni, hogy az embernek az élete is össze-vissza van, mozogni se tud.
0: Így van.
1: Éppen ezért, ahogy esik, úgy puffan, ahogy szokták mondani, akkor eszik, amikor éppen van 5 perce. Úgyhogy igen, ez például azoknak sem ajánlatos, aki mondjuk éppen fogyni szeretne. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni a zene után, és akkor egy picit a mozgást is behozzuk, hogy ez mennyire fontos a sport és a mozgás egy olyan esetben, hogyha valaki mondjuk kilókat szeretne leadni, vagy éppen akár életmódot változtatni, mert ugye, vagy váltani, az is nagyon fontos. Jövünk tehát a zene után.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus. Nagyon sok mindenről szó esett, a ciklus tudatossággal indítottunk, aztán az evéshez fűződő viszonyunkkal folytattuk, ebben a két témában beszélgetünk. A beszélgetés visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on, SoundCloud-on, mindenhol is elérik, úgyhogy aki nem tudott velünk tartani, az ne csüggedjen egy másodpercig sem, mert nem sokára fönt lesz és vissza lehet hallgatni. No, a diétánál, fogyásnál hagytuk abba a beszélgetést, ugye pontosabban onnan indultunk, hogy az össze-vissza étkezés az nem igazán tesz jót a testünknek, a szervezetünknek. Egyrészt, másrészt meg ugye, ha valaki fogyni szeretne, akkor ezt gondolom, ezt most mondom én itt teljesen laikusként, hogy felejts el ezt az össze-vissza étkezést. Ide igazam van egyébként?
2: Abszolút igen, de mindenki, tehát nem csak az, aki fogyni szeretne, hanem aki egészséges szeretne lenni, mert ez az össze-vissza étkezés az anyagcserének sem tesz jót, de egyébként a testösszetételnek sem, a hormonháztartásnak sem, a közérzetnek sem, tehát senki ne legyen össze-vissza, ez nagyon fontos.
1: Uh-huh. No és akkor a sport, azt gondolom legalább annyira fontos, mint az étkezés, akár egy ilyen esetben, ha fogyni szeretünk, de alapvetően is, tehát hogy az egészséges élethez a sport legalább olyan ugyanannyit nyom a latba, mint mondjuk az egészséges étkezés.
2: Így van, pontosan. Szokták ugye mondani, hogy 70% táplálkozás, 30% sport, viszont akármennyire is a sport itt kisebb százalékban jelenik meg, ugyanolyan fontos. Jaj, bocsánat.
1: Nem gond, kutyust is hallottuk a háttérben.
2: Igen, ő is szeretett volna beleszólni. Szóval akármennyire is kisebb százalékban van jelen ez ilyen szempontból egy életmódváltásban, nélküle nem működik. Tehát mindenképpen fontos, hogy aki életmódot vált, az egészségére szeretne koncentrálni, az mozogjon, mert ezáltal az energiafelhasználása is nő, tehát mondjuk egy fogyás esetén tud segíteni, illetve a sejtek inzulin érzékenységét is fokozza, ami pedig ahhoz vezet, hogy jól működik maga az anyagcsere.
1: Mm-hmm. Na és akkor hogyan kezdjünk el sportolni? Ebben is segítsünk egy kicsit a hallgatóinknak, mert hát én, ha csak saját magamból indulok ki, és most nagyon őszinte leszek, nem egyszer fordul az elő, hogy na most akkor elkezdem, és akkor nagy elánnal beledobom magam, és akkor megy is egy hónapig, másfél hónapig, és akkor utána jönnek az ilyen nagyobb szünetek. Általában mindig mozgok valamit, de hogy ez a rendszer, ezt nem tudom valahogy beépíteni, hogy mit tudom, heti kétszer, vagy akár háromszor ugyanabban az időben akár mozogjak.
2: Igen, ezért is érdemes mondjuk egy olyan sporttevékenységet találni, amit élvezünk, illetve amit be tudunk illeszteni a napi rutinunkba, mert hogyha már alapvetően úgy indulunk neki, hogy egy ilyen teljesíthetetlen célunk meg elvárásunk van magunkkal szemben, akkor az biztos, hogy azt nem fogjuk tudni tartani, és ez mind a táplálkozásban, mind a sportban igaz, tehát találjunk valami olyan sporttevékenységet, amit be tudunk illeszteni a rutinunkba, és szeretünk is, és akár mondjuk otthon is tudjuk végezni, mert nem kell ehhez feltétlenül konditerembe menni, vagy uszodába menni, vagy elmenni otthonról, mert akár, hogyha mondjuk találunk olyan videókat, vagy olyan edzőket, akik tesznek fel interneten is elérhető anyagokat, ami nekünk mondjuk tetszik, meg élvezzük, akkor azt nyugodtan lehet akár otthon is csinálni, és sokkal könnyebben beilleszthető a napi rendünkbe.
1: Igen, csak ha otthon csinálja az ember, akkor könnyebben előfordul az, hogy nem tudom, és, hogy ó, most akkor mitől megcsinált a telefon, akkor abba hagyom, hát akkor már nem folytatom. Szóval ez az otthoni, de igen. Nyilván egyébként tényleg azt gondolom, hogy ha már semmi nincs, akkor inkább az otthoni, de hogy valamit mindenképpen mozogjunk. Mi a helyzet akkor itt az étkezéssel, a sport előtt vagy után mi tehetünk, ehetünk, el kell telni bizonyos időnek, hogy ahhoz, hogy tehát hogy addig, amíg eszünk valamit?
2: Igen, mindig együnk edzés előtt meg után is, tehát soha ne kezdjünk bele úgy a sportba, hogy mondjuk órákkal előtt ettünk utoljára. Ha más nem is, akkor egy kis gyümölcsöt, mondjuk banánt, vagy aszalgyümölcsöket, aszalványszeleket, egy kis gyümölcspürét edzés előtt egy fél órával fogyasszunk el, mert ez olyan gyorsan felszívódó szénhidrát, ami egyébként plusz energiát tud adni a sporttevékenység idejére, és a teljesítményünk is jobb lesz tőle. Illetve egyébként az edzés utáni étkezést se hanyagoljuk el, tehát Tehát, hogyha mondjuk adott esetben este megyünk edzeni, és már nem akarunk utána enni, az nem egy jó dolog. Mindig együnk utána is valamit. Valami olyan ételt, amiben van fehérje, és egy kis gyorsan felszívódó szénhidrát is, mert ugyan a fehérje természetesen kell az izomtömeg növeléshez, viszont ahhoz, hogy ez a fehérje jól tudjon hasznosulni, egy kis szénhidrátot is kell mellé párosítani, tehát akár egy kis túrókrémes szendvicset, tojásos szendvicset, nyugodtan lehet fogyasztani, egy banántúrmixot, ilyesmit. A lényeg az, hogy soha ne végezzünk úgy egy edzéssel, hogy utána nem eszünk valamit.
1: És akkor végül utolsó kérdés, te mit tanácsolsz, reggel vagy este sportoljon az ember inkább? Nyilván gondolom, mikor van ideje főként, de hogy melyik az egészségesebb, ha van ilyen, ha ki lehet így választani egy időpontot vagy időszakot?
2: Hát inkább napközben, vagy reggel délelőtti órákban, mert hogyha este mondjuk már lefekvés előtt sportolunk, akkor az annyira fel tud minket pörgetni, hogy utána nem tudunk annyira jót pihenni, és ha meg nem tudunk jót pihenni, az nyilván hosszú távon nem feltétlenül tesz jót az egészségünknek, tehát érdemes mondjuk vagy a mozgást így a lefekvés előtt legkésőbb 3 órával befejezni, mármint a sporttevékenységre gondolok, de előtte bármikor nyugodtan a nap folyamán.
1: Hát Hanna, nagyon-nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon sokat segítettél személy szerint nekem is, és bízom benne, hogy a hallgatóknak is.
2: Örülök neki, nagyon szívesen tettem.
1: Köszönöm szépen neked. Kedves hallgatóim, ebben az órában Molnár Hanna sportdietetikus volt a Családi Manna vendége.

0: Hanna sportdietetikus volt a Családi Manna vendége ebben az órában. Következő órában utazunk, Jurák Zsolt világutazóval ellátogatunk Japánba. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
5: Nyilván ez páciens függő, bőrállag függő, bőrminőség függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6 hét után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6 hét múlva érdemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár 2 évig is szép eredményeket tudunk fenntartani.
4: Kiknek ajánlod a kalcium hidroxiapatit tartalmú kollagén stimuláláson alapuló beavatkozásokat?
5: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk provokálni, tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális. Nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövettöblet, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
8: Napos koranyári idő lesz. Átvilágítják a minisztériumokat, felújítják a balatoni kikötőket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát baleset ügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerért ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tisztás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy az előző kabinet sok 100 milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. A korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kálmán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. Megkezdődött a balatoni komkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet is. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép reggelt, a mikrofonnál Ferenc Gabi, és ebben az órában dr. Illési Rudolf plasztikai sebész lesz a vendégem, akivel a szépészeti műtétekről beszélgetünk. Főként olyan apropóból, hogy ugye itt van ez a nagy meleg, és hogy vajon ilyen időszakban például ajánlott-e bármilyen műtétet elvégeztetni, amennyiben igen, akkor mire kell figyelni, illetve fiatalabb korosztály, idősebb korosztály, kinek mikor, milyen beavatkozást érdemes elvégeztetni, vagy akár teljesen tiltott. Ezt is megkérdezem majd tőle.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Ebben az órában vendégem dr. Illési Rudolf, plasztikai sebész, és hát egy picit a plasztikai műtétekről fogunk beszélgetni, kitérve arra, hogy vajon nyáron, a nyári időszakban milyen beavatkozásokat érdemes végeztetni, vagy milyen beavatkozásokat lehet egyáltalán végeztetni, vajon van ebben különbség. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Tulajdonképpen a nyári időszakban külön műtéti típus vagy beavatkozások, amik optimálisan nyáron lennének elvégezhetők, nincsenek, mert nagyon fontos, főleg a műtéti beavatkozás után, ahol sebeket ejtünk a sebgyógyulás folyamatában, hogy milyen páratartalom van a testhőmérsékletünk, ugye, hogy változik, ahogy kimegyünk a külvilágra, és tulajdonképpen ebben a sebgyógyulásban inkább a hidegebb időjárás kedvez.
2: Akkor, ha jól értem, akkor itt igazából a túlzások az, amire figyelni kell. Tehát, igen, lehet tehát, menni...
3: Egy műtéti konzultáció történik, akkor a páciens is ugye elénk tárja az ő igényeit, csak ugye nekünk is van kérésünk, hogy mi ezt meg tudjuk valósítani, csak mi is kérünk valamit. Tehát itt értem ez alatt, hogy egy botox vagy ajaktöltéses kezelés után megkérjük, hogy 2-3 napig esetleg a sportoló életmódtól vagy a napozástól tartózkodjanak, ugyanúgy egy műtétnél bizonyos kompressziós ruhákat kell 4-6 hétig, és hogyha ezeket hordják a 40 fok ellenére, és meg tudnak klimatizált környezetben tartózkodni, akkor nyáron is elvégezhetőek ezek a beavatkozások, bár oda kell ezekre a dolgokra jobban figyelni, mint a téli periódusokban.
2: Tehát az, hogy nem napozik, de nyilván, hogy az utcán jár, akkor is azért éri a nap a testét, az még elfogadható, csak az, hogy direkt kifeküdni a napra hosszabb időre, az, ami
3: igen,
2: nem ajánlott.
3: Illetve ugye az is fontos, hogy mennyi a napon töltött órák száma, mert hogy párologtatunk, a homlokunk is gyöngyözik, az ugyanúgy a melkasunk, tehát ahol például hölgyeknek ugye emlő műtét után előfordulhat, hogy esetleg előnytelenebb a hegesedés szempontjából ez az időjárás.
2: Plasztikai műtétek és szépészeti beavatkozások között van-e különbség?
3: Én ezt másképpen definiálnám, a plasztikai sebészetet lehet rekonstrukciós és esztétikai részre osztani. A rekonstrukció alatt azt értünk, hogy valamilyen vagy kezdetileg nem megadott dolgot, vagy esetleg az évek során baleset, vagy akár terhesség által megváltozott testkontúrt adunk vissza. Ezt inkább rekonstrukciónak értem. Szépészet alatt, meg ugye vagy esztétika alatt inkább azt értem, hogyha valaki kifejezetten a esztétikai megjelenése miatt szeretne esetleg másabb orr szerkezetet, vagy másabb emlő volument létrehozni.
2: Mi az, ami a leginkább mostanában divat? Mondjuk, ha arra gondolok, akkor egy rekonstrukciós műtét az nem nevezhető divatnak nyilván, mert az fontos, az szükséges. Viszont, hogyha az esztétikai beavatkozásokat nézzük, mi az, amit most leginkább kérnek a hölgyek, és majd mindjárt kitérünk arra is, mert kíváncsi vagyok, hogy férfiakkal mi a helyzet?
3: Én 3 csoportba sorolnám a hölgyeket, akik ilyen esztétikai műtéteket választanak. Egyrészt a fiatal felnőtt kor, amikor esetleg olyan dolgok, amit a szüleiktől genetikailag nem örököltek, itt értem az alatt emlő és orr áll az első 1-2 helyen. A második csoportban a terhes vagy terhességen átesett szült hölgyeket, akik azért egy jelentős tömegnövekedésen és tömegváltozáson esnek át, és sajnos nem mindig úgy rekonstruálódnak a viszonyok a babaágyas epizódok után, ezért ők képezik a második csoportot, ugye nekik az emlő has képezi általában az első 1-2 helyet, a harmadik hölgy csoport pedig esetleg a ilyen 50-60 éves korosztály, akire már egy kicsit a menopauza, illetve a gravitáció egy kicsit jobban hat, és náluk az emlő, illetve az arc beavatkozások képezik az első 2 helyen.
2: Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, ezt követően jövünk vissza, és majd kíváncsi lennék arra is, hogy amit ugye mostanában sűrűn láthatunk, ez a bizonyos szájfeltöltés, hogy ebben mi a helyzet, mert szerintem már sokunk találkoztunk olyan helyzettel, amikor már természetellenesnek tűnik. Erről is beszélünk a következő percekben.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Illési Rudolf plasztikai sebésszel beszélgetek ebben az órában. A témánk pedig a nyári szépészeti műtétek. Ugye ilyenkor, amikor ilyen nagy meleg van, 30 fokos hőségekben, vannak bizonyos műtétek, amit például nem lehet elvégeztetni, vannak, amik viszont teljesen hőmérséklettől függetlenül elvégezhetőek. Ezeket beszéljük most át, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kíváncsi vagyok erre bizonyos szájfeltöltésre, amit szerintem a hallgatók is sűrűn láthatnak. Én magam is sűrűn találkozok olyan hölgyekkel, tehát én ma azt látom, hogy divat a szájfeltöltés. Viszont ugye ebben is láthatunk ilyet és olyat. Ebben és én azt gondolom, hogy túlzásokba lehet esni, majd kijavítasz, hogyha ez nem így van. Én arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor az orvos az szokott-e szólni, vagy kellene kiszólni a páciensnek, hogy én nagyon szívesen megcsinálom, de szerintem ez így jó, ahogy van, és hogyha még beletöltünk, akkor az már nem lesz természetes, és hogy így is vállalja-e.
2: Az első, amit ügyesen megjegyeztél, hogy fontos, hogy orvoshoz forduljon a páciens, mert itt sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy nem mindig orvos végezi ilyen beavatkozásokat, és egy kellően képzett és tréningezett orvosnak, akik a megfelelő tanfolyamokon részt lesznek, és úgy gondolom, hogy van egy kellő erkölcsi érzékük, az a páciens biztonságát és későbbi úgymond elégedettségét is figyelembe véve kellően nyomon tudja követni a pacienst.
1: Tehát most bocsáss meg, itt közben felakadt a szemem, hogy van olyan, hogy nem orvos végzi?
2: Vannak olyan szakterületek, amikre nem biztos, hogy ezen a fórumon most így kitérnék, de előfordul, hogy ilyenekkel akkor találkozunk, mikor a ilyen kollégák által elvégzett beavatkozások utáni helyreállítást végezzük. És ezért fontos a paciensek felé, hogy mindegy, hogy műtétet vagy egy esztétikai beavatkozást válasszanak, kellő körültekintően nézik meg, hogy az orvos az milyen engedélyekkel rendelkezik, illetve hogy mennyire képzett, mert minden szakmában itt is nagyon nagy a variáció, és erre is apropóján a plasztétika, esztétika, ez egy jó fórumnak tekinthető, mert ez egy olyan oldal, ahol ez tulajdonképpen egy weboldalon belül lehet tulajdonképpen a különböző szakembereket megismerni, és a páciens ki tudja választani a számára emberileg és szakmailag szimpatikus.
1: Pont azért van a kérdésem, hogy az, hogy szakmailag utána nézni egy orvosnak, hogy milyen képesítései vannak, mi az, amivel lehet hozzáfordulni. Azért egy olyan embernek, aki mondjuk még nem volt, vagy nem szokott ilyet csinálni, azért nekem nagyon nehéz lenne ennek utána nézni, de akkor a plasztika, esztétika oldalon, ott ezt előszűrik, tehát ha onnan választ az ember.
2: Másrészt ugye a megfelelő, tehát a kollégáknak van ugye weboldala is, és azon keresztül, tehát egy páciens, egy orvos gondolom elsősorban esetleg ajánlás, megfelelő esetleg lekrám hirdetés, de utána a páciens, főleg, hogyha komolyabb beavatkozásra szánja magát, akkor azért utána tud ezeken a fórumokon nézni.
1: Hát igen, csak itt is a bizalmatlanság sokszor előfordul, hogy hát most interneten olvashatok bármit, honnan tudom én azt, hogy az valóság, mert bárki bármit kiírhat már.
2: Hát ezért gondolom, hogy először azzal kell kezdeni, aztán mindenféleképpen a személyes benyomás fogja a végső döntést meghozni.
1: Neked egyébként mi a tapasztalatod, hogy a hölgyek ezt megteszik? Tehát, hogy előszűrnek, vagy sokat érdeklődnek, körbe érdeklődnek, mert én így azt látom így a környezetemből, hogy hajlamosak vagyunk mi hölgyek arra, hogy én ezt most nagyon szeretném, és igazából nem érdekel, csak minél gyorsabban csinálj meg valaki, mert azt szeretném, hogy.
2: Én úgy gondolom, hogy még mindig a legfontosabb az ajánlás. Hogyha van a közeli baráti körbe, családi körbe valakinek egy közvetlen pozitív tapasztalata, az a legfontosabb. Hogyha ilyen nincsen, vagy esetleg mégis úgy gondolom, hogy másfelé mennék, akkor ezeken a fórumokon történik egy előzetes keresés.
1: Most újra tartunk egy rövid szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, aztán újra életörömzene, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést. Én arra is kíváncsi vagyok még, hogy a fiatal korosztályjal mi a helyzet, tehát hogy ő náluk milyen műtéteket, beavatkozásokat lehet elvégezni. Jövünk vissza a hírek és a zene után.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna.

0: sok tévhit övezi a plasztikai sebészetet, én most ezeknek próbálok utána járni, hogy mik a tévhitek és mik az igazságok, például a tekintetben, hogy az ilyen 40 fokos nyári melegben érdemese bármilyen műtétet vagy beavatkozást elvégeztetni. Dr. Illési Rudolf plasztikai sebész segít nekünk ebben. Jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Napos koranyári idő lesz. Átvilágítják a minisztériumokat, felújítják a balatoni kikötőket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát baleset ügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerért ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tisztás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy az előző kabinet sok százmilliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. A korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kálmán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. Megkezdődött a balatoni kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet is. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: 8:30 múlt, csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Ebben az órában dr. Illési Rudolf plasztikai sebésszel beszélgetek, és elérhetőségünk 0677 1986. Elértek minket a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Élet, öröm, zene. Manna.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Illési Rudolf plasztikai sebész, témánk pedig a szépészeti beavatkozások, műtétek, főként ugye a nyári melegre való tekintettel, mi az, amit ilyenkor szabad, milyen műtéteket vagy milyen beavatkozásokat szabad ilyenkor, illetve mi az, ami kifejezetten tiltott. Sok mindenről beszélgettünk az előző fél órában is. Most ott tartunk, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy a fiatal korosztállyal, tehát ezzel a 20 éves korosztállyal mi a helyzet. Hiszen ugye te is említetted, hogy igazából minden korosztályból vannak pácienseid. Ez egyébként teljesen rendben van, hogy 20 évesen már az ember plasztikai sebészhez fordul. Nyilván egy olyan korban nőttem fel, ahol azt mondták, hogy nem már, hát most átszabatod magad. Tehát van egy ilyen mögöttes gondolat, amikor ezt a kérdést felteszem neked, de hogy te, mint aki ezt csinálod, ez a te foglalkozás, hogy ez rendben van? Tehát...
2: Én a szakmámnak az egyik öröme az az, amikor ha egy paciens zavar valami évek óta, és utána ezt neki meg tudjuk adni, akkor egy teljesen más paciens kapunk a kontrollvizsgálatokon vissza, és ezt nagyon jó látni. Itt értem azt, hogy volt egy olyan fiatal hölgy, akinek a túl nagy emlői zavarták 16 évesen a megjelenésében, és egy emlőkisebbítésen vett részt, és a konzultációk alatt szinte alig tudtam vele kommunikálni, és már ahogy kijött a műtőből, tulajdonképpen egy más embert kaptunk vissza. Én úgy gondolom, hogy főleg mi ezekkel a paciensekkel szeretünk ebben az életkorban foglalkozni. Természetesen vannak olyan kisebb esztétikai beavatkozások, itt értem azt, hogy hialuronsavas töltés, ahol egy kicsit az állkapocsívüket szeretnék szélesíteni, vagy a járóművüket egy kicsit kontúrosabbá tenni. Ezek meg úgy gondolom, hogy olyan kis beavatkozások, amik hogyha nem csinálnak egy ilyen plastic looking like kinézetet, akkor úgy gondolom, hogy ez a örömükbe bőven belefér.
1: Uh-huh. Az tévhit vagy igaz, hogyha nagyon korán elkezdi valaki, tehát akár 20 évesen, most maradjunk akkor ennél a hialuronnál, hogy akkor ezt nem fogja tudni abba hagyni. Tehát, hogy ezt csinálni kell, mert utána, amikor már kimegy ennek a hatása, akkor utána leesik az arca, a bőre, a stb.
2: Én úgy gondolom, hogy ha megfelelő mértékben van ez csinálva, és nincsen eltúlozva, akkor ezek az anyagok tulajdonképpen természetes anyagok, amik ugye a lebomlásukkal, illetve az átépülésekkel, amit a szervezetben akár kollagéné, vagy saját szövetet építő hatása alakulnak, ezzel tulajdonképpen nem ártanak. Uh-huh. Természetesen, hogyha valaki ezt nagyon nagy mennyiségben eltullozza, akkor például a hialuronsavas töltés nagyon ki tudja tágítani a például az arcbőrét.
1: Aha, tehát akkor ezért lehet az, hogy ilyen információkat olvashatott az ember, hogy valaki, aki túlzásba vitte, és akkor utána...
2: Igen, itt fontos a mértékletesség, meg az a tréningezett szakember, aki kellően ezt nyomon tudja követni, és koordinálni tudja, és ugye ez is egy információ, hogy a 21. századi plasztikai sebészet az tulajdonképpen a frissesség, a kellő határozottság irányába megy, mint hogy, és hogy ne vegye észre ezt esetleg a nem ismerő másik ember, mint hogy itt nagyon a 1980-as, 90-es évek nagyon eltúlzó dolgai felé haladjunk.
1: Igen, itt volt most, hogy így erre utaltál, ugye, az, most nem tudom, hogy abban az időben, de hogy például a botoxot azt úgy használták, tehát hogy konkrétan teljesen más lett a hölgyek arca, ma már azért ilyet se nagyon látni.
2: Én úgy gondolom, hogy például pont a botox kezelést, aki így nincs hozzászokva, nem szokták észrevenni. És ha előbb említetted, vagy érintettük a férfiakat, tehát ők is már úgy elvárás magukkal, meg a párkapcsolati szinten is, hogy ők is egy kicsit frissebben korosodjanak, és tehát egy férfin is, hogyha ez kellő mértékkel van végezve, akkor azért nem szembetűnő, hogy valaki akinek

0: be van botoxolva a homlok.
1: Egyébként, hogyha már így említetted, akkor gondolom arányaiban még mindig hölgyek vannak többen.
0: Igen, ez korábban 95-5%, most is azért 90-10% az arány körülbelül.
1: Újra tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza a zene után, és azzal fogjuk folytatni, hogy vajon még milyen hibákba szoktak beleesni a hölgyek, urak a plasztikai műtétek során.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Illési Rudolf plasztikai sebész a vendégem ebben az órában. Témánk a szépészeti beavatkozások, plasztikai műtétek, és főként arra való tekintettel, hogy ilyenkor nyáron a 40 fokos hőségekben javallott-e mondjuk elvégeztetni bizonyos műtéteket. Ugye erről beszélgettünk ebben az órában, és folytatjuk most még néhány perc erejéig. Ha valaki nem tudta hallgatni a beszélgetést, de kíváncsi rá, vissza tudja hallgatni, nem sokára felkerül az oldalunkra, mannafm.hu, ott a Hallgassa vissza fülecske alatt a Családi Manna műsoron belül megtaláljátok. Itt már azért egy-két dolgot említettünk, de van-e még esetleg más olyan hiba, amiben beleesnek a hölgyek, vagy akár az urak? Tehát ugye itt akkor említettük, hogyha túlzásba viszik a hialuron feltöltést, akár szájnál, akár arcnál, hogyha nem megfelelő szakemberhez mennek, hanem orvost választanak mondjuk akár egy beavatkozáshoz, egy műtéthez, van-e még esetleg más valami, amit így tapasztaltál az eddigi praxisod során. Az is eszembe jutott, hogy ha nézzük a celebeket, a hölgyeket, hogy egy kicsit így már azt érezzük, hogy mintha ilyen egyen arcok lennének, hogy mintha egyik a másikra akarna hasonlítatni, és hogyha úgy menne orvoshoz, nem tudom, hogy így van-e, ezt én csak így, ahogy látom nyilván kívülről, hogy én olyan arcot szeretnék, mint ő, és viszem a fotót. Neked volt már ilyen a...
2: Természetesen van, és ilyenkor a konzultációnk során ugye nem csak sebészeti, nem csak esztétikai, hanem ugye egy pszichológiai vezetés is történik, és tulajdonképpen ha kisebb vagy nagyobb beavatkozást is végzünk, akkor tulajdonképpen egy csapatmunkában történik, és is fontos, hogy az összhang az meg legyen a pácienssel, és tudjuk azt, hogy mire szeretne kérni, és sajnos néha meg kell tanulni nemet is mondani, és igen, ezt amikor esetleg egy hozzá nem hasonló testképpel vagy arccal jönnek, akkor mindig azért egy felkiáltó jel azért megjelenik a gondolatunkban, de ezt természetesen a beszélgetés konzultáció során tudjuk vezetni. Itt fontos, hogy a realitások szintjére esetleg lehozzuk a pacienst, mert így lehet későbbi félreértéseket elkerülni.
1: El szokták fogadni egyébként, ha volt már ilyen, vagy azt mondta, hogy rendben, oké, elfogadom és ment máshoz.
2: Hát ez is lehet.
1: Ezt nem tudod után követni,
2: de igen, ugye erre szoktuk azt mondani, hogyha esetleg nem töltöm bele a 30 millilitert a szájába, akkor biztos fog találni olyat, aki ezt beletölti, de ezzel már a harmadik fél foglalkozni, aki ezt megcsinálja.
1: Akkor visszatérve még egy mondat erejéig arra, hogy akkor igazából nincs olyan kezelés, vagy nincs olyan beavatkozás, ami nyáron tilos lenne, csak jobban oda kell figyelni.
2: Igen, tehát, vagy másképp fogalmazva, nincs olyan kezelés, ami nyáron optimális.
1: Miért fontos az orvosnak és a páciensnek, hogy a plastikaesztetika.hu oldalon az orvos jelen legyen, és hogy a páciens ott tájékozódjon? Ezt ugye érintettük egy picit már így a beszélgetésünk elején. Van-e még esetleg itt bármi?
2: Ahogy említettük is, tulajdonképpen itt szakemberek vannak egymás mellett felsorakoztatva, ahol a kedves leendő páciens az tud tájékozódni, hogy ki hol dolgozik, esetleg milyen szakterületeken specializálódik, vagy milyen szakterületeket végez, tud nézni előtte-utána fotókat, tud nézni véleményeket, és ez tulajdonképpen egy kicsit megkönnyíti a kívülállónak a feladatát, mint hogy a Google rendszeren keresztül próbáljon hirtelen mindenkit megnézni.
1: És akkor gondolom itt az utánkövetés is, tehát, hogy akár a te pácienseid, akinél valamilyen beavatkozást végzel, akkor utána az utánkövetés az teljes mértékben működik.
2: Igen, hát ez fontos. Fontos egyrészt az, hogy sokszor meglepődnek a páciensek, hogy készülnek fotók előtte, és hogy ugye ez számukra teljesen természetes, mert ez fontos minden szempontból, hogy tudjuk azt, hogy rögzítve van az előtte állapot, és utána is fontos, hogy a megfelelő utánkövetés is meglegyen, ami minden beavatkozásnál más-más időpontban történik, de ez is fontos, hogy ez rendszerezetten működjön.
1: Akkor még a legvégén még egy utolsó kérdés, itt szintén egy tévhit vagy igazság, mert szerintem ez van a legtöbb amúgy itt így a szépészeti beavatkozások környékén, tehát tévhitek vannak meg, ezt hiszem, azt hiszem, nem tudom, hogy van, látunk ilyet is, olyat is, hogy ha valaki egyszer csinál bármilyen, legyen akár az mondjuk egy melnagyobbítás, akkor onnantól kezdve nem tud majd megállni, tehát már akkor egy szájtöltést is akarok, már akkor egy kis botoxot is akarok, már akkor innen is zsírt akarok szivatni, és sorolhatnám.
2: Mindenki átesik a tűzkeresztségen, amennyiben ugye pozitív benyomást kap, és hál' Istennek pozitív benyomást szoktak a paciensek kapni, és rájönnek, hogy tulajdonképpen ez nem is annyira fájdalmas dolog, mert ugye a másik vissza, tehát az első legfontosabb, amitől félnek az, hogy fognak kinézni, a másik pedig a fájdalom. És miután egy kisebb beavatkozás, mindegy, egy jól sikerült botox kezelés, egy jól sikerült emlőműtét után látják, hogy esetleg ez nem annyira fájdalmas, nem lett alien looking like kinézete, akkor igen, esetleg bátrabban jönnek újabb kezelésre. Valamilyen szinten nem a szakma és a marketing mellett beszélve, de például egy arc kezelés tekintetében fontos, hogy esetleg az időbe el legyen kezdve. Mert amikor már esetleg egy nagy testsúlycsökkentés után egy esetleg egy megfelelő hormonális változások itt a hölgyeket sajnos érintő menopauza után jelentkeznek, akkor már nagyon sokszor sokkal nehezebb és sokkal drágább azt létrehozni, amit esetleg szeretne a tükörbe látni. Tehát ez visszatérve a megfelelő szakember kiválasztáshoz fontos az, hogy esetleg megfelelő időben, a megfelelő mértékben legyen elkezdve, és nagyon sokszor halljuk a konzultációk után, hogy én még ehhez fiatal vagyok, ez esetleg nem mindig igaz.
1: Igen, egyébként ez volt a másik, igen, amit még gondolkodtam, hogy valóban itt is azt hittem én legalábbis, hogy ez is hülyeség, hogy fiatalon kell elkezdeni, mert hogy hát miért kéne fiatalon elkezdeni, amikor nagyon szép, rugalmas bőre van valakinek például. De hát akkor ez egy igaz hír, hogy azért, hogy később ne kelljen nagyobb beavatkozásokat, vagy akár több pénzbe kerülő beavatkozásokat
2: végezni. Ez így van. És bocsánat, a beszélgetés közben csak eszembe jutott egy beavatkozás, ami nyáron lehet, az pedig a hónai botox kezelés, mert hogy ugye az emelkedett testhőmérséklet miatt, ugye a gyakori bizzadás miatt, ilyenkor a hónai botox kezelést az gyakrabban válasszák, mint a téli periódusban is. Ugye ez lényegesen le tudja csökkenteni, vagy akár megszüntetni a irodában, vagy egyéb helyeken kellemetlen periódusok száma.
1: Ez egyébként végleg megszünteti, vagy nem? Néhány hónapig?
2: Csak néhány hónap. Csak néhány hónapig.
1: No hát akkor itt van a nyár, a nagy meleg, hogyha mentek mondjuk akár tengerpartra, vagy csak itthon a kis Balaton partjára, de egyébként is, mint ahogy mondtad, az irodába is, akkor ez az egyik olyan kezelés, amit mindenféle probléma nélkül el lehet végeztetni. Hónajbotox.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Illési Rudolf plasztikai sebész volt a vendégem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: nyári szépészeti beavatkozásokról beszélgettem vendégemmel. Következő órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel a hiedelmeinkről lesz szó. Érdemes lesz velünk tartani.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha ő felsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozilátogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi erre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvec Kilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kérését a háború lezárásáért Vlagyimir Putyin. Volodymyr Zelenszky azt kezdeményezte, hogy egy harmadik országban üljenek tárgyalóasztalhoz. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást, orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében előre figyelmeztettek és a környéket lezárták. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg 6 rakétát és drónt semmisített meg. Az amerikaiak iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öbölben. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV a vezérigazgatója távozását. Pap Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét, csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt a teljesítésekkel. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Tiller Ákos alkotásait is.
1: Időjárás.
3: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember érkezik hozzám ebben az órában. Minden hónap első szombatján beszélgetünk Enikővel, 9 és 10 óra között. Valami jó kis lelki témáról beszélgetünk. Ma sem lesz ez másként, érdemes lesz velünk tartani.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: És ha már Családi Manna, akkor egy ideillő, nagyon-nagyon ideillő témával érkeztünk a mai napon. Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, ugye, aki havonta egyszer általában, nem hogy általában, hanem mindig a hónap első szombatján 9 és 10 óra között jön hozzám Enikő, és akkor valami jó kis témát választunk. Hát ma nagyon műsoromba illő téma érkezett, azt hiszem, családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról, amennyiben van ilyen. Szervusz Enikő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Hát ugye azért mondtam, hogy amennyiben van ilyen, mert nyilván vannak olyan családok, vannak olyan emberek, akik teljes mértékben egészséges lelkületű családban nőttek fel akár, és nekik mondjuk a családról nincsen semmilyen téves elképzelésük. Biztos ilyen is van, ugye?
3: Ilyen is van, aki ezt gondolja, de
2: nem biztos, hogy a valóság.
3: Így van. Tulajdonképpen mindenkinek vannak téves elképzeléseik, mert nehéz is különben definiálni ezeket a dolgokat, de vannak ilyen nagyon jellegzetes gondolatok, belső monológok. Ezek az elképzelések nagyon vezetik a családtagoknak az életét, hogy cselekszenek, hogy gondolkodnak egymásról, hogyan éreznek, és befolyásolhatják és manipulálhatják az egész életüket. Tehát azért fontos téma ez, mert hogyha bizonyosan elképzeléseknek, gondolatoknak próbálunk megfelelni, ami csak egy tévút, akkor tulajdonképpen egy életet akár leérhetünk ezen a tévúton, és nagyon sok rossz eredménye származhat, amit az ember úgy titulál, hogy hát családon belül szereztem ezt a rossz érzést.
2: Egyáltalán először definiáljuk egy picit, kérlek, hogy mi a család? A család az család, ugye tudjuk ezt a...
3: ezt megtanultuk, igen. Hát a család a legkisebb közösség egy társadalmon belül. Tehát ha abban gondolkodunk, hogy első közösség, amivel találkozhatunk a megszületésünk után, és első közösség és keret és lehetőség, amin belül szocializálódhatunk, mert ugye régen azért nem voltak bölcsödék, óvodák, és azt mondjuk, hogy a családon belül, nagy családon belül szocializálódtak a gyerekek, tehát azt mondjuk, hogy az mai intézményeket a nagy családok kiváltották régen. Vagy akár ugye a falu népe, amíg több ember élt falun, ugye ott aztán összeverbuválódtak a gyerekek, a szomszéd gyerekek, és mindenkinek a gyereke is, és házaktól házakig mindenhol ettek.
2: Kézen közön felnevelődött a gyerek.
3: Így van, és ugye az egy szocializáció volt, és hogy maga a család az a fajta közösség is, meg közeg is, amin belül nagyon sok mindenre van lehetőségünk, de nem csak pozitív dolgokra kell gondolni, mert ugye azért van egy téveszme, hogy maga a családban csak jó dolgok történhetnek, és ezáltal nem veszünk tudomást, vagy vakul látjuk egymást esetleg, hogy bizony rossz dolgok is megtörténhetnek.
2: Alapvetően szerinted, vagy te mint szakember, vagy akár mint magánember véleményed, honnan eredhetnek a családról alkotott elképzeléseink? Tehát tényleg főként a szűk családból, vagy lehet az, hogy a tágabb környezetből, a kulturálisan dekódolva van?
3: Most már nem csak a családjainkból, mert ugye az online-t már a kisgyerekek is fogyasztják, és ugye ha te ma úgy döntesz, hogy mondjuk Angelina Jolie nappalibába mondjuk be akarsz lépni, egy online felületet úgyis találni fogsz, ami belül látod, hogy milyen az ő otthona, ugye? Tehát ezáltal, hogy az online hát összeköt bennünket az egész világgal, nagyon könnyű ott is szocializálódni. Na már most ez nem csak a gyerekek.
2: Tehát az online térben?
3: Így van, tehát a felnőttekre is ezt, kutattuk is ezt a témát, hogy milyen hatással van az, hogy ugye telefonon mérhető, hogy mennyi időt töltenek az emberek, akár szosolom, vagy online tér, vagy YouTube, vagy bármilyen ilyen felületen, és azáltal, hogy benne vagy egy képi alkotással, benne vagy egy másik légtérbe, egy másik családba, egy másik családi konfliktusba, vagy esküvön, vagy bármi, ami családokon belül történni szokott, azáltal az hatással van mindenkire, tehát nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is, és az szocializál, kondicionál, átalakíthat dolgokat, de akár rossz dolgokat, vagy rossz elképzeléseket tehet normálissá.
2: De az alap, azért az nagyon fontos, hogy mi az alap, nem? Mert attól függően alakít át, vagy épít át, vagy
3: hát
2: épít
3: magasabbra. Az alapban ugye attól függ, hogy volt-e kötődés. A gyermek számára megfelelő kötődés. Mert hiába veszi egy gyermeket körbe a család, hogyha nincs számára biztonságot nyújtó, érzelmileg kapcsolódó szülő, vagy egy gondozó, tehát valaki, aki érzelmileg kapcsolódik, és ezáltal a gyermek biztonságban érzi magát, és a kötődése megfelelően alakul, ugye, ami hormonokból tevődik össze, akkor tulajdonképpen ez az, ami az alapot adja. És itt, amikor azt mondjuk, hogy ugye gyermekotthonokra is sokszor szó esett már, de hogy azt mondjuk, hogy ha a gyermekotthonban ezekben a kisebb szervezésű, kicsit apartmanabb jellegű gyermekotthonokban olyan gondozók vannak 20-25 gyereknél, akik kötődnek, kapcsolódnak, és folyamatosan kicsit mint egy nagy családba élnek, akár ott is alakulhatnak ezek nagyon-nagyon jól, mert ugye a kötődésre alapul tulajdonképpen utána az, hogy hogyan viszonyulunk mi a családi témakörhöz, vagy hogyan tudunk egyáltalán helytállni.
2: És hogy honnan tudhatjuk azt, hogy vajon azok a kis gondolatok, mondatok, amik így a bent zajlanak, ugye ezzel indítottad a beszélgetést, hogy megvannak ezek a kis mondatok, amiket így mondunk az elképzeléseink ugye a családról, hogy ezeket egyáltalán ki lehet-e gyomlálni, vagy ki lehet-e űzni, úgymond a fejünkből, vagy fontos-e, hogy kiűzzük, vagy ezzel végül is lehet élni így egy életet, és nincs semmi baj, vagy azt kell megtanulni, hogy hogyan kezeljük. Na, ezekkel a gondolatokkal fogjuk folytatni. A zene után maradjanak itt a Mannán.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ádám Annával, Ferenc Gabival.
1: Valamint a másik mikrofonnál itt van velem Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. Témák ugye a családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról, hogy vajon van-e ilyen? Ugye erre evel indítottuk a beszélgetést, hogy igazából mindenkinek van valamilyen elképzelése, valamilyen gondolata. Valójában nem csak a családról, hanem úgy mindenről. Ez olyan érdekes, hogy ami a fejünkben zajlik, és ami a valóságban a kinti világ, amit lát és ami történik, az sokszor vagy teljesen más, jó esetekben van, amikor hasonló, vagy legalábbis majdnem ugyanaz, de hogy tényleg egy külön világot élünk sokszor a fejünkbe, úgymond. És a családdal kapcsolatosan is van ilyen. Most az a kérdés, én ott hagytuk abba ugye a beszélgetést, hogy ezeket a gondolatokat ki kellett gyomlálni, most így ezt a szót használva, vagy ez teljesen rendben van, hogy fut ez a kis film így a háttérben?
2: Nagyon jó a kérdés, mert pont azért kell erről beszélnünk, mert nagyon sok gondot okoz, hogy fut ez a film a háttérben, hogy belső monológiaink vannak, és nem tudatosan nézünk rá, vagy nem tudatosan változtatunk, amennyiben szükséges. Nagyon sok emberi sorstörténetet meghatározhat, és akár családok szétmenésének is ott van az okai között. Tehát azért kell róla beszélni, mert talán évtizedekig, századokig, most nem akarok semmi nagyot mondani, de hogy tulajdonképpen sokáig erről nem beszéltek, mert így kell csinálni, és kész, ez volt az elrendelés. De hogy nincs ilyen, mert ugye mindenkinek más a személyisége, más az érzelmi szükséglete, más az, amit bír, és máshol vannak a határa, és mindig azt kell megnézni, hogy egy családon belül kik azok, akik élnek, mivel rendelkeznek, milyen szükségleték vannak, hol vannak a határaik, és akkor mindegy zenekart, hogy tudjuk a különböző hangszereket összeharmonizálni, ugye először mindenkinél beállítva az adott hangszert, hogy jól szóljon, aztán egymáshoz képest jól szóljanak, és együtt tudjanak játszani, és utána lehet belőle egy harmónia, amihez azért sokszor kell is egy karmester. Ugye ezt a szimbólumot most azért hoztam be, mert körülbelül így lehet családsegítőként, így tudok segíteni a családnak, hogy egy kicsikét mindenkinek a hiedelmére ránézünk. Képzeld el, Gabi, hogy még a gyerekeknél óvodáskorban már 5-6-7 évesen megjelennek ezek a hiedelmek, ha a családról beszélgetünk. Tehát már ott sémaszerűen.
1: De ezt hiedelemnek, nevezzük?
2: Hát már
1: vagy
2: ami
1: hozott...
2: hiedelem. Aha, uh-huh. Már ami hiedelem, mert ugye ez minden családban más. És hogy elnézést, és hogy ilyen aspektusban nagyon-nagyon fontos, hogy viszonylag korán kell elkezdeni mesélni. És talán nem véletlen jött ez a szó most, hogy mesélni, mert a mesékbe is be kéne tenni, ugye? Ha elindul a herceg az útján, és 3 próbát kiáll, hát nem mindig találja meg a hercegnőt, aki áll a 3 próbát. Már pedig sokszor úgy mesélünk, hogy aki elindul, és ki végigjárja az utat, mindig megtalálja mondjuk a hercegnőt. És hogy azért fontos ez, mert belsőleg is tönkre tudja tenni azt az embert, aki olyan monologokat folytat belülről, amire nem lehet alapozni. Ugye ezt önismereti munkával mindenkinél le tudjuk tisztítani, de vehetünk persze akár konkrétumokat is, például azt, hogy mit tudom én, aki családban él, annak nem lehet semmi baja, mert mindene megvan. Uh-huh. Ezeket most konkrét gyakorlati hétköznapi példákból hozom.
1: Igen, ezt hallhatjuk is egyébként.
2: Ugye, ez most egy viszonylag egy egyszerű dolog, igen. De hogy ezt általában sokan azon mondják, akik egyedül élnek. Hát ez nem így van, mert sokszor egyedül élni picit egyszerűbb, mint akár egy családban élni. Persze mind a kettőnek megvan a maga szépsége és a maga nehézsége, senki ne értse félre. De például ilyen egyszerű gondolatokra is gondolhatunk, nem csak nagy dolgokra.
1: Uh-huh. Igen, szóval nem tudunk differenciáltan gondolkodni, vagy...
2: Nagyon jó, igen.
1: Igen, tehát igen. Hogy azt mondani, hogy nem, tehát hogy nem lehet két család sem ugyanaz a család, tehát hogy mindenkinek megvan a saját hozott kis sorsa, ugye amiről beszéltél az előbb, a saját hiedelmei, tehát innentől kezdve mindenki máshogyan működik, és mi mégis valahogy azon abban gondolkodunk, vagy úgy állunk hozzá dolgokhoz, hogy hát ő neki jó kell legyen, mert hogy ő milyen tökéletes, család. Milyen igen. Tökéletes. Igen. Ha bármi bajod vanna, igen. Ott a család. Egyáltalán nem biztos, igen. Hogy ott a család.
2: Pontosan.
1: Hogyha bármi igen. Probléma van. Ami még eszembe jutott, igen. Hogy amit meg így látok, és nagyon érdekes, hogy általában ez a úgy kell gyerekem viselkedned, és ahogy én mondom, úgy kell csináld, ahogy én mondom, így élik az életet, majd az iskolától meg elvárják, hogy differenciáltam, most már ezt a szót használom, a differenciáltan nyúljanak a gyerekhez, differenciáltan neveljék, tanítsák. Tehát, hogy ebben azért van egy úgy nagy ellentmondás, vagy nem is tudom, egy olyan elvárás, amit én is teljesíthetek otthon családon belül, nem csak az iskolától kell ezt elvárni.
2: De ugyanide tartozik ez a témához, akár iskolára beszélünk, akár családtagokról, hogy a családtagokat mindig tisztelni kell.
1: Igen.
2: Hát a tiszteletet akkor tudom megadni a másiknak, vannak nyilván emberi méltósági tiszteletek, amikor az ember úgy alapvető tiszteletet meg kell kapjon, de vannak egyéb tiszteletek. És azok az egyéb tiszteletek az azon múlik tulajdonképpen, hogy én is megkapom el. Tehát kölcsönös ez a tisztelet. Tehát ez nem lehet csak ilyen egyértelműen arról beszélni, hogy minden áron mindig tisztelni kell az idős szülőt. Hát van ennek egy határa, mert ha engem nem tisztel, belém köt, bántalmaz, mérgez, nem mondom tovább, akkor tulajdonképpen a tiszteletet, hogyha elindítom felé, és nem visszább lépek az egészben, akkor én magamat is bántalmazni fogom. Tehát ugyanilyen a szeretet is, ugye, hogy ha egy családtagról van szó, neked vakon kell bíznod benne és szeretned. Soha nem szabad senkiben vakon bízni. Mindig a tényekre kell alapítani a bizalmat, és ott is a kölcsönösségnek működnie kell. Ha nem a tényekre alakítjuk a bizalmat, akkor nagyon sok csalódás az, ami az utunkon elénk fog tárulni, mert a családtagok emberek, tökéletlen emberek. Ők is igyekeznek, próbálkoznak, aztán van, aki idővel nem igyekszik, elakad az életében, nem próbálkozik, és ugye megtermi annak a magatartási zavarait, ami aztán a csalott tagokat zavarni fog egy idő után. Hát hol van itt a bizalom meg a tisztelet? Tehát, hogy egy családon belül a legfontosabb dolog, hogy mindenki haladjon az útján, hozza ki magából a legjobb formát, tanuljon meg egymással viselkedni, amikor nem megy, mert dühében van, vagy harag, vagy krízis van, akkor tanuljon meg visszavonulni és lekommunikálni a családtagok fele azt, hogy most időre van szükségem, most nem szeretnék ott közel lenni hozzátok. Tehát ezek annyira fontos témák, mert nincs olyan család, Gabi, családsegítőként is ezzel találkozok, ahol nem ezek okozzák az alapproblémát.
1: Hát meg a kommunikáció, ugye, elmondani egymásnak, igen. beszélni, beszélgetni.
2: És valójában miről is kommunikálunk.
1: És sokszor. Igen, miről is kommunikálunk. No, hát akkor most a hallgatóink is elgondolkodnak ezen, addig mi pedig hozunk életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek is, és ezt követően jövünk vissza Pólus Enikővel.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel várjuk Önöket ebben az órában. A hírek és a zene után folytatjuk a beszélgetést. Addig is elérhetőségünk 0677 1098 6, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Legfrissebb hírek, életöröm zene után jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kérését a háború lezárásáért Vlagyimir Putyin. Volodymyr Zelenszky azt kezdeményezte, hogy egy harmadik országban üljenek tárgyalóasztalhoz. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást, orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében előre figyelmeztettek és a környéket lezárták. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok Bahreini és Kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg 6 rakétát és drónt semmisített meg. Az amerikaiak iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öbölben. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter

0: A Védelmi Beszerzési Ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét, csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt a teljesítésekkel. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Tiller Ákos alkotásait is.
1: Időjárás.
0: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos, kora nyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Manna.
3: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Elérhetőségünk 0677-1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Életörömzene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna. Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában, családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról ebben a témában. Ugye úgy indítottuk a beszélgetést, hogy ez egy abszolút ideillő, hiszen családi manna, családi hiedelmek, teljesen jó témát választottunk, azt gondolom. Sok mindenről szó esett az előző fél órában, azt elmondom a hallgatóinknak, hogy aki nem tud most minket hallgatni, az visszahallgathatja, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. No de, vannak ezek a bizonyos sémák, amivel hát azért elég sokat dolgozunk, azt gondolom, így a mikorosztályunk, amikor elmegy egy segítő szakemberhez, és akkor előjönnek, hogy milyen sémáink is vannak, és kiderül, van sokféle sémánk. Ez a családon belül is vannak, hát ugye persze, hát onnan adódnak.
2: Igen, ezek ugye azért fontos témák, mert ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy a saját felnőttkori párválasztásainkban, családjainkban, gyermeknevelésben ismétlődnek azok a sémák, amiket esetleg mi el szerettünk volna kerülni, mert azt mondtuk, hogy mi azt máshogy szeretnénk,
1: és pont ugyanúgy
2: csináljuk a dolgokat, ugye? És akkor itt jön be ez a séma, mint téma fontossága, hogy bizonyos sémákat meg kell törni, és merni kell máshogy csinálni, mint ahogy a felmenőinktől tanultuk. Egyrészt azért, mert a tudomány eljutott oda, hogy bizonyos dolgokban rálát, hogy hogy is kell ezt tudatosan csinálni, tehát ez nem mindig a szülők ellen szól. Másrészt meg vannak olyan dolgok, amiket a szüleink igenis elrontottak. Tehát ezt muszáj kimondani, hogy nincs olyan szülői lét, amiben úgymond az adott igyekezetünk ellenére nem rontunk el dolgokat.
1: Hát azt legtöbb, úgy, általában szeretetből teszik, tehát ezt szokták mondani, hogy igen, semmiképpen nem a bántás célzatával.
2: Hát mondok egy nagyon egyszerű példát, ez azért nyilvános, mert hamarosan egy könyv is ez meg fog jelenni, ez a példa, de az, hogy mondjuk olyan volt, hogy én egy rostcsont gyerek voltam, és...
1: Most magadról? Igen, komolyan? Igen,
2: nagyon, nagyon, tehát ez a óvodában nálunk annak idén ilyen fekete meg piros pontokat lehetett kapni, és én nekem rendszeresen fekete pontom volt, és én voltam ugye a rossz gyerek, és ebben nőttem föl. És sokszor voltam büntetve, tehát sarokba beállítva, térdepelni, annak idén ezek voltak a módszerek. Ma már tudjuk, hogy érzelmileg ez egy érzelmi elhanyagoltságot okozhat, ugye, és ebből kifolyólag én már nem ezt a módszert követtem, amikor a gyermekeimet neveltem. De annak idején a szüleinknek ez volt megtanítva, hogy ezt így kell csinálni. Tehát így, mikor a szülőkre próbálnak az emberek haragudni, menjenek tovább az önismeretükbe, és ne álljanak meg ott azon, hogy most egy séma miatt haragszanak a szülő miatt, hanem menjenek tovább, és kicsit nézzenek arra rá, hogy ha az adott társadalom akkor ezt várta el a családi működéstől, meg hogy így kell csinálni, úgymond a gyermeknevelést, akkor előfordult az, hogy ezt nem rosszból tették, és nem szabad, nagyon sokan a családi témáknál önismeretben megragadnak ott, hogy mindenről a szülő tehet, nem. Ha felnőttek vagyunk, a mi felelősségünk, hogy változtassunk, és nem a szülő tehet arról, hogy mondjuk ha a felnőtt életünk máshogy alakul, vagy nem ideálisan. Ezeket azért kell kimondani, például ezeket a dolgokat, mert nagyon sokan, sok embernél látom azt, hogy megrekedott az önismereti témában, hogy a szülő tehet mindenről, és akkor a felelősség áthárítás, meg áldozat hibáztatás, ugye, ebbe akkor leéli az életét. Ez nem és önismeret, az, ez igen. Nem bölcsesség.
1: És ez azért fontos azt itt elmondani, ugye, hogy azért reked meg itt az önismeretben, mert mondhatunk kezdve, ha az anyukám, apukám, vagy a szüleim a hibásak, akkor én rendben vagyok, én nem kell magammal a továbbiakban foglalkozzak, nem kell keresnem magamban a hibát, amin javíthatok. És éppen ezért megáll ott, ahol.
2: Így van, és gyakorlatilag ezzel is le lehet élni az életet, csak nem olyan lesz a minőség. Tehát nem úgy fog tudni boldogulni, nem fogja bizonyos helyzetekben jól érezni magát, mert azért az a bűntudat, meg lelkismeretfódás úgy is megszólal, és nyomást helyez az ember pszichéjére. És akkor ilyenkor gondolkozzunk el azon, hogy nem azért, mert az a valaki ott van, és ő helyezi a nyomást, hanem azzal helyeztünk mi magunkra nyomást tulajdonképpen, hogy itt megrekedtünk ezen a szinten. De hogy visszatérve arra, hogy ugye a sémákat, mikor úgymond azt szoktuk mondani, hogy sématörést kellene ebben vagy abban csinálni, akkor ez nem azt jelenti tulajdonképpen, hogy feltétlenül egy rossz sémába volt benne, hanem az a séma, régi séma, az akkori társadalomnak felelt meg. Tehát a szülők igyekeztek kihozni a legjobbat, de úgy tudták kihozni az akkori tudás és tapasztalat alapján, amit akkor elvárt a társadalom tőle. Ma már ugye a neurológiai kutatásoknak köszönhetően azt mondjuk, hogy ma már nincs olyan, hogy ez a jó családi nevelés, vagy az a jó családi nevelés, hanem az a jó családi alap, ahol alapvetően a családtagok érzelmi biztonságban, szociális és egyéb biztonságban érzik magukat egymás társaságában. de ha azt a hiedelmet tápláljuk magunkba, hogy például az én gyerekem vagy a mi gyerekeink között nem lehet olyan, hogy valakinek valami problémája van, vagy valamilyen diszfunkcionális eltérése van, vagy ne adj Isten, pszichiátriai problémája van, mert az a mi családunkban ilyen nem fér bele. Rengeteg ilyen háttér dolog van, és rengeteg ilyen emészti a szülőket, hogy félnek ezektől, és ezáltal úgy szépítik, meg mismásítják egy kicsit a dolgokat, de minden családtagban, vagy minden családban lehet személyiségzavaros családtag, lehet rosszul működő magatartászavaros családtag, lehet olyan családtag, akinek mások az elhívás, és nem az, hogy a családot táplálja, hanem kültéren kell nagyobb missziót végrehajtania, és ezeket realizálni kell, mert hogyha csak abba hiszünk, hogy akkor jön egy család, ha mindig le tud ülni egy étkező asztalhoz, és szépen minden ünnepkor ott ülnek, akkor ez nagyon sok családnál nem jöhet létre, mert mondjuk pilóta, űrhajós, az anyuka, apuka.
1: Hát bárki. És ez csak egy családi asztalhoz leülés, de ugye egyébként az élet más területein is azt gondolom, hát, hogy nem létezik olyan, hogy tökéletes.
2: Így van, ez a
1: családban
2: a jó.
1: Sem. Igen.
2: Hogy ez a jó, hogy nincs, a sémában sincs olyan, hogy tökéletes, hanem olyan van, hogy egy család állandó változásban van, és állandó változásban lesz. És ne sérüljünk attól, ha valami változik egy családban, hanem legyünk nyitottak, legyünk rugalmasak, és ha épp valaki nem tudott eljönni a pünkösdi vacsorára, akkor mondhatjuk azt, hogy semmi gond, hiányzik nekünk, de majd legközelebb eljön, amikor tud. És ha az a valaki azért nem jött el a pünkösdi vacsorára, mert benne mondjuk zajlik épp egy krisztusi kríziskorszak, amiben úgy megingott mindenkiben a bizalma, és rakja újra össze magát, hadd mondjon nemet, mert egy családtag mondhat nemet. Bizonyos dolgok.
1: Igen, amiről most beszélsz, az ugye az elfogadás, és szerintem ezzel állunk a leginkább hadilábon. Mindenféle szempontból, tehát egymást elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk, családtagokat is elfogadni olyannak, amilyenek, és nem akarni megváltoztatni. Most tartunk egy rövid szünetet, életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk a családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról. Ugye ezt már úgy tisztába tettük ebben az órában, hogy mindenkinek van valamilyen elképzelése a családról. Elég nagy százalékban téves elképzeléseink vannak, de van olyan is nyilván az a néhány százalék, aki erősíti a szabályt, hogy a kivétel, ami erősíti a szabályt egészen pontosan, akiknek talán nem tévesek az elképzelései a családról. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egymást megváltoztatni nem kellene. Tehát ne akarjuk egymást megváltoztatni, tehát hogy inkább az elfogadás irányába induljunk, mint abba az irányba, hogy jaj, anyukám ilyen volt, na én nem leszek ilyen, de gyerekem se lehet ilyen, és véletlenül se legyél olyan, hogyha már mondjuk esetleg olyan korú a gyerek, akkor te megváltozol, te máshogy csinálsz, én majd megmondom, hogy csinál. Csak úgy, de csináld, mint én vagy az én anyukám. Például most egy hirtelen jött ötlettől ez a példa jutott eszembe.
2: Nagyon jó, ez abszolút ilyen családi monologokban ott vannak így ezek a felvezetések. Az a helyzet, hogy ugye régen volt az idős, akit bölcsnek tituláltak. És az idős tudta a tutit, majd elmondta a fiatalabbnak, és a fiatalabb elfolytásokkal együtt kellett kötelezően követnie, mert ő nem tudhatja, mivel fiatalabb. És ezt várták el a generációktól. Uh-huh. És ugye ennek azért nagyon sok része itt rekedt még sajnos, mert oké, hogy egy idős, lehet bölcs is, de nem biztos, hogy minden idős eljutott oda, hogy a bölcsességet jól tudja átadni.
1: Biztos, hogy nem jutott oda, igen,
2: köszönöm.
1: Minden idős. Igen.
2: Így van. És ebből kifolyólag, ugye most is ott vannak a hiedelmek különböző generációkban, de hát te nem tudhatod, kisanyám, tehát te még nem éltél addig, mint én, ugye? Hát én nagyon sok mindent tanulok a fiataloktól, és igyekszem is tanulni, mert van mit. De ilyen aspektusból, hogy ehelyett a séma helyett, inkább az, vagy hiedelem helyett, az egy bölcsebb gondolkodás, hogy mindenkinek saját egyéni szuverén joga és felelőssége, hogy az élete folyamán folyamatosan változzon. És nem olyanná kell változni, amilyen a nagyszülő, vagy dédnagyszülő, vagy szülő elvárja, hogy olyannak kell lenni, hanem magából kell kihozni azt a jól működő formát, ami aztán jól kapcsolódik, vagy tud mindenféle családtaghoz kapcsolódni. Remélem, így érthetően igen, mondom, igen. Mert ez sokkal inkább cél, és sokkal inkább egy megvalósítható cél, mint hogy elfolytásokkal éljék le a társadalmak, érzelmi elfolytásokról beszélek, és úgy csináljanak dolgokat, mint ami nem is ők. Nem tudnak önazonosak maradni, vagy önazonosakká válni az emberek, és ebből ezekből az elfolytásokból és hiedelmekből iszonyatosan sok sérülés származik egyébként, az elmúlt évszázadokból.
1: Egyébként az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy régen az volt, hogy az idősek a bölcsek, és azt kell csinálni a fiataloknak, amit az idősek mondanak, és ahogyan ők mondták az alapján, a minta alapján. Most te nem érzed azt egyébként, hogy pont megfordult a dolog? Tehát, hogy most már a fiatal generáció kiosztja, tehát már nem hisz, már nem látja bölcsnek az időseket, tehát, hogy ez sem jó.
2: Persze.
1: Mert most meg a másik irányba billent el a mérleg,
2: igen.
1: És nincs meg egyáltalán az egyensúly. Tehát az egyensúly igazából ott lenne, hogy senkit nem kell se fölemelni, tehát se alárendelt, se fölé rendelt viszonyba igen. Nem kéne kerülni, hanem mindenkit ott kezelni, ahol.
2: Így van, ez lenne a pozitív és az optimális hozzáállás. Sajnos igen, a fiataloknál 10-20 éves fiatalokról is beszélhetünk. Megjelent az a trend, ami az elmúlt évtizedekben lévő túlszabados, túl sokat engedtek meg lévő gyermeknevelésnek is köszönhető, de a jóléti társadalom elkényelmesedésének is köszönhető, hogy ők jobban tudnak mindenkinél mindent, és meg akarják másiknak mondani a tutit. Na most azt gondolom, hogy jönnek majd úgyis az életnek a krízisei, amik leültetik, és egy kicsit meg fogják ezt szabályozni, megtanítani ezeket a fajta dolgokat. Ugyanakkor mérhetetlen fontos lenne minden generációnak egy fontos üzenet, hogy ne arra igyekezzünk, ne abban a hiedelembe higgyünk, hogy én tudom, tudni akarom, mert akkor akkor abban élem a biztonságban magam. Nem. Alázatot fejleszünk, és higgyük el azt, hogy nem tudhatok mindig mindent, hanem lehetnek saját tapasztalataim. amihez hozzáadodik az alázat, és hozzáadodik utána, hogy meghallgatlak téged, hogy neked mi a tapasztalatod, és leszűröm azokból a tanulságokat.
1: De ebbe az irányba már... megyünk, Enikő, szerinted?
2: Hát az érzelmi intelligencia területe ez, és ezért is hirdetjük az érzelmi intelligenciát, mert csak ezen keresztül tudna oda vezetni az út tulajdonképpen, hogy ne ilyen megbékéletlenül, meg ilyen békétlenségben.
1: Igen, csak erre ez a időszak, amit most élünk, ez valahogy ez nem segíti az embert ebben, mert hogyha ugye kicsit kiebb lépünk a családból, mint ahogy az elején is beszéltünk, és nyilván befolyásoló tényező az internet, a social felületek, akkor vadidegen embereknek elhisszük, hogy úgy a jó, ahogy ő mondja, és én is úgy fogom csinálni, mert ha ő azt mondta, na akkor biztos, hogy
2: vagy
1: az
2: ő sikeres, látom, hogy sikeres, akkor biztos, hogy ő tudja, és akkor a saját nagymamámat, nagypapámat nem is kérdezem meg, hogy ő hogy gondolja, vagy mi az élet.
1: Mert hogy ő nem lehet elég bölcs, mert hogy az a valaki,
2: ő nem érte azt el, amit az a valaki.
1: Igen,
2: pontosan.
1: Igen.
2: Ezért nagyon fontos, hogy ugye a világban van egy iszonyatos békétlenség. Van egy olyan fajta elmozdulás az érzelmi biztonságunkban, hogy nem érezzük érzelmileg sajnos teljesen biztonságban magunkat a világban. Na már most, ha otthon, a családban nem érzik az emberek biztonságban magukat és békében, akkor hova meneküljön az ember? Ugye? És hogy itt jön az, hogy igen, ezek aktuál problémák, aktuálisan nagyon megmozgott a lélektan, ott, amikor a Covid elindult, aztán
1: tehát
2: jött
1: ezek
2: a háborús helyzet.
1: Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kívülről behúzott, úgymond személy, akit akár legyen az a social felületen bárki, aki,
2: igen.
1: Tehát hogy egy ilyen kapaszkodó, hogyha nem kapaszkodhatok a szülőkbe, igen. A családba, akkor majd ő lesz az, aki megmondja.
2: Igen, mert ott van az, hogy valójában véve ezek a fiatalok is, akik ezen nagyon tudják a tutit, és nagyon megmondják, hogy ott van az, hogy egy olyan belső bizonytalanság van a háttérben, hogy szükségük van valamilyen kapaszkodóra, az egy másik dolog, hogy ezek nem biztonságos kapaszkodók, de szükségük van valamilyen kapaszkodóra, ahol azt látom, hogy nekik sikerülhet, és akkor én még tudok reménykedni és hinni abba, hogy nekem is sikerülhet. De hát erre szoktuk azt mondani, hogy a social-ban lévő, akár hírességekbe való kapaszkodás nem jó, mert ugye a social az egy, nem egy valódi világot mutat be, hanem egy fél világot, és annak a hátterében a hírességek is ugyanúgy szenvednek mindentől.
1: De ezt is hiába mondjuk, és nyilván nem csak mi mondjuk, hanem mindenki, tehát olyan, mintha nem menne át ez az információ.
2: Igen.
1: És teszem hozzá most egy kis önvallomás, sokszor én nekem sem, meg gondolom te is vagy így vele. Tehát most nem az, hogy azért reálisan látom a dolgokat, de hogy az internet és a social felületeknek a fogyasztása már tényleg olyan mértékeket öltött, amit
2: abszolút átvette az uralmat.
1: Teljes
2: abszolút.
1: Mértékben.
2: És ugye azért fontos, hogy a családi hiedelmekről kezdtünk el beszélni, és hogy merjünk bármikor, nem késő soha változtatni a családi állapotainkon, kimondani dolgokat, újra struktúrálni, új határokat beszapni, együtt harmonizálni a hangszereket, mert ha ezt nem tesszük meg, tudom, most nem lesz túl szimpatikus, amit mondok, de jönnek a háztartási robotok, akik sokkal jobban fogják végezni azt a munkát, hogy jól tudnak kapcsolódni emberekhez. Úgyhogy itt az idő, it's time, családok ébresztő, mert kell alakítani, kell változtatni, ebbe segítünk a családoknak forgatókönyvekkel, mert van lehetőség, hogy legalább a családba visszaszerződjön az a biztonság, amire szükségünk van.
1: Így legyen, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Kardus Enikő mentálhigiénés szakemberrel a családi hiedelmekről beszélgettünk, következő órában pedig utazunk Szeszler Szilviával egészen Egyiptomig. Tartsanak velünk!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Budapesten és Pécsen is programokkal ünneplik a szecesszió világnapját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTVA a vezérigazgató távozását, Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kálmán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos arról beszélt, hogy a rendőröket még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte ki az intézményekbe tavaly decemberben. A szociális és családügyi miniszter szerint nem tudták máshogy kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy védelem helyett rendőröket kaptak a gyerekek, miközben ezekbe az intézményekbe szakértelem és szakemberek kellenek. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nő ábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az Eozin, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok.
1: Időjárás.
2: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Utazási rovatom vendége Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező lesz, akivel Egyiptomba fogunk ellátogatni. Aki már volt Egyiptomban, azért figyeljen, aki még nem, ő pedig azért maradjon itt mindenképpen a rádiókészülékek előtt. Jövünk már is Szilvivel, és minden részletet hozunk, amit csak tudni lehet Egyiptommal kapcsolatban, és ami belefér az időnkbe természetesen.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép szombat délelőttet kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ahogyan azt ígértük, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező visszatért hozzánk ide a Mannába. Ugye múlt héten Váránásziba utaztunk, egy csodálatos útunk volt, mondhatnám így is. Most pedig Egyiptom az úti cél. Hát ez is egy óriási nagy falat, épp azt beszéltük itt Szilvivel adás előtt, hogy igazából általánosságokban lehet beszélni, nyilván próbálunk hozni egy-két konkrétumot is, de nem elég erre ez a 20-25 perc, ami itt adott nekünk most ebben a műsorban. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggel!
1: No, hát Egyiptom, azt mondhatnám, hogy egy nagyon közkedvelt úti cél, elérhető, így is mondhatom, a magyarok számára. Nagyon sokan utaznak is Egyiptomba. Te mikor voltál? Jó, azt mondtad, hogy többször is voltál, ugye? Vagy négyszer is voltál,
2: négyszer voltál már.
1: Mikor ajánlott, induljunk innen, hogy mikor ajánlott Egyiptomba utazni? Gondolom nem a nyári időszakban.
2: Semmiképpen, tehát az nekünk elviselhetetlenül meleg. Inkább szeptember, október, november, de november végén már nem tudunk fürödni, tehát erre azért számítsunk, akkor már azért lehűl a víz, vagy a tavaszi hónapok. Tehát még az, amikor...
1: Tehát akkor, hogyha azt nézem, most ilyen április-májusban még...
2: Tökéletes.
1: Tehát ha valaki mondjuk arra vágyik, hogy ilyen fürdőzzön, meg nyaraljon igazából.
2: Hát igen, a fürdésre, nyaralásra alkalmas, illetve hát ugye ide nem csak nyaralni megyünk, bár vannak, akik csak nyaralni mennek gyerekekkel, és nagyon jó árakon vannak szervezett utak is, tehát óriási a kínálat itt a magyar piacon. Lehet vele élni, tehát nincsen ezzel semmi baj. De én azt mondom, ha már oda elmegyünk, és mondjuk esetleg nem gyerekekkel megyünk, akikkel nehéz azért egy ilyen rettenetes melegbe mozogni, hát mindenféleképpen meg kell tekinteni az ókori világnak a csodáit. Legyen az ugye Kairó és környéke, Gíza, legyen az Luxor, de ezek azért távolságok, vagy legyen akár egy nílusi hajóút, tudni kell, hogy mi az, amire vágyunk, és nyaralással összekötjük, vagy csak kulturális kirándulás, ugye az is a nílusi hajóút, az is egy gyakorlatilag egy kulturális kirándulás, mert itt is óriási távolságok vannak az országon belül. Tehát érdemes mondjuk esetleg úgy kezdeni, ha le is megyünk Hurghadára, hogy kezdünk Kairóba. Tehát kezdünk Kairóba egy 3 nappal, vagy 2 nappal, és akkor utána
1: megnézzük. Ez nem kevés, 2-3 nap. Ha nincs kevés, sok időnk, akkor nyilván.
2: Kevés, csak sokkal, nagyon sokan csinálják azt, hogy lemennek mondjuk nyaralni Hurghadára, ott berendezkednek egy szállodába, és fakultatív programként jönnek vissza Kairóba. Na most ilyenkor azért nem feltétlenül belföldi járattal jönnek, tehát nem úgy, a szervező nem úgy csinálta, és azt tudni kell azért, hogyha busszal közlekedünk, az egy 8 órás út. Az 8 órás út, a sivatagon át, én magam megjártam mondjuk Kairóból lefelé, és Suez-nél ment ki az út a tengerpartra, gyönyörű egyébként, tehát bal oldalon végig a tenger, jobb oldalon a sivatag, tehát nagy élmény, de sokan csinálják azt, hogy egynapos kairói kirándulás. Na most ilyen nincs. Tehát abból 2x8 órát buszban ülsz.
1: Hát akkor már nem lehet, semmi, nem maradt idő semmire, igen.
2: Igen, tehát mondjuk én ez esetben inkább egy olyan utat választanék, hogy kezdünk Kairóban, megnézzük amit ott érdemes, piramisokat, a gízai piramisokat, Szakkarát, és utána megnyílt most már az új egyiptomi múzeum is, az ott van a
1: Gíza. Az is Kairóban?
2: Igen, Gíza mellett van, úgyhogy az egy program lehet.
1: Ha már bocsáss meg, álljunk meg itt egy picit a piramisoknál, hogy itt hogy zajlik ez? Nem voltam én még Egyiptomban, pedig tényleg teljesen elérhető, nem is tudom, hogy maradt ki így az életemből. Hogy tehát itt van, ilyen, fizetni kell, vannak ilyen csoportok, hogy oda menek, és akkor van ilyen, úgymond, van egy guide, aki mesél a piramisokról, vagy ezt hogyan képzeljük
2: Igen,
1: el?
2: Mindenféleképpen van ott, mindig azt tudni kell, hogy mindig csak helyi idegenvezető tájékoztathatja az utasokat, vagy mesélhet nekik. Tehát mindig az adott ország idegenvezetője tarthat ilyen ismeretterjesztést. Nekünk is van nyilván, ha csoporttal megyünk, csoportkísérő idegenvezetőnk, de ő a helyszínen nem veheti el a helyieknek a kenyerét. Tehát ez egy törvény. Úgyhogy lehet, hogy ott van velünk, mint csoportkísérő, és a buszban mondhat, amit akar, de a helyszíneken nem. Tehát ott nyilván kapni fogunk egy helyi idegenvezetőt.
1: Tehát ott úgymond, ott vannak oda ilyen beosztott emberek, tehát az a munkája, hogy a piramisoknál idegenvezető,
2: úgymond.
1: Igen,
2: vagy ez már le van szervezve előre, tehát hogy maga, ha irodával megyünk ki, tehát akkor nekik megvan a kinti kolléga, gondolom, aki ott ezt meg fogja tartani.
1: Ezeket le kell foglalni korán? Tehát teszem fel, megtervezzük az utat, akkor ezt érdemes, avval együtt lefoglalni. foglalni mondjuk a csoportnak, hogy mikor tud menni, mert itt olyan folyamatosan vannak csoportok, és lehet, hogy esetleg lemaradunk róla?
2: Hát természetesen, tehát hogyha szervezett útra megyünk, akkor ők ennek minden elemét már előre igen. megszervezték, tehát pontosan tudják, hova megyünk, mikor megyünk, mennyi idő szükséges, hogy oda kérünk a városból, hol van dugó, merre menjünk, ott mennyi idő szükséges a terepnek a lejárásához, hány piramist nézünk meg, mennyi időt töltünk ott, fogunk-e tevegelni, fotózkodás, stb. Minden, átmegyünk-e a múzeumban, mire mennyi idő kell, tehát ezek mind, persze.
1: A múzeumról fogunk beszélni mindjárt, mert kíváncsi vagyok, hogy ebben a múzeumban mi mindent láthatunk, mondjuk Egyiptomot kicsibe például. No, de jövünk vissza, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező a vendégem, és Egyiptomban vagyunk éppen. Pontosabban, hát nem vagyunk ott, ezt mindig elmondom valahogy, kimondom, és mert én már annyira ott élek, ugye, ezekben a beszélgetésekben, hogy a Szilvi is, ahogy mesél, megmondja ezeket a tényleg fontos és szép dolgokat, vagy történelmi dolgokat, akkor ugye az ember egy picit, ha kicsit is vizuális típus, akkor úgy oda képzeli magát. Úgyhogy most éppen itt a piramisoknál sétálgattam az imént a zene előtt, meg bízom benne, hogy a hallgatók is. És ugye említetted, hogy most már megnyílt az Egyiptom Múzeum. Ezt most úgy képzeljük el, hogy itt minden picibe ott van a múzeumban, vagy ez, hát ugye igazából Egyiptomnak az több mint 3000 éve fennállt az ókori Egyiptom. Igen. Tehát, hogy itt aztán belemerülhetünk az ókori Egyiptomba?
2: Persze, de a régi Egyiptom Múzeum az megvolt már, csak bent a városban. És olyan szinten kinőtte már, ugye nyilván az ókori kincsek, tehát szobrok hatalmasak, ami nagyon kevés volt a helye erre ott.
1: Aha.
2: És nagyon régóta terben volt, régóta építik, és most végre már át is adták. Úgyhogy ezeknek a kincseknek egy nagyon nagy részét átvitték oda, igen. Tehát Tutankhamon aranymaszkjától kezdve, ami a leghíresebb látnivaló, ilyen óriás szobrokig, csupa-csupa ilyen csoda. Azt tudni kell, hogy a feltárások azok a mai napig tartanak, tehát vannak olyan terepek, amik viszonylag újak, és folyamatosan tárják föl a kincseket, és ezeket mind ugye viszik be múzeumokba.
1: Vajon meddig fog tartani, még mennyi kincs van, amit még fel lehet tárni? Ez annyira hihetetlen is, és érdekes.
2: Igen, hát rendkívül, hát lenyűgöző. Tehát olyan monumentális az egész, hogy mindenféleképpen meg kell nézni ezt is. Mm-hmm. Igen.
1: Na ugye, és akkor azt mondtad, itt a piramisoknál megálltunk egy percre, hogy itt a helyi guide-ok, tehát akik ott vannak, de ez hogyan történik? Tehát körbejárjátok, elmondják ennek a történetét?
2: Igen. Hát ők elmondják, a helyiek nyilván sokkal többet tudnak róla, mint nyilván, mi, akik oda megyünk, és mondjuk internetről felkészültünk, tehát olyan információkkal látják el az embert, amiről nem is gondolunk.
1: Mm-hmm.
2: És igen, és én azt javaslom, ha már ott vagyunk, akkor ne csak a nagy piramisokat nézzük meg, hanem onnan egy ilyen 3-4 órára van Szakkara.
1: Mm-hmm.
2: Az első lépcsős piramis, és Djoser fáraónak a piramisa, ami a legmonumentálisabb, az első legnagyobb kőépület volt a világon. Úgyhogy is a legelső piramis, ugye először ilyen agyagépületek voltak, és úgy volt ennek egy ilyen fejlődés, és az első ilyen nagy volumenű kő épület az ez volt. Nincs messze, nem szokott benne lenni a programba, de érdemes átmenni.
1: És ez hogy néz ki még, tehát hogy még ez bejárható, vagy hogy képzeljük el legnagyobb?
2: Hát a környékét,
1: aha,
2: nem tudom, amikor én voltam, akkor felújítás volt, tehát csak kívülről lehetett látni, nem tudom, hogy most be lehet-e menni, de az egész környék egy ilyen ásatási terep, tehát tárnak fel folyamatosan azoknak az embereknek az épületeit, házait, akik ezt építették, ott laktak, meg vannak ilyen falfestményektől kezdve minden, tehát nagyon érdekes, és tárják fel folyamatosan, ez egy elég nagy területen van, úgyhogy azt is érdemes ott megnézni a környéken.
1: Na és akkor melyik válhat? Tehát Hurkadát mondtad, említetted ugye, hogy oda érdemes menni, vagy oda mennek a legtöbben talán turisták itthonról?
2: Igen, Hurkadára, illetve Sharm el-Sheikhre.
1: A Sharm el-Sheikh.
2: Sharm el-Sheikh a másik, ami ugye sínai félszigeten van. Hurkada az egy nagyon felkapott joggal egyébként, tehát egy ilyen 20-25 kilométer hosszan terül el a Vörös-tenger partján, egész lefele megy Makadig, Makadi Bay az már a déli része, és hát egyrészt ugye rendkívül vonzó nyaralási desztináció, nagyon sok helyen, minél inkább kifele megyünk, annál jobban megmaradtak a korallok, ahogy bemegyünk, gyakorlatilag azonnal korallok, szigetek vannak, gyönyörű, tehát az ember csak szemüveget se kell, hogy fölvegyen, de hát nyilván fölvesz, és akkor a víz alatt is tud ezeket a halakat, mindenféle élőlényeket szemlélni, de érdemes egyébként. Hát ugyanez van ugye Sharm el-Sheikhen, de Hurkadán, ha például kihajózunk, átmegyünk Giftun szigetre, ez egy ilyen félnapos, egésznapos program szokott lenni, kifejezetten ilyen olyan programok, amikor snorkelezni tudunk, tehát megállnak a hajók többször, és ki lehet szállni mellényekbe, pipával, szemüveggel. Ez azért érdekes, mert ott már hatalmas korallzátonyok vannak, de olyanok, mint hogyha fönt az ember egy 10 emeletes épület tetején, és onnan nézne lefele, nagyon tiszta a víz, azt tudni kell. Tehát a Vöröstenger rendkívül tiszta, és nagyon-nagyon messze ellátni, messze és mélyre is ellátni. Tehát amikor ott bent vagyunk, van egy mélysége, és olyan, mintha ilyen 10 emeletes ász tetején lenne az ember, és nézne lefele, a korallzátonyok olyanok, hogy elképesztő látvány. Tehát hajóroncsok vannak, azokat is lehet nézegetni. Tehát ez mondjuk a snorkellezők nyaralók programja, átmenni Giftun-szigetre, aztán nap végén vissza, de a búvárkodásnak a paradicsoma is, ezt tudni kell. Tehát a mindenféle szintű búvárok, búváriskolák vannak, tehát tanulni is lehet, vizsgát lehet szerezni, tehát papírt lehet kapni róla.
1: Mert de mi ugye, ez egy hét alatt, amíg oda megy az ember, még egy hetes, hát, egy két hetes nyaralásra azért ennyi idő alatt?
2: Hát nyilván valami kezdőt adnak csak meg. De vannak, tehát a profi búvárok kijárnak, tehát búvárhajókra, és hónapokig vannak kint. Tehát itt megvannak az ismert helyek, akik a fél életüket ott töltik, és egy évben 6-szor kimennek. De hát azért mondom, mindenféle szintje van a búvárkodásnak, itt rendkívül felkapott a búvárhely is. Tehát nem csak a snorkellezők, ugye a turistáknak a paradicsoma, hanem a profiknak is.
1: Na, akkor újra zene jön, egy kis életöröm zene, jönnek a legfrissebb hírek, aztán ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Utazunk ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező, egyenesen Egyiptomba kalauzol bennünket. Tartsanak velünk a hírek és a zene után folytatjuk utunkat.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
2: Ez volt a Manna Morzsa.
6: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Budapesten és Pécsen is programokkal ünneplik a szecesszió világnapját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV-je a vezérigazgató távozását. Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kármán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos arról beszélt, hogy a rendőröket még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte ki az intézményekbe, tavaly decemberben. A szociális és családügyi miniszter szerint nem tudták máshogy kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy védelem helyett rendőröket kaptak a gyerekek, miközben ezekbe az intézményekbe szakértelem és szakemberek kellenek. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nő ábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az Eozin, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok.
2: Időjárás.
6: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
2: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
7: Manna.
0: Utazási rovatomban ma Egyiptomot látogatjuk meg Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervező segítségével. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk a beszélgetést. Elérhetőségünk 0677098, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: Kálmán Anna, Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Egyiptomba utazunk. Ugye az imént Hurkadáról volt szó, illetve arról, hogy hát akik szeretnek búvárkodni, egy igazi paradicsom lehet oda utazni. Kairóról beszéljünk még egy picit, ha lehet, mert az a másik olyan város, ugye, amit így hallhatunk, hogy nagyon sokan utaznak oda, tehát hogy szeretik a magyarok szintén.
2: Igen, hát rendkívül nagy város Kairó, azt tudni kell, tehát az országnak egy nagy része ott él. És két helyre koncentrálódik, nagyrészt ugye a városra, tehát Kairóra, illetve a Nílus mentén, ahol víz van és gazdálkodók vannak, tehát az élet mint olyan.
1: Zajlik, igen.
2: Hát meg a turizmus miatt ugye a tengerpartok, de hát azért ez egy viszonylag új dolog. De alapvetően, hát Kairó az hatalmas, tehát ott negyed órája megy a repülő, és még mindig Kairó felett van.
1: Jézusom. De ott is rengeteg a turista, ott is gondolom.
2: Nagyon tehát, sok, hogy... rendkívül, igen. Hát népszerű, nagyon sok a turista. Millió számra mennek oda is az emberek nyilván. Tehát.
1: Itt elővigyázatossági szempontokat mik vannak? Mert ide tényleg már olyan szinten ismert hely, és olyan szinten sokan utaznak oda, valószínű, hogy az emberek már egy csomó mindent úgy nem gondolnak végig, mert úgy vannak vele, hogy hát Egyiptom az egy teljesen nyugalmas, egy jó hely, lehet oda menni, úgyhogy megyünk, és nincs semmilyen elővigyázatossági dolog, amit így figyelembe vennének.
2: Hát azért a szokásos elővigyázatosság, tehát ahogy minden városban, tehát most nem azért, mert Egyiptom, de ugye zsebesek mindenhol, tehát azért erre figyeljünk, hol tartjuk a táskákat, stb. Hogy öltözködünk, tehát
1: na ugye, igen, hát ez,
2: iszlám vallású országról van szó, vagy muszlim vallású országról, hogy az iszlám mérvadó, akármennyire is modern, nem megyünk ki fedetlen combokkal, tehát sortnadrág, stb., hanem egy könnyű viselet, könnyű, ami szellős is, lényegesen praktikusabb, mint mondjuk egy spagettipántos trikó, tehát ez is az egyik, amire felhívnám a figyelmet. A másik ugye védőoltások, a szokásos, tehát...
1: De kötelező van olyan, ami kötelező védőoltás, vagy nem?
2: Nincs kötelező,
1: ajánlott.
2: De sajnos pont Egyiptom az a hely, ahol a legtöbb magyar, hát nem gyomorrontást kap, de hogy mondjam, egy ilyen hasmenéses dolog. És sajnos ez pont az az ország, ahol a legtöbben elkapjuk.
1: Mert pont azért, mert nem oltatjuk be magunkat, igen.
2: Csak a helyi gyógyszerek hatnak. Tehát hiába viszünk innen bármit, van ott egy ott készült gyógyszer, ami erre kifejezetten alkalmas. Nyaralóhelyeken mindenhol lehet kapni. Tehát
1: fel vannak készülve rá, igen.
2: Igen. Úgyhogy, hát Kairó, amit mondtam, azért nagy rész ugye a piramisok miatt.
1: Azért látom.
2: Sok szép része van, de inkább csak ez.
1: Piacok, bazárok, azok mennyire jellemzőek?
2: Persze, természetesen a vásárlási lehetőségek, ugyanúgy, ahogy az arab világban mindenhol, alku kötelező, mint olyan.
1: Úgy, hát költeni lehet, csak pénze legyen
2: persze,
1: az embernek. Igen.
2: És hát ugye bazárokban azért ott olcsón. Az üzletek se olyan vészesek.
1: Gasztronómia szempontjából, tehát mi volt az, ami különlegesség?

0: vagy mi volt az, amit te esetleg kóstoltál olyat, ami, ha volt ilyen, ami mondjuk meglepő volt, de ajánlott, hogy ha valaki oda megy, akkor megkóstolja. Vagy itt is inkább, ami az arab konyhára jellemző, ugye, mint akár.
1: Az arab konyha, igen. Aha. Az, mint olyan tengergyümölcse, én azokat szeretem, kagyló, ilyesmi.
0: Úgy, meg a fűszerezés is
1: fűszerezés
0: akkor
1: szinte ugyanolyan. Erősebb, uh-huh. Igen. Tehát, hát jellegzetes arab konyha nekem.
0: Közlekedés szempontjából, a városon belül, vagy a Egyiptomon belüli közlekedéset, akár Kairó, akár Hurkadán.
1: Tudni kell, hogy mi magyarok rendkívül sok vasúti szerelvényt szállított oda. Uh-huh. Tehát ők minket úgy könyveltek el, tehát az a magyar, az a vasút, azt jelenti. És nagyon-nagyon jó vasúti járatok vannak az országon belül, tehát ha le akarunk menni mondjuk akár Asszuánig, akár Luxorig, mehetünk vasúttal is, ami egyébként egy órás repülőút. Uh-huh. Tehát azt is lehet. Jók a közlekedések, a busz közlekedés is jó, tehát be lehet vállalni, de mondom, a vasút az kifejezetten jó, és hát a belföldi járatok. Uh-huh. Most amit még el szerettem volna mondani, tehát ha mondjuk elmegyünk Hurkadára, mindenféleképpen tegyük bele még Luxort. Tehát Luxorba, ha elmegyünk, az azért egy bő 5 órás út a sivatagon át. Ha elmegyünk, akkor lehetőség szerint úgy menjünk, hogy legalább egyet ott alszunk, egy olyan programot olyanra fizessünk be, vagy olyat kérjünk. Nagyon-nagyon messze van, nagyon sok mindent tudunk megnézni Luxorban.
0: Tehát Kairóhoz képest van messze Luxor?
1: Mindenhonnan messze van. De ha mondjuk már lementünk nyaralni mondjuk, és el akarunk menni megnézni az ősi Tébát, akkor az egy 5 óra lesz busszal, nem lehet csak úgy vezetgetni a sivatagba, tehát csak karavánba lehet menni, tehát a 7-kor beengednek, oda kell érni 7-re, és akkor onnan kocsisor megy végig az egész sivatagon, mert ott 1-2-re el lehet tévedni, tehát ott
0: Nem úgy van az, hogy csak így önfejűen. Bocsáss meg, muszáj zenét hoznunk, jó, és akkor a zene után folytatjuk Luxorral, ugye? Azt mondtad, akkor szabad ne feled, jövünk vissza azonnal.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a családi Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk is a beszélgetést. Szeszer Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezővel beszélgetünk Egyiptomról éppen, és belefolytottam a szót egy picit Szilvibe, Luxornál. Tehát ott tartottunk, ugye, hogy Luxorban mindenképpen érdemes elmenni, hogy ha már ott vagyunk, nincs közel. 5 órát mondtál, 5 órás
3: út a sivatagon át, igen. Nem kötelező konkrétan, tehát legalább annyira, mint Gíza, vagy Kairó, hiszen ugye az ősi Tébának a kincsei, akár a holtak városa, akár az élők városa, ugye, és még az óbirodalom a piramis építészetnek volt az időszaka, az újbirodalom időszaka az pedig a templom építészeté, és ennek néhány remek műve pont itt található. Az élők városában a Karnaki templom komplexum, ami egy óriási területen helyezkedik el, és egy spirituális helyszín. A vallásgyakorlásnak a központja volt annak idején, illetve ha átmegyünk a Níluson, a túloldalon ugye a Holtak városa, ott például Hatshepszut temploma, ami egy sziklába vájt óriási templom, elképesztően szép. És ugye itt vannak, ha még tovább megyünk autóval, busszal, a királyok völgye, a királynők völgye, a nemes urak völgye, tehát ahol eltemették a fáraókat, feleségeket.
2: Ezek látogathatók egyébként, ezek a helyek maga? A
3: Királyok völgye látogatható. Aha. Az látogatható. A többi az úgy tudom, hogy nem. Tehát csak megmutatják, hogy ez itt van, az ott van. Úgyhogy, de hát ez elég itt is, mert ha megnézel 3 királysírt, ami ugye kész labirintus, mire lemész, tehát, és azt tudni kell, hogy itt az időjárás az sokkal-sokkal melegebb. Tehát mire megnézel 3 királysírt, mondjuk egy karnaki templom után, az
2: kész, az folyik kész. Rólad a víz.
3: Persze, és én azt javaslom, tehát vizes törölközőt kéznél, és nyakba tenni, tehát ez egy viszonylag jó módszer, egy idő után semmi nem használ, tehát 51 nehány fok van, de ezt mindenképpen, sokan lettek rosszul, ájulnak el, tehát dőlnek ki a sorból, nem nekünk való klíma, de meg kell nézni, mert ugyanúgy Egyiptomnak a kincseihez tartozik, és ha ott vagyunk, hát ezt látni kell. Tehát annyira szépek a festett termek, ahogy eljutunk a királysírokig, tehát gyönyörű.
2: Ide is csoportosan érdemes legfőképpen utazni Egyiptomba, vagy itt akár ajánlod azt is, hogy az ember megszervezi saját magának?
3: Meg lehet szervezni, tehát mindent meg lehet nyilván, csak ugye a biztonság. Már annak a biztonsága, hogy ugye rendben lesz a szobám, rendben lesz a programom, a logisztika, odaérek pontosan, ott a buszom, mert megvár, meg van szervezve, tehát meg lehet ezt, ott vannak helyi cégek is nyilván, tehát a programokat lehet ott is. Annyiból jó, tehát a nyugalom miatt, hogyha ezt megveszi az ember itt készen.
2: Igen. Ugye ide is ugyanúgy, mint ahogy beszéltünk Varanasziról is, ugye előző héten oda sem érdemes igazából a nyári hónapokba menni. Itt is ugye ezt mondtuk, hogy főként most ilyen tavasz környékén, és akkor az ősz a másik, igen, az, ami, igen. Amikor még ajánlott ide látogatni.
3: Igen, ezek a hónapok, amit mi úgy el tudunk viselni szerintem.
2: És akkor a városok szempontjából akkor maradhatunk annál, hogy Kairó, Luxor, Hurkada, és akkor nincs is igazából másik olyan, vagy, illetve nyilván van biztos csomó olyan, hova érdemes utazni meg, amit így ajánlanak, de ami mondjuk így nekünk magyaroknak egyrészt közkedvelt, és szeretünk is oda menni. Sármelsejk, ugye?
3: Sármelsejk, igen, az is inkább búvárparadicsom, azt lehet mondani, tehát ott azért olyan nagyon sok más látnivaló nincs. Ott a tenger, aminek az élővilága rendkívül kiemelkedő, tehát nagyon sokan oda járnak eleve búvárkodni emiatt, vagy Dahab a túloldalán, ott is búvárhely, merülőhely, ott még az is gyönyörű.
2: A búvárkodás az egyébként luxusnak számít? Tehát olyan árokon van ott?
3: Nem, és mondom, hogy vannak ezek a kifejezett búvárhajók, tehát a profik már járnak vissza. Tehát ők egy évben 6-szor mennek vissza. Nem számít annak, és nagyon-nagyon felkészültek. Aha. Tehát mindenre. Nagyon felkészültek, kifejezett kultúrája van, tehát rengeteg magyar jár ki búvárkodni oda, és nem csak mondjuk 1 hétre, 2 hétre, hanem tényleg heteket töltenek ott kint.
2: Azt egyébként látjuk, igen, hogy rengeteg magyar jár nem csak búvárkodni, hanem Egyiptomba is, tényleg nagyon-nagyon sokan járnak ki. Mondhatnám azt, hogy egyik legkedveltebb desztináció.
3: Abszolút, és joggal, tehát joggal, mert minden megvan, tehát az évezredes kultúra, a csodálatos tengerpart, tehát minden a sivatag, igen. Tehát minden adott ahhoz, hogy egy remek nyaralás.
2: És az árak sem annyira elrugaszkodottak, ez nagyon-nagyon fontos.
3: Nagyon igen. Jó a közlekedés oda, tehát vagy az irodák bérelnek egy-egy chartergépet, vagy menetrend szerinti gép jár, hát mondjuk az inkább Kairóba, és akkor onnan le lehet menni, de...
2: Mennyi idő alatt vagyunk ott körülbelül?
3: Urkadán 4 óra az út. Kairóig 3.
2: Még az is messze, hogy teljesen tényleg egy csodálatos desztináció. Mindenféle szempontból mondhatnám azt. Hát Szilvi, köszönöm szépen, én nagy általánosságban át tudtunk futni ezeken a témákon. Nyilván, ha majd legközelebb mész mondjuk bármelyik városba, és tudunk beszélni külön egy-egy városról, akkor az várlak akkor még majd azzal vissza. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm én is.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval beszélgettem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Utazási rovatomban meglátogattuk a csodálatos Egyiptomot, és aki segített nekünk ebben az utazásban, ő nem más volt, mint Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező. Ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on is elérik. Ennyi volt már a Családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap is itt leszek reggel 7 és 11 óra között, várom önöket. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük, az elmúlt órákban Ferenc Gavit hallották, viszlát!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos kora nyári idő lesz. Mindhárom hitelminősítő változatlanul hagyta hazánk hitelbesorolását. Sok bűnözőt elfogtak egy célzott körözési akcióban Budapesten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából akkor 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balaid Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatást vár. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett szemét, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Kedves hallgatók, mellettem a bőség kosara, ami még üres, és ma nem csak gasztróval töltjük meg, hanem jófajta kreativitással. Témánk a Fix June, azaz a Független Iparművészeti Kortárs Szalon legaktuálisabb rendezvénye a Petőfi Irodalmi Múzeumban ezen a hétvégén. Zene, aztán egyszer csak ott fogok ülni egy remek kávézóban Alt André alapító kurátorral, aki ezt az egészet megálmodta.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Hűséges, kedves hallgatóink már megszokhatták, hogy ha fix, akkor előbb-utóbb bizony felbukkan, vagy a stúdióban, vagy én jövök el hozzá. Most ez utóbbi történt Alt Andrea alapító kurátorhoz, hiszen a Fixnek egy újabb szintet lépett eseményéről beszélünk, a Fix June, ez egy piknik lesz igazából itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Kijöttünk nem messze, vagyunk egy skandináv típusú kávézóban, zajok ezek, de a lényeg pedig a mondani való. Péntek van, ugye bevallottan felvételről megyünk. Hogy érzed magad, hogy áll a piknik szervezés?
2: Hát köszönöm szépen a kérdést. Nagyon jól áll a piknik szervezés, és borzasztó izgatottan várjuk. Éppen az előbb csekkoltuk az időjárást, és úgy néz ki, hogy ragyogó napsütés lesz mindkét nap, ami nagyon fontos, mert ahogy mondtad, valódi piknikkel készülünk a látogatók számára, tehát nem csak egy dizájnvásárban vehetnek részt, hanem egy igazi belvárosi piknikben.
1: Ez azt jelenti, hogy tényleg lesz piknik hangulat, tehát a füvön, vízen, levegőben, de a füvön például ott lesznek ilyen kis piknik helyszínek. Vannak, akik kaptak erre lehetőséget?
2: Ez pont így van. Tehát, hogy ez a piknik szigeteket fogunk létrehozni, ezek tulajdonképpen ilyen kis piknik installációk, és egy rendhagyó kiállításként is felfogható. Tehát vannak olyan tervezők, akiknek nagyon tetszett ez a gondolat, hogy egy olyan installációt készíthetnek, amit utána a látogatók birtokba vesznek. Tehát magyarul lefekhetnek rá, leülhetnek, jól érzik ott magukat, és mégis úgy tervezik meg ezeket a kis egyedi szigeteket, hogy az jellemző rájuk, tehát az alkotói munkásságukra rá lehet ismerni az arculatukra.
1: Kik azok, akik itt lesznek most a teljes igénynek, vagy milyen típusú alkotó művészekkel találkozik az, aki ingyenesen bejön és meglátogatja a Petőfi Irodalmi Múzeumban ezt a remek rendezvényt?
2: Mi mindig arra törekszünk, hogy az iparművészet minden ágát lefedjük, tehát ezt nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy most is lesznek porcelántervezők, kerámikusok, üvegművészek, ékszertervezők, textiltervezők, bőrtárgy készítők és illusztrátorok, fatárgytervezők, tehát hogy tényleg föl szeretnénk vonultatni mindenkit az iparművészetből.
1: Széles a palett, én úgy vettem észre, ugye ilyen kézműves és iparművész körökben mászkálva, hogy ma már bizony sik megjelenni a Fixen, sik a Fix, mondhatjuk ezt. Tehát azért de bejutni sem olyan könnyű, és itt van az azért megbecsüli magát, nem? Ugye ezt kimondhatjuk, én kimondhatom, ez egy nívót jelent.
2: Hát mondjuk ki bátran, igen, mert az alkotók válogatásánál azért nyilván szem előtt tartjuk azt, hogy a kezdetek óta, hogy ide ismert és elismert, akár nemzetközi szinten is elismert alkotóművészeket hívunk, és a közönségnek is erre van igénye. Tehát, hogy Magyarországon feltehetően elmondhatjuk, hogy ez az egyedüli, vagy legalábbis az legnagyobb kvalitásában és kvantitásában is legnagyobb olyan rendezvény, ahol a hazai iparművészet krémjét vonultatjuk fel.
1: Én már láttam ugye az előkészületeket, kamaszlányok már díszítik a lépcsőt, és valami fantasztikus hangulattal találkoznak azok, akik megérkeznek ide 6-án és 7-én. Kik a te segítőid?
2: A segítők a Jelki András iparművészeti szakgimnáziumnak a tanulói. Most már egy pár rendezvény óta, azt hiszem, hogy a szeptemberi iparművészeti fesztivál óta kooperálunk az iparművészeti szakgimnáziummal. Nem csak az előkészületben segítenek, és a rendezvény folyamán vállalnak hostess munkákat, hanem a gimnazisták közül egy páran létrehoztak egy diák céget, Rico Design néven. Nagyon ügyesek és tehetségesek, és most lehetőséget kapnak arra, hogy az alkotásaikat is bemutassák, illetve értékesítsék ezen a rendezvényen.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, az ajuk erősödnek a kávézó névszerűen, itt ülünk az egyik sarkába, de a lényeg, hogy 6-7, június 6-a, 7-e, Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June, mettől meddig, ezt mindig te mondod?
2: Szombaton 10 és 19 óra között, vasárnap pedig 10 és 18 óra között.
1: Innen folytatjuk hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kellemes zenék után vagyok, kedves hallgatók. Legalább olyan kellemesek voltak a zenék, amiket a kollégám beszerkesztett, mint amilyen programra invitálok én benneteket. Június 6-7 Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June, velem szemben az alapítókurátor Alt Andrea. Szerintem ez már több, mint egy esemény, ez már egy, hogy mondjam, ez egy találkozási pont is, ez egy program. Csak hogy hazabeszéljek, én például szombaton itt beszéltem meg 3 órakor egy friss könyvszerzővel, akinek tegnap a bemutatóján voltam egy interjút, úgyhogy beülünk majd a kávézóba. Te is azt úgy látod, de ez több, mint egy vásár. A vásárszó nem is jó erre, mert ez nem vásár, ez picikét degradáló jelző lenne.
2: Én közönségtalálkozóként szeretem leginkább titulálni, mert amiről szó van, és ugye ez az alapkoncepció, hogy a művészek, az alkotók és az érdeklődő látogatók közvetlen találkozási lehetőségét rejti egy ilyen rendezvény magában. Fontosnak tartjuk, szlogenünk is néha elhangzik, ez az egyenesen a mester kezéből, tehát hogy ezt a szemléletet szeretnénk tovább örökíteni, mert itt nem csak arról van szó, hogy valaki ide bejön, ugye eleve személyesen találkozhat és kapcsolódhat a művésszel. A művésszel és az alkotásaival. Ezek a tárgyak nem vitrínben vannak elzárva, vagy nem elkülönítve, hanem a kiállító standján, asztalán. Ezért ezek a vásárok egyben taktilisak is, tehát értem ez alatt azt, hogy meg lehet fogni, meg lehet tapogatni, rá lehet kérdezni az anyaghasználatra, vagy bármi másra, tehát hogy ez egy olyan lehetőség, ami csak ritkán adódik, hogy közvetlenül a művésztől kérdezzünk, és hogy ne gondolják a kedves hallgatók, hogy ez csak a látogató számára rejt ilyen örömöket, hiszen a művészek ugyanúgy várják és áhítozzák a kérdéseiket. Tehát, hogy ők esetenként két rendezvény között 3 hónapot ott vannak a műhelyben, kvázi a műhely magányban, és ők nagyon várják ezeket az alkalmakat, hogy megkapják a visszajelzéseket, amiből utána tovább indulhatnak.
1: Ez egyfajta analóg kapcsolódás, hogy most ezt a divatos szót használjam, hiszen minden alkotónak ugye ott a webshopja, ott van, szereti, nem szereti, de ott van a Facebook, ott az online jelenlét, de szerintem ők sokkal jobban szeretik ezt. Akkor te azt tapasztalt, ők nem ilyen introvertáltak? Tehát azért ők szeretnénk erről beszélgetni? Mi a tapasztalat?
2: Hát nyilván vannak introvertált személyiségűek is a művészek között, bár tehát, hogy igyekszünk mi szervezők is egy olyan oldott, fesztelen hangulatot és közeget teremteni, amiben mindenki jól érzi magát. Most erre különösen jó példa lesz ez a Fix June, hiszen tényleg az egész program arra irányul, hogy itt a nyár kezdett, ráadásul nagyon jó idő lesz, hogy lazuljunk már, és egyszerűen csak élvezzük egymás társaságát, meg ilyen gyönyörű tárgyak között élvezzük ezt a szép hétvégét.
1: Hány órát szabadítson fel az, aki fejébe veszi, akár egy riport hatására is, vagy akár más elég komoly média hadjáratot folytattál a héten, azt lehetett látni. Ezek hatására eljön és megnéz, ezért nem lehet egy óra alatt mondjuk így feldolgozni, átélni, ez inkább talán jobb szó.
2: Hát szerintem, aki abba gondolkodik, hogy beszalad és körülnéz, az készüljön arra, hogy ott fog ragadni, és hogy késni fog, igen. Tehát, hogy eleve ugye közel 100 művészről beszélünk. Most a művészeknek nagy része az ugye a Károlyi Palotának, az Irodalmi Múzeumnak az emeleti termeiben lesz. Tehát, hogy azt eleve, azokat a gyönyörű termeket sorra végig látogatni, majd megtekinteni ezt a számtalan szebbnél szebben felépített standot, aztán utána persze a passzázson keresztül kimenni az udvarra, ahol szintén vannak kiállítók, illetve hát a gasztroélmények, természetesen a gasztroélmények ide orientálódnak, és amit még nem mondtunk, hogy jut eszembe az udvarról, hogy még jobban fokozzuk a hangulatot, egy profi DJ fogja szolgáltatni a zenét.
1: Ma innen folytatjuk akkor, mert idő van. Örülök, hogy közben vetted a gasztro hangulatot is, hiszen most kivételesen a Bőség kosar című gasztroadásban vagyunk. A következőben ugye arról beszélgetünk, hogy nem kell elemózsiát hozni, nem kell szétnézni a környéken, hogy hol esztek, mert erre is lesz lehetőség. De a lényeg, június 6-7 Petőfi Irodalmi Múzeum, Fix June 10-től 6-ig és 11-től. Javíts ki!
2: Szombaton 10-től 7-ig, vasárnap 10-től 6-ig.
1: Na ezért mondja mindig Anna az időpontot, mert ezt csak ő tudja megjegyezni. Meg mi hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Remek zenék van, kedves hallgatók, meg remek programajánlóval vagyunk itt a Bőség kosarában. Június 6-7 a Fix June, azaz a független iparművészeti kortárs szalon June, most végigmondtam. És ugye arról van szó, hogy ez 6-án, 7-én van a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ingyenesen látogatható, és ott hagytuk abba, hogy nyugodtan lehet jönni ebéd előtt, aztán megébédeltek itt. Pontosan mit? Hát átadom a szót az alapta kurátornak, hiszen őket is te szervezted ide.
2: Igen, mert úgy gondoltuk, hogy ha már piknik, hát azért egy pikniken nem, hát nem csak zenét hallgatunk, meg ott hempergünk a fűbe, hanem úgy eszünk, iszunk is. És arra gondoltunk, hogy a fesztiválon már bemutatkozott a Pizza Mille, a fantasztikus kovászos pizzáival, hogy újra felkerjük őket, hogy csatlakozzanak, és ezt ők örömmel elfogadták. Ráadásul felmerült ilyen piknikboxoknak, piknikdobozoknak a gondolata, hogy különböző ilyen étel összeállításokat, amiknek az alapját általában ez a kovászos tészta szolgáltatja, de hogy egyszer egy, mit tudom én, sültel, aztán kencékkel, aztán ezzel, azzal, amazzal. Nagyon-nagyon végtelenül kreatívok, és hát tudom, hogy pontosan végül is mivel érkeznek most hétvégére, de az biztos, hogy nagyon-nagyon finom és minőségi lesz. Illetve hát abszolút benne vagyunk a nyárba, hát mit ér a nyár kézműves fagyi nélkül, úgyhogy a fragola is csatlakozott, és biztos, hogy fantasztikus ízválasztékkal jönnek. Ami pedig egyébként adott, és minden alkalommal, az a PIM-nek a szóközbüféje, akit gondolom, hogy vagy amit sokan ismernek, nagyon finom kávékat főznek, házi meleg szendvicsek, isteni házipiték, tehát szerintem éhesen biztos, hogy senki nem marad.
1: És aki szeretné fokozni az otthoni gasztro hangulatot, ha már a bőségkosárban vagyunk, nagyon remek cuberőket, valamint németül mondtam, otthon kiegészítők lehet venni, ugye keramikusoktól, vajtartótól kezdve, gyönyörű kávécsészék, van itt minden, DJ-t is említettél, idén először DJ lesz. Mit kell tudni, mit adták ki neki parancsban, milyen stílusban mozogjon?
2: Az, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon chill tengerparti feeling, tehát, hogy valamit, ami piknik, ami mindenki számára befogadható, tehát nem annyira dübörögni fogunk, mint sem egy ilyen nagyon-nagyon klassz

0: Fadózós zenét, amin fekszünk a napon, és csak eszegettünk, és tudunk mellette beszélgetni, tehát hogy ezért ez volt. De profi DJ-nk lesz Lukács Attila a Pleasure Voyage-tól, és nem nagyon kell őt szerintem semmire se instruálni.
1: Kicsit már a lelkedből beszéltél, hogy egy ilyen chill, ilyen tengerparti hangulat, hiszen azért legyünk őszinték, azért ezt szervezed itt, ezt a fesztivált, azért ez elég kemény munka van mögötte, nem? Mert most itt mosolyogosan velem szemben a fesztivál előtt, és ez mindig így van, mert téged csak így látunk, de azért már most már kicsit fáradt vagy? Most már úgy jó lenne egy olyan, megvan a megnyitó, és akkor na, akkor minden oké.
0: Hát figyelj, majd lesz azért egyszer hétfő is, jövő hétfő, addig nem nagyon lehetünk fáradtak, meg őszintén szóval, tehát ilyenkor már akkora az izgalom, tehát olyan felfokozott, hogy szóval ez az előkészítő, ez három előkészítő hónapnak, ugye, hát ez lesz a gyümölcse. Ezt most azért nem hagynám ki a fáradtság miatt, tehát hogy nagyon várom, meg nagyon drukkolunk, meg nagyon imádkozunk, hogy úgy maradjon az idő, ahogy egyelőre mutatják a meteorológiai jelentések. Úgyhogy utána meg majd lehet egy picit pihenni. Igazából nem olyan sokat, mert készülünk szeptemberre. Hát oké, hogy most kezdődik a nyár, de mindannyian tudjuk, hogy a nyár az egy pillanatok alatt elröppen, és szeptemberben pedig hát akkor előrukkolunk újra az iparművészeti fesztivállal, amiből ugye az első országos iparművészeti fesztivált megrendeztük már tavaly, és hát közkívánatra lesz folytatás, és kell is, hogy legyen folytatás, mert azért, tehát hogy ennek az országnak legyen már egy tisztességes iparművészeti fesztiválja.
1: Ha már ennyi tehetség szorult a határba, és érdekes lenne, amikor a FIX-on van, hogy egy multicam rendszer van, lehet nézni, hogy a különböző művészek éppen pénteken mivel foglalkoznak, lázasan pakolnak, utolsó simításokat, még ez nem egy ilyen, na még van még itt mit fejleszteni, no, innen folytatjuk, de a lényeg, kedves hallgatók, június 6-7, Petőfi Irodalmi Múzeum 10-től 7-ig, és 11-től?
0: 10-től 6-ig vasárnap. 10-kor nyitunk mind a két nap, mert a múzeum is 10-kor nyit.
1: Ez már az én keresztem az időpont, de szerencsére az adekvát személy mindig elmondja, Alt Andrea alapító kurátor, vele folytatjuk még.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Még egyszer 4-4,5 percet. Milyen kutya az, aki bőjt? Ez egy állatbarát helyen vagyunk. Mi? Tényleg a Fix az állatbarát hely?
3: Figyelj, a Fix közössége állatbarát, de a helyszín kevésbé, mert ugye, tehát eleve a Károlyi kertbe se lehet behozni kutyákat, a múzeumban meg pláne nem. Tehát, hogy igen, ez egy picit fájdalmas pont, mert nemet kell mondanunk a kutyusokra.
2: Igen, pedig mennyi alkotónak van valami vagyunk kutya, hogyha látnánk ezt a multicam rendszert, akkor be tudnánk kapcsolni. No, tehát ugye ez más innen van. Június 6-7 Fix June, és ilyenkor a te agyadban már benne van a fesztivál szervezése, a szeptemberi időpont?
3: Hát hogyne, az már szimultán, tehát az ötletek együttjük, tehát most is az előbb említettük, hogy itt vannak a jelkis diákok, a tanárnővel együtt, és a tanárnővel már gondolkodunk, hogy szeptemberre például milyen feladatot tudnánk a diákoknak kitalálni, amúgy testhez álló hozzájuk, és újabb bemutatkozási lehetőségeket biztosítani nekik. Például gondolkodunk egy workshopon, amit a diákok tartanának, nem feltétlenül csak gyerekeknek, hanem az érdeklődőknek.
2: Milyen híre vagy hírneve lett a Fixnek, hogy az alapítás óta? Ugye arról beszéltünk, hogy sikka Fix, tehát, hogy sik bekerülni, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon elismert rendezvény lett, és vágyott rendezvény az, hogy szeretnének az alkotók ott lenni. Hogy érzed, hogy mennyire nőtt a lázsia ennek az egésznek?
3: Hát igazából én pont a héten tudtam ezt valahogy úgy felmérni, vagy jobban rálátni, hogy mondtad is, hogy ugye ez az utolsó hét mindig a média dömping, tehát szerencsére nagyon sok helyre hívnak, és beszélhetek a rendezvényről. És tulajdonképpen azokból a visszajelzésekből, ami a sajtóból, rádióból, televízióból érkezik hozzám, úgy látom, hogy igen, tehát hogy egyre szélesebb körben ismerik a Fixet, már legtöbben tudják, hogy mi az a Fix, mint mozaik szó, tehát hogy igen.
2: Amikor beszélgetünk, hogy eltelik általában 2-3 hónap, hogy így riportosan beszélgetünk, én mindig megkérdezem, hogy van-e valami fejlemény esetleg a külföldre költözésre, van-e külföldi ötlet, aztán válaszolsz vagy röviden, vagy hosszan, ahogy szeretnél, de engem tényleg érdekel, mert szerintem erre aztán ott kint a magyar kreativitásra lenne felvevő piac.
3: Én is biztos vagyok benne, egyelőre még mindig itthoni vizeken, és ami áhított lenne az, hogy be tudjunk arra rendezkedni, hogy tényleg akkor éves szinten mondjuk 4 nagy rendezvény, és az így stabilan, de ettől függetlenül pont az egyik televízióban a héten elkísért Bayer Ilona, a Fix nagykövete, aki ugye közismerten japán kapcsolatokkal rendelkezik, és gondolkodik azon, hogy a japán iparművészetet és valahogy a iparművészeket és a magyar iparművészeket valamilyen formában összekapcsolni. Ez most az ő reszortja, ez neki magja elő ez a feladat.
2: Én már látom a jövőt, hogy fel van brandingelve egy fapados gép a Fix cuccokkal, és irány Tokió vagy Osaka, vagy bármi. Én azt mondom, ez lesz a lényeg, hogy megyünk, elég távoli piaccal kezdtük akkor. Akkor még egyszer a beszélgetés végén, hogy a klasszikus és a aktuális információk mikor, hol és kik jöjjenek.
3: Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum a helyszínünk, Károly utca 16 szám, megközelíthető az Asztóriáról, Kálvin tér felől, de akár a Károlyi kert irányából is. Szombaton 10-kor nyitunk, este 7-ig vagyunk nyitva, vasárnap 10-kor nyitunk, este 6-ig vagyunk nyitva, és mindenkit, de abszolút mindenkit a legnagyobb szeretettel várunk.
2: Köszönöm szépen, remek program, tessék eljönni. Andreának és nekem volt egy vállalásunk, és ez működik, mert minden riportban elmondom, hogy gyertek és nézzetek alkotást. Mi a termék szót itt kilőttük, nem terméket látok, hanem művészi alkotásokat, és mögöttük, ezek mögött pedig ott állnak a művészek, vagy a művésznők, vagy a művész urak. No, köszönöm szépen, András, mindent elmondott, semmi más nem maradt hátra, de egy nagyon remek hangulatot kívánjak. Itt leszünk, lesz egy utókommunikáció, és forgatunk holnap után, majd a te segedelmeddel erről majd beszélünk, de hát nektek most egy feladatot van, ki kell jönni a Fix June-ra. Köszönöm szépen, ez volt a Bőség kosara külön kiadása, holnap pedig itt a kanapé.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos koranyári idő lesz. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Népszerű a Metallica budapesti véradó kampánya. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tarr Zoltán kiemelte, ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balait Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Gyorsan beteltek a véradóhelyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdított. A Metal Együttes Alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Ma tartják a hagyományos összművészeti utcafesztivált Dunaharasztiban. A Vagabond Korzon több mint 200 zenei, művészeti és közösségi élményt kínálnak a szervezők. Fellépmások mellett a Vad Fruttik és Lovasi András. Láthatók Vizsói János szobrászművész különleges filmalkotásai, de tánc és mozgásművészeti előadás is várja az érdeklődőket. A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
2: 98.6 Manna FM. Ez a lélekszörf.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 6-án, és ma a nagyon sokat hallott és roppant érdekes sématerápiáról lesz szó. Szakértő vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus. Szia Zsófi, köszönöm, hogy velünk vagy.
3: Szia Petra, köszönöm a meghívást.
2: Kezdjük is azzal, ugye, hogy említettem, nagyon sok szó esik manapság a sématerápiáról, de mit jelent a séma maga, mik azok a sémák, illetve hogyan alakulnak ki, mert hogyha sémáról beszélünk, akkor általában a negatív, illetve a rossz mintákról és sémákról, vagy annak kapcsán kerül ez szóba.
3: Alapvetően, hogyha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy ezek ilyen mentális reprezentációk, a sémák. Tehát tulajdonképpen mindennek van sémája. Hogyha azt mondom, hogy képzelj el egy kutyát, akkor ha tapasztalataid vannak már kutyákkal, akár jók, akár rosszak, akkor meg tudsz fogalmazni, akár szóban, vagy akár képzeletben is el tudsz képzelni egy kutyát, anélkül, hogy mondjuk az így ott lenne. Vagy akár ha azt mondom, hogy színházban voltunk, akkor ezt nem kell magyaráznom, hogy vettünk jegyet, sorokban néztünk, mi történt a színpadon, mert hogy ezt tudod. Tehát tulajdonképpen ezek a sémák, és itt a sématerápiában elsősorban az én sémákról van szó, tehát arról, hogy nekem magam, saját magamról milyen mentális reprezentációm van. Tulajdonképpen, amit ugye említettél is, hogy vannak jó meg rossz sémák, hát nyilván a terápiában a maladaptív, tehát azokról a negatív sémákról esik szó, illetve azokat próbáljuk meg feltárni és módosítani, amik az embernek szenvedést okoznak, tehát amik az alkalmazkodást nehezítik, de egyébként vannak abszolút pozitív sémák is. És hogy tulajdonképpen ezek olyan érzelmi és kognitív mintázatok, mert ehhez érzések is kapcsolódnak, tehát az érzés az része a sémának, mint ahogy az előbb említett példában, ugye a kutya az is valószínűleg valamilyen érzést is tárolsz, amikor arra gondolsz, hogy a kutya, ez akár lehet pozitív, vagy lehet negatív. Aha. És ezek a sémák a korai fejlődés során alakulnak ki, vagy hát akkor kezdenek kialakulni, és aztán később egész életünk során ezek fennmaradnak, bizonyos események ezeket a későbbi felnőtt korban is tudják gyengíteni, vagy erősíteni. Sajnos inkább kezeletlenül inkább ezek erősödni szoktak, erről majd fogunk beszélni, hogy miért. És hát a pozitív sémák, például az, hogy magamról milyen az elképzelésem, én ügyesnek, okosnak gondolom magam, vagy éppen inkompetensnek, olyannak, akit igazából senki nem szeret, vagy nagyon könnyen el fogják hagyni, ezek bizony a korai életeseményeken alapulnak, gyakorlatilag azok határozzák meg. Természetesen az, hogy a gyereknek milyen a temperamentuma, például azt tudja befolyásolni, de mondjuk egy szociábilis gyerek, ő például lehet, hogyha nem annyira foglalkoznak vele a szülei, akkor lehet, hogy máshol megtalálja, máshol tud kapcsolódni, ezzel gyengíteni tudja mondjuk azokat a maladaptív sémákat, amik a kötődéssel kapcsolatosak, egy szorongóbb, visszahúzódó gyereknek még ez az eszköze sincs meg. Később azért nyilván felnőtt korban is alakulhatnak, vagy formálódhatnak ezek a sémák, csak a gyerek, hát egész kicsi korában ezt tudjuk, hogy akár fizikailag is bizonyos gyógyszereket vagy nem lehet bevenni, mert egy fejlődő szervezetre sokkal erősebb, akár negatív hatása van, felnőtt korban meg már nyugodtan lehet, tehát hogy ugyanúgy ezek a negatív életesemények is sokkal-sokkal ártalmasabbak, hogyha egy még kialakulatlan személyiséget érnek.
2: Ez gyakorlatilag akkor azt jelenti, hogyha nagyon letömörítem, hogy visszamegyünk újra, ugye, a gyerekkorba, tehát hogy ott vannak azok a minták, amikből ezek a sémák elkezdenek dolgozni, és akkor innentől kezdve az ember tulajdonképpen, hogyha megismeri a saját sémáit, vagy hogy azok hogyan alakultak ki, vagy kinek köszönhetően, vagy milyen életeseménynek köszönhetően alakultak ki, akkor el tud kezdeni maga is gondolkodni ezen? Most ez csak egy rövid mondat zárásképpen.
3: Abszolút jogos, és nagyon, nagyon jó is, amit kérdezel. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni a terápiában, hogy volt az a régi mese, nem tudom, emlékszel erre, a Kalán néni.
2: Persze!
3: Hogy volt a nyakában egy kis kanál. Igen. És ez egy ilyen teljesen váratlan, random helyzetekben, ahogy megzörd ült, hopp, még a kis zene is megvan hozzá, hogy így összement, és hogy a néni, aki mondjuk ült az asztalnál, reggelizett, és kavargatta a kávéját, az egy pillanat alatt a kanál árbócba kapaszkodó, kétségbe esetten kapaszkodó kis picike valaki lett, aki a kávé tengeren próbál túlélni. Tehát bizonyos helyzetek, amik ugye ezeket a sémákat aktiválják, triggerelik, azok utána olyan hatással vannak ránk, hogy érzelmileg, gondolkodásban és akár a hozzá kapcsolódó viselkedésünkben is teljesen visszamegyünk a gyerekkorba, és hogy a terápiának az egyik célja például az, hogy ezeket a korai életeseményeket elválasztjuk a segítségével a jelentől, hogy ugyanarra a helyzetre, ami lehet, hogy az itt és mostban egy ártalmatlan helyzet, vagy csak kicsit rossz, mert ugyanazzal a kétségbe esett rettegéssel reagáljunk, mint ahogy gyerekkorunkban.
2: A sémákról és a sématerápiáról beszélgetünk ma, aminek én különösen örülök, mert ez nagyon-nagyon fontos téma, és hogyha az ember csak egy pici dolgot csípel ebből, és kezd el ennek mentén gondolkodni másképpen magáról vagy az életéről, már az is óriási segítség. Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal beszélgetünk mindenről. Vele folytatjuk majd, és hát természetesen érdemes odafigyelni arra, hogy milyen olyan szavak hangzanak el, amik megfognak bennünket, pontosabban odafigyelni arra, hogy mi az, amivel az ember rezonál ebben az egész témában. Milyen fajta sémák léteznek, mit jelent az, hogy aktiválódik egy séma. Ezekkel folytatjuk majd, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus segít nekem ma a sématerápiával kapcsolatban eligazodni ebben a témakörben. Milyen fajta sémák léteznek? Mit jelent az, hogy aktiválódik egy séma? Honnan tudjuk, mit él meg ilyenkor az ember? Honnan tudjuk például azt, hogy egy séma vezérelt viselkedésben vagyunk, vagy éppen nem abban vagyunk? Ezekre tudsz példát mondani?
2: Igen, többféle csoportosítás létezik. Alapvetően Aaron Beck, aki a kognitív viselkedés terápiát kidolgozta, ő arról beszél, hogy vannak a teljesítményhez kapcsolódó sémák, és vannak olyan sémák, amik a személynek a saját szerethetőségével kapcsolatosak. Tehát ez egy ilyen viszonylag nagy általános elkülönítés, hogy alapvetően én magam olyannak tartom, aki kompetens, aki ügyes, vagy inkompetens, illetve szerethető vagyok, vagy én arról vagyok meggyőződve valahol mélyen, hogy engem nem lehet szeretni. Ez a két típusú séma egyébként együtt is járhat, tehát hogy nem váltja ki, tehát ez nem úgy működik, hogy vagy ez, vagy az, tehát gyakran az is előfordul, hogy valakinek olyan elképzelései vannak, vagy ilyen maghiedelmeknek is szoktuk a sémákat nevezni, olyan alapvető hiedelmei, hogy ő se nem kompetens, se nem szerethető. Aztán aki konkrétan a sématerápiához, akinek a neve kapcsolódik, ugye Young, ő pedig több mint 18-19 közel 20 sémáról beszél. Ezeket ötféle séma családba vagy séma tartományra lehet felosztani. Vannak olyan sémák, amik a kötődési sémák, tehát hogyha azt gondolom, hogy engem elhagynak, vagy kihasználnak, vagy egyáltalán senkinek nem vagyok fontos, tehát ezek a típusú sémák. Tehát itt tulajdonképpen nem is, sok esetben nem is csak magamról beszélek, hanem az én és a másik személynek a viszonyáról is. Aztán vannak olyan sémák, a második nagy ilyen séma család, séma tartomány, az a teljesítő képességemmel kapcsolatos, hogy kudarcra vagyok ítélve, vagy én más vagyok, fura vagyok, nem illek bele mondjuk a többi ember közé. Vannak olyan sémák, amik a károsodott határokra vonatkoznak, tehát hogy éppen feljogosítva érzem magam olyan dolgokra is, amire más nem, vagy pedig képtelen vagyok az impulzusaimat, az indulataimat kontrollálni. Vannak olyan sémák, amik azzal kapcsolatosak, hogy mennyire saját magamra figyelek, tudom-e érvényesíteni az érdekeimet, merem-e, van erre lehetőségem, vagy abszolút mindig kórosan a másoknak az érdekeit figyelem csak kizárólag, és vannak olyan sémák is, amik pedig így a játékossággal, spontaneitással, vagy hát éppen annak hiányával kapcsolatosak. És van talán még egy dolog, ami fontos, hogy vannak alapsémák, maghiedelmek, amik, hát mivel, hogy a maladaptív sémákról beszélünk, tehát azokról a sémákról, amik nem jól képezik le a világot, szenvedést okoznak a számunkra, ezeket megpróbáljuk később valahogy módosítani, vagy valami fajta kompenzáló mechanizmusokat találni, és ez alapján tudunk beszélni alapsémákról és feltételes sémákról. Tehát például, hogyha van nekem egy olyan sémám, hogy én értéktelen vagyok. Hát ez borzasztó. Tehát, hogy tényleg úgy élni az életemet, hogy én sokkal kevesebbet érek, mint más, az nagyon-nagyon nehéz, és már gyerekkorban elkezd a gyerek azon gondolkodni, vagy a tapasztalatait úgy összegezni, hogy mikor vagyok mégsem értéktelen? Mikor volt az, hogy mondjuk a szülő megdicsért? Hát amikor hibátlan volt a matek dolgozatom, és az enyém volt a legjobb. Hoppá! Tehát ha kiváló a teljesítményem, akkor mégsem vagyok értéktelen.
1: Viszont, hogyha nem kiváló, akkor nem érek annyit.
2: Hát pontosan így van, hogy abban a pillanatban meg már nem érek semmit. Vagy mikor úgy érzem, hogy hát engem, hogy nem nagyon szeretnek. Nem kérdezik meg a szüleim, hogy vagyok. Nagyon sokat vagyok egyedül, akármilyen okból. És akkor észreveszem, hogy ha nagyon megfelelek másoknak, vagy mindent megteszek, ami nekik jó, akkor mégiscsak elmosődik, akkor megsimogat. Tehát ezek egyébként nem a önmagukban rosszak, az, hogy mondjuk a legjobbat hozzam ki magamból, csak annyira túlzottak, hogy gyakorlatilag már erősíteni fogja a sémát, hiszen ha csak az a feladatom, idézőjelben, csak az a feladatom, hogy mindenki elégedett legyen velem, vagy mindent tökéletesen csináljak, akkor nyilvánvalóan nem fog sikerülni, és erősödik az a séma, hogy én nem vagyok szerethető, értéktelen vagyok, vagy ügyetlen vagyok.
1: Sémák és sématerápia, erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus. Azzal folytatjuk majd, hogy meg tud-e gyógyulni, vagy el tud-e múlni egy séma. El tudjuk-e mulasztani, vagy hatástalanítani, tudjuk-e? Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: A mai műsorban a sémákról és a sématerápiáról beszélgetünk. Ez az egyik kedvenc témám, nagyon-nagyon érdekes, nagyon sokrétű és nagyon messzire visz. Szakértő vendégem, aki segít eligazodni a terepen, Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy meggyógyulhat-e, elmúlhat-e egy séma. Negligálni, ha nem is, mert az ugye nem segít, de mondjuk eliminálni tudjuk-e, hogy meg tudjuk-e ezt változtatni, felülírhatunk-e egy sémát? Mi az, ami miatt fennmarad, ha fennmarad?
3: Jellemző az, hogy ezek egyre erősebbek lesznek, mert vannak olyan mechanizmusok, amik kifejezetten a sémák fennmaradását szolgálják. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy hogyan is alakult ki a séma, úgy alakult ki, hogy vannak a gyereknek érzelmi alapszükségletei, például, hogy szeressék, például, hogy őt az aktivitásában támogassák, például, hogy érzelmileg is azért kereteket állítson a szülő, vagy hogy odafigyeljen arra, hogy a gyereknek mi az érzelmi szükséglete. Ha ez rendszeresen nem elégül ki, tehát nem arról van szó, hogy egyszer mondjuk anyukám nem jött be, amikor elkezdtem sírni, hanem hogyha rendszeresen azt élem meg, hogy egyáltalán nem számít, hogy mi van velem. Akkor alakulnak ki a sémák, és később ezek a sémák már önmaguk nem fogják engedni azt, hogy az alapszükségletem kielégüljön, és egyre erősebbek lesznek. Például az egyik ilyen séma fenntartó mechanizmus, ezeket úgy hívjuk, hogy logikai hibák, vagy kognitív torzítások, azokat az információkat, amik jönnek, áramlanak felénk, a sémához igazítjuk, mint biztos ismerjék a hallgatók is, meg te is ezt a formabedobós játékot, ahol van egy ilyen köralakú játék, amin vannak különböző lyukak, van csillag alakú, szívecske alakú, és ugye a gyereknek az a feladata, hogy megtalálja azt a formát, amit az adott lyukon be tud dugni, és azon az adott lyukon kívül máshova nem illik. Tehát mondjuk egy elemet, ami szív alakú, én hiába próbálom beszuszakolni a csillag alakú, nem fog menni. Most ugyanez, hogyha nekem például van egy inkompetencia sémám, és én azt gondolom magamról, hogy én semmit nem tudok jól megcsinálni. És tartok mondjuk egy előadást, és utána valaki azt mondja nekem, hogy fú, nagyon érdekes volt az előadásod. Hát akkor ott állok, aki szívecske alakú lyukkal, ahova szuszakolják éppen be a háromszöget vagy a csillagot, nem fog menni. Tehát alakítok ezen az információn egyet, sajnos negatív irányba, ezt egyébként úgy hívják, hogy ez a pozitívum értéktelenítése, vagy figyelmen kívül hatása, ez az egyik ilyen kognitív torzítás, és már nem azt fogom meghallani, hogy ő azt mondta, hogy jó volt és érdekes volt az előadás, hanem azt fogom gondolni, hogy gúnyolódik, és akkor viszont teljesen belefér, mert ugye csináltam a csillag alakúból szívecskét, és befér. Tehát erősödik a séma, azt is gondolhatom, hogy csak azért mondja, mert sajnál, mert valójában annyira szánalmas voltam, hogy hát így most mondott valami pozitívumot. De ez az egyik, sajnos többféle ilyen kognitív torzításon, egyébként mindannyian élünk időről időre valamelyikkel, például túláltalánosítás, hogyha történik velem valami rossz, akkor ezt nem úgy fogom leképezni magamban, hogy ez a vizsga nem sikerült, hanem vagy úgy, hogy ó, hát nekem semmi nem sikerül, ez a túláltalánosítás, hogy ebből az egy negatív eseményből általánosítok, vagy hogy ez az adott vizsga nekem soha nem fog sikerülni, és hát mennyivel rosszabb abba belegondolni tényleg, hogy én semmire nem vagyok jó, vagy nekem soha nem fog ez sikerülni. Aztán vannak olyan viselkedésmódok is, mert ugye itt a gondolkodásról beszéltünk, amik önsorsrontók, ezeket úgy vesszük észre, hogy úgy szoktak fogalmazni a páciensek, hogy tudom, hogy nem kéne, de valamiért mégis megteszem. Általában...
2: Jó, Zsófi, azért ez, bocs, hogy egy félveszakítalak, de ezért ez dermesztően betalál. Nagyon sok helyen, és szerintem nem csak nekem, hanem nagyon-nagyon sokunknak.
3: Nagyon nehéz is, amikor erre megpróbáljuk felhívni a figyelmet, mert nem szeretik. Tehát, hogy én úgy veszem észre, hogy a terápiában, amíg még csak arról beszélünk, hogy kognitív torzítások, jó-jó, de amikor esetleg felhívjuk arra a figyelmet, nyilván finoman, hogy ez most tipikusan az, amikor önsorsrontó viselkedés történik, az nagyon rossz érzéseket szokott kelteni, és sokszor utána azon is kell dolgozni, hogy ne a terápiát destruálják a sémák, hiszen egyébként ezek a sémák a terápiát is destruálják, mint minden emberi kapcsolatot. És alapvetően onnan tudom én azt, hogy most egy séma aktiválódott, hogy elárasztó negatív érzésem van. Tehát valami helyzet annyira intenzív negatív érzést tud kiváltani, ami abban a helyzetben, keresztmetszetben azért teljesen nem indokolt. Én szoktam saját példákat is mondani, én szoktam például mesélni azt, hogy egyszer, amikor felhívtak a kislányom iskolájából, olyan helyzet volt, hogy nem tudtam felvenni a telefont, látom, hogy hív ez az iskola, teljesen lefagytam, és rögtön arra gondoltam, hogy betört a feje, vagy én nem is tudom.
2: Hogy óriási baj van, igen.
3: Hogy óriási baj van. Miközben tudom a fejemmel, hogy miért hívnak egy kisiskolás gyerek szüleit, belázasodott esetleg hányt, aztán kiderült, hogy teljesen bagatell dolog volt, megjött egy második kereti kártya, de abban a helyzetben hirtelen teljesen eluralta az a tudatomat, hogy óriási bajban van a gyerekem.
2: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Sémák és sématerápia nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, figyeljen mindenki nagyon a továbbiakban is, és természetesen majd visszakereshető és visszahallgatható lesz a műsor a Manna honlapján, de folytatni fogjuk azzal, hogy ezeket a bizonyos kognitív torzításokat egy kicsit szétszálazzuk, hogy a hétköznapokban ez hogyan jelenik meg. Még több, még szemléletesebb példát kérek majd Zsófitól, illetve beszélünk majd arról is, hogy mik ezeknek a funkciója, és miért jó az, hogyha képesek vagyunk felismerni, és azért hozzácsapom még azt a kérdést, hogy mi az ára annak, hogy ezt fel tudjuk ismerni, hogyan tudok ugye odáig eljutni, hogy ezt felismerjem. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Sémák és sématerápia, Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal erről beszélgetünk ma. Kognitív torzítások, ugye erről már beszéltünk. Milyen példát tudsz mondani a hétköznapokban, a mindennapokban, hogyan jelenik ez meg, mit jelent, szálazzuk ezt szét egy kicsit jobban, bár már az előbb is mondtál példát, ugye a te telefonhívásod a kislányod iskolájából, hogy hívnak. Mik ezeknek a funkciója, és miért jó az, ha felismerjük, illetve minek kell megtörténnie ahhoz, hogy képes legyek felismerni, hogy ez az, aha.
3: Van egy olyan technika, amit lefelé mutató nyílt technikának nevezünk, az azt jelenti, hogy jön egy negatív gondolat, egy ilyen negatív automatikus gondolatnak hívjuk azokat a gondolatokat, amiket nem tudatosan hívunk elő, hanem adott helyzetekben megjelennek, és ugye nagyon erős negatív érzéseket is okoznak, és ha elkezdünk azon gondolkodni, hogy miért is rossz ez, és mi van, ha tényleg ez történik? Tehát egyre mélyebben megyünk a kognitív struktúrában, akkor gyakran el tudunk jutni egy sémához. Például beülök az autóba, és ránézek az órára, hú, késésben vagyok, és akkor el fogok késni, úristen, el fogok késni, mit fognak szólni, biztos azt fogják gondolni, hogy, és itt teljesen az ember bele tudja hergelni magát.
2: Ez olyan, mint a süni meg a fűnyíró, ugye?
3: Teljesen olyan, és el tudok jutni oda, hogy lehet, hogy megszakítják velem a kapcsolatot, akkor el fogom őket veszíteni, vége a barátságunknak. Ugye itt elkaptunk egy alapsémát, amit úgy hívnak, hogy instabilitás elhagyottság séma, ami azt jelenti, hogy van valahol egy olyan meggyőződésem, hogy én el fogom veszíteni azokat az embereket, akik a számomra fontosak, el fognak engem hagyni például. Ennek nyilván megtalálható a gyermekkori története, a gyermekkori oka, hogy miért érzi mondjuk így a gyermek. És ezért én azt szoktam kérni, illetve nem csak én, mert azért a gondolatnapló vezetése az nagyon gyakori a kognitív viselkedés terápiás szemléletű pszichológusoknál, hogy vezessenek egy naplót, amiben írják le azt, hogy mik voltak azok a helyzetek, ahol kifejezetten rosszul érezték magukat. Ez most mindegy, hogy nagyon dühös voltam, szinte alig tudtam kontrollálni, vagy rettenetesen elkeseredtem, nagyon féltem valamitől. Tehát induljunk ki azokból a helyzetekből, ahol valami nagyon erős, számomra kezelhetetlen negatív érzésem volt. És akkor egy másik oszlopban röviden írják le a helyzetet, egyrészt azért, hogy majd el tudják mondani, nem felejtsük el. Harmadik oszlopban pedig, hogy mi minden futott át a fejemen abban a helyzetben, ami ehhez kapcsolódik. Tehát, hogy miért is éreztem én ennyire rosszul magam, minek a bekövetkezésétől féltem, mi a legrosszabb abban, ami történhet. És amikor megvannak ezek a gondolatok, akkor meg tudjuk nézni azt, hogy az egyes gondolatokban van-e valamilyen kognitív torzítás. Tehát akár tényleg, amikor az előbb azt a példát hoztam, hogy biztos gondolnak rólam valami rosszat, hogy ó, hát ugye aki késik, az valamilyen oknál fogva vannak ilyen notórius késős emberek, egyébként nagyon sokuknál, például ADHD áll a háttérben, vagy akár egy kényszeres működés, tehát nem azért akarnak direkt kiszúrni a másikkal, és azért késnek, hanem valahogy rosszul menedzselik az idejüket, vagy nagyon letapadnak valamilyen tevékenység, amit kénytelenek abba hagyni, és a vége az lesz, hogy késnek, és hogy kések, és azt gondolom, hogy na, a másik most azt gondolja, hogy ő nekem nem fontos, vagy bármi egyéb, na, ezt például a gondolatolvasásnak hívjuk. Nem látom bele a másik ember fejébe. Vagy akár a jövendőmondás például, amikor mindjárt a legrosszabbra készülök. Tehát bármiről is van szó, az osztálykirándulás, majd biztos megbetegszik a gyerekem, a mozi, biztos tele lesz, mindenki kukoricát eszik mellettem, és majd csámcsogni fognak, meg hangosak lesznek. Tehát, hogy például ez a jövendő mondás, hogy sok valószínű kimenetel van, de én azért valahogy nagyon erősen hiszek abba, hogy ebből a lehető legrosszabb fog történni. Vagy még például egy kognitív torzítás, a negatív szűrés, hogy van egy komplex esemény, van mondjuk egy házi buli, vagy van egy éttermi helyzet, vagy bármi, és akkor abba történik valami rossz. Ez lehet, hogy egy kicsi dolog, egy valaki nem köszön nekem. De én ezt az egészet úgy élem aztán meg, hogy szörnyű volt ez a buli, vagy szörnyű volt ez az éttermi helyzet, mert nem köszönt nekem az XY. És hát a nap végén ugye mi érezzük ettől rosszabbul magunkat? Tehát megfosztjuk magunkat egy jó helyzettől, mert egy kicsi negatív alapján az egészet negatívnak minősítjük. Tehát az első lépés, és ebben segít a kognitív torzítások felismerése, az, hogy tudatosítsuk. És hogyha tudatosítottuk, akkor mehetünk tovább, és megpróbálunk mondjuk torzítás nélkül megfogalmazni valamit. Tehát a kognitív viselkedés terápiában az egyik legfontosabb dolog a nézőpontváltás, és egyébként ez a sématerápiában is így van, hogy nem csak biztosan az az egy nézőpont lehet érvényes, amit én gondolok, és ami ugye számomra negatív, hanem lehet az, hogy egészen másképp történt, csak én éltem meg így.
2: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a mai szakértő vendég a műsorban, nekivel a sémákról és a sématerápiáról beszélgetünk. Ez az a dolog, ami mindenkit érint. Azzal fogjuk folytatni majd a következő órában, hogy aktiválódnak-e a sémák a terápia során. Aktiválódnak-e a terapeutának a sémái? Mit lehet tenni ilyenkor, hogyha aktiválódnak? Ezzel folytatjuk majd.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos koranyári idő lesz. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kálmán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTV a vezérigazgatója. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa, a katolikus egyházfő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Toronto között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt tájékoztatott, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járatai is. A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
4: Ez a lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98 pontat Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 6-án. Sémák és sématerápia. Erről beszélgetünk. Szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus. És itt van a következő kérdés. Aktiválódnak vagy aktiválódhatnak-e a sémák a terápia során? Aktiválódnak-e a terapeutának a sémái? És mit lehet tenni ilyenkor?
3: Abszolút. Mind a két irányból. Tehát a páciensnek a sémái a terápiában ugyanúgy aktiválódni tudnak, mint az ő bármilyen egyéb területén az életének. Amikor elkezdődik egy terápia, akkor van egy olyan szakasza, amit a terápiára való szocializálásnak nevezünk, amikor bizonyos dolgokat elmondunk a kliensnek, elmondjuk azt, hogy mi várható, milyen módszerrel fogunk dolgozni, mik a keretek, és ott én azt gondolom, hogy nagyon fontos erről is beszélni, hogy azok a sémák, amik nála vannak, ugye a diagnosztikai fázisban azért már ezeket így megbeszéljük a pácienssel, hogy például neki milyen maladatív sémái vannak. Igen, aktiválódhatnak, nagyon erős negatív érzéssel fognak járni, mint mindig, és hogy ebben az esetben az lenne jó, ha nem lépne ki a terápiából, hanem ezt vissza tudná hozni, és meg tudnánk beszélni. Én mozgásérzékelő lámpához is szoktam időnként hasonlítani a sémát, ami hogyha bekapcsol, akkor mindent megvilágít. Teljesen mindegy, hogy én vagyok a lámpa alatt, vagy éppen a bodrikutya, vagy egy katicabogár, vagy éppen semmi a lépcsőházban. Az tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy bekapcsolt a mozgásérzékelő, akkor egy ideig az mindent meg fog világítani. És attól függően, hogy milyen színű a körte, lehet, hogy feketével, vagy feketével még nem lehet, de lehet, hogy sötétbarnával, kékkel, vagy rózsaszínnel, tehát akkor mindent így látunk. Megint csak az, hogy ha egy elárasztó negatív érzést veszünk észre a páciensen, vagy ő erről számol be, akkor ezt nagyon fontos tisztázni, hogy tényleg én mondtam-e olyat esetleg, ami neki ennyire rosszul esett, azért remélhetőleg nem ez történik, mert vigyázni szoktunk a kliensekre. Lehet, hogy valami benne indított el, hogy ha nagyon hasonlít, hogy igen, az anyukám is mindig így javított ki engem, és éreztem magam teljesen hülyének, vagy éppen lehet, hogy van egy olyan mondatunk, amit a kliens úgy érez, hogy nem vagyunk vele elég empatikusak. És ezekben a helyzetekben ez nagyon jó, hogyha ezt meg tudjuk beszélni, és tisztázni tudjuk. Hát olyan is van sajnos, hogy ez nem sikerül. Tehát azért a sémáknak a nagyon-nagyon erős és sokféle maladaptív séma, az akár tényleg odáig tudja destruálni a kapcsolatot, hogy a kliens kilép a helyzetből, kilép a terápiából. Egyébként olyan is van abszolút, hogy a terapeutának a saját sémái aktiválódnak. Ha például azt veszem észre, hogy rendelési időn is túl adok időpontot rendszeresen valakinek, és annyira sajnálom őt, és nem tudok ettől szabadulni, és a legszívesebben hazavinném, hogy felneveljem. Tehát, hogyha ilyen nagyon erős, és akár már saját magamat is háttérben nyomom, és jó, akkor inkább hétvégén is bemegyek, és jöjjön akkor, meg akarom menteni. Ugye akkor gyanús, hogy itt például egy ilyen önfeláldozás séma aktiválódott, és hát tulajdonképpen ez már nem lesz jó nekem, mert olyasmire kényszerítem magam, ami már nekem abszolút jó annak érdekében, vagy abban a hiedelemben, hogy a páciens nem bírná el azt, hogyha mondjuk azon a héten kimaradna egy ülés, mert ő konkrétan nem tudja megoldani az időpontját. És nyilván egy pszichológusnál azért, ha önfeláldozásról beszélünk, akkor ezt nem csírájában írtjuk ki, hanem én azt szoktam mondani, hogy azért abból adjunk, amink van, és amikor már elkezdünk abból adni, ami nekünk nincs. Tehát ahogy az ember kölcsön ad, ha tud, vagy támogat jó ügyeket, vagy adakozik, de amikor már azért nekem hitelt kell felvennem, hogy valaki másnak a problémáját megoldjam, akkor azt már magam ellen csinálom.
2: Sémák és sématerápia, ezzel foglalkozunk ma. Szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, azzal folytatjuk majd, hogy a kapcsolatokban vajon melyik fajta sémák okozzák, vagy okozhatják a legsúlyosabb problémákat, mi az, amit a páciensek vagy a párok észrevesznek, és azért hozzáteszem azt is, hogy vajon azokat miért veszik észre, miközben mondjuk a többit nem. Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, sémák és sématerápia. Erről beszélgetünk, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy a kapcsolatokban vajon melyik fajta séma vagy sémák okozzák a legsúlyosabb problémákat. Mi az, amit a páciensek vagy a párok észrevesznek?
3: Nehéz, de ha súlyozni kell, akkor a kötődési sémák azok, amik a legnagyobb problémákat okozzák a kapcsolatokban. Olyannyira, hogy lehet, hogy magától a kapcsolattól is távol tartanak. Erről még nem volt szó, de van egy harmadik csoport is a sémák fennmaradásában. Ezeket úgy hívjuk, hogy ezek a nem megfelelő megközési eszközök, ilyen például az elkerülés, tehát hogy nem is megyek bele intim kapcsolatba, mert annyira meg vagyok arról győződve, hogy az nekem csak rossz lehet. Ugye, amikor például egy kis kutyát elhozunk a menhelyről, és nyúlunk felé, meg akarom simogatni, tele vagyok szeretettel, és ő meg szegényke, remeg, hátrál, vagy éppen vicsorog, mert annyira rosszak a tapasztalatai. Tehát, hogy sajnos gyerekeknél is, vagy felnőtteknél is előfordul az, hogy a szoros kapcsolat, az intim kapcsolat az egyenlő szenvedés. Mert engem bántottak, akár fizikailag, vagy verbálisan. Én ettől inkább távol tartom magam. Ugyanakkor közben meg megélem azt, hogy már megint egyedül vagyok, tehát, hogy hiába véd meg a rossz tapasztalataktól, attól meg nem fog megvédeni, hogy azt gondolja magamról, hogy nem vagyok szerethető. Vagy egy másik ilyen nem megfelelő megküzdési mód a sémának az elfogadása, hogy elfogadom, hogy igen, én csökkentértékű vagyok, választok magam mellé egy olyan partnert, vagy elviselem egy olyan partnernek a jelenlétét az életemben, aki ezt állandóan az orrom alá dörgöli, kritizál, hogy hogy nézek ki, kritizál, hogy öregszem, hogy a súlyom miatt, vagy nem tetszik neki, ahogy öltözöm, vagy bármiben engem degradál, de hát én elfogadtam, igen, igaza van, hát ez van. És a harmadik a túlkompenzálás, amikor nem csak, hogy nem fogadom el a saját csökkentértékűségemet, hanem átesek a ló túloldalára, és én leszek az, aki mindenkit kritizál, aki mindenkinél mindent jobban tud, hát azért az ilyen emberektől előbb-utóbb elkezdenek elfordulni az ismerősei, barátai, tehát megint csak ugyanoda jutunk. Na most ezek azok a módszerek, amik szintén nagyon nehezen visszajelezhetők, hiszen itt kötődési kapcsolatokról van szó, ezeket nagyon nehéz ezeket a mintákat megváltoztatni, attól is függ, hogy éppen ezek a sémák mennyire erősek. Ugye az érzelmi deprivációban például hiába van ott a párom, aki a lelkét kiteszi, mert a korábban már megismert akár negatív szűrésen keresztül, én kiakadva vagy sírva fogom felhívni a barátnőmet, vagy ha lehet, hogy még barátnőm sincs, akkor magamba ezen kesergek, hogy hozott ugyan virágot, nem tudom, nőnapra, de hát lerakta a konyhába, és hát, hogy ne, látszik, hogy nem szeret. Hát más férfi az odaadja, és térden állva, vagy tényleg az enyém meg csak hozta a virágot. Tehát, hogy nem azt veszem észre, hogy gondolt erre, nem felejtette, hozta a virágot, amit még szeretek is, de lerakta a konyhába, tehát akkor az egész. És belefárad a környezet, tehát belefáradok abba, hogy állandóan bizonygatnom kell, hogy de igen, én szeretlek téged, vagy én nem foglak téged elhagyni, és ha nem veszem fel a telefonomat. Ez nem azt jelenti, hogy éppen megcsallak valakivel, hanem hogy éppen mondjuk műtök, nem hiszem, hogy bárki díjazná, ha a saját műtétje közben mondjuk a sebész telefonálgatna, vagy órát tartok, vagy akár terápiát tartok, vagy a pénztárban ülök és dolgozom, vagy bármi más. Mert ugye a másik arra gondol, hogy na tessék, persze, nem veszik fel, nem szeret, elhagy, biztos lehetek benne. Tehát ezek nagyon erős szenvedést okoznak a kapcsolaton belül, bizonyos játszmákhoz is tudnak vezetni, és mindenki szenved tőlük. Ezek a talán a legnagyobb szenvedést okozó sémák, de egyébként mindegyikre igaz, hogy tényleg, hogyha például könyörtelen mércéknél maradunk, ugye ez a maximalizmus, hogy nem tudok elég jó lenni. Tehát hiába mosogatok el, biztos, hogy odajön, és azt mondja, hogy de nem törölted le a csepeket, és természetesen ez nem csak a párkapcsolatban okoz problémát, hanem a gyerekemmel való kapcsolat. kapcsolatban is, mert soha nem elég jó, amit csinál. Mindig lehet, hogy kiréselek magamból egy mosolyt, de hát látni fogja a gyerek, hogy hát azért valamit megint csak elszólt, és így adom tovább transzgenerációsan a sémát.
2: Sémák és sématerápia, erről beszélgetünk ma. Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem, és azzal folytatjuk, hogy vannak-e jellegzetes gondolatok vagy érzelmek, amik egy-egy bizonyos séma aktiválódását jelzik, és mit lehet tenni ilyenkor. Jövünk vissza hamarosan, ezzel folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.
0: Nézd, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna
3: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Sémák és sématerápia, Kiss Zsófi klinikai szakpszichológussal erről beszélgetünk ma. Vannak-e jellegzetes gondolatok vagy érzelmek, amik egy-egy bizonyos séma aktiválódását jelzik, tehát akik vagy amik megnyomják azt a bizonyos gombot, és hogyha igen, akkor mit lehet tenni ilyenkor?
3: Abszolút vannak, például van a csökkent értékűség szégyen séma, ennek a nevében is benne van az, hogy amikor ez a séma aktiválódik, akkor nagyon erős szégyent érzünk. A szégyen, a bűntudat, a félelem, ezek azok az érzelmek, amik a leggyakrabban megjelennek, és egyébként olyan nincs, hogy egy séma aktiválódik, és nincs valami nagyon intenzív érzés hozzá, tehát ez összekapcsolódik, ez része tulajdonképpen a sémának, az már nem része, hogy mit kezdünk vele. Aztán például van egy olyan séma, amit úgy szoktunk nevezni, hogy negativizmus, pesszimizmus, és át szoktuk beszélni a kliensekkel, hogy ha megszemélyesítjük mondjuk ezt a sémát, akkor az olyasmiket mond nekünk, hogy rossz lesz, bármiről is van szó, ez biztos, hogy rossz lesz. Vagy azt fogja nekem mondani ez a séma, hogy a legrosszabbra készülj. És ami a nagyon sunyi és alattomos mondata ugyanennek a sémának, hogy a jó a rossz előjele. Tehát még akkor se örülj, amikor jó dolgok érnek, mert ezt fogja majd követni a rossz dolog. Ugye tulajdonképpen a nyelvünkben is van egy ilyen mondás, hogy ez a derűre ború. Ezt egyébként van, aki meg azt mondja, hogy borúra derül, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy mind a kettő van, de hogy családokban mindig, ahogy visszamegyünk, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, hogy hát igen, anyukám is mindig azt mondta, hogy a nagy nevetésre jön a nagy sírás. Tehát, hogy ezek úgy az emlékezetben eltárolódnak. Aztán...
2: Bocsánat, amikor azt hallottuk, igen, hogy majd meglátod, sírás lesz a vége? Ne örüljél annyira?
3: Pontosan, akár ez is, hogy eltárolódik, hogy azért, amikor úgy jól lennek a dolgok, hát már akinek van egy negativizmus, pesszimizmus sémája, mert azért nincs mindenkinek, vannak nagyon optimista emberek, akár vannak irreálisan optimista emberek is, akik még a vizsgai időszakban, nem tudom, ma se tudtam megtanulni 5 tételt, de holnap majd biztos 10-et tudok, meg, és egy nappal a vizsgálat is még, nem tudom, a 70-ből tudni, de még úgy mindig azt gondolja, hogy hát, ha szerencséje lesz. Tehát, hogy azért ezek nem univerzális megélések, hanem egy-egy embernek a gyerekkora, a saját temperamentuma és az életesemények alapján formálódó tulajdonképpen valóság leképeződései, vagy saját magáról való leképeződései. Nagyon nehéz ezeket változtatni. Tehát például kényszereseknél is azért az ez a negativizmus, pesszimizmus olyan szintet tud elérni, hogy ha én nem csinálom ezt vagy azt, akkor nyilván valami drámai dolog történik. És azt meg figyelmen kívül hagyom, hogy egyébként amikor megcsinálom, akkor ezzel nem váltom ki magamnak a nyugodt életet, hanem jön a következő, meg a következő, illetve hogy mások ezt nem csinálják. Tehát másokkal hogy nem történik meg mindaz a tragédia, ami egyébként velem se történik meg, de hát én persze megcsinálom a kényszer viselkedéseimet, a másik nem csinálja meg.
2: Zsófi, ez úgy hangzik nekem, de aztán majd most megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy ezzel mind az összes ilyen korlátozó, önszabotáló működéssel, vagy a sémáknak az életbe lépésével, ami ezt az önszabotást előhívja, gyakorlatilag békjóba verem magam. Tehát egy olyan szabadság deficitbe kerülök, ami az írmagját is kiírtja annak, hogy én valaha is ráérezek, nyilván a terápia tud segíteni, tehát az nem az, hogy valaha, de hogy ráérezzek arra, hogy van egy sokkal szabadabb élet, tehát hogy nem kell ólomköpenyben járnom.
3: Pontosan,
2: ugye?
3: Saját magamnak nem engedem meg már azt, amire régen vágytam, de mondjuk a környezetem nem engedte meg. Például most már meg se pályázok egy olyan állást, mert oda van írva, hogy társalgási szintű angol A, hát az enyém az nem társalgási szintű. Nem pályázom meg, tehát az esélyt se adom meg magamnak. Könnyen lehet, hogyha erről elbeszélgetünk, hogy hol történt valami hasonló, akkor ki fog derülni, hogy mondjuk a szülő, vagy akár a tanár az iskolában azt mondta, hogy meg se próbáld a felvételt, téged biztos nem vesznek föl, ugyan már. És aztán, ahogy ez beépül az embertől való tudásába, meggyőződésével válik, később már lehet, hogy meg se próbálja.
2: Zsófi, miért hisszük el? A Pretty Woman óta tudjuk, hogy a rosszat mindig könnyebb elhinni, de ez túl egyszerű válasz erre. Miért hisz? Miért lesz ez gyakorlatilag egy olyan gyerekkorban, hogyha ezt halljuk, egy olyan univerzális igazság, hogy az ég-ég?
3: Nézd, ugyanúgy, mint a gésáknak a lába, ugye, hogyha pici korba belerakták ilyen nagyon szoros cipőbe, egyszerűen nem tudott nőni és deformálódott. Felnőtt korban már hiába veszed le róla a cipőt. Tehát a gyereknek a személyisége, a saját magáról való tudásnak a kialakulása gyerekkorban még olyan, mint a viasz, tehát össze-vissza, vagy egy gyúrma, össze-vissza tudja gyúrni és alakítani a környezete.
2: Hány éves korig?
3: Később nem megszilárdul. Hát, mondjuk azt mondanám, hogy a sémák általában olyan 3 és 6 éves kor körül alakulnak ki, de hát nyilvánvaló azért ez nem úgy történik, hogy 6 éves korban viclát. Egyre nehezebb munkálni, de például volt egy nagyon érdekes helyzet, a kislányom állt, olyan 2,5-3 éves lehetett, és állt a beépített szekrény, tükrös szekrény előtt, és rám nézett, és megkérdezte, hogy mama, én szép vagyok, vagy csúnya? Na most ez egy nagyon fontos kis jelenet volt az ő életében, neki fogalma nem volt, hogy ő szép vagy csúnya. Honnan tudja? Ugye a környezettől. És akkor nekem milyen lehetőségem van? Ha azt mondom neki, hogy édesem, gyönyörű vagy, akkor könyveli, hogy igen, ő szép. Ha azt mondom neki, hogy a mi családunkban nem a szépség a fontos, akkor ő úgy fogja lekönyvelni, hogy...
2: Hogy ő nem szép.
3: Vagyok. Így van, pontosan. Ha azt mondom neki, hogy hát drágám, szépek a szemeid, az orocskád picit nagy, tehát nem baj az.
2: Jaj, de ki mond ilyet?
3: Van olyan, aki... Gyere?
2: Van olyan, aki ilyet mondja.
3: Tehát, hogy, vagy ha nem válaszol a szülő, akkor megint csak, ő nem tud differenciálni még, hanem akkor lekönyveli, hogy csúnya
2: igen,
3: vagyok.
2: Tehát, hogy ez na, vagy igen, vagy nem. Mindegy, hogy hogyan pontosan árnyaljuk. Aha.
3: Pontosan.
2: Atya ég. Sémák és sématerápia egy elképesztően fontos és érdekes téma. Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal beszélgetünk erről, és a záró gondolatok jönnek majd. Hogyan látható a javulás? Miben áll a változás a gondolkodásban, az érzésekben, illetve a viselkedés terén, és milyen eszközökkel dolgoznak a terapeuták? Ezzel folytatjuk, ezzel zárjuk majd a mai Lélekszörföt hamarosan.
1: 98.6 Manna FM Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Világszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Sémák és sématerápia, Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal beszélgetünk ma erről. Elképesztő érdekes téma, és azért is elképesztően érdekes, mert mindannyian érintettek vagyunk. Ígértem, hogy zárásképpen arról beszélgetünk, hogy hogyan látható a javulás, miben áll a javulás, miben áll a változás a gondolkodásban, az érzésekben, illetve a viselkedés terén, hogyan tudjuk azt detektálni mondjuk magunkon, hogy aha, lehet, hogy egy kicsit már jobban vagyok, már ez nem fáj annyira. És milyen eszközökkel dolgoznak a terapeuták?
2: Alapvetően, amikor elkezdenek olyan dolgokat megcsinálni, még lehet, hogy szorongással, de már belemennek, amiket korábban nem, az mindig abba az irányba mutat, hogy már elindult valami javulás. Azért a viselkedést könnyebb megváltoztatni, mint az érzéseket. Azok lassabban változnak. Lehet, hogy már rövidebb ideig marad benne abban a nagyon elárasztó érzelmi állapotban, mert vannak eszközei, eszébe jut, hogy hoppá, így érzem magam, biztos a helyzetnek szól. Lehet, hogy ez most egy séma, ami aktiválódott, tehát alternatívákat kínálunk tulajdonképpen, nem kizárt, hogy mondjuk tényleg ez a helyzet annyira szörnyű, hogy ilyen állapotba kerülök, de az is lehet, hogy megnyomta ezt a bizonyos trigger gombot rajtam. Alapvetően, mint minden terápia, a Rogers féle azon a három alapelven alapul, vagy az a három alapelv nagyon fontos, hogy egy empátiával viszonyulok a pácienshez, és megpróbálom azt megérteni, meg elfogadni, hogy az ő valóság észlelése az ő realitása. Aztán, hogy legyek feltétel nélkül, fogadjam el őt. Nem kell minden viselkedést díjazni, meg megdicsérni, de magát, a személyt őhozzá elvárások nélkül pozitívan tudjak hozzáállni, és legyek hiteles. Tehát, hogyha látszik az arcomon, hogy mennyire szerencsétlen, hát hiába mosolyognak, jó van, persze. Tehát ez azért nagyon fontos, ez a három alapelv. Emellett én a szerepjátékot nagyon gyakran alkalmazom, hogy egy adott helyzetet akkor játszunk el. Akár megpróbálok én lenni maga a kliens, hogy most másképp fogok reagálni, ez vajon milyen annak a másik embernek, akit meg ő játszik el, vagy egy ilyen biztonságos közegben meg tudja tapasztalni azt, hogy például mondhat nemet, és nem omlik le a plafon, nem kezdek el vele kiabálni. Tehát kipróbálhat egy biztonságos közegben olyan viselkedésmódokat, amik korábban nem voltak rá jellemzőek. Nagyon fontos az empátiás konfrontáció, tehát, hogy amellett, hogy teljesen megértem, átérzem a problémáját és támogatom, időnként azért azt is kell jelezni, hogy talán ebben vagy abban, hogyha mást csinálna, akkor az előre vívő lehetne, tehát néha visszajelzünk dolgokat, tehát például ugye ebben a virágos helyzetben, hogyha én azt csak annyi, hogy megismétlem, amit ő elmondott, hogy tehát akkor a férjének eszébe jutott az, hogy ma van nőnap, tehát akkor virágot hozott, ha jól értem, azt a virágot, amit szeretett volna, és akkor már ő is hallja, hogy hát igen, igen, igen, pozitív, pozitív, pozitív, pozitív, van a végén egy negatív, mert csak leraktam, mert el kellett mennie, de hogy akkor talán mégsem ez az egész nem arról szól, hogy ő mennyire mellőzve van. És hát amit nem kaptak meg gyermekként a kliensek, akiknek a súlyosabb, erősebb sémái vannak, hát a szülői érzelmi odafordulás, gondoskodást, úgy hívjuk, hogy ez a reparenting, tehát ez a szülői újragondoskodás, hogy megpróbálom őt olyan mértékben támogatni, és ott lenni, jelen lenni a helyzetben, nyilván keretek között, hiszen, mint ahogy az első blogban mondtam, nem vihetjük az a pácienst. Mégis legyek egy olyan stabil és gondoskodó valaki az ő életében, akivel meg tudja tapasztalni ezeket az érzéseket, aki, amikor elmondja, hogy második lett a versenyen, akkor örülni fogok, gratulálok, nagyon nagy dolognak tartom, és nem teszem hozzá azt, amit az előbb mondtál, hogy miért nem első.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zsófi, hogy velünk voltál, köszönöm ezt a sok mindent, ami elhangzott, és amivel elindulhattunk önmagunk felé. Én magam is döbbentem meg többször a beszélgetésünk ideje alatt, és lettem libabőrös, úgyhogy nyilván elkezdek én is egy kicsit utána olvasni ennek. Aki egy kicsit is úgy érzi, hogy ez rezonál vele, szerintem nincs olyan, aki nem. Érdemes, hogyha úgy döntünk, hogy találkozni akarunk magunkkal, és ezeket a sémákat szeretnénk megtalálni, és lehetőség szerint eliminálni őket, hogyha akadályozzák a létezésünket és a mindennapjainkat, akkor érdemes terápiába menni. Kis Zsófi klinikai szakpszichológusnak hálásan köszönöm az idejét.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon szívesen.
0: Készült a Média Tanács támogatása.
3: támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert. A szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos koronyári idő várható. Felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét, már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A miniszter úgy fogalmazott, a jelenlegi gimnáziumok pozícióját megőriznék, de a kérdésben a fiatalok véleményét is szeretnék figyelembe venni. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt hozzátette, a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Na, FM.
3: Amber.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Egy újabb kétrészes hitem szerint, amiben Máté evangéliumáról fogunk beszélgetni, hiszen közeledik az ünnep, és valahogyan a karácsony az adventi időszakhoz nagyon szépen, nem is tudom, hogy miért, de valahogy mégis azt érezzük, hogy nagyon szépen kapcsolódik Máté evangéliuma. Révész Lajos a vendégem, vagyis Lala, ahogyan többen ismerik, a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat lelkésze, és a Buda Őrsi Kőszikla Gyülekezet társlelkésze. Szia Lala, köszönjük, hogy jöttél meg.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Szóval Máté evangéliuma, hogyha valaki olvassa a Bibliát, elkezdte már olvasni a Bibliát, vagy mondjuk hangos könyvben hallgatja a Bibliát, akkor a Máté evangéliuma egy nagyon jelentős és nagyon érdekes történet. Tehát már önmagában egy, ha szabad és nem csúnyaság így fogalmazni, egy nagyon érdekes kaland, ahogyan ez a történet megszületik. Mi a legfontosabb? Miért olyan jelentős Máté evangélium az evangéliumok között?
2: Hát most csak fontos szempontok közül hármat emelnék ki. Az egyik, hogy ugye ne felejtsük el, hogy Jézus születésének a története erősen beágyazódik Izrael népének a történetébe. Majd kicsit később kitérünk erre bővebben. Tehát, ha tetszik, akkor zsidó országban történt a történet, vagy zajlik a történet, illetve egy olyan nép között, aki nagyon-nagyon várt a Mesiás, és itt egy kicsit visszafogott lélegzettel figyeljük azt, hogy most rájönnek, hogy valóban ő a Mesiás. Persze, mi már tudjuk, hogy ő az, de akkor ez nem volt ennyire világos. A második dolog, hogy Máté, ő vámszedő volt, és ehhez kapcsolódik talán az a rendszerezettség, ahogy ön látta a dolgokat, és ahogy feljegyezte a dolgokat, és többek között, hogyha valaki jól be akarta azonosítani a felmenőit, illetve az utódait, akkor természetesen beillesztette a zsidó szokások szerint a családfába, vagy a családfák rendszerébe, egész pontosan a genealógiai vonalba, és Máté, mivel fontossá akarja tenni, hogy ez a zsidó népnek szól elsősorban, ez az evangélium, amit ő ír, ezért visszavezeti a családfát egészen Dávidig, de úgy kezdi, hogy Ábrahám fia, vagy Ábrahám fia, aki Dávid fia, nyilván itt van egy nagy ugrás, és ezzel bizonyítja azt, hogy amiről most beszélek, az zsidóknak szól, illetve zsidó emberről beszélünk, és egy zsidó történet történik. A genealógiai vonalak, azok úgy látom, az Izrael népek között olyan, mint nálunk mondjuk a motoralvásszám. Tehát, hogy ha stimmel, beazonosítom, akkor valószínű, hogy az a motor a helyén van, és az a motor, most, bocsánat, hogy férfi aggyal gondolkodom. Egy zsidó embernél, ha behelyezhető az illető a genealógiai sorba, mint például nagyon fontos az, hogy nyilván a proféciákból kiderül, hogy a Mesiásnak Izraelben kell születnie, Dávid fia kell, hogy legyen, illetve Ábrahám leszármazottja.
1: Egyébként miért? Többször megszületett bennem, hogy miért kellett neki zsidónak születnie, miért kellett Izraelben születnie?
2: Ez azért érdekes, mert Ábrahámnak, amikor még nem volt zsidó egyébként, Ábrahám, ugye ő egy...
1: Azért ez is jogos kérdés, ami felmerül az ember, hogy ez hogyan lehetséges, hogy még nem volt zsidó.
2: Hát nagyon egyszerű, mert az Isten létrehozott magának egy népet a szövetség által, Ábrahám szövetségével. Tehát azt mondta, hogy figyelj Ábrahám, én kiválasztottalak téged, és...
1: A te
2: utódaidat, igen, és ehhez rendelt egy szövetséget, a körülmetélésnek a szövetségét. Hát ha valaki ezzel nincs tisztában, akkor csak röviden ilyen szofisztikáltan a fiúknak az előbőrét a hímtagon levágták 8 napos korban.
1: Miért ez volt a szövetség jele?
2: Valószínű azért, mert a legerősebb szövetség a vérszövetség. És lehet, hogy egy rabbit kellene erről megkérdezni, de én így tudom, hogy ez a jele annak, illetve hát ez az a belsőségesség, tehát hogy ez nem egy kívülről hordott valami, de ez egy beazonosítható jegy vagy jel, ami egyértelművé teszi, hogy valaki zsidó. Nyilván ezt egészségügyi és más okokból más népek is megcsinálhatták.
1: De ez egy másik történet.
2: De ez egy másik kérdés, de ezzel a szövetséggel azt mondta Isten, hogy az emberek generációról generációra változni fognak, És azért érdekes, mert amikor korábbi generáció, vagy későbbi generációkban Isten jelentkezik, bejelentkezik valakinek, általában úgy teszi, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. És ezt azért mondja Isten, mert annak az embernek, aki ott egyszer hitt nekem Mezopotámiába, messze nem zsidó országban, és azt mondtam neki, hogy szerzek neki egy új földet, amiről fogalma sincs, hogy hol lesz, és több évi vándorlás után végre megérkezik oda, akkor azt mondja Isten, hogy a te népednek, a te magodnak, a te leszármazottaidnak fogom adni ezt az országot, és két nagy kiváltás és megváltás történt a zsidók népnek a történetében. Ha jól emlékszem, a 14. generáció Ábrahámtól elkerül gyakorlatilag Egyiptomba egy éhezés miatt, és ott csapdába esnek. És ugye ez szerves része Izrael történetének, hogy akkor mégis hogy kerültünk ide. Ez a csapdába esés azért nem egy gyors folyamat volt, 400 évig tartózkodtak ott. És ez benne van a mai napig is a zsidóknak a gondolkodásában, ezért ünneplik a szombatot, illetve a Peszakot, ahogy megszabadított bennünket az Úr. De ez a nemzetre szólt ez a megszabadítás, és most jön egy olyan, én így mondom, emelt szintű szabadítás, ami korábban Ábrahámnak ígértetett meg, ugyanis Ábrahám azt mondta, hogy a te nemzetedet, megáldom a te nemzetségedet, illetve rajtad keresztül minden nemzet ezen a földön megáldatik. Most ilyen szép magyarsággal fogalmazva. Tehát, hogy belerejtette ebbe a proféciába azt, hogy igen, lesz egy idő, amikor Izrael népét, tehát a zsidó népet fogom megszabadítani, és lesz egy időszak, amikor rajtuk keresztül hozom azt a szabadítót, aki már nem csak a zsidókat, hanem a földkerekségnek a szabadítója lesz.
1: Jézus.
2: Jézus Krisztus, igen. És bocsánat, akkor már itt maradjunk. Ugye zsidó nevet kapott, Yeshua, és az a Hamashiach, a Mesiás, az pedig görögül Krisztus, azaz Krisztus. Tehát itt tevődik össze a neve.
1: Szokták mondani, hogy Jézus a név, Krisztus pedig egy minőség, ez így van?
2: Igen, mondjuk ez a megbízása. Mint amikor egy uralkodónál azt mondjuk, hogy ő most király, vagy miniszterelnök, vagy tehát hozzátesszük, hogy mindenki tudja, hogy ő a vezető, de hogy milyen minőségben. Vagy az ajtókon is ki van írva, hogy főosztályvezető, vagy takarító. Hát abban a minőségben tudom én őt megszólítani. És tulajdonképpen ez a nagyon izgalmas dolog, hogy Máté arról tudósít, hogy a leglehetetlenebb körülmények között érkezik meg a Mesiás. Soha senkit nem emlékszem, legalábbis a környezetemben nincs olyan, aki ilyen szegény körülmények között született volna meg. Hogy az állatok melege, az istálónak a trágya által keltett melege, és nem tudom, az lehetne itt cizellálni a dolgot, egy teljesen kitett és teljesen elhagyatott rendszerbe érkezik be Jézus, ahol mondhatnák azt, hogy egyrészt az Isten háta mögött vagyunk, meg hogy abszolút el vagyunk felejtve.
1: De már... Vagy mondhatnánk azt is, hogy ott vagyunk a középpontban, mondjuk azt, hogy ezzel a képzavarral élve, hogy egy lelki mértani középpontot véve, mert ami lényeges, az ott volt. Ott volt a meleg, ott voltak az állatok, akik a barátaink azóta is, és én ilyenkor mindig szeretném egy kicsit domborítani azt, hogy egy kicsit jobban kéne odafigyelni az állatokra, és egy kicsit komolyabban kellene venni azt, ahogyan az Isten megteremtette őket, nem csak azért, hogy megegyük őket, szeretném ezt is hangsúlyozni, hanem hogy gyönyörködjünk abban, hogy milyenek a madarak az állatok, hogy mennyire kedvesek velünk, hogy milyen társaink tudnak lenni, hogyha valakiben van feltétel nélküli szeretet a földi létezésben, akkor azok az állatok egyébként, és ott van az anyai szeretet, a melegség, a törődés és a segíteni vágyás. Az, hogy ott mindenki akar valahogyan segíteni. Sok kedves történet is kapcsolódik ehhez egyébként, hagyd tegyem ide, mert ezt muszáj vagyok, hogy a Círmos cicáról például azt mondják, nyilván ez nem egy bibliai történet, hanem csak egy kis történet, de én nagyon szeretem, hogy ugye vigasztalhatatlanul sírt a kis Jézus ott a kis szalmában, ott álltak az állatok, mindenki próbálta megvigasztalni, az édesanyja is próbálta megvigasztalni, és akkor jött egy öreg, ütött, kopott círmos kandúr, aki megállt a kis Jézus mellett, és elkezdett dorombolni. és ahogy a cica elkezdett darambolni, a kis Jézus abba hagyta a sírást, és Mária megáldotta a macskát, és azóta van a cirmos cicáknak embetű a homlokán, mert valóban mindegyiküknek embetű van a homlokán. Nyilván nem egy bibliai történet, de szerintem az állatoknak a fontosságát, vagy pedig a közelségüknek a fontosságát, ez nagyon jól mutatja, de hát ez csak egy kis kitérő az én állatmánián felé. Szóval, hogy ott van ebben a közegben Jézus, akinek viszont egyébként az első 30 évéről nem is tudunk szinte semmit, igaz?
2: Csak felvillanásokat, de egy picit visszatérünk még a helyre, ahol meg kellett születni, az sem véletlen. Ugye nagyon érdekes ez a szó, hogy profécia, vagy proféták, vagy azoknak a főleg a mondásaik. Ugye azt úgy apostrofálja a Biblia, vagy úgy határozza meg, hogy a profécia onnantól, hogy az Istentől jön, hogy beteljesedik, és úgy teljesedik be. Tehát, ha tetszik, akkor proféciának van egy zárt ideje, amikor elhangzik. A legtöbb zárt idejű profécia nyilván Jézusról, azaz a Mesiásról szólt.
1: A zárt idejű az azt jelenti,
2: hogy... Hogy hallod...
1: Amikor mondják?
2: Igen, tehát elmondanak a jövőről mondjuk egy tényt, de azért mondom zárt idejűnek, mert nem tudod, hogy mikor fog beteljesedni. A profécia az adott időben, amikor hallgatják, vagy aki leírja, annak fogalma sincs, hogy most az mi lesz és hogy lesz. Nem volt szemüvök az embereknek akkor, de feltolták volna, ha lett volna, amikor azt hallják, hogy Betlehembe fog megszületni a megváltó például. Hogy milyen körülmények között fog megszületni. Tehát, hogy erről az Isten beszélt a prófétákon keresztül, hogy hol fog megszületni, hogyan.
1: Vajon miért volt erre szükség? Nyilván ezen mi csak merenkélni tudunk, és erre csak tippjeink lehetnek, de vajon és szerinted miért?
2: Hát az én személy gondolkodásom, vagy véleményem szerint, mivel elsősorban ugye a zsidók közé küldte, a zsidók ezt nagyon-nagyon fontosnak tartották, hogy mit mondott korábban az Isten. Tehát ők az írás népe, vagy a könyv népe volt, ez azt jelenti, hogy az Isten mindent írásba adott. Kezdve ugye az első 10 igét, amit mi parancsolatnak fordítunk, de én azt mondom, hogy 10 támasz, ha ezt az igét megtartod, akkor bátrabban jöhetsz velem, és nem kell megtorpannunk, megállnunk, hogy rendezzük a dolgainkat, vagy a sorainkat. De Isten így indította ugye az első nagy szabadításnál, az Exodus után pár nappal, héttel a Sínai hegyen megállt, és azt mondta, hogy gyere föl Mózes, és a 40 nap után 2 kőtáblán lehozott 10 rendelkezést, ami tulajdonképpen egy nagyon gyakorlati segítség volt, hogy ennek a népnek, akinek nem nagyon volt istene, megtartott az egyisten hitet egy több ezer istent hívő egyiptomi közegben, és a lényegben, hogy gyakorlatilag arról szól a történet, hogy ezeken az ígéreteken nevekedett Izrael, és nagyon fontos, hogy mindent leírtak. Mondhatnánk azt, hogy nagyszerű a szájhagyomány, meg az a kis cirmos történet, amit mondtál. Egyébként nagyon szeretem az ilyen népi teológiát, amikor hogy megpróbálnak valamire választ kapni. Nyilván ez egy ilyen aranyos történet, és lehet, hogy még a gyerekeimnek, vagy az unokáimnak elmesélném, mert aranyos, és...
1: De az állatok valóban ott voltak?
2: Igen, egyrészt. Másrészt meg ne felejtsük el, hogy az Istennek a névjegye a természet, a teremtett környezet. És a legintenzívebben szerintem az emberek közül az állatok nyüzsögnek a leginkább, és nem véletlen, hogy belőjük van kódolva, főleg akiket háziasítottunk, akiket nem, abba bele van kódolva, hogy legalább gyönyörködünk bennük, vagy ha kicsit közelebb jövünk, akkor a házi állataink pont azt célozzák, ahol hiányunk van. Szeretet, felvidítanak, nem tudnak rosszul fogadni bennünket.
1: Igen. Nem tudnak rosszat tenni sem. Tehát most egy szétragott papucs, az kitérdeket, tehát nyilván nem ez a rossz tétemény, de valóban az volna a legfontosabb szerintem, hogyha valaki szeretne elindulni a hit felé, vagy Isten felé, akkor menjen ki egy erdőbe, nézzen körül, nézze meg, hogy mi van a lombok alatt, nézze meg, hogy milyen élet van az avar alatt, azt a tökéletes körforgást, amit kaptunk, nézze meg egy naplementét, és nézzen körül a világban, hogy ilyen tökéletesített, ezt nem lehet kitalálni. Ez pontosan ugyanolyan, mint az emberi szervezetnek a működése. Mindenre megvan a válasz, a gyógyír tökéletesen. És pont ezt egyeli leginkább az ember. a pénz miatt. Írtja ki a környezetet, teszi tönkre a levegőt, a vizeket, a földeket, nem? Milyen
2: igen.
1: érdekes.
2: Igen.
1: Kis kitérője.
2: Igen, ez nem baj. Igazából az is érdekes, mert az ige, már annak ellenére nagyon, nagyon teológiai ízűnek hat, amikor az ember olvassa, vagy a történetek hátterét nem ismeri, akkor nem biztos annyira lenyűgöző, de egy picit ugyanúgy, ahogy említetted, ha egy kicsit belemélyedünk egy erdőbe, akkor eltáltjuk a szánkat. És így van Isten igéje is, hogy nem önmagában pontszerűen küldte az eseményeket, hanem már előre megmondta, felfűzte egy proféciára, és ugye beszéltünk a proféta zárt idejére, amikor viszont megnyílik, az mindenki előtt, vagy szinte mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy ez az Istennek a műve. Ezt erősítette meg Jézus Krisztus érkezésekor az angyal kórus, vagy az angyal sereg. Ugyanis korábban már az Új Szövetségben is létezett olyan, hogy angyali tevékenységek látható módon megérkeztek Izrael népe közé, de ezek azért sokszor általában a védelem vagy az ítéletnek a végrehajtói voltak. Az angyal szó ugye azt jelenti, hogy angelos küldöttek. Az Isten egy meghatározott céllal küldi őket. Igen. Egyetlen egy angyal vette a bátorságot, hogy ő majd jobban tudja, ő volt Lucifer. Őre most nem térünk ki, mert róla is lenne mit beszélni. Ő egy rangfosztott angyal, akinek a világosság, dicsőség helyett maradt a sötétség, a torzultság, a torzlélek, amit gyűjteni...
1: Őt azonosítják a sátán?
2: Igen.
1: Vagy ő igen, az?
2: Ő az. Ez azért érdekes, mert mondhatnánk, hogy mi köze van a mesiás érkezéséhez, de hamarosan meg fogjuk látni, hogy megérkezik a mesiás, az angyalok bejelentik, hogy nincs mit félni, ne féljetek, tehát az ő saját megjelenésüket úgy tompítják, hogy ne féljetek, nem ítéletet hozunk, hanem a legnagyobb örömöt, hogy megérkezett közétek a megváltó, a mesiás, aki a Dávid városában van. Menjetek el és nézzétek meg, ugye a pásztorok kívül vannak. Egy érdekessége a pásztor népnek, hogy ők egy olyan kivetett nép volt hasonlóan például a vámszedőkhöz, ugye a vámszedők saját zsebre is szedtek, Mátének valószínűleg ezért kellett felállni az asztaltól, amikor az Isten elhívja, vagy Jézus elhívta. Illetve a pásztorok, akik gyakorlatilag a Jeruzsálemben menő zarándokoknak adták el a bárányokat. Ugyanis egy érdekes dolog, hogy amikor elindult valaki nagyon messziről, akkor nem kellett a báránykáját végighajtania, hogy Jeruzsálembe feláldozza a saját bűneiért, hanem vett magához pénzt, Jeruzsálembe ezt megvehette, és ott nyilván egy biznisz alakult ki erre, hogy a pásztorok állandóan készenlétbe tartották a nyájak sokaságát. Ebből fakadóan ők soha nem mentek a templomba, nem tartották a szombatot, stb. Tehát a törvényen, majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívüliek voltak.
1: Azért ez engem egy kicsit bánt, tehát hogy egy ártatlan bárány, mint hogy ezt a neve is mutatja, feláldozni azért, hogy az én bűneim bocsánatot nyerjenek, és akkor ezt újra és újra megcsinálom majd, és akkor rendben leszek az Úrral, hogyha a halomra ölöm a bárányokat?
2: Igen, abban a pillanatban, amikor megfordult ez a dolog, és valaki ezt már kijátszotta, és rájátszott erre a dologra, abban a pillanatban azt mondta Isten, hogy figyeljetek, elhozom azt, akit én báránynak látok, aki ember, aki az egyszülött fiam, aki Jézus Krisztus lesz, és ennek a története kezdődik itt, és azért van az, hogy Jézus Krisztus halála után, és feltámadása után, ő volt az a bárány, akit korábban az állatok helyettesítettek, de tulajdonképpen az ő halála és feltámadása után okafogyottá vált, hogy bárki bármilyen dologért Istennek vagy bárkinek feláldozzon állatokat. Ha tetszik, akkor mentesítette Jézus halála őket. Nyilván az ő megváltása nem ezért történt elsősorban, hanem az emberekért. De visszatérve a születésre, tehát az angyalok jelentik be a pásztoroknak, akik elmennek, nyájukat ott hagyva, elmennek és valóban úgy látják ezt a dolgot, hogy, és az angyalok ott is megerősítik azt, hogy most mi történik pontosan.
1: Mármint ott a jászolba.
2: Bocsánat, a jászolba, Betlehembe, és ez a kitettség, ez a nyomorúság, ez a nehézség, ami Józsefén és Máriát érte, ez gyakorlatilag úgy, Isten úgy ellensúlyozza, hogy megerősít ők magukat is, hogy ami most történik, ugye a szem számára ez egy szerencsétlen és nehéz sors, Viszont a világegyetem legfontosabb dolga történik itt most. És amikor 8 napos lett, akkor a fölvitték Jeruzsálembe, és körülmetélték Jézus Krisztus, tehát az ő testén is megvolt ez a szövetségnek ez a jele, vagy jegye, és így az Isten fia is vállalta azt, hogy az Ábrahámnak tett ígéret, illetve szövetségbe belefonódott, vagy beleolvadt. Igen. És még egy érdekes dolog van, hogy a történetből ugye csak kiemelve van néhány fontos dolog. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy Heródes viszont találkozik a napkeleti bölcsekkel. Ez azért érdekes, mert a napkeleti bölcsek valószínű Mezopotámiából érkező mágusok lehettek, vagy...
1: Ugye ez az a történet, amit ismerünk az iskolai előadásokból.
2: Igen, és nyilván mi meg is nevesítettük őket, és 3 személyben jelezzük meg. A Biblia nem jelzi sem a nevüket sem, hogy hányan voltak, csak a bölcsek követtek egy csillagot. Mondjuk így Isten elhúzott felettük egy jelet, és azt mondta, hogy szeretném, hogyha megfelelő időben itt tartózkodnál, és ők maguk is megkapják ezt, hogy valakinek születni kell. Még nem tudjuk, hogy ki, de valami nagy uralkodónak születni kell. Ahonnan ők érkeztek, és ahova érkeztek, tehát például Betlehem, az messze nem stimmel, tehát nem volt azonos rangban és rendben, de amikor megérkeztek, az volt az érdekesebben a úgymond hitetlen bölcsekben, ugye nem zsidók voltak, hogy minden további nélkül mondjuk így simán elkezdték imádni az Isten fiát. És nem a körülményekre figyeltek, hanem ajándékokat hoztak nekik, hogy tényleg komolyan vették. És egy másik izgalmas történet, hogy Heródes mennek el először, ugye annak rendje és módja szerint azon a szinten, Heródes egy negyedes fejedelem volt, Róma tette oda, hogy azt a környéket uralja, közigazgatásilag, pénzügyileg, katonailag. És ez a bölcs kompánia bemegy, és azt mondja Heródesnek, hogy hát van egy jó hírünk, hogy valaki itt meg kellett, hogy szülessen a közelbe, tudsz erről valamit? Heródes nem nagyon tud, de kijelentést kapnak az Istentől, megint egy angyal által, hogy menjetek Betlehembe. És aztán arról is kijelentést kapnak, hogy ne menjenek visszajelenteni Heródesnek, mert Heródes nem jó szándékkal látja ezt a dolgot, így nagyon finoman fogalmazva, és fel is dühödik, hogy hát kihagyták a buliból őt, és nem mondták meg, hogy hol van Jézus, és hol kell keresni a megszületett mesiást, ugyanis neki az volt a szándéka, hogy féltve a saját pozícióját, ugye szerette volna megölni őt. És hogy biztosra menjen, Betlehemben minden 2 év kor alatti gyereket megöletett. Minden fiú gyereket. Kísértetiesen hasonlít ez ahhoz a történethez, ami Egyiptomban történt, a kivonulás előtti hónapokban, években. Aztán, hogy az Isten gondoskodása nyilvánvaló legyen Józsefnek, ugye az újonsült apukának, megjelenik az angyal álomban. És azt mondja, hogy József, vedd a te gyermekedet és a feleségedet, és vidd el őt Egyiptomba. És ugye egy olyan, hát körülbelül egy ilyen 2 hetes út ez, Szamárháton, gyalogút, és megérkeznek Egyiptomba. Azt írja az ige, hogy még aznap éjjel. Tehát ahogy jött az üzenet, azonnal nem késlekedett, tudta, hogy ez valós veszély, és elmentek Egyiptomba, és ott bújtak meg addig, ameddig Heródes meg nem hal. Aztán megérkezik a hír, és itt van egy érdekes dolog, hogy visszamennek nyilván az ő saját helyükre, akkor már Galileába. A lényeg a lényegben, hogy ez alatt az idő alatt pedig ugye egyrészt meghal Heródes. Másrészt meg Hóseásnak úgy elejtett egy proféciát az Isten, és azt mondta, hogy egyébként az én küldöttemet, aki a mesiás lesz, az Egyiptomból hozom elő. Nem azt mondta, hogy ott születik, csak onnan hozom elő. Hát elég nagy fejfájás okozhatott ez a beteljesedésig az embereknek, hogy ezt hogy értelmezzék, most akkor Betlehembe születik, vagy Egyiptomba, és gyakorlatilag Istennek megvannak ezzel a tervei, hogy kit, miért és hova küld. Feltételezhetem az egyiptomi örökség miatt, hogy onnan érkezett ki az Izrael népe az Exoduskor. Feltételezem, ezért volt ez a különleges intermezzó Jézusnak az életében. Egyébként Jézus gyerekkoráról nagyon kevés feljegyzés van.
1: Bizonyára. De vajon miért?
2: Az én feltételezésem szerint, Megint azt mondanám, hogy lehet, hogy rabbit kéne megkérdezni erről, hogy egy gyereknek a feljegyzéséről miért nincs ilyen sok minden megírva. Feltételezésem egyrészt a bármicvókort megvárják, onnantól kezdve férfi valaki, illetve az, hogy ő tanítóként lépjen fel, hiszen a messiásnak az egyik feladata az volt, hogy tanítson, illetve ennek emellett a hallgatókat gyógyítsa, mind a lelküket, mind a testüket.
1: Ezzel a tanítással felkészítette a tanítványokat és a tanítványokon keresztül az embereket arra, amit majd Isten országa jelenthet, amikor az eljön, meg egyáltalán arra, hogy ők képesek legyenek ezeknek tudatában választani újra, mint ahogyan az Isten mindig adja a lehetőséget, hogy választhatunk.
2: Igen, ez lehet, hogy nem tökéletes lesz a hasonlat, de ez olyan, mint amikor valaki be akar egy új terméket vezetni, és azt mondja, hogy én közzéteszem, hogy lássátok, hogy mit tud ez a termék. Nézzétek, hamarabb levágja a hajam, vagy bármi. Nem fáj tőle a lábam.
1: Hogy ne kelljen találgatni.
2: Egyrészt, másrészt meg ugye megvoltak a megfelelő jelei korában a proféciákban, hogy amikor megérkezett a közétek a messiás, akkor mi fog történni? És Jézus ugye nem portékával, már anyagi portékával, vagy árukkal kereskedett, hanem azt mondta, hogy figyeljetek, engem az Isten küldött, és amikor egy sánta szökelt a templomba, vagy egy vak kinyitotta a szemét, és meggyógyult, vagy éppen a Nain ifjú, amikor feltámadt, akkor ezek olyan megkérdőjelezhetetlen bizonyítékai voltak annak az országnak, ahonnan ő érkezik, hogy gyakorlatilag, ha azt már külön határozott akarat kellett ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy már azért se fogom felfedezni, hogy ő a messiás. Tehát ezek annyira nyilvánvalóak voltak.
1: Hadd szúrjak be ide egy kérdést. Ugye beszélnek sokszor, és ez most függetlenül Máté evangéliumától, de az eljövetelről beszélünk most is, tehát mikor már ő itt van, megérkezik, a második eljövetelre is vannak megadva jelek?
2: Igen.
1: Akkor térjünk ki erre egy kicsit.
2: Jó. Bocsánat, az előző gondolatmenetet egy mondattal lezárnám, jó? Tehát, hogy gyakorlatilag egyrészt a bármicvó kérdés, a másrészt pedig ne felejtsük el, hogy ő egyfajta rabbi is volt, tehát tanító, és a rabbik rájuk jellemző módon ők válogatták meg a tanítványaikat, és azokkal teljes életközösséget éltek. X tanítványt fölvállaltak, ő 12-t, valószínű, hogy az Izrael törzseinek a száma szerint. A másik érdekes dolog, hogy ezt 30 évesen tehet.

0: 18 évesen házasodtak, ugye attól, hogy fiúkról vagy lányokról volt szó a Keleten, és hát feltehetően jóval korábban mentek el az örökké valóságba. A lényeg az, hogy ezt az időt is meg kellett várnia Jézusnak. Nagyon érdekes, hogy ő úgy jött be a mi létünkbe, hogy igazodott a mi rendszabályainkhoz. Mondhatta volna azt, hogy én már 12 éves koromban rabbi leszek, de nem, azt mondta, hogy ha zsidó országba jöttem, akkor zsidó országnak a szabályai szerint, vagy a zsidó vallás szabályai szerint fogom elérni azt, hogy megmutassam az én népemnek, hogy én vagyok az ígéret fia, én vagyok Dávid fia, akit Ábrahámnak megígért az Isten, és magától az Istentől érkezem, és az, hogy jeleket és csodákat tett, ez ennek a gyakorlatilag alátámasztása. Sőt, van, ahol le is leplezi Jézus, hogy figyeljetek, minden csodát láttatok, meg még a kenyérrel is kijöttetek a pusztába, és jól laktatok, stb., de nem vittétek tovább a gondolatmenetet, azaz nem hittetek bennem. Tehát Jézus nagyon gyakorlati módon, nagyon egyedi és eredeti módon, az Istentől meghatározott módon mutatta meg, hogy ő a mennyei királyságnak a részese, onnan érkezik. De ezt ugye sem az öltözete, sem az alázata, sem a származása nem támasztotta alá, ugyanis ebben volt egy izgalmas dolog, hogy Betlehemben született, viszont Egyiptom után Galileába ment, ami nem egy közkedvelt terület volt.
1: Miért?
0: Azért, mert ott volt egy lakossági keveredés, az Izrael lakossága keveredett a korábban néhány száz évvel ezelőtt betelepülő. Tehát gyakorlatilag pogány népekkel keveredett itt a lakosság, és úgy mondták, hogy Galilea az olyan sötét.
1: Nem volt oké.
0: Aha, nem volt oké. Aha, most aha. Nem akarok Magyarországon ilyen területet kiemelni, mert szeretek Brooklyn. Mindenkit. Igen, legyen Brooklyn, igen. És gyakorlatilag hát onnan aztán biztos, hogy nem származhat semmi jó. Miközben a származása nem oda szólt, nem ott született, de mégis ott nevelkedett fel.
1: Visszatérve akkor egy kicsit, mert hogy most megvan ez a történet, én bocsánat, hogy kitértem, de ez nagyon érdekes dolog, hogy a második eljövetel és vannak jelek.
0: Igen.
1: Mik ezek? Bocsánat, most a lóugrás, de szerintem most már a hitem szerint hallgatói megszokták, hogy szoktunk így ugrálni.
0: Jó, én is egy alapvetően random típusú ember vagyok, úgyhogy nekem nem nehéz ezt követni, meg ha átugrunk arra a tényre, hogy Jézus azért jött, hogy meghaljon föl, és föltámadjon, és a föltámadás után mindenki hogy is mondjam, egy epekedve duplán hittek benne, mert jó, elvesztettük a hitünket, mert meghaltál, de ha most föltámadtál, akkor meg aztán végképp lerázod rólunk Rómát, és már kiosztjuk magunk között, hogy ki kicsoda lesz itt a minisztériumban, stb. És akkor Jézus így diszkréten csak annyit mond, hogy figyeljetek, én most elmegyek, fölvitte őket az Olajfák hegyére, és azt mondta, hogy el fogok jönni értetek, de most én elmegyek az atyához, és higgyétek el, hogy jobb nektek majd az, ami fog történni, mert a lélek fog eljönni közétek, nem testben, hanem a rájellemző módon szellemben, és gyakorlatilag elmegyek, de azt megígérte még itt a földön, a Máté evangélium egyébként éppen a Máté 24-25-26 foglalkozik ezzel, hogy amikor beszélt Jézus a tanítványainak, hogy én majd el fogok menni, ugye még jóval a halála előtt, akkor a tanítványok nagyon izgatottak voltak, hogy oké, most az, hogy nagyjából fogjuk, hogy te el fogsz menni, meg hogy vissza fogsz jönni, de honnan tudjuk meg, hogy vissza fogsz jönni?
1: És meg azt, amikor itt vagy már.
0: Igen, meg amikor itt vagy már. Hogy megint olyan lesz, hogy valahogy is eldugott faluban majd megszületsz, vagy honnan tudjuk meg ezt? És akkor azt mondja Jézus, hogy nem. Azt igazából egy dolog fogja megelőzni, hogy az övéit elragadja, akik az akkori korban, illetve korábban benne hittek, illetve...
1: Magyarul mai napság azt szoktuk erre mondani, hogy akik megtértek.
0: Igen, akik megtértek. Igen,
1: gyönyörűen mondják egyébként az angolban, azt mondják, hogy nem megtértet mondanak, hanem megmentettet mondanak.
0: Igen.
1: Azt mondják, hogy saved. Ajánlom itt mindenkinek a Greenleaf című sorozatot.
0: Vagy megváltott.
1: Megváltott. Igen, megmentett, igen. Vagy megváltott.
0: Igen. Igen. És tulajdonképpen Jézusnak ugye ez volt az első és legnagyobb dolga, amit itt elvégzett a földön.
1: Tehát mielőtt másodjára megérkezik a földre, előtte elviszi az övéit?
0: Igen.
1: És utána rendet rak?
0: Azt írja az ige, hogy elviszi az övéit magával az égben, mondja,

0: Jó, én azt mondanám, hát persze ez most Révész Lajos magánvéleménye, ahogy az én kis emberi logikám föl tudja fogni.
1: És rád vagyunk kíváncsiak.
0: Hogy tulajdonképpen felkészíti őket arra az uralkodásra, amikor ő visszajön és 1000 évig uralkodik, helyreállítja azt a királyságot, amit ő eredetileg az atyával a teremtéskor a bűnbeesés előtt tett volna. Igen, a földön.
1: De akkor miért nem maradhatnak itt azok, akik... Vagy őket feltételezem
0: felkészíti őket fönt a mennybe erre a feladatra. És itt nagyon érdekes, ha már az állatokat behoztuk a legelején, hogy azt mondják, hogy hát ez olyan különleges helyzet lesz, hogy az oroszlán együtt legel a báránnyal, a kisgyerek a viperaljuk fölött játszik, ami ugye önmagában egy életveszély. Tehát, hogy olyan történések lesznek a teremtett világban is, meg az állatvilágban is, Jézus Krisztus 1000 éves itt tartózkodása alatt, amire csak így csodálkoznak az emberek, hogy hát eddig nem így volt.
1: És mi lesz a kettő között, Lala? Tehát elragadja az övéit, hát valószínű... ő visszajön rendet tenni, hogy visszahozhassa aztán az övéit arra az 1000 évre.
0: Hát addig van egy elég kellemetlen hírem, hogy gyakorlatilag addig a világban inkább úgy mondanám, hogy az a gonoszság, ami most már feltornyosult,
1: pont azt akartam mondani, hogy gyanús nekem ez az időszak, mintha már efelé menetelne a világ.
0: Nehéz időszak lesz, az tény is való, de most nem mondható, hogy már könnyű a világban lenni, létezni, főleg hinni, és amikor Jézus Krisztus visszajön, és letelik az 1000 év, ez alatt az 1000 év alatt érdekes dolog történik a szellemvilágban, ugye, mert számunkra nem látható, hogy ezt az 1000 évet nem fogja megbolygatni és megpiszkálni a sátán, Lucifer, hiszen ő azt írja az ige, hogy megkötöztetik, tehát gyakorlatilag, minthogyha ma azt mondanánk, hogy börtönben lesz, egy megfelelő helyen, és 1000 évig nem lesz aktív ezen a földön, mikor Jézus itt lesz.
1: De hogyha ezt akkor meg lehet csinálni, akkor előtte miért nem lehet? Miért kell addig ennyi rossz dolognak történnie? Ezt nem tudjuk.
0: Ezt a kérdést nagyon-nagyon szeretném megválaszolni, de még nem jöttem meg rá. Nem,
1: de már felmerült már benned is?
0: Persze, természetesen. Mm. Én két dolgot tettem föl magamnak a megváltással kapcsolatban. Az egyik az, hogy miért nincs az, hogy alanyi jogon megváltotta a világot, és akkor meg vagytok váltva. Mm. Erre mondjuk könnyebb a válasz, mert az Istenhez való csatlakozás korábban az Ószövetségben ugye alanyi jogon járt, zsidó vagy, zsidó családba születtél, körülmetéltek, akkor ott vagy kész. Az az új szövetség, az az új közösség, amit az Isten felajánl, az
1: aminek
0: pedig
1: az első könyve Máté evangéliuma.
0: Igen, aminek az első könyve Máté evangéliuma, annak az alapja az nem a genetikai vagy genealógiai vonal, hanem az egyének a szabad döntésén múlik.
1: Ami a legnagyobb dolog szerintem Istennel kapcsolatban, hogy mindig azt mondja, és ezt minden epizódban, majdnem minden epizódban elmondom, hogy számomra ez a legfantasztikusabb benne, igen, hogy nézd, válasz. És igen, mindig azt is elmondom, hogy az benne a különösen fantasztikus, hogy nem vakon kell választanunk, megmutatja, hogy mi a következmény.
0: Ja. De a másik nagy kérdés, amit sokszor így felteszek magamnak, és arra valóban nem találtam még meg a választ, hogy de jó lenne, megtérnénk, és akkor sütj egyben mennénk az Úrhoz. Na, de hát azért egy családban élünk, társadalomban élünk, stb. Mm. Illetve ne felejtsük el, hogy Jézustól kaptunk egy feladatot, hogy egyrészt igyekezzünk úgy élni, ahogy ő. Nyilván nem tudunk azzal a tökéletességgel élni, de azzal az atyához való ragaszkodással, hittel és reménységgel éljük meg az életünket. Másrészt pedig azt írja egy más helyen az ige, hogy azok a nehézségek, mondjuk így borzalmak, stb., amik kialakulóban vannak az utolsó időben, visszafogottak a választottakért. A választottak azok, akik igen mondtak Jézus Krisztusra.
1: Tehát megtértek.
0: Igen, megtértek. Tehát korábban úgyse csak Izrael népe volt a választott nép, és nyilván ők a megtérésnek a részesei lehetnek a mai napig is, tehát ők nincsenek kizárva ebből, de lesz egy érdekes...
1: Tehát a mai napig, aki zsidónak születik, az abstart ott van?
0: Nem. Tehát, hogy Krisztus után Krisztus elfogadása. Tehát én tudok és ismerek messiás hívő zsidókat, akik Jézus Krisztust elfogadják, mint messiásnak, uh-huh, aki a bűneiket megváltotta. Uh-huh. És itt van egy érdekes dolog a zsidó népnél, ugye Krisztus után 70-ben lerombolták a templomukat, megszűnt az áldozat. Tehát ők csak a csak kizárólag ugye a templom kortól, korábban máshol is az Isten által meghatározott helyeken áldozhattak, de amihez Mózes után megkapták a sátor, illetve templom funkciókat, a megfelelő papokat, lévitákat, stb. Az Isten tiszteleti rendtartásban ennek a liturgiának megfelelően végezték a bűntől való megszabadulást Jom Kippur napján, előtte mindenkinek fel kellett erre készülni, és megszabadult a nép a bűneitől, de visszamenőleg. Tehát abban az állapotban soha nem került Izrael népe, hogy mondjuk így a egyszeri és örökké életig tartó megváltásnak a része legyen, és gyakorlatilag az történt, hogy ezt mindig meg kellett ismételni. 70-ben ugye lerombolják a jeruzsálemi templomot, amit Jézus megmondott, hogy figyeljetek, itt voltam, pont ez, akik a templomban szolgálnak, pont, hát finoman szólva nem igazából figyeltek rám, megtették azt, hogy kitesznek a rendszerből, azaz elítélnek, hogy meghalljak, ők elfelejtették azt, hogy ezzel az üdvösségnek egy részét készítik elő, ugyanis a feltámadás az már nyilván az Isten részéről érkezett, de Jézus feltámadt. Viszont a zsidó népnek azóta nincs hol, nincs helye, nincs módja, hol lerakni a bűneit. És ezért érdekes, hogy a Mesiás, aki a zsidóknak is a Mesiása, és minden népnek, ugye Ábrahámnak tett ígéret, hogy a föld összes lakosát megáldom benned, a te magodban, ez a mag, ez az utód, ez Jézus Krisztus. És gyakorlatilag innentől kezdve a zsidók is ezzel az egyszerű móddal, hogy elfogadják Jézust Mesiásnak, Yeshua HaMashiach, tehát ha Jézus a Mesiás a számukra, akkor lehet, hogy ők nem egy keresztény baptista gyülekezetbe fognak járni, még az is lehet, hogy bizonyos zsidó szokásokat megtartanak, de a megváltást nem egy felépülendő templomba helyezik, hanem Jézus Krisztus személyébe.
1: Máté evangéliumáról beszélgetünk két részben, most a Hitem szerintben, az első rész itt most véget ér, de senki ne menjen sehova, mert folytatódik majd a jövő héten. A vendégem Révész Lajos, a Baptista Szeretett Szolgálat lelkésze és a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társ lelkésze. Máté evangéliuma az Új Szövetség első könyve, és nagyon fontos merengenünk erről egy kicsit így az ünnepi időszakban, az adventi időszakban, úgyhogy érdemes lesz a jövő héten is figyelni.

0: Pikén.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét, erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Nannert Judit szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarzoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is.
1: Időjárás.
4: A nap további részében észak-északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szép szombatot kívánok mindenkinek, ez a Manna kanapé. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és mondom is, hogy mivel készültem mára nektek. Az első órában társasjátékozás Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, és ma van a társasjátékok éjszakája, úgyhogy természetesen programokkal, illetve egy-két konkrét társas ajánlattal is érkezünk majd. Aztán a grafológiai rovatunkban annak járunk utána, hogy látszik-e az írásból az, ki hogyan kezeli a különböző krízis helyzeteket. Az utolsó órában pedig a féltékenység lesz terítéken, honnan ered és hogyan lehet ellene tenni, hogy nem érgezze meg a párkapcsolatokat. Michael Patrick Kelly érkezik most a Blurry Eyes-szal, ez a zenei kínálatom. Na akkor kezdjünk neki!
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene!
5: I can see a thousand doubts written on your face right now.

0: kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok! És akkor szokás szerint jöjjön a társasjátékos óránk, hiszen 3 és 4 óra között mindig itt van velünk Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, aki társasjátékos programokat kínál nekünk, akár például most éppen a hétvégére szóló programokat, de mindig jön egy-két konkrét társas ajánlat is. Hogyha már meguntátok a régi polcon lévő sokszor elővett társasokat, akkor mire érdemes váltani, mik azok, amiket érdemes kipróbálni. És hát az egyik kedvencem a mai rendezvény már néhány éve, mióta létezik, ez pedig nem más, mint a társasjátékok éjszakája, hiszen ez az az alkalom, amikor végre a kicsik és a kicsit nagyobbak is büntetlenül tovább fennmaradhatnak, és játszhatnak. Nincs az, hogy hú, nagyon késő van, már menni kell vacsorázni, fürdeni. Ez az az alkalom, amikor kivételesen engedélyezetten tovább tart a játék. Szia, Zoli!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Kriszta! Valóban a társasjátékokészakája.hu honlapon már az idő visszaszámláló, már csak néhány percet, néhány másodpercet mutat, hiszen elindul 5. alkalommal itt országszerte a Társasjátékok Éjszakája program sorozat, ahol, ha jól számolom, több mint 50 helyszín csatlakozott ehhez az izgalmas eseményhez. Úgy kell ezt a programot elképzelni, mintha a múzeumok éjszakája társasjátékosított verziója lenne. Tulajdonképpen egy hagyományteremtő céllal indult a Board Game Café csapatának kezdeményezésére 5 évvel ezelőtt. Minden évben ilyenkor az International Tabletop Day nemzetközi társasjátékos ünnepnaphoz kapcsolódóan együtt társasozik az ország. Figyelmet tudunk fordítani a hazai társasjátékos közösségekre, a sokszínűségre, arra, hogy mennyiféle helyszínen lehet társasjátékozni, szabadtértől, iskolán keresztül, könyvtárakban, művelődési házakban, klubokban, gyülekezeti termekben, kávézókban, rengeteg-rengeteg helyszín várja országhatáron innen és túl a társasjátékozni vágyókat. A társasjátékokészakája.hu honlapon keresztül egy térképes keresővel megnézhetjük, hogy a lakóhelyünkhöz legközelebb hol található ilyen társasjátékos helyszín, és arra bíztatom a kedves hallgatókat, hogy kerekedjenek föl, nézzenek körül, üljenek be, játszanak egyet, kettőt, hármat, mint ahogy a felvezetőben is elmondtad. Most aztán tényleg bele lehet nyúlni az éjszakába, sok-sok játékkal meg lehet ismerkedni.
0: Mikortól kezdődnek a programok?
1: Pont adásunkkal egy időnkben már Tiszavasváriban el is kezdődött a társasjátékok éjszakája, ott például tehát 3 órától egészen kifulladásig van meghirdetve ez a program, de javarészt azért éjfél és hajnali 2, hajnali 6 óráig tartó események sokasága várja a játékosokat.
0: Az idei már ugye az 5., mondhatjuk azt is, hogy jubileumi társasjátékok éjszakája, hogy van-e valami különlegesség, amivel készültek a szervezők erre az alkalomra, ezt is ki fogom deríteni. Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével beszélgetünk itt a Manna kanapéban, és hát persze most is van lehetőségetek arra, hogy saját élményt, saját programot mondjatok, vagy kérdezzetek a 0677-1986-ra írva SMS-t, Vibert, illetve természetesen a közösségi oldalon keresztül is el tudtok bennünket érni a Manna FM oldalán keresztül, messenger üzenet formájában is lehet nekem írni, sőt, még az e-mailemet is nézegetem adás közben, és a zenék alatt argyelen.krisztina@manna.fm.hu. Hamarosan folytatjuk Horváth Zolival, addig életöröm zenét!

0: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, amiben társas játékos óra Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével zajlik a társas játékok éjszakája, és ez az ötödik, mondhatni, jubileumi alkalom. Van-e valami különlegessége egyébként ennek az idei rendezvénysorozatnak? Zoli, menjünk ezzel tovább.
1: Igen, amikor néhány héttel ezelőtt már próbáltuk beharangozni a társasjátékok éjszakáját, akkor már elcsepegtettem azt az információt, hogy ez az éjszaka egy kicsit más lesz, mint az összes korábbi társasjátékok éjszakája, ugyanis országszerte több helyszínen társasjáték versenyek is zajlanak, mégpedig az országos Kárdia Kupa, illetve a Kompaja szervezésében a gyémántvadászok verseny zajlik több helyszínen. Ez egy választható lehetősége volt a különböző helyszíneknek, hogy csatlakoznak-e egyik vagy másik, vagy akár mindkettő társasjátékos programhoz, vagy versenyprogramhoz, és a helyi éjszakai selejtezők, ezek egyfordulós, egyhelyszínes selejtezők lesznek, a helyi győztes tovább jut egy országos döntőbe, ahol a Kárdia játéknál a Piatnik szervezi az országos döntőt, majd a gyémántvadászokból pedig a Kompaja csapata szervezi majd az országos döntőt. Nagyon izgalmasnak ígérgezik, hogy egyszerre, több helyszínen, nagyjából egy időben zajlanak különböző társasjátékos versenyek a Kárdiából és a gyémántvadászokból. Most nem megyek bele a játékok részletes ismertetésébe, hiszen ezt megtettük néhány héttel ezelőtt, úgyhogy bízom benne, hogy már sokat gyakoroltak a kedves hallgatók az elmúlt időszakban ebből a két játékból, és csatlakoznak a versenyhez.
0: Milyen játékok kerülhetnek újdonságként ma este az asztalokra?
1: Valóban sok-sok újdonsággal is találkozhatnak a játékosok, a rendezvényre ellátogatók ezeken a társasjátékos éjszakai programokon, hiszen most már javában zajlik az év társasjátéka nevezés a németországi Spieldesjahres folyamatában, és közben meg is jelennek már magyar nyelven is akár a tavalyi év díjazott játékai, akár a friss idei nevezett játékokból is már azért találunk hazai megjelenéseket. Én most egy olyat hozok idebe, ami egy vicces, furfangos, ügyes, rajzolgatós játék még 2025-ből. Megjelent a Mi az ábra című játék. 2-8 fő játszhatja, 25-30 perces játékidővel bír, és 8-10 éves kortól már jó szívvel ajánlható ez a trükkös kis játék. Ugyanis ez egy rajzolós játék, de hogyha félünk rajzolni, és nem merünk papírra vetni valamit, akkor hát ez a játék lehet, hogy nekünk szól. Nem is az a lényeg, hogy mi esetleg tudunk, vagy nem tudunk rajzolni. A Mi az ábra című játék egy kooperatív rajzolós parti játék, ahol a vonalak már adottak. Ugyanis azért különleges ez a kooperatív játék, mert új szemszögből közelíti meg a rajzolós játékok sokszínűségét. Itt ugyanis nem egy üres A4-es papírra dolgozunk. Minden játékos kap egy kusza, pontozott vonalakkal teli táblát, rengeteg keszekusza pontvonal található egy-egy ilyen táblán, azaz már eleve tele van rajzzal a tábla, csak éppen senki nem tudja még, hogy mivel.
0: Folytatjuk azzal, hogy mi is pontosan a játékosok feladata, de csak egy kis életöröm zene után Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a társas játékok éjszakája, éjszakába nyúlóan lehet a mai napon játszani, és hogyha valaki nem tud eljutni sehová, akkor mondunk egy-két ötletet, hogy milyen újdonság társast érdemes kipróbálni, beszerezni. Itt van például a Mi az ábra, de lesz majd egy kisebbeknek szóló cukrásos játék is, Lisa Stansfield és a The Real Thing után.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Jó, hogy itt vagytok ti is a Manna kanapéban. Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével beszélgettünk a társasjátékok éjszakájáról, és mondtad, hogy a Mi az Ábra társasjáték is újdonságként akár ma este egy csomó helyen az asztalra kerülhet. Ez a játék egy kicsit újabb alapokra helyezi a rajzolós társasokat, mert itt nem egy üres A4-es lapra kell rajzolni, hanem van egy kusza ábra, amiből később dolgozni kell. De Zoli, mi a játékosok feladata?
1: A feladat azt gondolom, hogy egyszerűnek hangzik, mégis meglepően nehéz lehet. A játékos kap egy szót, ezt kell ábrázolnia, de kizárólag, csak is kizárólag a táblán előre megadott gírbegúrba vonal

0: együtt közösen gondolkodni a kusza ábrák felett. Tehát a mi az ábraának pont az az ereje, hogy egyszerű szabályai vannak, kaotikus helyzetekben találhatják magukat a játékosok, gyors. Én azt látom, hogy vidám, mégis egyfajta gondolkodtató parti játék, kreativitás nem a rajztudásból, hanem az alkalmazkodásból és a közös gondolkodásból fog megszületni. Tehát a mi az ábra friss hazai megjelenés, 2025-ös év játéka díjazási folyamatban nevezett játék volt, a top 3 játék bekerült, adatai 2-8 fő játszhatja, 30 perces játékidővel bír és 10 éves kortól játszható.
1: Van esetleg gyerekjátékod is ma éjszakára, hogyha már a kicsik is fennmaradhatnak kicsit tovább?
0: Igen, hát a gyerekeket se hagyjuk ki itt az év játéka díjazott friss hazai megjelenésekből. Tavaly év gyermekjátéka díjat kapott Hab a tortán című játékot hozom ide most a kedves hallgatók számára. Ez egy 20-25 perces játékidővel bíró, 2-4 fő számára alkalmas játék, 5-6 éves kortól nyugodt szívvel ajánlható társasjáték. A címéből következtethetünk, hogy tortázni fogunk. Évente egyszer az ország legjobb cukrászai összegyűlnek, versenyeznek, megsütik a legszebb süteményt, és hát mi is ilyen torta készítő játékosként csatlakozunk ehhez a cukrász csapathoz.
1: Na, hogy mit kell csinálni a Habatortán társas játékban, ne menjetek messzire, mert ezt is ki fogjuk deríteni nem sokára itt a Manna kanapéban Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, viszont még egy kis életöröm zene érkezik, és hogyha lemaradtatok volna a beszélgetésünk elejéről, vagy bármikor újra hallgatnátok, akkor kereshetitek ezt és az összeset eddigi társasjátékos anyagunkat a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Szombat délután van, és már sokan izgatottan készülődnek a társasjátékok éjszakájára, de ezért még az adásunkat hallgassátok meg itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, amiben Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével meséltünk arról, hogy bizony egy-két újdonság társas is asztalra kerülhet a mai alkalommal. Beszéltünk a Mi az ábráról, de itt van a kisebbeknek szóló Haba tortán társasjáték is, éves cukrászverseny a tematikája a játéknak. Na de mit kell benne, Zoli, csinálni?
1: Cukor, fahéj, jó szem kell a részletekhez, és ehhez a torta díszítő versenynek a megnyeréséhez ezek az eszközök szükségesek. Tulajdonképpen a játékosok rétegről rétegre készítik el a lenyűgöző magasságokba emelkedő tortákat. Alaposan meg kell néznie, és ki kell választani a megfelelő színű torta darabokat. Okosan kell elhelyezni. Az okos elhelyezéssel cukorkákat nyerhetünk, amelyeket majd győzelmi pontokra válthatunk be. Mindenki tesz, vesz, sűrök, forog, és izgalom körről körre fokozódik, és hát a játékot azt fogja megnyerni, aki a leghabosabb, legértékesebb tortát fogja majd megalkotni. Ez egy nyelvfüggetlen társasjáték. 2025-ben elnyert az év gyermekjáték a címet Németországban, és most friss hazai megjelenést kapott. Adatai tehát 20 perces játékidővel bír, 2-4 játékos játszhatja, 6 éves kortól ajánlható a Hab a tortán elnevezésű gyermekjátékot.
0: Mi maradt a végére, Zoli?
1: Tehát zajlanak a társasjátékok éjszakái programok, van, ahol már megkezdődött, van, ahol például nálunk Esztergomban este 6 óráig kell várni, nyilván mindenki meghallgatja a Manna Rádió adását, és utána csatlakozik a társasjátékos éjszakához például Esztergomban, de szerencsére nagyon sok iskola, könyvtár, művelődési ház, klubok már várják országszerte a játékosokat. A társasjátékok éjszakája.hu honlapon keresztül térképes kereső segítségével mindenki megtalálhatja a saját lakóhelyéhez legközelebb eső játékos helyszínt. Arra biztatok mindenkit, hogy keressen játékos alkalmat, játékos helyszínt, és jó játékot kívánunk az éjszakában nyúlóan mindenki számára.
0: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével társasjátékoztunk. Nem is akár milyen játékokkal játszottunk, hoztál nekünk újdonságokat. Itt volt a Haba tortán, ami egy cukrászversenyes társasjáték kisebbeknek, illetve a Mi az ábra játék, ami meg egy kicsit újra gondolta a rajzolós társasjátékokat. Itt nem üres lapra kell rajzolni, hanem már egy ábrát kapunk meg, ami mindenféle vonalak, firkák vannak, és akkor ezt kell kiegészíteni a játékosoknak. De ezen kívül beszélt az idei társasjátékok éjszakájáról, van, ahol már elkezdődtek a programok, van, ahol a Manna FM adását kell megvárni, és startol. Minden esetre a lényeg az, hogy jó sokáig hajnalban nyúlóan lehet a mai alkalommal társasjátékozni. Ha tehetitek, használjátok ki a lehetőséget, és próbáljátok ki minél több új-új társasjátékot, új élményt és új helyzetet. Hogyha pedig a jövő héten is velünk tartotok, akkor számíthattok arra, hogy a Manna kanapéban ugyanebben az időben szombaton 3 és 4 óra között társasjátékozás.

0: Hamarosan 4 óra várlak benneteket a kanapéban a következő órában is. Krízis helyzetek, ki hogyan tudja kezelni ezt, mi tűnik ki az írásunkból ezzel kapcsolatosan. Nem sokára belevágunk Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi éres szakértővel, meg jön majd Dua Lipa is az Illusionnel.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
4: Napos koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Megkezdték az azbeszt tartalmú kőzúzalék elszállítását Zalaegerszegről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. Jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Zalaegerszegen 2 utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
1: Időjárás.
4: A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 óra után járunk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, amikor is jön a grafológiai óránk Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel. Krízishelyzeteket fogunk megnézni, ki hogyan tudja ezt kezelni. Dua Lipa és az Illusion után vágunk bele.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy ti is a 98.6 Manna FM kanapéját választottátok. Én Argyelen Kriszta vagyok. Kellemes szombatot, és hogyha már itt tartunk, 4 és 5 óra között mindig a kézírásunkkal foglalkozunk. A grafológiai rovatunkban Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő, ezúttal a szakértőm, a www.írásszakértők.hu munkatársa, aki hétről hétre kapja az izgalmas hallgatói kérdéseiteket, amiért ezennel is köszönetet szeretnék mondani, és ez például név nélkül érkezett, mi utal az írásban arra, ha valaki jól kezeli a krízis helyzeteket. Na Hédi, akkor menjünk ebbe bele egy picit.
1: Ez a kérdés nem könnyű, mivel igen összetett és számtalan élethelyzetet és különböző megélési szinten foglal magában, emellett több oldalról is megközelíthető témát rejt. Talán legegyszerűbb, hogyha onnan közelítünk, hogy mit értünk krízis helyzet alatt.
0: Rendben, akkor kezdjük azzal, hogy mi is a krízis.
1: A krízis helyzet egy olyan sürgető megoldást kívánó, és az adott személy vagy személyek számára nehéz, hát lehet azt mondani, hogy nem ritkán kritikus élethelyzet, amelyben a megszokott megoldási módok már nem működnek. Éppen emiatt tud nagyon nagyot ütni egy ilyen helyzet, és szinte mindent felülírni a mindennapjainkban. Ezt a felülírást elsősorban azzal éri el, hogy váratlanul jelenik meg. Hirtelen következik be. Szinte az egyik pillanatban még minden rendben van, nevetgélünk, jól érezzük magunkat, majd jön egy telefonhívás és nyit. Elsőre le fogja blokkolni az ember. Ilyenkor nem csak, hogy kreatívan nem tud gondolkodni, de egyáltalán gondolkodni sem tud. Képzeljük el magunkat például egy vizsgaszituációban, amikor egy olyan vizsgatétellel szembesülünk, amiről tudjuk, hogy nem tudtunk rá felkészülni. Vagy amikor valaki bemegy reggel a munkahelyére, és váratlanul egy felmondó levél fogadja. Na, ezek tipikus krízis helyzetek. Ilyenkor védtelennek, tehetetlennek, kiszolgáltatottnak érezhetjük magunkat. És ott kattog az ember fejébe, hogy mi lesz most vele, hogyan tovább. A másik, ami miatt minden felülírhat, hogy ennek a helyzetnek a megélése igen erős testi-lelki reakciókkal társul. A kétségbeesés, az ijegység okozta heves szívdobogás, cselekvésképtelenség, kapkodó légzés mind ennek a velejárói.
0: Na hát akkor folytatjuk innét tovább a beszélgetésünket. A krízis helyzetekről volt szó, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő a beszélgető partnerem, és egyébként nagyon érdekes volt olvasni Csilla üzenetét a 0677-1986-ra, hogy nagyon betalált most ez a téma, mert én pont egy komoly krízis helyzetet élek át, egy családtag elvesztésének a hírét kaptam meg, őszinte részvétünk is, nagyon sajnálom, de talán tudsz te is erőt meríteni Csilla ebből a mostani beszélgetésből, és átlendülni majd a legnehezebb időszakon. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezt, és küldtél üzenetet a 0677-1986-ra. Folytatjuk még a krízis helyzetek, hogyan hatnak az életünkre, egyáltalán hogyan lehet ezt kezelni, illetve, hogy a kézírásunkban mi mutat arra, hogy valaki jól, gyorsan, hatékonyan tud egy krízis helyzetet kezelni, vagy kevésbé. Hogyha pedig van hozzászólni való kérdés, a Facebook üzenetet is javaslom a figyelmetekbe, Messengert is lehet nekem írni az adás alatt, egészen hatig várom ezeket.

0: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, szombat délután van, és a grafológiai óránkban beszélgetünk a krízishelyzetekről, hogy hogyan is lehet a krízishelyzeteket kezelni, illetve egy hallgatónk arra volt kíváncsi, hogy milyen jelek utalnak a kézírásban arra, hogy valaki jól kezeli a krízishelyzeteket. És akkor ott tartottunk, hogy nagyon-nagyon különbözően éljük meg a krízishelyzeteket. Egyáltalán nem egyforma, hogy kinek például milyen helyzet okoz krízist, vagy milyen szituációban éli át ezt az élményt.
1: Van, akinek egy látszólag egyszerűnek tűnő hivatali ügyintézést kívánó helyzet is krízishelyzettel felérő stresszt jelent. Ilyen lehet egy értesítés valaminek az elmulasztásáról, vagy egy indokolatlanul magas közüzemi számla készhez vétele, vagy egy hiánypótlásra szóló felszólítás. Főleg azért, és ez különösen idősebbeknél fordul elő, mert gyakorlatlanok a hivatali ügyintézésben, vagy esetleg azokat korábban mások intézték helyettük. Nem egyszer voltam magam is tanulja annak, mikor egy ilyen átlagos helyzet szinte pánikrohamot idéző kétségbeesést váltott ki valakinél. Ezzel szemben mások számára egy valóban komoly kárt okozó és súlyos következményekkel járó helyzet minősül csak krízis helyzetnek, azt élik meg ilyennek.
0: Mikre gondolsz? Itt tudsz ilyen helyzetekre is mondjuk példát hozni nekünk, Hédi?
1: Például bántalmazás, vagy nem kívánt terhesség, válás, tűzkár, baleset, kilakoltatás, de sorolhatnám még. Emiatt grafológiai szempontból sem fogok tudni egyértelmű konkrét írási jellemzőket itt felsorolni, ugyanis a személyiség működés oldaláról több személyiség jellemző egyidejű jelenléte kell, hogy meglegyen az adott személynél, ahhoz, hogy a krízis helyzeteket megfelelő módon tudja kezelni. Éppen ezért azt tudom mondani, hogy ahhoz, hogy megfelelően kezelje valaki az ilyen helyzeteket, annál nagyobb a valószínűsége, minél több személyiség jellemző azonosítható be a kézírásából, az alábbiak közül például. Fontos az, hogy jó áttekintő és helyzetfelismerő képességgel rendelkezzen, legyen nyitott a gondolkodása és egyben rugalmas is, hatékony tanulási képesség birtokába legyen, jól tudjon alkalmazkodni a különböző szituációkhoz, megfelelő kontrolltevékenységgel rendelkezzen, viszonylag kiegyenlített lelki működés legyen a sajátja, és viszonylag stabil önbizalom.
0: Folytassuk akkor innét a beszélgetésünket. Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértő az, akivel a krízishelyzetek témáját dolgozzuk fel, és hamarosan ráfordulunk arra is, hogy a kézírásunkban milyen jegyek mutathatnak arra, hogy valaki jól, hatékonyan tudja az ilyen szituációkat, helyzeteket kezelni, ki az, aki pedig kevésbé esetleg. Ha van hozzászólni valótok, nyugodtan tegyétek meg, mert várom ezt folyamatosan e-mail címem is éladás alatt is. argyelen.krisztina@manna.fm.hu, és egyébként visszahallgatható lesz ez a beszélgetés is, tehát tovább tudjátok küldeni például azoknak, akik úgy gondoljátok, hogy éppen most ilyen szituációban vannak, és talán segíteni tud nekik ez a néhány jól irányzott mondat. Életöröm zenék most a Manna kanapéban, aztán folytatjuk még a témát.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Krízishelyzetek kezelése, mindez hogy mutatkozik meg a kézírásban. Folytatni fogjuk még a témánkat, Harry Styles pedig a Lights Up-tal érkezik nem sokára.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Válasszátok ti is a 98.6 Manna FM kanapéját. Sziasztok, én Argyelán Kriszta vagyok, jó rádiózást, és hát a témánk a grafológiai rovatban a krízis helyzetek kezelése volt, és annál a résznél tartottunk, hogy Hédi elmondtad, ahhoz, hogy valaki jól tudja kezelni a krízis helyzeteket, egy csomó tulajdonságnak kell együtt állnia, ilyen volt például a stabil önbizalom, a nyitott gondolkodás, a jó helyzet felismerés például. Na folytassuk akkor innét.
1: Ha ezek többségével, de legalábbis minél többen rendelkezik az adott személy, annál nagyobb valószínűséggel fogja a krízis helyzeteket előbb felismerni, előbb túllendülni rajtuk és megfelelő megoldást találni azok megoldására. Mivel a személyiség jellemzőkhöz számos írás jellemző, és mondhatni szinte végtelen kombinációja társulhat a kézírásban, ezért azok közül csak néhányat emelek most ki. Ilyen például, hogy az írás viszonylag rendezett formában jelenjen meg a papíron. A sorok, a szavak következetes távolsággal, valamint következetes iránytartással és formával kerüljenek kivitelezésre. Rugalmas legyen a vonalvezetés, vagy ha úgy tetszik, hajlékony legyen a vonalvezetés, ne legyen töredezett, ne legyen szöge.

0: vagy magasabb szintű lelki egyensúly kialakítását érjük el. Minden nehéz helyzet megoldásával erősebbé, tapasztaltabbá fogunk válni, és bátrabban megyünk neki a problémát jelentő újabb helyzetek megoldásának. Úgyhogy ha lehet ezzel zárni ezt a gondolatot, akkor a krízis helyzet nem csak egy átmeneti összeomlás, de valahol egy új esély is a megküzdési stratégiánk bővítésére.
1: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel jártuk körbe azt a kérdést, hogy mi utal a kézírásban arra, hogy valaki jól tudja a krízis helyzeteket kezelni, és hát eleve kiindultunk abból, hogy mi is a krízis helyzet, hogy mindenkinek mást jelent ez, mindenki mást él meg krízis helyzetként. Az egyértelműen jellemző, hogy mindenki elsőként lefagy egy ilyen szituációban, de sokan vannak, akik utána szárnyolnak, szárnyra kapnak, és gyorsan meg tudják oldani a helyzetet, és pozitív energiákat tudnak megmozgatni egy krízis helyzetnek köszönhetően. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas téma volt. Ha szeretnétek visszahallgatni, akkor erre is adok majd módot és lehetőséget, mert a Manna FM podcastjára fel fogom tenni a beszélgetést. Ott van egyébként az összes többi grafológiai témájú beszélgetésünk is, úgyhogy szemezgethettek belőle, és a továbbiakban is természetesen számítunk a hallgatói kérdéseitekre. SMS és Viber számon például szerintem ezen a legegyszerűbb eldobni egy kérdést. 0677 1986.

Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, kellemes rádiózást, Argyelán Kriszta vagyok, és köszönöm szépen, hogy ti is itt vagytok velünk. A témánk ezúttal a grafológiai rovatunkban egy hallgatói kérdésből kiindulva az volt, hogy hogyan is lehet a krízis helyzeteket kezelni, és mire utal az írásban az, hogyha valaki jól kezeli az ilyen helyzeteket, szituációkat. Na hát először is tisztáztuk a krízis helyzetet, ami egy olyan sürgető megoldást kívánó, nehezen megoldható, vagy akár kritikus élethelyzet, amikor a megszokott megoldási módok nem nagyon működnek. És hát nagyot tudnak ütni ezek a helyzetek, mert hogy nagyon váratlanak és intenzívek, hirtelen következnek be, erősen leblokkolja az embert, védtelennek, kiszolgáltatottnak érezhetjük ilyenkor magunkat, és hát mindezek mellé nagyon erős testi-lelki reakciók is társulnak, tehát kapkodó légzés, cselekvésképtelenség, lebénulás, heves szívdobogás is jelentkezhet ilyenkor, és hát az is érdekes volt, amit Hédi elmondott, hogy mindenkinek mást jelent a krízis helyzet. Mert van olyan, aki egy egyszerű hivatali ügyintézést kívánó helyzetet is krízis helyzetként él meg, mondjuk akár közüzemi számla befizetése, vagy hiánypótlás, de másoknál viszont valóban komoly kárt okozó súlyos következményekkel járó helyzet minősül annak. Akár egy bántalmazás, válás, tűzkár, kilakoltatás az, amit krízis helyzetként él meg, és hát nagyon fontos, hogy minél több személyiség jellemző van a következők közül jelen az egyén életében és a személyiségében, annál könnyebben tudja kezelni az ilyen helyzeteket. Jó áttekintő és helyzetfelismerő képesség, nyitott, rugalmas gondolkodás, hatékony tanulási képesség, jó alkalmazkodó képesség, megfelelő kontrolltevékenység, kiegyenlített lelki működés és stabil önbizalom az, ami kell ahhoz, hogy valaki jól kezeljen ilyen helyzeteket, illetve hogy minél több ezek közül, a jegyek közül, ha az ember sajátja, akkor jól tudja kezelni az ilyen helyzeteket, és hát éppen ezért nagyon-nagyon sok minden utalhat a kézírásban arra, hogy valaki jól kezeli a krízis helyzeteket, de Hédi elmondott nekünk egy-két dolgot. Viszonylag rendezett írás, sorok, szavak, következetes távolságtartása, iránya, formája, rugalmas vonalvezetés, egyenletes betűméretek, kombinatív betűkapcsolások, és az írásjelek, ékezetek megfelelő használata mutathatja azt, hogy valaki egyébként jól viselkedik, vagy jól reagál az ilyen krízis helyzetekben. Visszahallgatható ez a beszélgetésünk is a Manna FM podcastján, megtaláljátok akár iTunes-on, akár Spotify-on, és bíztatunk benneteket arra, hogy hasonló izgalmas kérdésekkel bombázzatok bennünket, a 0677-1986-ra lehet feltenni egyébként ezeket a kérdéseket. És akkor életöröm zenék után folytatjuk itt a Manna kanapét, nem sokára a féltékenység lesz terítéken, ne hagyjátok.

Jó rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. A következő órában már a féltékenységről fogunk beszélgetni. Itt lesz a Szépen Vájjá Válasz Központ két szakértője, de bekészítettem már az óra elejére a Water-t.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az Abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozott örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
5: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban két halálos medvetámadás történt Romániában.
0: Időjárás.
5: A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Öt múlt, köszönöm szépen, hogy még itt vagytok velem. A Manna kanapéban kellemes szombat délutánt kívánok. A féltékenységről fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet, mennyire tud megkeseríteni egy párkapcsolatot ez az érzés. A zöld szörnyeteg, Water, ezzel kezdek, aztán körbejárjuk a témát, megígérem, elég részletesen is.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és ezúttal a féltékenység lesz a témánk. Szerintem mindenki érezte már ezt, akár gyerekkorában, a testvérével kapcsolatosan, vagy egy párkapcsolatban, hogy miért van neki ellenkező nemű legjobb barátja például, mit tudnak annyit pusmogni egymással, vagy akár esetleg elfajult odáig is a dolog, hogy belenézett a másik levelezésébe, üzenetküldésébe, telefonját kutatgatta, vagy akár nyomkövetőt rak az autójára, mert ilyen történeteket is lehet hallani. A Szépen Váljál Válasz Központ két szakembere, Mocsellini Éva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs, a központ alapítója a vendégeim, és akkor vágjunk bele a féltékenység témájába. Éva, először is tisztázzuk, hogy mi a féltékenység?
1: A féltékenység egy összetett érzelem, tehát egy érzelemről beszélünk, ami nem az alapérzelmek közé tartozik, hanem sok összetevően, több érzelmi összetevően, a elhagyatottságtól való félelem, akár a harag, a szomorúság, a bizonytalanság, a szorongás, tehát egy ilyen komplex magyarázata van.
0: Milyen gyakran jelenik meg egyébként válóként, Balázs, a féltékenység a pároknál? Mi a tapasztalatod?
2: Olyan, szinte majdnem olyan arányban, mint a megcsalás. Tehát azt gondolom, hogy legalább egy 50-70% ott van.
0: Honnan ered a féltékenység?
1: Lehet beleszületett része is a féltékenységnek, hisz akár egy kisbaba is, vagy egy kisgyerek is, hogyha az anyukája mással foglalkozik, akkor mutatja a féltékenységet, mint érzelem. De ugye ez a beleszületett része, vagy az evolúciós pszichológia szerint ugye van egy ilyen kapcsolatvédő szerepe ennek, hisz hogy együtt maradjanak a családok. De akár a korai kapcsolati kötődési minták, akár a megszerzett tapasztalatok, amik kialakíthatják, tehát hogy szinte egy élethosszig tartó folyamatban bármikor felütheti a fejét a féltékenység.
0: Természetes dolog egyébként? Egészséges a féltékenység?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog most az, hogy egészséges ennek a mértéke, meg a miensége adja meg a választ, hogy az egészséges-e vagy nem. Szerintem ez egy természetes dolog, valamilyen szinten az, főleg, hogyha már konkrét gyanúval is párosul a maga a féltékenység, és hát nagyon nagy összefüggésben van az embernek az önbecsülésével, meg a saját énképével, meg az önbizalmával, hogy hajlamos-e alaptalanul féltékeny lenni, illetve hogy milyen szinteken éri ezt a féltékenységet meg.
1: Amikor teljesen egészséges, mint a féltékenység ugye keletkezik, ez nem úgy van, hogy eldöntjük, tehát az érzések bennünk keletkeznek, és hogy azok az érzések mitől keletkeznek, ennek az okai, annak a feltárásai, vagyis annak a feltárása, ugye, ami a nyilván a pszichológiai munka, tehát hogy ezzel foglalkozni kell, hogyha mondjuk nem az egészséges határokkal jelenik meg egy kapcsolatban, ha pedig eltúlzott, akkor nyilván terápia is nagyon fontos lehet, mert van persze egy egészséges része, és nyilván mindenki fél attól, hogy elveszíti azt, ami van, ugye ez a magyarázata ennek az érzésnek, amit érzünk, hogy félünk attól, hogy elveszíthetjük, akit szeretünk, amit szeretünk. Ugye testvérek között is akár itt kialakulhat egy ilyen féltékenységi folyamat, nyilván nem csak párkapcsolatban.
0: Na folytatjuk akkor innét a beszélgetésünket. Féltékenység téma, SMS Viber számom 0677 1986, a két szakértőm pedig Mocsellini Éva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs, a Szépen Váljál Válasz Központ alapítója.

0: Ez a Manna Kanapé. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a féltékenység a témánk ezúttal, ami azért nagyon-nagyon sok hallgatónkat megmozgatott, látom az üzenetekből, visszajelzésekből is. Mocellini Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázssal, a Szépen Váljál Válás Központ alapítójával beszélgetünk. És akkor itt egy nagyon izgi kérdés, amit név nélkül küldött valaki, hogy hogyan lehet az, hogy egy kapcsolatban valaki egyáltalán nem féltékeny, aztán jön egy újabb kapcsolat, és ott meg őrületesen féltékeny, holott nincs rá alapja.
1: Akár az idő múlása is hozhat ám ilyet. Tehát, hogy más, igen, ahogy Éva elkezdte mondani, az önértékelés. Tehát más az önértékelése egy 20 pár éves férfinak, meg más az önértékelése egy életközepi válságban levő 54 éves férfinak.
2: Függ, hogy milyen tapasztalatai vannak nyilván, mert ez kiválthatja ezt az érzést. Tehát, ha van valakinek rossz tapasztalata a hűtlenséggel, megcsalással, és ott érezte ezt az érzést, tehát érzi ezt a gyanút, akkor nyilván.
0: Hogyan lehet jól kezelni a féltékenységet?
1: Hát ez nagyon nehéz most erre egy csípőből egy jó receptet válaszolni. Ahhoz, hogy a féltékenység jól legyen kezelve, mindkét fél részéről kell érett megközelítés. Tehát arra, aki féltékenyek, arra annak a nőnek, vagy annak a férfinak is meg kell értenie, validálnia kell valamilyen szinten legalább az érzését a másiknak. Hogy megértem, hogy te ezzel küzdködsz, de biztosítalak arról, hogy csak téged szeretlek, csak te vagy az életemben, esélye nincsen senki másnak az életemben, felvállallak, fotót töltök föl ide kettőnkről, elviszlek a céges rendezvényre, bármi ilyesmi. Csak hát ez a része, ez már meg szokott általában hasalni. Tehát van az a mondás, hogy nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél, azért ez az esetek döntő többségében ez igaz.
0: A terápiás folyamatban, Éva, hogyan zajlik a féltékenység kezelése?
2: Pszichológiai szempontból ugye azzal kell foglalkoznunk leginkább, hogy ki az, aki ezt érzi. Tehát ezt, és ha érzi a féltékenységet, akkor fel kell azt tárni, hogy milyen okok, milyen gyökerek vannak e mögött az érzés mögött, és meg kell azt nézni, hogy valóban nyilván kiválthatja, ahogy a Balázs is mondta, a másik fél viselkedése ezt az érzést, de meg kell nézni, hogy milyen kötődési mintázatok vannak, milyen elmúlt múltbeli tapasztalatok, ami esetleg táplálhatják ezt az érzést. Ugye itt a kötődési mintázatokra, korai kötődés, hogy volt ez a családjában annak, aki ezt érzi. Tehát ugye azt kell megnéznünk, hogy ez valóban az ő kötődési mintázatáról szól, az ő előzetes traumáiról szól, tehát amikor elszenvedte mondjuk a megcsalást, és annak következtében ugye rögzülhetett, és kialakítja a hasonló viselkedés ugyanazt az érzést, és meg kell nézni azt, hogy valóban a társviselkedés, hogy milyen szükségletek vannak, mire vágyik az az ember, aki érzi a féltékenységet, mi a szükséglete nincs kielégítve abban a kapcsolatban, és hogyha ezeket a mögöttes részeit feltárjuk ennek az érzelemnek, akkor fogunk arra rájönni, hogy tulajdonképpen mi az, ami táplálja, mi az, ami kialakítja egyáltalán ezt az érzést, és akkor ott lehet azzal kezdeni valamit, vagy akár párterápiában is elmagyarázni, hogy mitől van az, hogy valaki ilyen érzést érez.
0: Folytatjuk innét a beszélgetésünket. Mi van akkor, ha nincs féltékenység a kapcsolatban? Lehet-e ez is probléma? Kiderítem nem sokára. A Szépen Váljál Válás Központ két szakembere, a vendégem Mocellini Éva, a szexuálpszichológus és Galambos Balázs.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a zöld szemű szörnyeteg, a féltékenység hogyan tudja megkeseríteni a párok életét. Erről beszélgetünk még Tori Amos és a Cornflake Girl után is a Manna kanapéban.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna. Ez a Manna
4: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Jó rádiózás, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben a féltékenység terítéken Mocsellin Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázzsal, a Szépen Válj a Válás Központ alapítójával. És hát elmondta Balázs, hogy gyakorlatilag a válásoknak majdnem annyi százalékában ok háttérként meghúzódó probléma a féltékenység, mint a megcsalás egyébként. A féltékenységnél ugye arról beszélünk, nincs alapja és indokolatlan például. De felmerült az a kérdés az egyik hallgatónkban, Zoliban, hogy az is okozhat egy problémát egy párkapcsolatban, hogyha nincs féltékeny érzés, nincs féltékenység.
1: Igen, tehát még ilyen is van, hogy ez konfliktust okoz, mert hogy vannak emberek, akik ebből mérik le a saját értékességüket.
2: Igen, mert a biztonságosan kötődő emberek tudnak bizalmat adni, úgyhogy ott pedig az van a háttérben, hogyha a kötődési mintázatokat vizsgáljuk, egy biztonságosan kötődő ember tud bizalmat adni, és lehet, hogy nem ütik el a fejét, de sosem annak a mértéke, hogy valaki mennyire szeret valakit, tehát ugye ez az érzés nem lehet egy mértékegység, a féltékenység.
0: Tudsz nekünk példákat mondani, hogy meddig tud elmenni egy féltékeny fél? Milyen eseteket, szituációkat hallottál te is?
1: Legkomolyabb balhékig el tud vezetni. Nyilván millió bulvárhírt olvastunk már, hogy felesége udvarlóját megverte, agyonverte, férje munkatársnőjét megcibálta, tehát nagyon durva dolgokig el tud ez az egész történet vezetni. El tud vezetni komoly nyomozó munkáknak a beindítására. Most volt nálam egy férj például, tegnap, már vasárnap is tartok konzultációt, és azt mondta a férj nekem, hogy a felesége hazugságvizsgálóra akarta őt kötni. Hogy volt-e fizetős hölgynél, vagy nem volt. Tehát, hogy egészen extrém dolgokig el tud menni, az emberek leleményesek, egójukban vannak megsértve, nem sajnálnak pénzt, paripát, posztót, hogy az igazságérzetük kielégüljön, fogalmazok így.
0: Mit lehet akkor tenni, hogyha valaki a kapcsolat szakítása után is még érzi a féltékenységet?
2: Hát a fel nem dolgozott érzelmek, ugye az érzelem szabályozás itt, és az a traumatizáció, amit elszenvedett, ennek a feldolgozása az, ami ilyenkor a teendő, ugye az érzelem szabályozás megtanítása, akkor azoknak a hátsó indítékoknak a feltérképezése, amitől ő még mindig ezt érzi.
0: Folytatjuk még innét egy picikét, kíváncsi vagyok a végső üzenetetekre, gondolatotokra, féltékenységre.

0: Kanapézzunk együtt a 98.6 Manna FM-en, hatig tehetjük ezt meg még, van egy kis időnk hátra tehát, és a féltékenység témájáról beszélgetünk, ami azért nagyon-nagyon sokatokat megmozgatott, látom ezt az üzenetekből is. Galambos Balázzsal és Mocellini Éva szexuálpszichológussal, a Szépen Bájjál Válás Központ szakembereivel beszélgetünk, és Éva, ott tartottunk, hogy mi a helyzet akkor, amikor szakítás után is megmarad a mardosó féltékenység, amikor már vége a kapcsolatnak, és elvileg ugye nincs közünk már egymáshoz. Ezzel mit lehet kezdeni?
1: Nyilván egy friss szakításban, vagy egy friss veszteség élményben azért megjelenhet ez az érzelem, és főleg ugye a social media világában azt látjuk, hogy ez még valahogy táplálják is időnként az emberek, mert nézegetik az elvesztett párjuk oldalát, kiket lájkolt, kinek küldött szívecskét, milyen posztokat rak ki, milyen kapcsolatokat ápol, hol jár, merre jár. Szóval ez mindig nagyon nehéz abban, hogy ez feldolgozódjon, ha újra-újra a sebben nyúlkál valaki, tehát itt is gondolom, hogy egy terápia folyamán, és az idő, ami még nagyon jól tud segíteni ilyenkor, mert muszáj várni arra, hogy ezek az érzelmek csillapodjanak és feldolgozódjunk az emberben.
0: Végső üzenetként néhány gondolatot szeretnék zárszóként hallani tőletek féltékenység témájában, Balázs.
2: Én mindig a választásban látom itt a kutyát elhantól. Tehát a nézd meg az anyját, vedd el a lányát, ez az egyik. A másik pedig, hogy azt is meg kell nézni, hogy milyen közösségekbe jár az adott úr vagy hölgy, illetve a közösség váltásoknál is jó, hogyha az ember van a szeme. Erről a három dologról gondolnám fontosnak, hogy ezt vegyük számításba.
0: Éva, te mit üzennél a hallgatóinknak?
1: Én azt gondolom, hogyha valaki ezt az érzést érzi, és akár még tudja is, tehát tudatosan tudja, hogy irracionális ez az érzés, akkor ha segítséget kér, akkor az időben feldolgozott események, régmúlt traumái, én azt gondolom, hogy segítenek abban, hogy ne legyen itt az az élmény, hogy kontrollvesztettségtől fél valaki, vagy hogy nagyon mély gyanakvást ér át, nagyon nagy szorongással járó állapotokat kell megküzdenie, tehát érdemes mindenképpen segítséget kérni, és a féltékenységnek ugye van egy ilyen laikus megközelítése is, hogy mintha a másik emberről szólna, ahol a féltékenység mint érzelem pont rólunk szól. Tehát leginkább rólunk szól. És én azt gondolom, hogy akkor érdemes feltárni, hogy milyen dinamika van mögötte.
0: Nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon sok hasznos tanács elhangzott féltékenység témában. Ezt is visszahallgathatjátok majd a Manna FM podcast felületén. Kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Véget ért a mai kanapé, köszönöm szépen a figyelmeteket, búcsúzom, Argyelán Krisztát hallottátok, na meg szakértőimet, Horváth Zoltánt, akivel társasjátékoztunk, társasjátékok éjszakájára látogattunk, aztán Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel a krízishelyzet kezelésének megjelenését néztük meg a kézírásban, az utolsó órában pedig a féltékenység volt a témán a Szépen Váljál Válás Központ szakembereivel. Ezek mind-mind visszahallgathatók, és bízom benne, hogy jöttök velem holnap is, amikor is például arról beszélgetünk majd, hogy hol a legdrágábbak a lakások Magyarországon. Most nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, sziasztok, hello!
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Napos kora nyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a taxitrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani.
2: Időjárás.
3: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: Az emberséges ember immunitása vajon milyen tőről fakad? Társadalmi kórképet rajzolunk a Crosson, a Mannán, a Cross GPS-ben. Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással és vendégünkkel, Izsák Norberttel köszöntünk. Akár a Mannán, akár a Crosson hallgatsz, vagy épp nézel bennünket. Hello, fiúk! Köszi, Norbi!
5: Köszi, Móni! Köszi, Tamás!
6: Én is köszönöm, hogy eljöttél.
4: Egy hivatalos bemutatás a Norbinak, van miről beszélni. Dr. Izsák Norbert, a Pünkösdi Teológiai Főiskola docense, executive coach, coach trainer és mentor coach, MCC, amit igen sokszor látunk, most magyarázom, Master Certified Coach, legmagasabb szintű tekintélyes nemzetközi coach minősítés. Ez tudomásom szerint minimum 2500 coach ülés áll e mögött. Hát azt még azért elmondom, mert akik már nem annyira fiatalok, emlékeznek arra, hogy Norbi sok éven át újságíróként is tevékenykedett. Én nagyon szerettem olvasni a gördülékeny, olajozott és kicsit pimasz stílusát, és borszakíróként is alkotott a Norbi, és hát azt el kell mondanom, Tomi, te ezt nem is tudod, mi a Norbival olyan jókat ittunk.
6: Nem osztál valami?
4: Magyarország legszebb borvidékeinek legszebb borait, ugyanis borpiárkodtunk, én segítettem az ő kis vállalkozását. Szép idők voltak.
6: Remélem, akkor borszakváltás fog sor kerülni.
4: Ez így megy még 50 percen keresztül.
6: Nem,
4: jó?
6: Nem.
4: Na, ami a
5: borzalmas lesz.
4: Ami a beszélgetést életre hívta, az Norbi egyik hírlevele. Április 17-én küldtett ki, én nagyon jót derültem, és ki is írtam belőle néhány gondolatot, ezt nagyon gyorsan felolvasom. Eszterházy Péter a rendszerváltás környékén úgy fogalmazott, hogy csúcsforgalom a damaszkuszi úton, utalva azokra a tömeges pálfordulásokra, amelyek során a korábbi rendszer potentátjai és csinovnyikjai hirtelen elkötelezett demokratákká váltak. A héten is nehezen hittem a szememnek és a fülemnek, amikor több nem régi még gúnyosan nyilatkozó funkcionárius bocsánatot kért elhamarkodott dehonestáló megjegyzéseiért. Minden hitemre szükségem van, hogy némelyik megtérést komolyan tudjam venni. Ez annyira Norbis, és azt mondtam, hogy azt mondtam a Tominak, na most jöjjön be a Norbis.
5: Nem tudta, hogy bárki olvassa a hírlevelemet, de köszönöm.
4: Nem, én nagyon szeretem a stílusodat, és azért is olvastam fel, gondolkodtam ezen, hogy dúltak azért a harcok a te lelkedben is, és javaslom, hogy beszélgessünk erről, a lelki harcaidról, egy magyar kórképet adjunk, aztán tekintsünk ki egy kicsit az Egyesült Államok ideológiai hatásáról, keresztény ideológiai hatásáról is beszélgethetünk. Lévén te a doktori disszertációdat az alábbi cím alatt jegyzed, az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története kezdetektől 47-ig. Nem lesz ám ennyire komoly a beszélgetés, vagy mégis, de majd valahogy lazítunk. Lazítunk rajta. Na, első kérdés. Ha az elmúlt 4 évet vesszük, tehát túl vagyunk nagyjából már a pandémián, 22, a háború, orosz-ukrán háború kezdődik februárban, onnantól kezdve te, és most nem csak a háborúra akarom kihegyezni, hanem a belpolitikai viszálykodásokra is, te a szellemi, lelki táplálékaidat, illetve a művészetedet hogyan fogyasztod, mennyiben változott a szellemi, lelki táplálékaidnak a fogyasztása? Ez tudom, hogy nagyon összetett, és abban annyiban segítenék, hogy én több pszichológiai tartalmat olvasok, és többet sportolok, mert sokkal nagyobb a stressz, de ez egy nagyon, nagyon profán gondolat.
5: És hogy mondjam, így szeretném elismerni a te ilyen jellegű tudatosságodat. Nekem szerintem itt több minden összeakadt, tehát én így ebben az elmúlt 4 évben lettem 50 éves, rájöttem, hogy egy csomó mindent azt munkamániával pótolok, nagyon sokszor, hogyha van valami, amivel nehezen nézek szembe az életembe, elindítok egy új projektet, belevágok valami új kihívásba, és ebből lett elegem, tehát ez így összecsúszott ez a dolog, tehát az, hogy én most nem tudom, többet sportolok, vagy több kultúrát fogyasztok, vagy több teret hozok létre az életemben olyasmire, ami nem tudom még, hogy mi lesz, csak jöjjön, tehát hogy legyen egyfajta ilyen várakozás, ez nem elsősorban szerintem így az orosz-ukrán háború miatt volt, hanem emiatt, és de most ezt így tök jó, hogy mondtad, mert lehet, hogy ez is közrejátszott benne, csak én ezt nem tudatosítottam magamban.
4: Hmm. és kimutatja neked ezeket a tükröket, vagy ennyire önreflektív vagy, és azonnal analizálod magad, hogy hopp Norbi, meg kéne oldani egy problémát, itt van egy challenge, és akkor fogjunk inkább bele egy újabb projektbe.
5: Hát én szeretném ezt az utóbbit, de hát az van, hogy én minden páros héten terápiában, páratlan héten szupervízióban vagyok, vagy fordítva, tehát ebben a szakmában, így amikor ilyen segítőbeszélgetések, szupervízió, coaching, nem tudom, ilyesmi, így életveszély, hogyha az ember nem foglalkozik magával, mert olyan torzulások jöhetnek létre benne, egyrészt az évek meg a rutin miatt, hogy az nekem kis újból megy, vagy ez, hogy nem vesz észre a saját projekcióit, amikor átteszi a saját ügyeit a másikra. Úgyhogy ez nekem nagyon sokat segít, ez nem tudom, így van 7 éve most már.
4: Ja. És a lányod, aki betöltött a 18-at, és
5: első meg 19-et.
4: 19-et a Berta? Okay.
5: Megtapsolták, kapott ilyen karkötőt is, és büszkén hordja azóta is, mint első szavazó.
4: Első szavazó. Igen. És ő is tükrözik, gondolom, tükrözi apát. Van egy nagyon jó sztorim.
5: Remélem nem, de...
4: Nem? Van egy nagyon jó sztorim a Bertával. Nem, valamilyen iskolai feladatot nem akart megoldani, nem volt hozzá kedve, és akkor az anyukája, aki coach, az apukája, aki coach, finoman kérdésekkel, a hogyan kérdésekkel megközelítette az akkor, nem tudom, 10 körüli Bertát, és akkor felkiáltott a lányot, hogy ne coacholjatok.
5: Mm-hmm. Ja.
4: De hát ez is tükör, nem?
5: Ez persze, de hát ezt minden családtagomtól megkapom. Tehát azt se kérdezhetem meg tőlük, hogy hogy vannak. Tehát, hogy így van ez a félreértés a coachinggal kapcsolatban, hogyha feltesz egy érdeklődő kérdést, vagy rákérdezel a másik ember indítékára, vagy valami, akkor az már meló, mert hogy Magyarország olyan lepusztult szellemi, intellektuális és érzelmi állapotban van, hogy ritkán kapunk őszinte teret és figyelmet, és megijedünk akkor, hogy a másik tényleg érdeklődik irántunk, tehát hogy így ha tényleg érdeklődést fejezel ki, függetlenül attól, hogy te, neked nincs ez semmilyen rossz szándékot, egy pszichiáter azt mondja neked, vagy egy pszichol, az unoka Zsolt, vagy a Bánki Gyuri köszön neked, és megkérdez, hogy van ma kedves Tamás, akkor már összeugrik a gyomrot, hogy itt most egy kezelésen vagyok. Nem, van egy őszinte emberi érdeklődés.
4: Mennyi idő szerinted, felrajzoltad a társadalmi kórképet egy röpke mondatban, mennyi idő szerinted, amíg elindul egyáltalán egy változás, mert olyan túlterhelt mentálisan, főleg a választások miatt a kampányát.
5: Most elindult egyfajta változás.
4: Igen, de én még nem látom a csillapodást. Még ja, mindig van
5: hát a változás elindítását kérdezted, hát hogy ez mikor érünk a végére, ez nem tudom, örök élet meg 2 nap, tehát én nem vagyok ebből a szempontból nagyon optimista, borzasztó hosszú idő.
4: És hogy reagáltatta le azt, ami mondjuk itt a kampányban történt?
5: Hát én már ilyen rezignáltan, tehát így időnként cinizmusba hajló rezignáltsággal, ami történt, mert így mindig azt gondoltam, hogy na, ezt már nem lehet tovább, és akkor így valaki kinézett a képernyő, és azt mondta, hogy fogd meg a söröm, tehát hogy így még lehet fokozni, még lehet élezni. Én ezt nagyon szomorúan, meg sok szorongással éltem meg, én nem is akartam elhinni a választási eredményt igazából, és azokat sajnáltam. Én feltételezem, hogy a csúcs politikában azért ezzel nagyjából mindenki tisztában volt, hogy mi fog történni, de hogy így előre tolt helyőrségként ott voltak szegény emberek, akiknek a közmédiában, meg nem tudom, mindenhol kellett tolni azt, hogy mi nyertünk, és még este 7 órakor is azt, hogy megnyerjük. Tehát volt egy ilyen együttérzés irántuk, azt hiszem.
4: Hogy jutottunk ide, Norbi?
5: Hát 16 év munkájával, azt hiszem. Tehát, hogy én nem is értem azokat, akik azt mondják, hogy hú, milyen jó volt 18-19-ig. Az, ami szerintem itt történt velünk, köztünk, ennek ott voltak a csírái, nem szoktam ilyenekről beszélni, kicsit kellemetlenül is érzem magam, de ott voltak szerintem 98-99, 2000-2001-ben. Az a fajta sírelmi politizás, most pont az a Zsoltnak van egy ilyen nagyon jó politikai blog bejegyzés sorozata, ez az erőszakos áldozatiság. Tehát amikor, Amerikában van erre egy kifejezés egyébként, amit elsősorban narcisztikus személyiség zavarban szenvedő emberek szoktak alkalmazni, ezt a darvónak hívják, hogyha valamivel szembesítelek, vagy azt mondom neked, hogy nem tudom, ez itt fekete vagy fehér, akkor az első az a defense, hogy én védekezni kezdek, a második az attack, tehát megtámadlak, és a harmadik, negyedik, ötödik lépés a reverse victim offender, tehát az áldozat és az elkövető szerepnek a megcserélése. És amikor én azt mondom, hogy te figyelj, hogy ráléptél a lábamra, minek tetted oda? Ugye? Tehát akkor te leszel a hibás azért, amit elkövettél, és ne, én nem leszek elkövet, én az áldozata vagyok a te kíméletlen kritikádnak, meg hogy ilyeneket mondasz, gondolsz rólam. És hogy én azt gondolom, hogy ez erre épült fel egyfajta politikai rendszer, ennek a fő kommunikátora is most már beállt a damaszkuszi útra megtérni, és én borzasztó szomorú vagyok, hogy bizonyos szempontból így a jóra mondták azt sok tekintetben a politikában, és nem személyfelelősséget keresek, de hogy az gonosz, és a gonoszra mondták azt, hogy jó. Tehát, hogy egy olyan országot, amit megtámadtak, ők akarnak, mármint az Ukrajnát, ugye ő akarja most elfoglalni Budapestet, meg egész
4: NATO-t,
5: meg stb. Tehát, hogy így erre mondjuk azt, hogy aki az áldozat, ő az agresszor, tehát hogy én ezt egy nagyon sötét dolognak tartom, és ami változás elindult, az az, hogy legalább lehet erről beszélni valahogy, és nincs bennem semmilyen káröröm, nincs bennem bosszúvágy, de az van, hogy mondjuk ki, mi az, ami igaz, mi az, ami hamis, és legyen valamiféle következménye annak a fajta nem tudom, gyűlöletkeltésnek, tényleg lehet, hogy nincs erre jobb szó, aminek azt hiszem az áldozata volt az egész társadalom, és ez szerintem hosszú idő lesz, még ebből kigyógyulunk.
4: Nagyon sok sajtóorgánum foglalkozik, Tomi, te is említetted a múltkori beszélgetésben, amikor a Helyzet Tamás lelkész kócs volt a vendégünk, hogy a Telex, a HVG, tehát szekuláris lapok is foglalkoznak azzal, hogy mi volt az egyház szerepe abban, hogy nem csak a kegyelem botrányban, hanem az összefonódásban, a függőség kialakításában, és hogy mi lenne most az egyháznak a feladata. És olvastam egy egészen friss hírt, ma május 5-én rögzítjük ezt a beszélgetést, az azért fontos kihangsúlyozni. A Donántúli Református Egyházkerület kommunikációs vezetője ezt mondja, csipetnyi méltányosságot kérnek a történelmi egyházak. Teremtse meg az új kormány az egyház finanszírozás politikai függetlenségét. Ezt elmondom még egyszer. Teremtse meg az új kormány az egyház finanszírozás politikai függetlenségét. A Tomira gondoltam, mert mikor olvastam, ma reggel tudtam, hogy így fog reagálni. Szóval van ám itt azért sértődés is. Nem nagyon szeretik, nem igazán jó, hogy ilyen függőségi viszony alakult ki. Na de hát akkor a politika segítsen, és adjon pénzt. Mégis ugyanott vagyunk. Tomi, nevethetsz.
6: Én azt nézem, és most azon nevetek legfőképpen, bocsánat, kicsit be vagyok rekedve, hogy szerintem ebben a műsor folyamban most állítottam be a némasági rekordomat. Tehát
4: igen,
6: 12
4: nem szóltál meg?
6: 12 percre nem szóltam meg, és erre nagyon büszke leszek sokáig.
5: Köszönöm.
6: Nagyon érdekes dolgok hangzottak el, úgyhogy nem is volt indokolt. Na, szóval nyilván ez egy óriási oximoron, ami ebben benne van, tehát oldja meg a politika azt, amit a politika rontott el, de nem úgy, hogy a politika valamilyen intézkedése, hanem a politikum, mint léttező entitás rontott el, mert hát ugye pont arról beszélünk, hogy az egyházaknak elvileg önfinanszírozónak kéne lennie, mert ez a bibliai modell. És ha azért nem tudnak azok lenni, mert túl nagyra nőttek, akkor lehet, hogy nem kellett volna úgy túl nagyra nőni, hogy utána azt a nem hívőkkel kell megfinanszíroztatni, aminek persze a számos borzalmas kártétel a folyamánya, tehát itt, és akkor egyből elindulunk az államegyházi modell kritikájánál, amit könyvtári terjedelemben nagyon sokan lefolytattak. Mi nekünk csak elég annyira kitérni erre, hogy az új típusú digitalizáció és kommunikációs eszközök ezt a szimbiózist, ezt a hibridációt valami újként adják elő, miközben semmi új nincs benne, ez egy több ezer éves konstrukció. És azért káros, mert az állam az erőszak monopóliumát birtokolja, az állam egy kényszerítő szervezet, az államat nem lehet és nem is kell szeretni. Még akkor sem, ha történetesen most az állam hatalmat gyakorló szereplők, legalábbis nekem szubjektíve szimpatikusabbnak tűnnek, mint valaha, de ettől sem fogom szeretni az államot, mert az állam az nem egy olyan entitás, ami méltó a szeretetünkre, hanem egy kényszerű, legkisebb rossz, amivel együtt kell élnünk annak érdekében, hogy ne legyen nagyobb baj hiánya okán. Viszont az Isten legfőbb parancsolata, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből, és ez a kettő már is olyan antagonisztikusan áll szemben, hogy ha a kettőt elkezdjük közelíteni, de azért egy kicsit toljuk be az egyházat az államba, az államot meg az egyházban, akkor egy olyan méregkeverék fog létrejönni, ami elsősorban az egyháznak fog óriási kárt okozni, de az államnak is, hiszen egy olyan képviselete jelenik meg a hatalomnak, amelyet például most láttunk 16 évig, amely magát nem elég, hogy köztörvényes és szervezett bűncselekmények kiterjedt sorozatát követte el, hogy elrabolta a közvagyont, amiért kemény munkával dolgoztak az emberek, hogy becsicskult a világ legnagyobb tömeggyilkosának, Putyinnak, hogy az állam gépezett adófizetői forintokból fenntartott alkalmazotta is saját polgárai ellen fordította, hogy a végeken legelesettebbeket megzsarolta, hogy rászavazzanak, sőt úgy alakította ki a struktúrát, hogy ne tudjanak kitörni a szegénységből, hogy újra rászavazzanak, de még mindezt leöntötte a legszentebb névvel, a kereszténységgel, amely valójában Krisztusnak a neve, aki a világtörténelem legcsodálatosabb és legigazabb szereplője, az ember élet Isten nevével fóliázta le magát. Hát ennél blaszfémabb és alávalóbb cselekmény alig, ha lehetséges számunkra, hívők számára. Úgyhogy az, hogy most újra ezzel akarják orvosolni a bekövetkezett bajt, az azt jelenti, hogy semmit se értenek a dolgokból. Én azt se bánnám, hogyha a templomokból, meg a nem tudom milyen bürokratikus intézményekből műemlékek lennének, mert lehet, hogy mostanra érett meg, nem vagyok Isten káromló, lehet, hogy Isten máshol akar lakni.
5: Voltam nemrég Londonban, és ott be akartam menni egy templomba, nagyon szépen nézett ki ott a Cityben, és bementem, és hát nem templom volt, hanem már egy ilyen coworking iroda.
7: Így van,
5: tehát
7: hallottam
5: még
7: erről.
5: Kint volt a tábla az, hogy nem tudom, pray and be at peace, vagy valami ilyesmit, imádkozzál meg békesség, de bent már nem imádkoztak, és sok békesség nem volt, hogy rohangáltak.
6: És egy dolgot, hogy szúrjak be ide. Én nagyon sok olyan üzenetet kapok, hogy atyaég, vége a kereszténységnek, mert a nyugati... Nem. Én pont nem
7: pont most fogta.
6: Pont nem ez Norbit, hanem azt látom, hogy nem ez a kereszténység.
7: Igen, Norbit, erről mit gondolsz? Hogy az egyház most egy kicsit gyászol?
5: Megengedőbb vagyok a Tamásnál, azt hiszem, ez ügyben. Nyugodt. És a Hortobágyi Cyril most a HVG-ben adott egy interjút, és valahogy úgy fogalmazott, hogy túlszerette a politika.
7: Így van,
5: az
7: túlszerette,
5: egyháza.
7: Ez volt
5: igen,
7: a szó.
5: Igen. És elődjének, a Várszegi Asztriknak is, meg egyébként a Fabinyi Tamásnak, az evangélikus püspök, korábbi evangélikus püspöknek voltak nagyon józan megszólalásai, és én azt hiszem, hogy onnan indulnék ki, hogy minden elkövető valahol áldozat is volt. Ez nem menti fel, csak a képet olyan szempontból talán árnyalja, hogy nagyon nehéz, amikor rendszer szintű lesz ez a fajta szeretgetés, meg édesgetés. Tehát nagyon nehéz ellenállni. És a politika oldaláról is meg tudom érteni, hogy jók a szövetségesek, meg akkor hát az agressziót, meg a mások kiátkozását egyáltalán nem tudom elfogadni, de hogy ezek így már egymás után adódnak össze, ezek a kis lépések. Hogy hát ki ne örülne, hogy hát ezek a gonosz kommunisták recskre elvittek meg minden, most akkor adunk havi 250 ezer forint kiegészítést minden lelki pásztornak, papnak, vagy 1 millió forintos karácsonyi pulykapénzt. Mm. És akkor először lehet, hogy még az ember berzenkedik, meg szétosztogatja a jótékony célra, és akkor egy év múlva már elfogadja, két év múlva már azt gondolja, hogy hát igen, végül is ezt már beépítem a költségvetésbe, és így tovább, és így fokozatonként lépd el hátra a lelkiismeret ebben a helyzetben, és azt mondja, hogy hát igen, hogyha itten kampát nyolnak, akkor hát végül is 5 percet beszélhet a templomomban ez a kedves politikus, aki ennyire így segített nekem.
6: Bocsánat, nem, majd én beszélek helyette.
5: És utána pedig azt fogom mondani, hogy hát ha jönne a másik párt színéből valaki, hát azért ne is szavazzatok rá, tehát mert hogy érdekelté leszek a rendszerben. És azt hiszem, hogy ez az ördögi magában a rendszerben, és kérdeztél korábban a disszertációmról, és akkor ezt idefűzném, hogy ami a nagy szétválás volt a 19. század végén a liberális kereszténység meg a fundamentális fundamentalista vagy protofundamentalista kereszténység között, hogy mindent a liberális keresztények a rendszer bűnéként tartottak számon, tehát a társadalmi igazságosságot, amire a proféták is felszólaltak, nagyon fontosnak tartották, és az egyéni bűnökre kisebb hangsúlyt fektettek, a fundamentalisták meg nagyon az egyéni bűnt, az egyéni megtérés fontosságát hangsúlyozták, tehát ad abszurdum, én hallottam ilyen prédikációkat amerikaiaktól, hogyha Indiában megtérnének, megszűnne a szegénység. Bangladesben mindenki jómódú lenne, csak a saját bűneiből térjen meg. Tehát, hogy ők vakok a rendszernek a működésére, csak az egyéni felelősség. A másik oldalon, a liberális kereszténységnél meg az egyéni felelősség van időnként a szőnyeg alá söpörve, és azt mondja, hogy javítsuk meg a nagy rendszereket. És valahol azt mondja, hogy az igazság a kettő között van.
6: Abszolút jó. Ennek utóbbinak, vagy az utóbbi tól egyel azelőtti kiváló példát szolgáltatott a két csodálatos szellemi, újsütetű szellemi szakértője a jobboldali médiának, Jesse, Jeszenszky Zsolt és Ábrahám Róbert, amikor megfejtették, hogy azért dőlt össze a NER, mert Orbán Viktor Indiában tett látogatásos.
5: Indirett bálványi
6: már. Igen, bement a hindu bálvány templomba. Hát ez egy olyan példátlan szellemi éleslátás. Azt hiszem, hogy ezt szerializálni kell, sorozattá kell tenni, és minden magyar háztartásba el kell juttatni, hogy így kell értelmezni a Bibliát.
5: Ha csak úgy nem. Igen.
6: Szóval, na, ezt csak arra mondom, hogy a fundamentalizmusnak van nem feltétlenül ilyen szóla szkriptúra jellegű mutációja is, hanem ilyen szellemi megszakértő, ilyen hiperspirituális szellemi megszakértő változata is, ami a fundamentalizmus könyörtelenségét egy ilyen kicsit ilyen animisztikus szellemi magyarázatba beleönti, de ugyanazzal a kérlelhetetlenséggel, amivel a kálvinizmus...
5: És ez szerintem nagyon sokan vevők erre, mert ide is vezet a populista politika, hogy ilyen leegyszerűsítő válaszokat akarunk. Ezzel egyrészt meg tudunk szabadulni a személyes felelősségtől, hogy elrontottam valamit, túl sok milliárdot tettem zsebre, vagy költöttem magáncégre, vagy ezzel nem kell szembenéznem, hanem van egy egyszerű külső ok, hogy hát igen, akkor nem kellett volna mezítláb bemennem abba a templomba, vagy enni a bálvány áldozati ételből, vagy akár.
7: Megnézni azt a filmet.
6: De senki se hiszi el, viszont engem nagyon érdekel most, amit mondtam, mert loppant érdekesnek tartom ezt az ellentétpárt, még így nem hallottam megfogalmazni, de telibe találja, vagyis ismétlem, hogy a fundamentalizmusban általában a rendszer hibái vannak kitakarva, igen, az egyéni felelősség irányosan túlnövelve, a liberális keresztény megközelítésben pedig pont fordítva az egyéni felelősség van bagatelizálva, és a rendszer hibái, mind a kettő egy félrecsúszás, de azt akarom kérdezni, hogy...
5: Ne, feltesz egy kérdést.
6: Igen, hogyan lehet megteremteni a kívánt harmóniát, de nem ilyen neutrális térben, ilyen fiktív módon, hogy XY valahol hogy teremti meg, hanem konkrétan annak a hullámmozgásnak a fényében, amit az egyház megtesz, minden felekezet más, hogyan hullámzik ebben, de mondjuk akik évtizedeken keresztül egy olyan szisztémában éltek, amelyben a rendszer hibáinak az említése tilalmas, az egyén hibái folyamatosan és irreálisan pellengére vannak állítva. Egy ilyen szereplő, mondjuk, nevezzük bármilyen egyháznak és bármilyen szereplőnek, hogyan találja meg egy ennyire kilengett ingánál a középutat, mert az inga az azért lenki mindig a túloldalra, mert az egyik oldalra már kilengett. Hogy lehet középen megállítani, de mivel mindannyian emberek vagyunk, és a lélektani összetétel nagyon bonyolult, ezért állandóan, ha már ide lenget, akkor vissza akar lengeni.
5: Igen. És nem biztos, hogy meg lehet állítani ezt az ingát középen. Tehát azt hiszem, hogy erről szól valahogy a felnőtté válás, mind egyéni szinten, mind pedig társadalmi szinten, hogy tudjam kezelni az életnek a komplexitását. Mert pont egyébként ugyanide tartozik, amit mondtam, hogy ez szimplifikál, túlegyszerűsítés, az pont a kiskorúságban tart meg engem, hiszen megelégszem fekete-fehér válaszokkal. Azzal, hogy akkor, nem tudom, ezt így szó szerint kell érteni, hogy egy kék bálna volt, ami benyelte Jónást, és akkor egy kis mécsessel világította a gyomrában, és ott írta meg a saját könyvét, meg nem tudom, tehát ilyen képes biblia vagy gyermekbiblia szinten értelmezem a dolgokat, és arról szól a felnőtté válás, hogy találkozom olyan dolgokkal az életben, amik nem illeszkednek bele ebbe a rendszerbe. Hogy van az, hogy a rossz emberekkel történik jó, vagy rossz szándékú emberekkel, és jó emberekkel történnek rosszak. Ezt hogy tudom én feldolgozni? Na most, hogyha ezekkel én nem tudok, vagy nem merek, vagy is szembenézni, akkor jönnek a túlegyszerűsítő válaszok. Hogy biztos volt az, hogy a 8 generációval ezelőtt a nagypapám egyszer, vagy ükapám rágyújtott egy pipára, emiatt a nikotin démonjai bekerültek a generációs Igen. vonalba, és emiatt vannak függőségi problémáim, vagy valami. Na most, amikor fejlődik a személyiség, és erről beszél most, hogyha szabad prédikálni, tehát a Persze. János első levele, hogy ki hogyan áll hozzá a hithez, hogy amikor csecsemők, kiskorúak voltatok, akkor örüljetek, ifjak, meggyőztétek a gonoszt. Van ez, hogy na, akkor én mindenkit lenyomok, mert teli vagyok erővel, önbizalommal, stb. És akkor valami olyasmit mond János, hogy írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. És ez számomra az integrációról szól, arról szól, hogy az egész életemben, és akár a történelemnek a sodrában is, fel tudom fedezni azt, ami összekapcsol, ami összeköt, és el tudom viselni annak a súlyát, hogy nem minden kérdésemre kapok választ, ahogyan Jézus sem kap minden kérdésére választ. Amikor azt mondja a keresztény, hogy atyám, miért hagytál el engem? És ott nem jön hirtelen egy nagy válasz. Tehát együtt tudunk lenni ezekkel a kétségekkel.
7: És tudom bízni. Ez a lényeg, hogy maradjon meg, vagy legyen, nőjön a bizalom.
6: Szerintem most nagyon érdekes ponthoz jutottunk el, mert most arra, legalábbis nekem, de sok bajtársamnak, vagy sorstársamnak, akivel együtt megyünk hosszú ideje, és nagyon mély dolgokról beszélünk évtizedes távlatban. Sokan most jutottunk el egyébként oda, hogy nem, hogy a szimplifikáció lenne a nagy kísértés, persze évekig, hosszú évekig sok minden tekintetben az volt, hanem most már inkább az, hogy hogyan kerüljük ki mondjuk egyszerűség kedvére a nihilizmus csapdáit, tehát nyilván ez se fenyeget úgy, hogy valamikor is az leszek, csak annyira bonyolultá vált a válaszadás, tehát most már nem az a kísértés, hogy túl egyszerűs, mert ezek az ostoba és ráadásul általában ezekről kiderül, hogy mindig érdek alapú válaszok, hogy azért kell ezt mondani, hogy, és innen kezdve már nem is érdekel, hogy mit mond, még ha igazat is mond, mert így nem lehet hozzáállni az igazság kereséséhez. De most már leginkább az van, hogy annyira felnőttek lettünk, meg annyira tág a tér, hogy egyszerűen így nehéz kitartani ezt a megválaszolatlanságot, ezt a legnagyobb alapkérdésekre való rákérdezés utáni csendet. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet, simán, nyilván te se fogod most megmondani.
5: De szívesen.
6: Akkor tessék.
5: Ez, hogy ezzel a nehézséggel szembenézni, amit mondasz, hogy ez nehéz. És ennek van egy gyász folyamata, amit én az egyszerű válaszokkal lehet, hogy évtizedekig kitakartam az életemből. Vagy elütöttem egy-egy viccel, poénnal, mentem tovább. De hogy az élet fáj. És hogy az élet nem olyan, amilyennek elképzeltem. És csak ha végigmegyek így a halál árnyékának a völgyében, tehát végigmegyek ezen a saját gyász folyamatomon, ami rengeteg illúzióvesztéssel jár, rengeteggel. Nem arról szól az élet, amit én elképzeltem, amit én gondoltam. A végén tud valami újjászületődni, így csúnyán megfogalmazva, amiben lesz egy pici remény. De először végig kell mennem ezen az alagúton, azt hiszem. Abban a reményben, hogy lesz a végén valamiféle fény.
6: Nekem a reményem az egyszerűen töretlen, nem is tudok nem reménykedni, de azt hiszem, hogy néha jogos az élet igazságtalanságával szembeni lázadásom. És akkor én még befoghatom a számat, mert nagyon sok jót kaptam azért, most nem is rólam van szó, hanem elvekről, és viszont valóban azt látni, hogy néha irreálisan szenvednek, de nálam sokkal jobb emberek úgy szenvednek, mint a kutya. És hogy ez miért van? És akkor persze én is kérdezem, hogy ezt vagy azt miért nem, de miért olyan a világ, hogy mintha az igazság is néha a hazugság rendszerét támogatná. Tehát, hogy jól van ez így, vagy ha nincs is jól, ne bolygassuk meg a rendet, mert abból még nagyobb baj lesz. Uh-huh. Én meg nem tudok élni, hogy ne bolygassuk meg a rendet, mert abból még nagyobb baj lesz, mert engem mindig piszkál valami belülről, hogy leromboljuk, dekonstruáljuk legalábbis azt, ami ennyire káros és ennyire hazug, mint amivel naponta szembesülünk.
5: És ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, és hogy hogyan választom szét, és vagy integrálom magamban ezt a prófétai szerepet a saját egyéniségemmel. És mi az, ami egy autentikus, az a prófétai szerep, látom az igazságtalanságot, felszólalok ellene, és mi az, amire van nekem egy ilyen attitűdöm, vagy egy diszpozícióm, hogy én akkor érzem magam komfortosan, ha egyébként mindig mindenkit konfrontálok valamivel. Mert hogyha ez a második része meggyógyul, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon hiteles profétai szerep. Ha nem, akkor is tudok nagyon sok jót tenni,
6: csak
5: de abban
6: akkor,
5: lesz valami plusz.
6: Pszichotikus kicsit.
5: És erre én azt szoktam javasolni, tehát, hogy amikor valaki elindul így, és nem rólad van szó, tehát valaki elindul önismeret, önfejlesztés, stb. Útján, fontos, hogy így legyenek kognitív ismeretei arról, hogy mit történik, hogy ő mondjuk egy narcisztikus elnyomás rendszerében volt egy szenvedő alany, hogy Bánki Gyuri szokott fogalmazni. Tehát volt, amiben én áldozat voltam. Ha én ezt meg tudom élni, hogy én áldozat voltam, meg tudom nézni azt is, hogy én hogy voltam elkövető esetleg másokkal szemben. Bizony. Ami nagyon szép, ahogy az unoka Zsolt is írja, hogy hát ő bizony félt posztolni bizonyos dolgokat, mert féltette a pácienseit, meg a nem tudom izét. Tehát, hogy valahogy én is része voltam egy csavar. Tehát akkor már én meg ezzel is szembe tudok nézni. És hogyha megvan ez a kognitív megérkezés, akkor általában az egy terápiás folyamat szokott lenni, hogy az érzelmeimbe is lecsorogjon, tehát, hogy én ezt átérezzem azt, hogy a gyászomat, nem csak tudom, hogy elvesztegettem 16, 26, 36 évet valami miatt, hanem ezzel tudok belül a belső énem, a sérülékeny énem is tud azonosulni, meggyógyulni, és van olyan fajzat, ami nem megy ki, csak bőtölés és imádkozás, meg szomatodráma által. Tehát ami sejtszinten raktározódott el bennünk, stressz, trauma, akár

0: címet adtam ennek a beszélgetésnek, hogy az emberséges ember immunitása, és én pont gyászfolyamatok, ezért vagyok zavarban, mert a saját életemről van szó, szóval pont gyászfolyamatok feldolgozásával, lezárásával küzdöttem az elmúlt, nem tudom, körülbelül fél évben, és nyilván az érintettségem miatt is nehéz erről beszélni, de arra jöttem rá, hogy emberséges ember, magyarul megbocsátó és irgalmas ember magamhoz sem tudok lenni, mikrokörnyezetemhez, az interjú alanyokhoz, senkihez, politikai, egyházi vezetőkhöz sem tudok irgalmas lenni, nem tudok emberséges ember lenni addig, amíg nincsenek lezárva ezek a gyászfolyamatok, akár legyen ez egy rossz döntés, kimaradt életszakaszok, gyermektelenség, bármi, mert olyan fal van köztem, és az Isten között, köztem és az embertársaim között, hogy bármilyen megvallás, bármilyen terápiás beszélgetés segítene, de nem oldaná meg, ha nincs az a tükör. Ezért is hozom fel újra meg újra ezt, hogy tükörbe kell nézni a magyar társadalomnak egyenként, és nem csak a politikának, meg az egyháznak. Szerintem ez most egy nagyon erős, önreflexiós időszak. Önreflektív. Kell, hogy legyen egyénenként is a magyar társadalomban. Szerinted a gyermeki korban tartás az a fegyvertény az egyházban és a politikában is, amivel mondjuk magyarázhatjuk, hogy például az egyházi emberek teljesen immunisak lettek arra, hogy beszélünk mi is, mások is arról, hogy az a leköszönő kormány a cezáropapizmus fellegvárával, Putyin érával kapcsolódik, illetve az identitárius politikai kereszténységgel, vagy mondhatnám fundamentalista katolicizmussal, hogyha már az amerikai alelnökről beszélek. Tehát hozzá kapcsolódik ez a leköszönő kormány, és az egyháznál nincsenek piros jelzések, lámpák nem villannak fel, hogy ez nem jó, hogy ez nem az igazi erődemonstráció, hanem egy olyan alárendeltség, aminek a kárát elszenvedjük az egyházi szinten is. Mi az oka, hogy nem nyílnak fel a szemek? Még most is gyászolnak.
1: Ez olyan, ha én most megmondom, hogy miért nem nyílnak fel a szemek, olyan, mintha én így föléjük helyezném magam.
0: Nem, csak egy vélemény. Nem a véleményed.
1: A Bob Altemeyernek, egy kanadai pszichológusnak nemrég halt meg, volt egy nagy kutatás, amit elkezdett még a 70-es években, The Authoritarians címmel publikálta. Tekintélyelvűek, de lehet, hogy pontosabb úgy fordítani, tekintélytisztelőek és más pszichológusok munkáira építve, így azt vette észre, hogy elég erős korrelációt mutat a fundamentalista jellegű hit vagy vallásosság a tekintélytisztelettel. Tehát azok, akik úgy értelmezik a Szentírást, a Biblia szövegét, hogy ott van egy isteni, nagyon komoly isteni rend, és azt mindenkinek be kell tartania, nagyon hasonló viselkedési jegyeket mutatnak azokkal, akik a politikában beszélnek a rendről, és a tekintélytiszteletről, és a hivataloknak a fontosságáról, stb. És ez nem olyan nagyon vastag könyv, nagyon izgalmas könyv, nem tudom, azt hiszem magyarul még nem jelent meg, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyos szempontból az egyházi és a politikai nyelvezet elkezdett összecsúszni. Tehát nagyon hasonló az a nyelvi struktúra, amiben beszélnek arról, hogy kinek hogyan kell engedelmeskedni, ki ellen kell harcolni, itt ilyen spirituális, nem tudom, univerzum szintre helyezve a küzdelmet, a gonoszság erői, a brüsszelita erők, meg a nem tudom, milyen moszkovita erők, akármilyen erők ellen. És ez ad egyfajta azonosulási lehetőséget. Ugye ez történt az Egyesült Államokban az 1960-as, 70-es évek fordulóján, amikor hirtelen felfedezte néhány politikai spin doktor, hogy hát a dél az egy masszívan demokrata bázis, de hogy hát jó lenne itt valahogyan a republikánus párt számára megszólítani ezeket az embereket, mivel lehetne, milyen isjúkkal. És így jöttek be azok a morális vagy életvezetési kérdések közül 1-2-3, amire aztán 50 éven keresztül egy nagyon sikeres kampánypolitikát lehetett felfűzni.
2: Ez a mekkártizmus volt az alapja, nem? Részben. Igen. Politikailag, vallásilag, meg a fundamentalizmus, tehát a délbaptista egyháznak a morális világképe.
1: Igen, de meg fogsz lepődni, mert a déli baptisták 1973-ban ők közleményben üdvözölték a Roe kontra Wade

0: törvényt, ami liberalizálta az abortusz törvényt, és azt mondták, hogy tulajdonképpen milyen jó az, hogy a nő rendelkezhet a saját teste fölött, és bizonyos esetekben támogatják az abortusz, ha valakit megerőszakolnak, nem tudom, volt egy ilyen sorozat. És a 70-es évek végén történt egy őrségváltás, hogy ezeket a mai fogalom, ez is lejáratott, hogy progresszívebb vagy liberálisabb, nem azok voltak, de mindegy, tehát progresszívebb vezetés lecserélték egy konzervatívabbra, sokkal-sokkal konzervatívabbra, akik már elítélték a 73-as megszavazott döntéseket és egyebeket, mert hogy arról sokáig nagyon az egyház történetében vita volt, mondjuk ebben most nem megyek bele.
1: Nem menjünk bele, nagyon
0: a protestánsok elsősorban azért ellenezték, vagy azért üdvözölték az abortuszt, mert így akartak betartani a katolikusoknak, akik nagyon abortusz ellenesek voltak, és fontos volt ez a megosztottság, és ez galvanizálta a moral majority, a Jerry Falwell, meg nem tudom, ezeknek a mozgalma 70-es évek végére a katolikusokat és a protestánsokat politikai ügyek érdekében, és addig nem voltak fontosak a politikai ügyek, amíg a 60-as években fontos lett volna kiállni az afroamerikaiaknak a jogegyenlőségért, vagy a nőknek a jogegyenlőségért, de sikerült találni egy-két olyan ügyet, mint az abortusz, vagy a meleg propaganda, nem tudom, ilyesmi, ami úgy tűnt, hogy ezt a két tábort összehozhatja.
1: Én sem látszik az őszintetlensége, mert egyébként meg ezek mind külön-külön szétszázandó, nagyon-nagyon bonyolult területek, és nagyon nehéz benne igazi nagy morális igazságot mondani, de itt látjuk, hogy ezeknek a ilyen politikai ihletettségű vallási, vagy politikai, vagy vallási ihletettségű politikai mozgásoknak mindig ilyen.
0: Azt tudod egyébként, hogy melyik elnök alatt csökkent leginkább arányait tekintve az abortuszoknak a száma Amerikában?
1: Gondolom, egy liberális alatt.
0: Bill Clinton. Méghozzá azért, mert ő nem morális kérdésként, hanem szegénységi kérdésként közelítette meg ezt a... Amit Ronald Reagan megígért, majd, hogy korlátozzák, nem lett belőle nyilván...
1: Nagyon nehéz kérdés, mert egyébként én marhára pro-life vagyok ebből a szempontból, tehát hiszen tényleg a baba, azt gondolom, hogy az idővonalon nehéz lenne megjelölni egy olyan... Bár úgy tudom, hogy például Ágostonnak más volt a nézete, de...
0: Egyházatják
1: vitatkoztak ezen. Nekem valami azt sugalmazza, hogy a keletkezés pillanatában születik meg az a kis magállapot, amiből később aztán nehéz az idővonalon egy későbbi pontot megjelenni, és én azért pro-life vagyok, de semmilyen szinten nem akarok kapcsolódni az az ökölrázó, fenyegető, szélsőjobboldali attitűdhöz, ami e köré épült. Hanem inkább írtam is egy dalt Amerikába, csak sajnos behalt a produceri folyamat, de majd meg lehet, hogy föl lehet ébreszteni. Ami egy ilyen baba perspektívájából könyörök, hogy hadd szülessen meg, nagyon szép kis dal lett. Na de lényeg az, hogy visszatérve azt akartam befejezni a gondolatomat, hogy itt látszik, hogy ezekben mindig a harag és a vasakarat ez a kegyetlen ilyen államszagú imperatívus dominál, tehát az, hogy hatalmat venni az emberek fölött, és ez az, ami rohadtul szimpatikus, nem maga a mondás, mert ha ezeken a mondásokon el kellnek tudni gondolkodni, és nagyon mély társadalmi vitákat folytatni, de úgy nem lehet társadalmi vitát folytatni, hogy az egyik fél azt mondja, hogy aki nem azt mondja, amit én mondok, az egy szemét, gazember, sátánista, nem tudom én micsoda, mondok, ezzel már ellehetetlenült a vita, hiszen...
0: És nem a béke pártján van.
1: És nem a béke pártján van, mert egy sátánnal miről vitatkozom, hát azt le kell fejelni.
2: Igen. Az elmúlt negyed órában én azt szűrtem le, hogy a szív elleni harc, nagyon sokszor beszélgetünk ugye egyházi berkekben a szívről, mit mond a Biblia a szívről, erről a nagyon misztikus, megfoghatatlan, több mint érzékszervről, ahonnan ugye minden élet kiindul, és olyan szívbehatások történtek az egyházban ezekkel a manipulációkkal és az erődemonstrációval, ezzel az attitűddel, ahogyan a nyelvet, a magyar, és a, például a politikai életben a nyelvet és a szimbólumaimat is kisajátították, hogy az emberek észre sem vették, hogy megkeményedett a szívük, és tényleg erősebb lett egy hívő embernek a politikai identitása a krisztusi identitásánál, és mi lesz a következmény? Én azt látom, mert olvasom a kommentjeinket, hogy nem csak gyászolnak, hanem bizalomvesztés van az Isten felé, maguk felé, az egyház felé, és ez a legnagyobb felelősség szerintem, hogy mármint, hogy az egyházatyáknak is, és a politikusoknak is, hogy kibe öntik az emberek a bizalmukat. Fukuyama 95-ben írta meg a Trust, a bizalom című könyvét, és ugye ő úgy fogalmaz, hogy a bizalom az egy nagyon fontos társadalmi tőke. És megnéztem veled egy interjút, csak most úgy szűk 10 percünk van, és mindenképp szeretnék erről egy kicsit beszélgetni. A Vona Gábor készítette veled ezt a beszélgetést, meg voltatok ott még többen beszélgetőtársak, és te bedobtad a Bhután ország Gross National Happiness Indexét a 70-es években, vagyis a bruttó nemzeti boldogság ebben a dél-ázsiai országban fontosabb, mint a bruttó hazai termék, és ez töretlenül 1972 óta így zajlik, amikor az akkor regnáló király azt mondta, hogy de nálunk nem a gazdaság, hanem akkor még nem is lehetett egyébként mérni, azt tudom, el volt zárva ez az ország, az a társadalom, de náluk a boldogság lesz a fontos. Tehát nálam ez úgy kiütötte most a minden mérőt, amikor készültem erre a beszélgetésre, mert a filozófiájuknak az a lényege, hogy a gazdasági fejlődés nem lehet öncélú, egyensúlyt kell teremteni a gazdasági növekedés és a lelki, kulturális és a környezeti jólét között. Van 9 mérési terület, ami alapján megállapítják, hogy akkor most tulajdonképpen hogy is vagyunk. Egészség, oktatás, jólét, pszichológia, időfelhasználás, jó kormányzás. Annyira utópia ez számomra. De azért a keresztényeket üldözik, azért azt elmondom, hogy ott a keresztényekkel nincsenek jóban. Házi csoport szinten működhetnek a kis keresztény közösségek, ennyi.
1: És ilyenkor Bhután nézünk stészerűen, amikor egy buddhista alapú országban ennyire egyébként keresztény értékek preferálódnak, tehát ilyet tényleg nagyon ritkán hallani, és ezek azok a kérdések, amire most létszi egy valamilyen válaszkísérletet, tehát amikre azt mondjuk, hogy így nagyon kicsúszik már a lábunk alatt talaj. Nyilván engem fenyeget, hogy most ettől buddhista legyek, vagy bármilyen ista is legyek, mert sokkal mélyebben van belém injektálva az, ami engem összeköt az Úrral, és nem is én döntök felette szinte, de ettől még óriási kérdés az, hogy ateista emberek, buddhista emberek néha brutálisan rácáfolnak arra, hogy mi az úgynevezett keresztények, hogyan is állunk a vallott értékeinkkel, amikor azzal szembesülünk, hogy esetleg már jobban működnek. Most nem tisztelt a kivételnek, vagy hát sokféle van, de ilyen is van.
0: Igen, igen. És szerintem tök jó dolog, hogy van ilyen, pont arról szólna számomra a Bibliának a tanítása, hogy ilyen nyitott érdeklődéssel forduljunk mindenki felé. És ne gondoljuk magunkat különbnek, senki másnál. Tehát, hogyha Isten ott tud kijelenteni valamit, akkor jelentse ki ott, akkor tanuljunk tőle. Nem hiszem, hogy ez az ördögtől való lenne egyáltalán. És természetesen minden szlogen annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Tehát, hogyha nekem fontos a bruttó nemzeti boldogság, dolgozzak ki olyan mérőszámokat, ahogy ezt meg is tették a környezetvédelemmel, és nem tudom, mindenféle egyebekkel. Ha nekem fontos az, hogy polgári Magyarország legyen, definiáljam, hogy mitől lesz polgári ez a Magyarország, vagy keresztény Magyarországot szeretnénk építeni, mit jelent az, mik lesznek a mérőszámok, amikkel valahogyan összetudjuk mérni, hogy
1: majd Bajer Zsolt elmagyarázza.
0: Haladunk-e ebbe az irányba, vagy éppen ellenkező irányba haladunk, de hát majdnem azt mondtam, hogy a sors iróniája, de lehet, hogy Istennek a humora, hogy hát így a csendesebb, szemlélődőbb élet az ilyen keleti filozófiákon keresztül találta meg a nyugati társadalmat, amelyik annyira belezöldült már a protestáns munkaetikába, hogy úgy ossza be az idejét, hogy minél hatékonyabb legyen, és akkor jött egy kis mindfulness, jött egy-két guru, aki azt mondta, hogy azért próbálj meg elcsendesedni, meg meditálgatni, meg figyelj a légzésedre, és ez nagyon sok embernek segített lelassulni, mert egész egyszerűen addig az igazságot kognitívan be se tudjuk fogadni, amíg állandóan egy ilyen felspanolt, feszült idegállapotban vagyunk.
1: Ó, persze.
0: És hogyha ez most onnan jött, akkor most persze kiátkozhatjuk az egét, és kitilthatjuk a buddhista szerzeteseket, meg a krisnásokat, meg mindenkit az országból, mert mi egy keresztény Magyarország vagyunk, de ebbe a kereszténységbe bele lehet dögleni, hogyha ez csak ilyen fejbeli, azon fog múlni, hogy most hány napra támad fel Krisztus, és ezzel jójózunk egész nap, ahelyett, hogy az idegrendszerünkre is engednénk hatni a krisztusi tanításokat, és amiket elfelejtett az egyház az elmúlt 1500-2000 évben, a szemlélődésnek a gyakorlatát, amiről Jézusnak nem kell sokat beszélni, mert ez tök természetes volt, vagy most kellenek ilyen hülyeségek, mint coaching, meg nem tudom, ilyenekre van szükség, amikor annak idején a negyedik században az sivatagi atyákhoz kimentek az emberek lelki tanácsadásra, és ott voltak pár napot, vagy pár hetet, és megváltozott az életük, ezek kivesztek az egyházból, ott vannak kis foltokban, lelki gyakorlatokban, nem tudom, ilyesmi, de amikor a protestáns egyházban a lelki gyakorlatnak, vagy a lelki vezetésnek sincs túl sok hagyománya, tehát, hogy azért nem ártana így ezt a fél évezredes lemaradást behozni, azt hiszem, ott sem.
2: Van egy igevers, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Nagyon szeretem ezt, talán Zakariásban olvasok. Nagyon sokszor előjön ez, hogy az elmúlt években, amit itt én személyes életemben is végigküzdöttem, meg mikro-makro környezetemben is, társadalom szinten is, amit láttam, hogy ez az erődemonstráció lelki síkon katasztrófához vezet. És ezt látjuk most a gyászoló egyházban, ezt látjuk az eufóriában is, hiszen azt gondolják sokan, hogy messiás választódott, nagyon csúnyán fogalmaztam, de nem, mert erről is beszélgetünk itt, hogy nem erre van szükség, mert az már van, az eljött közénk, és itt van, ha szeretnénk hozzá kapcsolódni. A legvégén a beszélgetésnek hadd hozzam már vissza azt, hogy az emberséges embernek az ereje szerintem most, és a színrelépése most igazán szükséges. És hogy az emberséges ember mit jelent ez számodra? És hogyan tud immunis lenni a manipulációval, akár egyházi, akár világi manipulációval, propagandával szemben, meg ezzel a rohanó idővel szemben is, és akkor így le tudjuk ezt kerekíteni.
0: Engem ez arra hív meg, amit te mondasz, hogy ez az érettségre jutás, a felnőtté válás, szellemi értelemben, érzelmi értelemben, fizikailag azt nehezen tudjuk megakadályozni. És ebben az érettségben én felelősséget vállalok a saját életemért, és beleállok abba, ami az enyém. És erre hadd mondjak egy példát, amikor Jézust keresik halálra a főpapok, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok, itt vagyok, akit ti kerestek. És akkor erő van a szavaiban, hogy azok hátrahőkölnek és a földre esnek, valami ilyesmi. Tehát amikor én nem futok el a felelősség alól. És ilyen szempontból szerintem mindegy, hogy most ki hogyan szavaz, mi a politikai meggyőződése. Ha én azt jó lelkiismerettel, összeköttetésben a bennem élő Szentlélek által, saját magammal, a jó Istennel, akkor abban erő van. Én ebbe beleállok, hogy igen, lehet, hogy én most a Mi Hazánkra szavaztam, a Fideszre szavaztam, a nem tudom, kétfarkú kutyákra szavaztam, de ezt Tiszára szavaztam. Én ebben hittem, jó lelkiismerettel. Látom, hogy valamiben tévedtem. Én ezt akkor vállalom. Beleállok ebbe a felelősségbe. És azon szeretnék dolgozni, hogy itt állok, másképp nem tehetek. A lelkiismeretem szerint én azonosan képviseljem azt, amiben hiszek. Ez a legnagyobb erő.
2: És ha ez megvalósul, akkor meg tud valósulni az egészséges párbeszéd is. Családokban, rokonságokban, ahol törések történtek, körülbelül 16 évvel ezelőtt, és ez még mindig ketté tört állapotot jelent nagyon sok családban.
1: Sokkal régebben, de nyilván az elmúlt 16 évben.
2: De meg a média ezt felhangosította természetesen az elmúlt 16 évben, és nem csak párbeszédek indulhatnak, hanem talán eljutunk egyszer oda, hogy kialakulhat egy egészséges vitakultúra Magyarországon, amit én még nem hallottam, nem láttam. Létezése számomra még
0: igen, kérdéses. Amikor az én identitásom nem attól függ, hogy a másik mit gondol. Hogyha ő a másik úgy szavaz, ahogy, akkor én nekem nem kell veszélyben éreznem magam. Nem a másik érzései, gondolatai, identitása határozza meg az enyémet. Hat rám, de attól én tudhatom, hogy ki vagyok.
2: Izsák Norbi, gyere vissza máskor is beszélgetni.
0: Jó, el sem megyek.
2: Köszönjük szépen, Izsák Norbert, beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
2: Nagyon köszönjük a figyelmedet. A Cross GPS podcast adások premierjeivel a YouTube csatornánkon, a Cross Rádió YouTube csatornáján keddenként este 7-kor találkozhatsz, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban is, tehát keddenként este 7-kor, a Manna FM-en pedig Cross GPS-szel szombatonként este 6-tól jelentkezünk. És most jutott eszembe, mert a Máté itt van, és nagyon figyel, hogy el ne felejtsem a Cross YouTube csatornájára, ha még nem tetted meg, kérlek, iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, én is, és Pajor Tomival jövünk még. Sziasztok!
3: Cross GPS.
4: Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Cross GPS.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városligetnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása kétlépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
0: Időjárás.
2: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
3: Manna Hit.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Tao with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different things come to an end.
2: Megtapasztalhattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

0: Morzsa. Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
1: Gyorsítunk a tempót!

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénkzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzóróvalok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
1: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
4: Kiszer.
1: Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
5: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani.
1: Időjárás.
5: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
4: Manna.

0: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
3: I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest.
2: So what does it mean to be blessed? The world says...
4: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.

0: Morzsa. AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song.
3: Every step of the way.
2: A
4: 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk, a terveink összedőltek és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tudd, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél.

0: Wait. Yes.
1: Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Megáll az idő. Gotthárd Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Manna FM.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
4: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egyhetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladék lerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Manna Hits.

0: Manna sztikú slágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me.
2: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
3: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által. Hopefully people will be moved and touched by it and realize what they truly are capable of through Christ. Today

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you get all my praise. Jesus, only you get all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
2: Ezt a dalt két évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem, remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret, és tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: utazások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A kereszténység azt jelenti, hogy elfogadod Isten szeretetét, megtanulod szeretni önmagad egy egészséges módon, és Isten szeretetét közvetíted a sebzett világ felé.

Beszéltem nektek arról, mi a jogi helyzetetek Krisztusban, ami jogilag a tiétek Krisztus vére miatt. Jézus megvett és kifizetett mindent, amiről beszéltem. Megvette és kifizette a mi megigazulásunkat. Megvette és kifizette, hogy nekünk legyen. Ez egy ingyen ajándék, az az erő, amiről ma este beszélek nektek. Jézus megvette és kifizette, hogy nekünk meglegyen a feltámadás ereje, hogy a mindennapi életünket élhessük. De csak akkor juthatunk hozzá, ha tudjuk gyakorlati módon is, hogy hogyan maradjunk meg benne és alatta. Úgy tudunk benne maradni, ha időt töltünk vele. Időt töltünk az igében. Krisztusban maradunk. Ha Krisztust engedjük, hogy részese legyen mindennek, amit teszünk. A mi kapcsolatunk Istennel nem azt jelenti, hogy gyülekezetbe járunk vasárnaponként, aztán a következő vasárnapig nem gondolunk Istenre. Ez a vallás. Száraz és halott vallás. Jézus nem azért halt meg, hogy nekünk vallásunk legyen. Meghalt, hogy egy bensőséges, erőteljes, személyes kapcsolatunk legyen Istennel, Jézus Krisztus által. És ez azt jelenti, hogy el akarja árasztani az életünk minden területét. Minden területét. Minden, ami veled kapcsolatos, az ő dolga is. Minden. A szórakozásod is rátartozik. A pénzed is rátartozik. Az is rátartozik, amit eszel. Az is rátartozik, hogyan gondoskodsz a testedről. Az is, hogy milyen barátaid vannak, hogyan beszélsz, hogyan gondolkozol. Minden, ami veled kapcsolatos, az rá is tartozik. Legyetek ennél izgatottabbak, mert ez izgalmas. Lehet pénzed a bankban, de ha nem tudod, hogy tudsz hozzájutni, akkor szegény emberként fogsz élni. Rátehetek pénzt a számládra, de ha nem tudod, hogyan működik a bankautomata, vagy nem tudod, hogy kell beváltani egy csekket, akkor még mindig szegény leszel. Hát valahogy így van ez. Jézus ráhelyezte mindezt a sok csodálatos dolgot a számládra, de túl sok keresztény nem tudja, hogyan férhet hozzá ahhoz, amit Isten már megtett érte. Ma este egy szellem mi bankkártyát ajánlok fel nektek. Amen. Oda mehettek, és használhatjátok. Amen. Na, most beszéljünk egy kicsit arról, mit jelent alatta lenni. Szeretnék egy kicsit beszélni az engedelmességről. Butaság lenne, ha ideállnék, és azt mondanám, hogy mindez a tied lehet, akkor is, ha engedetlen életet élsz. Azt gondolom, néha ez történik. Elmondjuk az embereknek, mi mindenük van Krisztusban, de nem beszélünk a felelősség oldaláról, és ez így nem fair tőlünk. Nem fogom ezt tenni. Fellelkesíthetlek, és haza mehetnél azt gondolva, te vagy a legcsodálatosabb ember ezen a világon. Viszont én azt is el fogom mondani, hogy ha nem engedelmeskedsz Istennek, nem azt mondtam, hogy tökéletesnek kell lenni, de azt mondom, hogy fel kell hagynunk azzal, hogy tudatosan bűnben éljünk, és azt gondoljuk, ez nem probléma. Kiválaszok gyorsan két területet. Sokat tanítottam mostanában a harag, és a meg nem bocsájtás, a támadás és a viszálykodás problémájáról a gyülekezetben. És éveken keresztül tanítottam ezekről a dolgokról, és az alkalmak végén mindig megszoktam kérni, hogy álljanak fel, akiknek szükségük van imára a keserűség, nehezszelés, megbocsájtás, harag, sértettség területén. És soha, de soha nem tapasztaltam olyat, hogy az összegyűltek minimum 80%-a fel ne állt volna. Tudjátok, mit mond ez nekem? Hogy a világ tele van mérges keresztényekkel. Szeretném, ha elgondolkodnátok ezen. Mert a Biblia azt mondja, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Tehát, ha keserűséget, neheztelést, meg nem bocsájtást, sértettséget tartogattok, visszájkodtok az életetekben, akkor az ige azt mondja, fejezzétek be! De hiába így érzek! Nem arról beszélek, ahogy érzel. Arról beszélek, amit csinálsz.
és meg tudsz bocsájtani. Imádkozhatsz az ellenségeidért, és megállthatod őket. Beszélhetsz valakivel, akire haragszol, attól függetlenül, mit érzel. Nem kell mindent akarnod ahhoz, hogy meg is tegyed. Sőt, ha meg akarsz tenni mindent, amit Isten mond, és megtenni is könnyű, akkor nem növekszel, mert ezt a szintet már rég elérted.

Tettünk, ha nem így tesz. Persze lehet, hogy így lesz. Nem erről fogok beszélni ma este, nem ezért jöttem. Csak úgy megemlítettem. Végig kell imádkoznod, és ki kell üríteni ezt a sok szemetet az életedből. Ne feküdj le mérgesen. A Biblia azt mondja, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. És tudom, én is csináltam ezt. A matrac legszélén aludtam, mert nem beszéltem Dave-vel. Nem akartam, hogy hozzám érjen. Ne érj hozzám. Végül csak fáztam, nyüglöttem egész éjjel, míg ő szépen álmodott, és betakarózva horkolt. És a válasz még mindig ugyanaz volt. Akár egy héttel később, akár a következő reggel, de meg kellett bocsájtanom, és tovább lépnem. El kellett engednem, elengedni, és bízni Istenben, és tovább menni. Az emberek nem tökéletesek. Megbántanak, és csalódást okoznak, és bármikor, amikor nyomást helyezünk rájuk, hogy tökéletesek legyenek, csak felbosszantjuk őket. Még egy dolgot megemlítenék, de nem csinálunk belőle nagy dolgot. Azt gondoltam, megemlítek néhány bűnt. Tudod, ez csak egy kis meg nem bocsájtás. Ez nem csak, ez bűn. A másik dolog, amit sokat tanulmányozok, már belefáradok, annyiszor késztet Isten, hogy ezt tanulmányozzam, de biztos szükségem van rá, az a száj. Szerintem a Biblia többet mond a szájról, és arról, amit kimondunk, a szavak erejéről, mint bármi másról. Kezdetben Isten szólt. Legyen világosság. Úgy örülök, hogy nem azt mondta, legyen zűrzavar. Élet és halál van a nyelv hatalmában, és mégis annyi pletyka, kritika, mese, rágalmazás és árulás van. Olyan fárasztó hallgatni, ahogy a keresztények beszélgetnek egymással, vagy egymásról.

Kérlek, figyeljetek ma este! Kérek mindenkit, aki televízión néz, értsétek meg! Isten egy csodálatos csomagot tett félre nekünk. Megvette és kifizette. Megvette és kifizette. Csak meg kell tanulnunk, hogyan férhetünk hozzá. Benne kell maradnunk és alatta. Időt tölteni Istennel és közösségben vele. Ez adja meg az erőt, hogy legyőzd a gyengeség területeit az életedben. Nem tudsz csak úgy megbocsájtani valakinek, aki nagyon megbántott, ha nem töltesz időt Istennel, elvéve tőle a képességet és az erőt arra, hogy megtehesd. Én tudom, milyen az, amikor nagyon megbántanak. Tudom. Mindig újra megtapasztalom. Ez nem valami, ami egyszer történik az életben, aztán soha többet. Állandóan át fogunk menni ilyeneken, amíg a Földön élünk. Az emberek megbántanak, csalódást okoznak, megdöbbentenek, meglepnek, és nekünk kell túllépnünk ezeken. Mert ha nem, akkor összezavarjuk mindazt, amit Isten próbál tenni értünk Krisztuson keresztül. Sátán a támadást akadályként használja. Elküld embereket, hogy bosszantsanak, és mérges legyél. Más keresztényeken keresztül is dolgozik, jót akaró, szerető keresztényeken keresztül. Az ő gyengeségeiket kihasználva próbál hozzád férkőzni. Felbosszantani, hogy megállj a növekedésben. És akkor csak ülsz valahol feldúltan, valami miatt, amivel nem tudsz mit kezdeni. Hányan mondtátok ma este, hogy okay, Joyce, imádkozok azért, hogy megbocsássak. El fogok kezdeni ebbe az irányba menni, kérem Istent, hogy segítsen ebben, mert megérte, hogy ez egy igazi probléma. Tudjátok, mérges kereszténynek lenni egy oximoron. Úgy értem, a szeretet a kereszténység központi témája. Nem lehet elválasztani a kereszténységet és a szeretetet. A kereszténység elfogadni Isten szeretetét, megtanulni, hogyan szeresd önmagad kiegyensúlyozott, egészséges módon, és engedni Isten szeretetét, hogy átfoljon rajtad keresztül a sebzett világba. Persze ez nem minden, de így működik az életünkben. Tehát azt mondani, én egy mérges keresztény vagyok, olyan, mintha nem kötnénk össze a pontokat. Zavart kelt az ima életedben, ha mérges maradsz. Megzavarja a hitedet, ha tartod a haragot. Rosszul érzed magad.

0: Ad, megnyitja az ajtót az ördögnek, ha mérges maradsz. Ne adj helyet az ördögnek az életedben. Okosabbnak kéne már lennünk ennyi Isten igéjében eltöltött év után. Jobban vagyunk tanítva, mint amennyire engedelmeskedünk. Hány üzenetet kell még hallanunk a megbocsájtásról? Tudjátok, miért olyan nehéz ez? Mert benne vannak az érzéseink. És te jó ég, mi imádjuk az érzéseinket, ugye? Mindent éreznünk kell, hogy megtegyük. A Biblia azt mondja, az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, Kolossé 3.1. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. És az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Úgyhogy arra szeretnélek kérni benneteket, hogy törődjetek néhány dologgal. Törődjetek azzal, hogy nem fogtok haragosan élni. Előre döntsétek el, hogy ha valaki megbánt titeket, meg fogtok bocsátani. Tervezzétek el! Ne várjátok meg, míg megbánt, és majd meglátjátok, hogyan éreztek. De komolyan, én már előre elhatároztam. Te megbántasz, én megbocsátok. Én is voltam ott, csináltam. Nem engedem, hogy az ördög elrabolja az életemet valaki más helytelen viselkedése miatt. Túl sokat vesztettem már, mert így tettem. Eldöntöttem, hogy nem fogok nyűgös, morcos, negatív emberek társaságában lenni, akik tele vannak önsajnálattal. Nem akarom hallgatni az emberek önsajnálatát. Azt akarom hallani, hogy ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Azt akarom hallani, hogy több, mint győztesek vagyunk. Én egyetértek, hogy meghallgassuk az emberek problémáit, de sok ember nem akarja hallani a választ a problémáikra. Ők, mikor találkoztok, egyszerűen csak 20-szor el akarják ismételni neked. Én mondom neked, nem vagy utálatos, de meg kell védened a szellemedet. Meg kell védened a szellemedet. Nem engedheted meg, hogy valaki csak rádöntse, mert ha megengeded, elkezdesz úgy gondolkodni. Igen, szerintem is vaszak ez az élet. Szóval el kell döntened, lesz néhány szellemileg egészséges barátom. Nem olyan embereket választok, akik követelőzőek, hanem akik nagy lelkűek. Az adakozókkal leszek egy társaságban. Olyan emberekkel, akik boldogok. Azt mondhatod, jó, de akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek problémáik vannak? Igen, segíts nekik. Ahogy lehet, segíts nekik. De meg kell védened önmagadat is. Erősnek kell maradnod az Úrban, mert ha nem, hányan tudjátok, hogy a problémás emberek kiszívnak belőled mindent, ha hagyjátok? Úgy értem, hamarosan nem marad semmid, mert kiszívják az életet belőled folyamatosan. Én végre rájöttem, hogy ha valakinek 4 évig próbálok segíteni, és még mindig segítségre van szüksége, akkor vagy én vagyok egy rossz segítő, vagy nem akarják, hogy segítsek rajtuk. Tényleg, az ördög használ embereket, hogy teljesen kiszárítson általuk. Döntsd el, hogy engedelmeskedni fogok Istennek. Isten segítségével engedelmeskedni fogok. Döntsd el, hogy én egy fegyelmezett ember vagyok. Kell, hogy legyen fegyelem az életedben. El kell tervezned a fájdalmat és az örömöt. Megkérdezheted, mit értesz ezen? Én eltervezem, hogy heti 3-szor tornázok. Eltervezem a fájdalmat, hogy örömöm legyen, amikor magamra nézek. De nem tervezheted csak az örömöt. Menj, nézd meg magad a tükörben.
1: Jaj, bárcsak ne így néznék ki.
0: Fegyelmezd meg magad. Tervezd el, hogy nem költesz el minden fillért, amit megkeresel. Tervezd el, hogy nemet mondasz magadnak, amikor a bevásárlóközpontba mész. Tervezd el, hogy költségvetés alapján élsz. Akkor pénzt tudsz megtakarítani és készpénzzel fizetni a dolgaidért. Tervezd be a fájdalmakat és az örömöket is. De nem lehet csak az örömöket betervezni. Döntsd el, határozd el, hogy új életet élsz. Döntsd el és mondd ki, nem fogok úgy kimenni innen, mint ahogy bejöttem, nem leszek ugyanaz az ember. Nem fogok haragosan élni. Nem fogok lehorgasztott fejjel járni. Tanulni fogok. Fegyelmezem az életemet. Imádkozni fogok. Időt fogok tölteni Istennel. Az igét fogom szólni. Elkezdek hozzáférni mindahhoz, amiért Jézus meghalt, hogy az enyém lehessen. Fej vagyok, és nem farok. Fent vagyok, és nem alul. Már legyőztem, és diadalmaskodtam az Antikrisztus seregén. Mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Nem fogok félelemben élni. Bátor leszek. Tudod, bátornak lenni nem ugyanaz, mint arrogánsnak. Nem hangosnak és agresszívnak kell lenni. Szent bátorságról beszélek, olyan bátorságról, hogy még akkor is, ha remegsz, kilépsz és megteszed, amire hited van, amit Isten kért. Bátornak lenni nem azt jelenti, hogy nem érzünk félelmet. Azt jelenti, ha félsz, akkor is megteszed. Amen. Azt gondolod, hogy a bátrak azok a szerencsés emberek, akik nem éreznek félelmet? Nem. Ők azok, akik azt mondják, a félelem nem fogja uralni az életem. Érzem a félelmet, de tudom, mi a félelem. Tudom, hogy egy rabló. Tudom, hogy hátra próbál húzni, és nem fogok meghajolni a félelemnek, mert Isten nem a félelem szellemét adta nekem, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Mit jelent a józanság? Krisztus elméje van bennünk. Már korán reggel megszoktam ezt vallani. A szellemi elmével gondolkodom, és nem a test elméjével. Isten dolgain gondolkodom, szép dolgokon, csodálatos dolgokon, olyan dolgokon, amik igazak, és olyan dolgokon, amik erőteljesek. Bennem Krisztus elméje van. Jobb, ha korán reggel elkezdesz felülkerekedni az ördögön. Korán. Maradj távol az attól tartok gondolatoktól, és gondolj inkább az én vagyok gondolatokra. Jaj, de attól félek, hogy nem hallok Istentől. Félek, hogyha kilépek, elvétem Isten tervét, vagy hibákat követek el. Jaj, félek, hogy Isten nem nagyon boldog velem. Úgy félek, hogy a dolgok nem fognak jobbra fordulni. Mi van, ha örökké így marad az életem? Mi van, ha nem változol? Mi van, ha ezek a gyerekek nem változnak meg? Mi van, ha a férjem nem változik meg? Mi van, ha a feleségem nem változik meg? Attól tartok, mindig magányos leszek. Félek a kudarctól. Félek, hogy elvesztem az állásom. Félek a gazdaságtól. Félek kifejezni magam. Félek konfrontálódni. Hát, ha ez a helyzet, akkor valószínű nem olvasod ezt. Vagy lehet, hogy igen, de csak kötelességből. Valójában nem úgy veszed, mintha az életed függne tőle. Erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek hozzátok. Lukács 10:19. Ha ezt az egy igét beveszed a szellemedbe, felemel téged. Ime hatalmat adtam nektek. Fizikai, mentális erőt és képességet, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején és semmi ne ártson nektek. Nem lehet, hogy adok nektek erőt, erőt adtam nektek. Hogyan jutsz hozzá ehhez az erőhöz? Először el kell hinned, hogy ez a tied. Nem csak azoké, akik a színpadon állnak. nem csak a pásztorodé. Nem csak azé a barátodé, aki reggelente 4 órán keresztül imádkozik. Ez a tiéd, ime erőt adtam. Több, mint győztes vagy. Nagyobb az, aki benned van, mint az, aki a világban van. Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Már legyőztük és diadalmaskodtunk az Antikrisztus seregein. Erő. Pál azt mondja, hogy imádkozom, hogy az egyház megismerje és megértse az erőt. Nem gondoljátok, hogy itt az ideje megszabadulni a gyengeségtől és a szánalmas hozzáállásoktól? Az biztos, hogy nem kell haragban élnünk, keserűen, telve, meg nem bocsájtással, lehorgasztott fejjel, folyamatosan a problémákon gondolkodva, erről beszélve. Hát én csak nagyon lent vagyok, mert egy nagy támadásért. Hát én csak nagy támadás alatt vagyok. És te hogy vagy, John? Megmondom őszintén, testvérem, támadás alatt. Hogy vagy, Joyce? Őszintén, támadás alatt. Egy nagy támadás alatt. Régebben így beszéltem. Aztán egy nap az úr azt mondta, ha felülkerekednél, nem lennél támadás alatt állandóan. Erről beszélek ma este, hogy hogyan legyünk mi támadási pozícióban. Megtanulni, hogyan kerekedjünk felül. Fel kell kelned reggelente, és azt mondani, tudom, ki vagyok Krisztusban. Sátán, jobb, ha nem is jössz ma utánam, mert már előre megmondom, hogy akármit tervezel számomra, nekem több van, mint neked. Nagyobb az, aki bennem él. Amen. El kell kezdenetek önmagatokhoz beszélni. Ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hallgassátok meg ezt a pár dolgot, és utána befejezem. Ő az Isten fia, mi Isten fiai vagyunk. Ő a főpap és a király, és a Róma 5:17 szerint királyként fogunk uralkodni az életben az igazság által. És Jelenések könyve 5:9-11 szerint, a mi Istenünk királyai és papjai vagyunk. Ő egy nagyszerű orvos és gyógyító, és az lett mondva, ha betegekre tesszük kezeinket, meggyógyulnak. Ő a világ világossága, és Máté 5-ben az van, hogy ti vagytok a világ világossága. Ő az élő víz, és azt is mondja, hogy a ti bensőtökből élő víznek folyamai folynak. Ő a szőlőtő, és mi a szőlővesszők. Ő a jó pásztor, és mi vagyunk a nyája. Ő a sarokkő, és azt mondja, mi vagyunk az élő kövek, amelyek szellemi házzá épülnek fel. Ő a Messiás, a felkent, és mi ugyanazzal a Szent Szellemmel lettünk felkenve, mint ő. Ugyanaz az erő, nem egy másik fajta erő. Ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz a Szent Szellem, aki felkente őt, ugyanazzal lettünk felkenve mi is. Most Isten partnerei vagyunk. El sem tudom nektek mondani, mennyire csodálatos ez. Eljött, hogy bennünk éljen. Nekünk adta ezeket a csodálatos dolgokat. Hozzáférhetünk ezekhez. De ismernünk kell Isten igéjét, hinnünk kell Isten igéjében, és el kell kezdenünk úgy cselekedni, mintha már meglenne, amit ő mondott.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
0: Időjárás.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Majd sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, már is mondom, hogy mit tudtam meg. Például rendkívüli mozis élményben lehet része a nézőknek júniusban. Hamarosan kezdetét veszi az első magyarországi megrendezett nemzetközi női filmfesztivál, a La Femme International Film Festival Europe. Június 5-én a Cinema City Mamut moziban is elindulnak a vetítések, és elkezdődik az első Magyarországon rendezett nemzetközi női filmfesztivál, amely teret ad a különféle kultúrákat, generációkat, alkotókat és nézőket összekötő történeteknek. A négynapos esemény során 28 országból érkező közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést láthat a közönség. A fesztivál nem csupán a szórakoztatásról szól, hanem komoly társadalmi szerepet is vállal. A női alkotók egyedi szemszögén keresztül indít párbeszédet a mindannyiunkat érintő kérdésekről, miközben bátorítja a nőket arra, hogy hallassák a hangjukat. A tét ráadásul hatalmas, hiszen 4 kategória nyertese esélyt kap a Los Angeles-i bemutatkozásra, ami megnyitja az utat az Oscar kvalifikáció felé. A rendezvényre közel 100 külföldi filmes érkezik Európa minden részéről, hogy a vetítések után személyesen beszélgessenek a közönséggel. A fesztivál díszvendége a nemzetközileg elismert BAFTA jelölt koszovói színésznő és producer Arta Dobrosi lesz. A közönség a világszerte ismert Lorna csendje című filmből ismerheti, amelyben nyújtott drámai alakításával a Cannes-i filmfesztivál egyik meghatározó arcává vált. Artával egy vasárnapi pódiumbeszélgetésen, valamint a Hilton Budapestben rendezett ünnepélyes Grillus Dorka által vezetett zárógálán is találkozhatnak a nézők. A filmek mellett 5 izgalmas szakmai panelbeszélgetés is várja az érdeklődőket. A Wizz Air több mint 20 éves történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén. A légitársaság a 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot repült Budapest és London, valamint Párizs között, amelyeket a légitársaság több mint 400 pilótája és légiutas kísérője szolgált ki. A döntő hétvégéje alatt közel 450 Wizz Air repülőgép szállt le és fel a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, azaz átlagosan 10 percenként lehetett látni a légitársaság Airbus repülőgépeit a magyar főváros felett, mint írták. A döntő előtti naptól a meccset követő napig a Wizz Air mintegy 100 000 utas szállított a budapesti járatokon. A technikai kiszolgálásban további kihívást jelentett, hogy a londoni járatok az újra nyitott egyes terminálról indultak és oda is érkeztek, de sem ez, sem pedig a rendkívüli utasforgalom nem okozott fennakadást. Az Enga ingatlan radar adataiból közben kiderült, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet, de akkor mi az a mutató, ami alapján a Bankmonitor szakértői azt gondolják, van olyan megye, ahol drágábban lehet lakást vásárolni, mint Budapesten? A négyzetméterárakban határozottan Budapest viszi a prímet, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméterár. Azt jelenti, hogy egy átlagos 45 négyzetméter alapterületű ingatlant a fővárosban 67.725.000 forintért kínálnak eladásra. Ebből a szempontból Nógrád megyében a legjobb a helyzet, ott átlagosan 336.000 forintos négyzetméteráron hirdetnek egy ingatlant, vagyis egy 45 négyzetméter alapterületű átlagos lakár hirdetési ára 15.120.000 forint. Az adatokból az is kiderül, hogyan változtak a hirdetési árak egy év alatt. Inkább az olcsóbb régiókban, területeken lehetett nagyobb áremelkedést látni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 28%-kal, még Tolna megyében 23%-kal emelkedtek átlagosan a hirdetési négyzetméter árak. Közben újabb világszár lép majd fel a magyar fővárosban. ASAP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában ASAP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a chicagói United Centerben, ahol az előadó az új album dalai mellett pályafutásának a legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver, majd július 11-én a New Jersey állambeli Prudential Centerben zárul észak-amerikai szakasza a turnénak. Később aztán augusztusban Európában és Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé pedig most bekerült Lódz, Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné majd Athénban zárul. Hatalmas siker egyébként az előadó januárban megjelent 4. stúdióalbuma, a Don't Be Dumb megjelenését példátlan érdeklődés előzte meg. A lemezt több mint 1 millió mentették el előre elérhetőségére Spotify-on, ezzel minden idők legtöbb előmentéssel rendelkező hip-hop albuma lett a platformon. A hatalmas várakozást Rocky rendkívül erős éve alapozta meg. 2025-ben ő volt a Met Gála társelnöke, és a közelmúltban két filmben szerepelt színészként, a Spike Lee által rendezett Highest Lowest, illetve Ha tudnék, beléd rúgnék című alkotásban. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ a BKK a biztonságos és utasbarát taxizást, az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező lesz használnia június 1-től, tájékoztatta a BKK nyilvánosságot. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Trackkel nevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyjából hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése a türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciót, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid ígérete szerint sűrűbben és összehangoltabban járnak majd a járatok, közvetlenebb lesz a kapcsolat a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A közlekedési és beruházási miniszter arról írt, hogy az új rendszerben majd könnyebb lesz eljutni Budapesten a külső kerületekbe, a rendszer pedig illeszkedni fog a metró üzemidejéhez. Többek között a Kiskörúton át közlekednek majd a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok is. Hamarosan programajánlatok érkeznek.
2: Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilon Kert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. június 6-a van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a budapesti trafiboxok. Esztétikusabb és biztonságosabb lesz a nyugati téri aluljáró. Budapesti kerékpárút nyerte az év kerékpárútja szavazást. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Továbbra is sok autós lépi túl a sebesség határokat Budapesten. A rendőrség adatai szerint májusban több mint 1300 gyorshajtót rögzítettek a fővárosban működő trafiboxok. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a sebességmérőeszközök 6 budapesti kerületben működnek, és egy hónap alatt összesen több mint 1300 szabályszegést dokumentáltak. A legkirívóbb esetet a 6. kerületben mérték. Az Andrássy úton egy autós az engedélyezett 50 km/órás sebesség helyett 122 km/órával közlekedett. A jelentős sebesség túllépés miatt a sofőr több mint 300 000 forintos közigazgatási bírságra számíthat. A rendőrség szerint a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik legfőbb oka. A hatóságok célja a trafiboxok telepítésével a közlekedés biztonsági javítása és a balesetek számának csökkentése. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy minden körülmények között tartsák be a sebességhatárokat. Esztétikusabb és biztonságosabb lesz a nyugati téri aluljáró. A pesti fonódó villamos már folyamatban lévő tervezése újabb elemmel bővül, a nyugati téri aluljáró teljes körű felújítását is elvégzik. A tervek szerint az utasforgalmi terek, a közvilágítás, a tűzvédelem, a gépészet és a közművek is megújulnak, valamint egy akadálymentes mosdó is épül. Az aluljáróban a 45 évvel ezelőtti átadása óta jelentősebb korszerűsítés nem történt. A nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervezésével bővülhet a pesti fonódó villamos beruházás előkészítése, ezt a Budapesti Közlekedési Központ közölte a honlapján. A pesti fonódó villamosfejlesztés második ütemének tervezése jelenleg is folyamatban van. Ennek keretében új, közvetlen kötött pályás kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben megújulhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belső Váci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete is. Ez a tervezési szerződés azonban egy opciós részt is tartalmazott. A fővárosi önkormányzat pedig úgy döntött, hogy a BKK lehívhatja az opciós munkarészt. Ennek keretében készülhet el a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának terve. A tervezési feladat részeként megújulhatnak a nyugati téri aluljáró utasforgalmi és üzemi terei, korszerűsödhet a közvilágítás, új tűz- és vészjelző rendszer létesülhet, megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek, megújulhat az aluljáró utastájékoztatási rendszere, korszerű, akadálymentes nyilvános mosdó tervezése valósul meg, valamint korszerűsíthetik a kapcsolódó közmű infrastruktúrát is. Mint a BKK honlapján írják, műszaki és esztétikai állapota miatt is időszerűvé vált a nyugati téri aluljáró felújítása. 45 évvel ezelőtti átadása óta ugyanis jelentősebb korszerűsítés nem történt. A nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, ezért fontos, hogy a tér és az aluljáró hosszú távon korszerűbb, biztonságosabb és emberközelibb környezetet biztosítson az ott közlekedőknek. A tervezés során megvizsgálják a gyalogos és közterületi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is. Emellett a szakemberek új funkciók, például rámpával megközelíthető új kerékpártárolók kialakításának a lehetőségét is tanulmányozzák. A pesti fonódó beruházás második ütemének keretében csaknem 2,2 km hosszú új villamospálya épülhet a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között. A beruházás nem csak közlekedési fejlesztés, a kapcsolódó közterületek is jelentősen megújulhatnak. A tervek szerint korszerűbbé és élhetőbbé válhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belsőváci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete, emellett új gyalogos kapcsolatok, forgalomcsillapított közterek, akadálymentes megoldások, biztonságos kerékpáros infrastruktúra és több zöld felület is létrejöhet. Az opciós feladat lehívásával az alapfeladatban szereplő részleges aluljáró felújítás helyett a főváros döntésének értelmében annak teljes körű átépítése valósulhat meg, biztosítva ezzel a legjobb műszaki megoldást. Az új pesti fonódó villamos tervezése Európai Uniós támogatásból valósulhat meg. A tervezési munkákat jelenleg a fővárosi önkormányzat előfinanszírozza. A kiviteli tervek a megkötött szerződés szerint 2028 második felére készülhetnek el. Budapesti siker született a kerékpározás világnapján. A Rákospatak menti kerékpárút 17. kerületi szakasza a zalai Szent Péter földével holtversenyben végzett az első helyen az év kerékpárútja szavazáson. A verseny hajrájában a budapesti útvonal jelentős hátrányt dolgozott le, majd az utolsó órákban többször is gazdát cserélt az első hely. A szavazás végére a Rákospatak menti bringaút több mint 200 szavazattal vezetett a mezőny élén. A szervezők szerint az eredmény jól mutatja, hogy nagy az igény a természetközeli autóforgalomtól elválasztott családbarát kerékpárutakra. A Rákospatak menti szakasz jelenleg a főváros egyik legnépszerűbb ilyen útvonala, amely egyszerre szolgálja a kikapcsolódást és a mindennapi közlekedést. A fővárosi szakemberek szerint a siker ráirányítja a figyelmet a régóta tervezett fejlesztésekre is. A cél, hogy a Rákospatak mentén a Duna és a városhatár között teljes kerékpáros kapcsolat jöjjön létre, amely a jövőben akár az Eurovelo 14 nemzetközi kerékpárút része is lehet. A tervek szerint az útvonal több kerületet is összekapcsolhatna, és közvetlen kapcsolatot teremthetne a belváros, a kertvárosi övezetek, valamint a környező települések között. Hosszabb távon akár egy Budapestet körbeölelő kerékpáros hálózat kialakításához is hozzájárulhatna. Nem elvezetni, hanem megtartani szeretné Budapest az esővizet a jövőben. A főváros előkészítette új csapadékvízgazdálkodási stratégiáját, amely a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb villámárvizekre, hőhullámokra és aszályos időszakokra reagál. A stratégia szerint a több mint 100 éves budapesti csatornarendszer önmagában már nem képes megfelelően kezelni a szélsőséges időjárási helyzeteket. Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak az intenzív záporok, a villámárvizek, valamint a hosszabb, száraz, forró időszakok is. Az új megközelítés lényege, hogy az esővizet ne problémaként, hanem értékes erőforrásként kezeljék. A cél az, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb része helyben maradjon, és ne a csatorna rendszeren keresztül távozzon. A stratégia több megoldást is javasol, esőkertek, zöld tetők, vízáteresztő burkolatok, valamint az esővíz és a szürke víz újrahasznosítását is ösztönöznék. A fejlesztésektől azt várják, hogy csökkenjen az elöntések veszélye, mérséklődjön a városi hősziget hatás, és könnyebb legyen fenntartani a zöld felületeket a nyári hőségben is. Idén nyáron is megnyílnak Budapest dunai szabad strandjai. A nyári szezonban ismét lehet majd fürdeni a Dunában Budapesten. A római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja a fürdőzőket, és várhatóan az árasztó parti szabad strand is megnyitja kapuit. Kis László bejelentése szerint a római parti plázs az idei nyáron is üzemel majd. A strand megnyitását vízminőségi vizsgálatok és hatósági engedélyezés előzi meg, A partszakaszt pedig a szezon előtt megtisztítják és előkészítik a látogatók fogadására. A fürdőzők kizárólag a kijelölt bújákkal határolt területen használhatják a strandot naponta 10 és 19 óra között. A biztonságot vízimentők és a Magyar Vöröskereszt elsősegélyszolgálata biztosítja, miközben a Duna vízminőségét folyamatosan ellenőrzik. A római parti szabad strand 2021-ben csaknem 50 év után nyílhatott meg újra. A fővárosi dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. Azóta a strand népszerű nyári találkozóhelyé vált a budapestiek körében. A főváros hosszabb távon is számol a dunai fürdőzés fejlesztésével, az elmúlt évek vizsgálatai alapján ugyanis további helyszínek kijelölésének lehetőségét is vizsgálják, hogy a Duna a jövőben még inkább a budapestiek nyári kikapcsolódásának része lehessen. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált,

Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket, több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Jól ismert útvonalainkon nap-nap után járjuk a várost, ám miközben mi gyúródunk, szorongunk a tömegben, néhány száz méterre tőlünk titkos és rejtélyes helyszínek bújnak meg. A Világ Budapest összeállításában katonai objektum és csak kísérővel látogatható tanösvény is szerepel. Érdekes élményben lehet részünk, ha a 11. kerületi Svejdel József utca környékén járunk, ugyanis a családi házak mögött egyszer csak felbukkan egy hatalmas zord épülettömb. Ez a rejtélyes hely a Szikla Központ, amit ma is a honvédség használ. Építéséről évekkel a II. Világháború előtt döntöttek, ám csak 1944-ben mutatták be a sajtónak a légvédelmi céllal épült komplexumot. Azért is erre a helyszínre esett a választás, mert a Bakcsomópont környéke ebben az időszakban még szinte a város szélének számított. A hidegháború első éveiben korszerűsítették a Sziklaközpontot, az 1960-as évektől csökkent a katonai jelentősége, majd a polgári légirányítás működött a falak között. A létesítményt egy korábbi kőbánya helyén alakították ki, így a különböző folyosók, járatok akár 14 méter mélyen is húzódhatnak a hegy gyomrában. Olyan városi legendák is napvilágot láttak, melyek szerint a Citadellával és a déli pályaudvarral is összeköttetésben állt az épület, ám ez nem bizonyítható. 1914-ben született meg funkció és forma tökéletes találkozása a kelenföldi erőmű, amelynek gyönyörű futurisztikus vezénylő termében olyan filmet forgattak, mint a Z-világháború Brad Pitt főszereplésével. Azt azonban kevesebben tudják, hogy az épület közelében egy alagutat is találunk. Az erős áramú kábelek eredetileg a déli összekötő vasúti hídon futottak keresztül, ami már az építkezés után néhány évtizeddel a 30-as években sem tűnt jó ötletnek, mivel egy esetleges légitámadás esetén a vezetékek könnyű célpontot jelentettek volna. Így 1934-ben megterveztek egy bombabiztos alagutat a Duna alatt. A háború során egyébként a németek fel akarták robbantani ezt az alagutat, de Hámori Gaston műszaki ezredesnek hála a tervük meghiúsult. Bár a pesti oldalt sikerült a levegőbe repíteni, és a Duna ugyan elöntötte az alagutat, de a kábelek megmaradtak, és később újra használatba lehetett venni őket. Az Ulászló utca 15 első ránézésre
átlagos magánháznak tűnik, ám ha közelebb lépünk a bejárathoz, megtudhatjuk, hogy itt működött a Szentlélek kápolna. 1940-ben szentelte fel a Slagta Margit alapította a Szociális Testvérek Társasága szerzetes közösség, 1944-45-ben pedig zsírókat is bújtattak a házban, ahogy a kihelyezett emléktábla is tájékoztat. A kápolna 1948-ban került a Szent Imre plébánia gondozásába, 51-ben felújították, ekkor értékes alkotásokkal gazdagodott. Az igazi senki szigete Budafokon található, méghozzá ez a Hunyadi szigeti tanösvény, a becsületes neve Hunyadi sziget, a területen egykor három kis sziget volt egymás közelében. A Háros és a Hunyadi a Duna szabályozás következtében váltak félszigetté, csak a legkisebb Szerelem sziget maradt meg eredeti állapotában. A Hunyadi sziget ma a város utolsó érintetlen vadonja, ahol hagyják, hogy a természet emberi beleszólás nélkül alakítsa a tájat. A kidőlt fák helyén természetes úton magoncokból nőnek az újabbak, a vaskos törzseket futó növények borítják, a zöld környezetből kis házak és furcsa disztópikus betonelemek állnak ki itt-ott, a terület ugyanis sokáig a honvédség használatában volt, érintetlensége az általuk biztosított szigorú védelemnek köszönhető. A helyszínre csak vezetett túrával juthatunk be. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM-en egész nap, minden nap. Ez a Manna FM.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt választunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet öröm.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A balkezességről lesz most szó, és a balkezességhez kapcsolódó minden érdekességről. Ugye a balkezesség kialakulásának okairól a szakemberek, úgy mint az agykutatók, a genetikusok véleménye megoszlik. Azt tudjuk, hogy a genetikának szerepe van a kialakulásában, hiszen vannak családok, ahol az átlagnál több a balkezes. Ugyanakkor az is igaz, hogyha mindkét szülő balkezes, akkor is csak nagyjából 40% az esélye annak, hogy a gyerek is balkezes lesz, sőt, az egypetélyű ikrek esetében is előfordul, hogy az egyikük bal, a másik meg jobb kezes lesz, függetlenül mindentől. Az úgynevezett, mondjuk így, hogy kezesség hátterében az agyféltekék, tehát hogy ki melyik kezét használja, az agyféltekék közötti munka megosztás áll. Balkezesség esetén a jobb agyfélteke, jobb kezesség esetében pedig a bal agyfélteke az irányító. Az agyféltekék dominanciája egyébként nem csak a kéz használatot, mondjuk ugye a kezességet befolyásolja, hanem például a lábak, illetve a szemek és a fülek dominanciáját is. A szabályos ceruzafogáshoz, a megfelelő grafomotoros készségek kialakulásához és sok más finom manipulációs tevékenység fejlődéséhez, valamint az önkiszolgáláshoz, a kéz dominancia kialakulására is szükség van. Ez általában óvodáskor végére várható, a tendencia azonban már 3-4 éves korban megfigyelhető az idegrendszer érésének és élesedésének megfelelően. Hogyha a dominancia nem alakul ki ebben az időszakban, akkor a későbbiekben valószínűleg zavarok jelentkeznek a gyerek beszédfejlődésében, vagy az olvasás és az írás elsajátításában, illetve egyéb tanulási folyamatokban is. Egy-egy feladat vagy mozdulatsor elvégzésénél a gyermek kevésbé lesz hatékony, hiszen ha az nem automatikus, akkor az agynak olyan része kötheti le, ami más egyéb kognitív feladatok, például a megismerési és gondolkodási tevékenységeknél az észlelés, a figyelem, az emlékezet, számolás, nyelvhasználat megoldására fordíthatna. A kézdominancia kialakulását és alakulását az egyik kéz gyakoribb használatának a megfigyelésével követhetjük mi, felnőttek, ugye a gyerekeknél. Nem csak az evő és rajzeszközök használatát érdemes figyelni a gyereknél, hanem azt is, hogy melyik kezével csavar, teker, melyikkel nyitja az ajtót, melyikkel integet, melyikkel vág, melyikkel fog, melyikkel ragad meg dolgokat, amikor ösztönösen is nagyon gyorsan kell valami után nyúlni. Mit tegyünk, szokták mondani a szülők, hogy a balkezes a gyereket nyilván nem kell megijedni, hogyha a gyerek a balkezét használja ügyesebben, akkor tilos, jó, ezt nem mondom, azt mondják, nem szabad erőltetni a másikat, de az én saját véleményem az, hogy tilos volna. Fontos, hogy abba a kezébe vegye a kanalat vagy a ceruzát, amelyik ügyesebb, amelyiket ő szeretné használni. Az asztalterítésnél már csecsemőkorban érdemes középen elhelyezni a kanalat, hogy ő választhassa meg, hogy melyik kezével nyúl érte. Ez is milyen érdekes, nem? Amennyiben úgy látja a felnőtt, a szülő, nagyszülő, nagynéni, nagybácsi, keresztülők, hogy a gyerek nagy valószínűséggel balkezes lesz, akkor mindenképpen jelezni kell az óvodapedagógusnak is ezt. Mindenképpen el kell kerülni az átszoktatást, hiszen ma már pontosan tudjuk, hogy ez számtalan negatív következménnyel járhat. Hogy miért is nem szabad átszoktatni? Hát azért, mert komoly. Elsősorban a tanulással, a beszéddel összefüggő problémákat okozhat, hogyha a bal kezét használó gyermeket megpróbáljuk átszoktatni a jobb kezére, vagy a jobb kezességre. Lehet ebből dadogás, diszlexia, diszgráfia és még egyéb dolgok is. Viszont, ha a gyermek 4 éves korához közeledve és ugyanolyan gyakorisággal használja, hol az egyik, hol a másik kezét, vagyis kétkezes, illetve ha azt látjuk, hogy mindig azt a kezét veszi elő, amelyikhez közelebb van a tevékenység tárgya, például a jobb kezével eszik, ha jobbra van a kanál az asztalon, de a bal kezével, hogyha a bal oldalra tesszük, akkor érdemes erre viszont nagyon figyelni, mert az is figyelmeztető jel, hogyha bizonyos tevékenység során a gyerek állandóan átteszi egyik kezéből a másikba az eszközt, mert nem képes a test középvonalát keresztezni. Például a festésnél a papír jobb oldalára a jobb kezével fest, a bal oldalára pedig a bal kezével, és emiatt és így cserélgeti többször például az ecsetet, zsirkét, a ceruzát. Érdemes már egészen kicsi kortól figyelni a gyermek dominanciájának, a kéz dominanciának a fejlődését, ahogy a Szabolnyi Harangozó Andrá is írja, amennyiben zavart vagy bizonytalanságot észlel a szülő, vagy a gyermek nagyon gyakran változtatja az úgymond oldaliságot, akkor időben meg kell kérdezni egy szakembert, hogy mire aztán iskolába kerül a gyerkőc, ez ne okozzon problémát. A pedagógiai szakszolgálat szakemberei dominancia vizsgálat keretén belül tudnak segíteni annak eldöntésében, hogy a gyerek jobb vagy balkezes, illetve sokkal inkább abban, hogy melyik a domináns oldala. Nagyon érdekes dolog, ez magunkkal is megfigyelhetjük egyébként felnőtt korban is. Egyszer volt szerencsém beszélgetni a Balkezesek Szövetségével, és ők mondták, hogy az ember teljesen ki akarja kapcsolni az agyát, akkor az ellentétes kezével, tehát amit nem használ, jobb kezes a balt, balkezes a jobbat, üljön le és színezzen vele, és csak arra koncentráljon, hogy maradjon vonalon belül. Egy olyan elképesztő agyi kikapcsolódás, egy stresszmentesítés, egy teljesen nyugvó pontra érkezés, amit mással nem is nagyon tudunk elérni. Oké, talán meditáció, de hát ezt egy picit talán izgalmasabb előhozni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma a főszereplő Johnny Weissmüller, vagyis Weissmüller János. A Vézna fiú Temesvárról, a magyar olimpikon és mozisztár. Weissmüller Johann, később Johnny az igazi eredeti Tarzanként vonult be a Halhatatlanok társaságába, pedig sportolóként talán még sikeresebb volt, mint színészként, ahogyan ezt az NLC.hu is írja. A magyar állampolgárként született legenda kalandos élete végén elszegényedve távozott a földről. Mérföldkő, de legalábbis fordulópont volt a hollywoodi prüdéria 30-as, 40-es évekre tehető időszakában, amikor egy férfi sztár egy szál ágyékkötőben lengedezett az épített őserdő fái között, és úgy csapta a szelet a női főhősnek, mint a pinty. Johnny Weissmüller alakítása ebben a tekintetben mindenképpen áttörő volt, ha nem is a method acting módszerén nevelkedett. A fizikuma, a kor ízlésének megfelelő férfi esztétikuma sikerre ítélte a jellegzetesen üvöltő vadember szerepében, holott néhány évvel korábban egy reklámját betiltották, mert mindössze egy fügefa levélt akarta a testét, ahogyan ezt írja Pap Sándor. Állandó vita tárgya viszont, hogy a 20. század elejének vérzivataros éveiben kiszámított magyarnak Trianon előtt, után magyar anyanyelvvel vagy sem, ám tagadhatatlan tény, hogy a kis Johann Weissmüller magyar állampolgárként, bánsági sváb szülők gyermekeként született a Temesvár melletti Szabadfaluban. Apja Petrus Weissmüller földművelő volt, édesanyja Elizabeth pedig egy dohány gyárban dolgozott. Péter öccse egy évvel utána született, már a nagy vízen túl. Történt ugyanis, hogy a szülők kevéssé voltak megelégedve a helyi megélhetési lehetőségekkel, ezért aztán, mint annyian abban az időben, az Egyesült Államokba vándoroltak. Először Pennsylvániában éltek, ahol Petrus egy bányában dolgozott, majd tovább álltak Chicagóba. Későbbi sport sikerei ismeretében nehéz elképzelni, de a kis Johann betegeskedő, gyenge, légzési problémákkal küzdő Vézna satnya kisgyerek volt, ahogyan emlegették őt, ezt nem én mondom, így emlegették őt. Az orvosai tanácsára pontosan emiatt kezdett el úszni. És ez aztán annyira bejött neki, hogy 1918-ban, amikor az apja elhagyta a családot, az öccsével együtt úszómesternek állt a Michigan tó partján. Állítólag 11 ember életét mentette meg. Johann hamarosan 190 cm-es, 95 kilós óriássá nőtt, és remek adottságai, valamint az úszásban szerzett tapasztalatai hamar a versenyek rajtkövére repítették. 20 éves volt, amikor 1924-ben a párizsi olimpián 3 aranyat szerzett, és a bronzérmes amerikai vízilabda csapatot is erősítette, aztán 4 évre rá Amsterdamban újabb 2 aranyat férő úszása volt. Nagyon ment ez a sport az ifjú svábnak, és 1922 és 28 között 67 darab világrekordot állított föl, 67 világrekordot. Ő volt az első, aki egy perc belül úszta a százat, az úszó sikereit amerikai állampolgárként érte el, holott ő még nem volt az. A versenyeken öccse Péter papírjait használta, aki már a korlátlan lehetőségek földjén született odakint, így aztán automatikusan az állampolgáruk lett. Johann Weissmüller valószínűleg további olimpiákon is sikert sikerre halmozott volna, és most kiváló sportemberként emlékeznénk rá, ha egy forgatókönyvíró fel nem figyel rá egy medence partján, mert hogy ez történt. Cyril Hume neves filmes forgatókönyvíró volt Hollywood aranykorában, éppen egy luxus szálloda úszómedencének a partján szürcsölte a kis koktélját, amikor megakadt a szeme a szintén ott lebzselő kisporttól testű szálfa termetű gyönyörű fiatalemberen, és így aztán hamarosan 7 évre szóló szerződés lapult Johann zsebében, heti 250 dolláros fizetéssel. 1929-ben forgatta az első filmjét, a Johnny Weissmüllerre átnevezett úszófenömén, ám az igazi sikert a Tarzan a majomember hozta meg számára 32-ben. De azért azt tudni kell, hogy nem pottyant az ölébe a szerep, több mint 100 jelentkező közül választották ki rá. Ez a filmfeldolgozás volt az első hangos Tarzan adaptációja az Álomgyárnak, és Johnny olyan meggyőzően adta elő a legendás és emblematikus üvöltést, hogy aztán így ő bújhatott az őserdő hősének gatyájába. Edgar Rice Burroughs író ugyan már 1912-ben megteremtette az esőerdőben rekett arisztokrata fiú figuráját, és még abban az évben több film is készült a sikersztoriból, ám azok még néma filmek voltak. A Tarzan üvöltés tehát Johnny Weissmullernek köszönhetjük. 1948-ig összesen 12-szer öltötte magára az ágyék kötőt, és lógott nagy átéléssel az indákon. Legismertebb partnere, a Jane-t alakító Morino Sullivan 6 filmben volt mellette, aztán megijedt a skatujától, és nem vállalt több Tarzan filmet. Johnny Weissmuller hollywoodi filmsztárrá vált Tarzan életrekeltésével, az aranyévek azonban 44 éves koráig tartottak csak. Az utolsó vele forgatott őserdős kalandot 48-ban mutatták be, és bár utána még rengeteg Tarzan feldolgozás készült, többek között a szintén legendás Christopher Lamberttel, az egykori úszó karrierje megfenek lett. Noha kezdetben folyamatosan dolgozott, például olyan sorozatokban, mint a képregény Alapokon nyugvó Jungle Jim, a megszokott fényűző életről nem tudott lemondani, ami aztán felemésztette a gázsiát. Márpedig 1954-től a sorozat végétől utolsó film szerepéig 1976-ig csak elvétve tűnt fel kisebb mellékszerepekben. A kieső bevételeket Weissmuller kétes kimenetelő üzleti manőverekkel próbálta ellensúlyozni, ám ezek még jobban az elszegényedés felé taszították, a magánélete sem volt sikeres, 5-ször házasodott, a harmadik feleségétől 3 gyermeke született, így magas összegű tartásdíjak is nyomasztották. Hollywood elfeledett ikonja az utolsó éveiben segédmunkákat vállalt, hogy fenntarthassa magát. Mindenki Tarzanja, a fes fiatalember, akit fénykorában Greta Garbóval is hírbe hoztak, aki karrierje csúcsán a hollywoodi elit által is irigyelt fényűző életet élte. Idős korára egyre romló egészséggel kellett, hogy szembenézzen az életét végig sportoló Weissmuller, eltörte a csípőjét, majd mindkét lábát, és a rehabilitáció ellenére sem lett soha a régi, szenvedett a mozgástól. Ráadásul a kórházban kiderült, hogy súlyos keringés és szívbetegsége van. Orvosai szerint hogy még él, mondták neki. Halála után még egyszer felidézték Johnny Weissmuller egykori dicsőségét, miközben a koporsóját leengedték a mélybe, 3-szor játszották le magnetofonról a legendás, eredeti, igazi Tarzan üvöltést. Ez Johnny Weissmuller, vagyis Weissmuller János története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A frontok évszaktól függetlenül jönnek-mennek, és ha valaki egy kicsit is érzékenyre, akkor biztos, hogy heti szinten fáj a feje, úgyhogy itt a jó hír van, 5 természetes módszer a fejfájás csökkentésére. Ott vannak első körben a természetes olajak. Ugye a fejfájást nagyon jól tudják csillapítani a természetes összetevők. Kakukkfűből, rozmarinkból készült olajak kifejezetten hatékonyak ilyen szempontból. Először is a feladat a következő, 1-2 cseppet cseppentsünk a homlokunkra, mindkét halántékra, majd ezt gyengéden masszírozzuk bele a bőrbe. Ezek után érdemes egy csendes, sötét szobába leülni, és ott tölteni megszólalás nélkül néhány percet, hogy ezek a természetes összetevők hatni kezdhessenek, és addig is nyugalomban legyünk. 2010-ben készült egy kutatás, amelynek során kiderült, hogy a kakukkfűben és a rozmarinkban is megtalálható az úgynevezett karvakról, ami egy terpén vegyület, és épp úgy viselkedik, mint a gyulladás csökkentő gyógyszerek. Aztán a fejfájás ellen bevethető még a magnézium például. Hogyha sokszor küzd az ember fejfájással, akkor érdemes a magnéziumot mindig a közelben tartani. Az orvosok szerint ugyanis a migrénre hajlamos emberek agyában általában jóval alacsonyabb a magnézium szint a normálisnál egy-egy fejfájás közben, sőt ez úgy általánosságban is igaz rájuk, emiatt lehet gyakrabban fejfájása az embernek, és ezért is érezzük olyankor ezt olyan nagyon erősnek. A szakértők szerint napi szinten 400 mg magnéziumot kellene bevenni, hogy helyreálljon a testünkben a szint, a magnézium szint, és a gyakori migrének is meg tudnak ilyenkor szűnni. Aztán a harmadik természetes módszer a fejfájás csökkentésére a B2 vitamin. A B2 vitamin hiánya is felelős lehet ugyanis a fejfájásokért, ezért érdemes lenne mostantól napi szinten pótolni ezt, hogyha az ember magnéziumot szed, abban általában van B2 és B6 vitamin is. Egy kutatás során a résztvevőknek napi 400 mg-ot kellett beszedniük ebből a vitaminból 3 hónapon keresztül, és ezután az alanyoknak 59%-a beszámolt róla, hogy fele annyiszor volt csak fejfájásuk, mint korábban. Persze ilyenkor felmerül az esély arra, hogy valaki csak placebo hatás miatt tapasztal javulást, ezért egy másik csoportnak nem valódi vitamint adtak, és ott a résztvevőknek csak 15%-a tapasztalt kevesebb migrént fejfájást, úgyhogy így valóban tény, hogy hatásos a fejfájás ellen a B2 vitamin is. Aztán a következő a gyömbér, nagyon sok mindenre jó a gyömbér. Szuper választása az ember fejfájós, érdemes ebből is minél többet inni. A szakértők szerint a benne található pozitív hatóanyagok csökkentik ugyan blokk a fájdalmat, sőt, még az ezzel járó szédülés ellen is nagyon jó működik, és hatékonynak bizonyul. A boltokban már előre elkészített gyömbértea is kapható, az is jó, de még mindig a legjobb természetesen, hogyha igazi gyömbérből készítjük el ezt a kis forrázatot. Aztán ott van egy kellemes lábfürdő, és hát természetesen a nyugalom és a pihenés egy elsötétített szobában. Nem is gondolná az ember egyébként, de egy klassz lábfürdő nagyon jól működik, ahogy ezt a bm.hu is írja. A fejfájásokkal tök jól működik, mert a fejfájásokkal szemben a legjobb, hogyha egy lavorba öntünk forró vizet, csepegtetünk bele néhány csepp levendulaolajat és vagy borsmentaolajat. Ilyenkor ugyanis a meleg víz rövidesen a lábunkba vonza a vért, és a fejben lévő erekben csökken a nyomás. Hamarosan azt fogja tapasztalni a fejfájós ember, hogy kisebb a fájdalom, sokkal nyugodtabbnak és kipihentebbnek érzi magát. Én azt javaslom, hogyha ezt kombináljuk az első jó tanáccsal, a rozmarin kakukkfűolajas halántékbe dörzsöléssel, és közben a lábunkat pedig levendulaolajas forró vízbe áztatjuk, hát olyan vízben, ami nem éget meg természetesen, akkor már sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a fejfájás a migrén ellen. Érdemes ezeket tehát kombinálni, és kitapasztalni, hogy kinél melyik működik igazán, melyik az, amelyik a leghatékonyabb, és akkor arra már számíthatunk, hogyha van lehetőségünk egy ilyen forró lábfürdőre például napközben, vagy hát otthon nyilván igen, akkor ezt bevethetjük, és azonnal segíteni fog.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Van egy kutatás, amit 10 éven keresztül csináltak, és ebből kiderült, hogy mi ez a 4 szokás, ami a szerencsés emberekre jellemző. Most ez persze kérdés, hogyha ezeket a szokásokat megpróbáljuk magunkévá tenni, akkor szerencsésé válhatunk-e? Már abban az esetben, hogyha az ember validálja a szerencsének, mint olyannak a létezését. Egy pszichológus 10 éven át vizsgálta a szerencsésnek és szerencsétlennek mondott embereket, akik általában magukat mondták annak, és megállapította, hogy mik azok a szokások, amit általában jellemzőnek talált rájuk, tehát ami a közös nevező bennük. A szerencse definíciója szerint az akaratunktól független, véletlen vagy véletlennek látszó körülmények, események sora, amely valamilyen hatása van a sorsunk alakulására. Így szól ez. Sokszor pedig úgy érezhetjük, hogy valakinek állandóan szerencséje van, a tetteitől függetlenül még mindig csak is jó dolgok történnek vele. Egy kutatás szerint viszont mindez nem feltétlenül csak az élet vagy a véletlen műve. A pszichológus, aki ezt a kutatást végezte, Richard Wiseman, ő egy pszichológia professzor, aki úgy tartja, hogy az ember tettei és gondolkodásmódja is befolyásolhatja mindezt, és növelheti a szerencséje esélyeit. 10 éven át tartott ez a kutatás, ahogy ezt már mondtam. Ennek során 400 emberrel beszélt, és a megkérdezettek egy része szerencsésnek, a másik részük szerencsétlennek tartotta magát. Végül a professzor megállapította, hogy azok, akiknek szakmailag és a magánéletben is folyamatosan szerencséjük volt, hasonló módon voltak képesek reagálni adott helyzetekre. Ez alapján pedig sikerült megállapítani azt a 4 szokást, illetve tulajdonságot, ami a szerencsés személyekre jellemző. Tehát a szokások között például itt van az első. Megragadják a lehetőséget. A szerencsésnek mondott emberek nem csak egyféle módon akarják elérni a céljaikat, nem egyféleképpen vannak úgymond behúzalozva. A rugalmasságuk pedig Wiseman professzor kutatása szerint sokszor olyan helyzetekbe hozza őket, ahol nagyobb eséllyel találkoznak új emberekkel, új helyzetekkel, és jobban építhetek a kapcsolataikat, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy nagyobb a merítés, nagyobb a lehetőség, a szerencsés kimenetelre. A szakértő szerint könnyű kimeríteni a lehetőségeket az életben, sokan mindig ugyanúgy beszélgetnek, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazon az útvonalon mennek munkába és jönnek haza, és ugyanazokra a helyekre mennek nyaralni. Ez viszont nem mindig jó dolog, az új vagy akár véletlenszerű tapasztalatok, élmények ugyanis nagyon gyakran olyan új lehetőségeket, eseményeket és embereket hoznak az életükbe és rejtenek magukba, ami egyre szerencsés kimenetelű történetet is hozhat az életünkbe. Aztán a második tulajdonsága a szerencsésnek mondott embereknek, hogy hallgatnak a megérzéseikre. A személyiségtesztek rámutattak, hogy a szerencsétlen emberek általában feszültebbek és szorongóbbak, ez a szorongás pedig határozatlansághoz vezet, ettől aztán még inkább szorognak, és aztán ez még több határozatlanságot szül. A szerencsés emberek viszont nagyon gyakran, gyorsan döntenek méghozzá úgy, hogy hallgatnak az intuíciójuk. Oké, ez így legyen, ez így legyen, ez így legyen, ezt csinálom, így csinálom, erre megyek, ezzel beszélek, megoldom, stb. Ha megbíznak a zsigeri képességeikben, az ösztönükben, hallgatnak a lelkük szavára, szoktuk volt mondani, vagy az isteni vezettetésre, akkor egészen biztos, hogy nagyobb valószínűséggel cselekszenek és cselekszenek jól, ezáltal pedig új lehetőségek jönnek az útjukba. Optimisták, ezt is tartják a szerencsés emberekről. Wiseman professzor kutatásából ugyanis kiderült, hogy a szerencsés emberek még a szerencsétlen helyzetekben is láttak valami pozitívat. Egy kísérletben ugyanis arra kérte az alanyokat, hogy képzeljenek el egy olyan forgatókönyvet, hogy egy bankban várakoznak, amikor egy fegyveres rabló belép az ajtón, lőni kezd, a golyó eltalálja őket a karjukon. Vajon ez

0: akarták, vagy ahogy a legjobb lett volna. Azok a szokások, amik a szerencsés emberekre jellemzőek, ezek attitűdök, ezek viselkedés minták, amiken alakíthatunk, amiket formálhatunk, ami tulajdonképpen mondhatni Wiseman professzor tanulmánya alapján, hogy hozzáállás kérdése. Úgyhogy hajrá, mindannyian tudunk így reagálni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Every day.
1: Majd
0: egyszer múlva.
2: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
3: A műsor vendégem a Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, amihez kötődik egyébként egy konferencia is, és erről is beszélgetni fogunk. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Ugye Csatlós Csillával találkoztunk már itt a Mannán többször is, és a kiégésről beszélgettünk, hiszen amellett, hogy Csilla Kócs, emellett kiégés specialista is, és ez a könyv Nem vagy egyedül nem is az első könyve, mert hogy a kiégésről is született, de most nem ebből az irányból beszélgetünk, hanem a szeniorokról. Miért fontos ezzel a témával foglalkozni, és hol áll Magyarország ebben a témában a nyugathoz képest?
4: Hát pont azért kell vele foglalkoznunk, ahol áll a nyugathoz képest. Alapvetően az látszik most a piacon, hogy ugye a korfa az egy kikerülhetetlen dolog, tehát az elkövetkezendő néhány éven belül abszolút túlnyomó többségbe kerülnek a szeniorok az álláspiacon. Amire nincs felkészülve az álláspiac, mert az álláspiac az elmúlt 10 évben egy ilyen őrült fiatalításba kezdett, tehát mindenhol az a cél, hogy cseréljünk fiatalabbakra, legyenek rugalmasabbak, jobban AI kompatibilisebbek, stb. Stb. És most azt látjuk, hogy az utóbbi 2-3 évben egyértelműen egyre növekvő számú szenior szakember kerül az utcára. Ugye ez kapcsolódik az én korábbi területemhez, mert korábban is ezzel foglalkoztam gyakorlatilag, csak ugye az az önkéntes felállások időszaka volt, tehát ugye egy kiégett, kiábrándult ember az általában föláll és keres magának egy másik állást, és nyilván van egy óriási szelete az álláspiacnak, több mint 60%-a egyébként az állást nélküli szenioroknak, akik nem önként, hanem elbocsátás, átszervezés, leépítés útján esnek ki a pozíciójukból, tehát ezért foglalkozunk ezzel a témával kiemelten.
3: Hogyan kezdődött ez nálad? Miért tartottad ezt fontosnak?
4: Alapvetően ugye én eleve a

0: Senior korosztály dolgozom szinte csak, hiszen én exekutív coachként végeztem több mint egy évtizede, és eleve a kiégés is azokat az embereket érinti elsődlegesen, akik már 5-6-8 éve benn vannak egy pozícióban, vagy végigjárták a karrier létrát, vagy léptek egy nagy pozíciót, és az sok volt, és több volt, mint amit hirtelen el tudtak volna viselni, tehát, hogy gyakorlatilag nekem az alap klientúrám az több mint egy évtizede a 45 pluszos, 50 pluszos korosztály, tehát mindig is velük dolgoztam. Viszont 2024 év végétől volt egy ilyen nagyon durva leépítési hullám, ahol így százával kezdtek el kihullani a piacra, és ez folytatódott 2025-ben egész évben, és hát a 26-os év is nagyon kemény. Tehát nyilván a recesszió, meg a költségcsökkentés, meg a profitabilitásnak a megőrzése azokat a pozíciókat érinti legelőször, amivel a legtöbbet lehet spórolni. Tehát elég sok cég csinálja most azt, hogy a szenior létszámát csökkenti, ezzel egy jelentős bértömeget tud pótolni, és akkor a helyére medior vagy junior, erős junior szintű embereket vesznek föl, és így jutnak költségmegtakarításhoz a bérstruktúrába.
1: Azért ez is nagyon fontos, hogy kiégni nem csak a munkában, hanem a munkanélküliségben, vagy a félretettségben, a nem vagyok jó, és nem illek sehovaságban is lehet.
0: Abszolút, tehát a kiégés az szerintem ebben a helyzetben sokkal durvábban jelentkezik, hiszen aki egyébként állásban, meg megbízásban van, vagy van egy pozíciója, az abban a pozícióban azért kap egy csomó visszajelzést, pozitív visszajelzéseket, eredményeket ér el, csapatot épít, stb. És amikor valaki álláskeresővé, vagy karrierváltóvá válik, mindegy, hogy milyen okból, a végeredmény akkor is ugyanaz, hogy egyik pillanatról másikra kiszakad úgymond a beterített naptárból, a szociális hálóból, amit az addigi vállalati vagy céges környezet, a kollégák jelentettek, és gyakorlatilag így egyedül marad, mint a kis ujjam, és ez egy óriási érzelmi és mentális megrázkódtatás is az embereknek. Plusz nyilván az, amiről te beszélsz, hogy ez a 10., 20., 30., 50. századik sikertelen pályázás és interjú, ez végtelenül meg tudja tépázni az önbizalmát a vezetőknek, meg a menedzsereknek, hiába van több diplomájuk, meg nagy tapasztalatuk.
1: A műsor vendége Csatlós Csilla coach, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv, és az ehhez kapcsolódó konferencia szervezője, illetve a könyv szerzője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője és az ehhez kapcsolódó konferencia alapítója, életre hívója, de hogy ezt te nem egyedül jegyzed, arról is beszéljünk egy kicsit.
2: Igen, nem egyedül jegyzem, mert alapvetően ez az egész dolog ez úgy indult, hogy 2024 évig, mikor volt az a nagy elbocsátási hullám, akkor mi létrehoztuk a Natulon nevű LinkedIn csoportot, amiben azokat az embereket vártuk egy ilyen közös pro bono segítő csapatba, akik állás nélkül maradtak, és kellett nekik segítség CV-írásba, LinkedIn profilépítésbe, pozícionálásba, információkkal való összekötésbe, és Pető Anikó fejvadász, ismert fejvadász a társam ebbe, vagy a tettes társam ebbe, aki a szakmai stratégiai vezetését csinálja az álláskeresésnek, és ezeknek a ehhez kötődő mindenféle tudásnak, és hát a közösség azóta már 2370 tagú, tehát napi szintű kommunikáció van, állások megosztása, belső képzések, mindenre hétfő reggel például ingyenes pro bono coaching, csoportos coachingokban mindenki hozhatja az aktuális álláskeresési elakadását, és próbálunk mindenkinek segíteni, támogatást adni. Ez a jelenlegi felállás.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit most magáról a rendezvényről, és aztán még visszatérünk a könyvhöz. Hogyan zajlik, kik lesznek ott, mi a menetrend, mi a fővonal?
2: Június 18-án van a rendezvény, délután 2-től este 7-ig, és az lett a fő célja, hogy volt egy felmérésünk, illetve ez még zajlik, mert gyűjtjük még mindig a kitöltéseket. A szenior munkavállalók magyarországi helyzete az AI korában, ez a kérdőívnek a címe, ami egy Google Forms kérdőíven keresztül lett megosztva, és egyébként ma reggel már 870 kitöltésnél jár, tehát egy viszonylag nagy mintát sikerült begyűjtenünk, ami azt jelzi, hogy ez egy tényleg olyan probléma, ami érinti az embereket. Ennek a Senior Indexnek a bemutatása lesz, ami először méri Magyarországon 4 különböző szemszögből a senior piacot. Megkérdeztük az állást keresőket, megkérdeztük az állásban lévő seniorokat, a HR vezetőket, illetőleg a tulajdonosi réteget is erről az egész senior kérdéskörről, és az őket érintő senior problémákról. Ennek a kutatásnak lesz az elsődleges bemutatója. Ezen kívül belünk lesz Balogh Petya, startup alapító, sokszoros startup alapító, és az STLT vezérigazgatója, aztán Vámosi Nóra, ugye, aki extrém sportoló, és lesz egy kerekasztalunk, ahol olyan vezetők lesznek, akik kijöttek egy nagy cégnek a vezetői állásából, és most új utakon indulnak el, ami nem az alkalmazotti státusz.
1: A könyv elkészült, ez nem egy kicsi könyv, ez egy elég vaskos könyv. Mondhatjuk-e azt, hogy ez egy ultimate jó tanács köteg, vagy csokor azoknak, akik karrierváltásban vannak, senior korosztálynak, és akkor egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a senior korosztály ez tulajdonképpen a hétköznapi gondolatokban azt gondoljuk, hogy azok mondjuk a 60 pluszosak, pedig ahogy egyszer elmesélted nekem, ez tökre nem így van.
2: Hát alapvetően a munka világában a szeniort azt máshová mérjük, és ebbe elég sok vita van, hogy hol van a szenior, de általában azt szokták mondani, hogy a 20 plusz év munkatapasztalattal rendelkezőket nevezi a szakma, HR szakma szenioroknak, de sok helyen egyébként már a 15 évet is annak nevezik. Tehát jóval előrébb van, mint a 60 plusz, és ugye ez a legfontosabb életszakasza, a munka életszakasza az embereknek, hiszen ez az az életszakasz, amikor már az otthoni családi dolgok már kisimulnak, itt a gyerekek már az esetek többségében kirepülnek, tehát a karrierben úgymond a legnagyobb rendelkezésre állás, és ennek ellenére pont azt az erőt nem használja a piac, amit a legjobban kellene, meg amire a legjobban kellene koncentrálni. A könyv az abszolút egy ultimate jó tanács gyűjtemény, benne van rengeteg, nyilván rengeteg konkrét történet, de hogy az volt a cél a könyvvel, hogy ezt a fajta folyamatot, ami a gyász, is jelenti, és a gyászfeldolgozást, hiszen egy 8-10-15-20 éves pozíciónak az elveszítése az egy nagyon komoly gyász folyamat, tehát el kell képzelni, hogy a napi 8 órát valaki eltölt egy cégnél 10 éven keresztül, mit él meg akkor, mikor hétfőről az az egész közeg, emberek, millió, szabályok, semmi nincs az életébe, ezt fel kell dolgozni. Másrészt, amit látunk Anikóval a szenioroknál, hogy egyszerűen dolgoznak, mennek előre a karrierjükbe, sikere halmoznak, de aztán az identitásuk valahogy a céghez idomul, és integrálódnak a cégbe, és nem tudják azokat a tulajdonságokat, azokat az erényeket már magukról deklaráltan megfogalmazni, amik ők a céges köntös nélkül, tehát a könyvnek egy nagyon fontos része a leltár, és utána pedig a harmadik része a könyvnek ez a cselekvés, ami konkrétan arról szól, hogy hogy megyünk végig egy álláskeresési folyamaton, mik az alapvető dolgok, amit egy CV-be rendbe kell rakni, és hogy kell fölépíteni egy olyan LinkedIn profilt, amire most ugrik a piac, mert most egy kínálati piac van, tehát nem lehet arra alapozni, hogy majd keresnek, ugye ezt nagyon sokan elmondják a szenior vezetőink közül, hogy életükben nem kerestek állást, mindig vitték őket egyik helyről a másikra, mert megkerestek, kaptak egy izgalmasabb vagy fiskálisan jobb ajánlatot, és léptek tovább, és ugye az állásnélküliség az nem azzal jár, hogy minket keresnek, az állásnélküliség az azzal jár, hogy nekünk kell keresni, ami egy teljesen fordított dolog, és nincsenek meg rá azok az apró nüansznyi tudások, amivel sikeresen lehet művelni.
1: Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és az imént emlegetett konferencia egyik életre hívója és alapítója, és hogy mennyire hagyományteremtő jelleggel indul ez a konferencia, azzal folytatjuk majd, illetve a jövőbeni tervekkel is hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagénstimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, ha a bőrünkről, akkor is, ha az ízületeinkről van szó. Isszuk, esszük, mindent megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért. De mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét kérve?
2: A kollagénről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint a legfőbb vázat ad a bőrünknek, ő fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek, a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy élettel teli legyen, nyilván szükséges a kollagén, és hát ezt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente 1,5%-kal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve egyre kevesebbet állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket elsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinjektáljuk, stimuláljuk. Én azt gondolom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Csatlós Csilla a vendégem, coach, hanem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és a június 18-i ehhez kapcsolódó konferencia alapító szervezője. Csilla, hagyományteremtő jelleggel indul-e ez a konferencia? Mit reméltek, mit terveztek, illetve a jövőben mire számíthatnak azok, akiknek ilyen téren segítségre van szükségük, akár karrier szempontból vagy aspektusból, akár pedig mondjuk a kiégéssel kapcsolatban?
2: A konferenciát abszolút sorozatnak szánjuk, tehát azért a szenior témakör az egy nagyon összetett témakör, és akárhogyha csak azt nézzük, hogy milyen a szenioroknak a társadalmi megítélése, és annak a másik megmutatása, hogy valójában milyen a szenior lét, amikor értékes és értékteremtő, vagy pedig az, hogy indulnak a fraktál karrierek, aminek ugye az a lényeg, hogy egyszerre több helyen dolgozik az illető, és nem egy helyre teszi le a munkaszerződését, hanem azt a hatalmas tudást, amit 20-30 év alatt felhalmozott, azt mondjuk magyar KKV-kba fordítja vissza 2-3 helyen projektszinten dolgozva. Tehát, hogy elég sok olyan téma van, ami a szenior témakört érinti, és ezt folyamatosan szeretnénk hallatni, tehát, hogy a 2026-os évben is lesz még két rendezvényünk, és utána 27-ben is folyamatosan. A szenior indexet azt mérjük és rakjuk össze folyamatosan, emellett pedig most lesz majd külön olyan részünk, ami az AI-jal kapcsolatos dolgokra koncentrál, és egyébként itt is hadd mondjak el egy nagyon érdekes felmérést, ugye azt mondja a piac és az a közbeszéd, hogy a szeniorok nem eléggé digitálisak, nem képzik magukat, és nem foglalkoznak eleget, és nem rugalmasak a digitális életben és az AI-jal való kapcsolatban. A felmérés teljesen az ellentétét mutatja, azt mondja, hogy 58%-uk aktív, és kifejezetten aktív és mély ismeretekkel rendelkezik az AI-ról és napi szinten használja, viszont saját bevallásuk szerint, akik még alkalmazásban vannak, a munkáltatóiknak mindössze a 14%-a foglalkozik konkrétan AI bevezetése vagy AI integrációval a szervezeteikbe. Tehát a Senior Indexnek és az egész konferenciás sorozatnak az a célja, hogy azokat a dogmákat és azokat a úgymond betokosodott, begyöpösödött közbeszédeket, ami a szeniorokhoz kapcsolódik, azokat folyamatosan cáfoljuk és mutassuk meg valójában, hogy milyen a szenior világ.
1: Az a szomorú egyébként, zárásképpen ezt még tegyük hozzá, hogyha az ember külföldön jár, Franciaországban, Németországban, Angliában, Spanyolországban, Olaszországban, egészen más a megítélése, a megbecsültsége, az értékeltsége a szenior korosztálynak. És akkor most ne a 45-50 évesekről beszéljünk, hanem mondjuk a 65 pluszosokról.
2: Én ezt abszolút meg tudom erősíteni. Egyébként az első kérdőívben már óriási szöveges adatállományt kaptunk vissza, hiszen minden egyes sávra tettünk szöveges kitöltéseket, és pont azt néztük ma reggel, hogy egy komplett könyvnyi anyagot kaptunk vissza, egy hét alatt 340 000 karakternyi szöveges kifejtő válasz jött a felmérésre, ami iszonyú sok szerintem, és ebben nagyon érdekes dolgok vannak, amiket írnak azok, akik kitöltötték, és az egyik legfontosabb visszatérő dolog, hogy a tisztelet az hiányzik a rendszerből mindenféle irányba, és hogy ez sok szenior felhozta témaként, hogy sem a kort, sem a tudást nem tiszteli a jelenlegi rendszer, és hogy egyébként, ami megérdekes, hogy mindannyian, a többség mind leírja, hogy ők nagyon szeretnek a juniorokkal dolgozni. Tehát, hogy kifejezetten írják, hogy többeknek van napi szintű junior kollégás kapcsolata, ahol tanítanak, ahol tanítják, betanítanak, onboardingolnak fiatal kollégákat, de hogy például ezt is hozzuk majd egy konferencia témaként, hogy el kell indítani Magyarországon a reverse mentoringot, ami a mi mostani felmérésünk szerint csak 9%-os mértékben van jelen, amikor a junior tanítja és mentorálja a szeniorokat a cégen belül, mert igenis van tőlük mit tanulni. Tehát, hogy nem ellenségként kellene őket beállítani, ami a jelenlegi HR piacon van, tehát, hogy más se hallunk, mint hogy generációs különbségek, tehát a negatívumok ebben a dologban, de hogy kooperáltatni kell az egyes rétegeket egymásra, nem pedig egymásnak feszíteni azzal, hogy mások vagytok. Tehát mindig is mások voltak. Tehát, hogyha visszanézünk a munkavilágába akár több száz évre, mindig is dolgozott a fiatal generáció az idős generációval együtt. Tehát ezt nem most szült el a modern világ. A modern világ másképp reagálja le.
1: Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez javuljon? Ezzel kapcsolatban még beszélgetni fogunk Csatlós Csilla kóccsal, de akkor tessék jegyezni a dátumot, június 18, illetve a könyvet mindenkit érint tulajdonképpen, ha nem maga miatt, akkor mondjuk a szülei vagy a nagynénik, nagybácsik miatt. Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban. A vendégem volt Csatlós Csilla kócs, az imént említett könyvszerzője. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmai.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mitől maradnak örökké fiatalok és gyönyörű bőrűek az ázsiai nők? Hát nyilván az sem mindegy, hogy mivel mosunk arcot. Egyszerű és mégis hatásos ránc megelőző trükkjeik vannak, hiszen látni, hogy milyen gyönyörű a bőre az ázsiai hölgyeknek. Ezeket a trükköket mi is nagyon könnyen tudjuk alkalmazni. Híresek egyébként ők a különleges szépségükről, de leginkább arról, hogy sokak közülük szinte képtelenek öregedni, tehát meg se tudjuk mondani, hogy hány éves az illető hölgy. Mit tesznek ők ennek érdekében? Hát többen elárulták már közülük, szépségszakértők is, hogy szerintük mi az ő szépségük titka. Páren például a vegetáriánus étkezése, sok vízre, cukor megvonásra esküsznek, de sokan említettek C és E vitamin tartalmú krémeket is. Az igazság viszont az, hogy ez csak töredéke annak, amit elkövetnek ők a maguk kis rituáléjuk alkalmaival a szép bőrükért, vagyis hát annak érdekében. Az ázsiai nők valójában többet tesznek a szépségükért néhány krémnél, és az egészséges étkezésnél különleges, de mégis egy nagyon egyszerű szépségrituáléval ápolják az arcukat, és olyan hatásos trükköket tudnak, amiket máshol nem is ismernek. A legjobb pedig, hogy általában természetes hozzávalókhoz és kozmetikumokhoz nyúlnak, amik nem csak rendkívül jót tesznek a bőrnek, de még olcsók is, és könnyen be lehet szerezni őket. Ki is derítették most már több helyütt a trükkjeiket, úgyhogy meg is fogom mondani én is nektek, hogy mi az, vagy mik azok. Hát az arcmosás például, ami nagyon fontos náluk, ez a 4-2-4 módszer, 4-2-4. 4 percig hidrofil olajat masszíroznak az arcukba, aztán 2 percig tisztítókrémet, aztán 4 percet töltenek azzal, hogy jó alaposan lemossák vízzel. Gyengéd mozdulatokkal, tiszta kézzel, és ezt is szinte rituálé-szerűen folytatják, ugye? Igazából a lényege ennek a lemosásnak is, hogy azért tart langyos tiszta vízzel 4 percig, mert valamilyen szép és nyugodt metódus szerint, ahogyan az ember nyugodt lelki világgal magát lecsendesítve csinálja, ezt egészen más lesz a keringés is például. Aztán a tisztításhoz konyakszivacsot használnak, ezeket bizonyos ilyen bioboltokban be lehet szerezni. A leopárd konyhvirág gyökeréből készül ez a konyakszivacs. Be lehet szerezni egyébként akár a neten, akár különböző ilyen kicsit extrább olyan boltokban, ahol keleti dolgokat is árulnak, illetve kicsit extrább drogériákban. Belemártják a szappanos vízbe, kicsavarják, és körkörös mozdulatokkal enyhén dörzsölik vele a bőr. De az is nagyon fontos, hogy nem akármilyen szappan. Ők maguk is egyébként, mint a francia nők, és mint régen az asszonyok, akiknek nagyon szép volt a bőrük, sima mosószappant használtak, nem amivel a ruhát mossuk, hanem a mosdószappant. Nagyon nagy figyelmet fordítanak, és itt is egy nagyon lényeges ponthoz érkeztünk, az arc UV védelmére egész évben, nem csak nyáron, télen is rendszeresen kenik az arcukat napvédővel, akár naponta többször, hogy védjék az UV sugarak okozta korai bőröregedéstől. Aztán ott van még a titkaik között például a rizsvíz, ami tulajdonképpen az egyik legnagyobb titkuknak számít. Ezzel mossák rendszeresen az arcukat, mert egyenletessé teszi annak a színét, megelőzés kezeli a ráncokat, valamint feltöltés élettel telivé teszi a bőrt. Gyakran egy-két csepp mentaolajat, vagy egy kis zöldteát kevernek a krémekhez, a tonikokhoz, hogy még szebbé tegyék a bőrüket, és erősítsék annak a fiatalító hatását. Az érzékeny bőrűeknek viszont ezek az olajok nem ajánlottak, ők például maradhatnak a sima rizsvíznél. Ami még fontos, gyakran használnak puha, nagyon puha sörtéjű kefét, és ezzel dörzsölik át nagyon enyhén a bőrüket körkörös mozdulatokkal, mert úgy tartják, hogy ez felkészíti a bőrt a krémezésre, sejmesebbé és simábbá teszi a bőrt, az elhalt réteget eltávolítja, és így, hogy egy kicsit megnövekszik a keringés az arcbőrben, sokkal könnyebben szívódnak fel a hatóanyagok is mélyebbre is. Úgy képzeljék el ezt a pici kis puha sörtéjű kefét, mint a bioboltokban kapható sima kis fanyelű, kisméretű kefe, amivel a babák fejét szokták, a pici-pici újszülött babáknak a kis buksiját szokták fésülgetni, olyannal dörzsölik az arcukat. A krémeket pedig masszírozó mozdulatok helyett, és ez is nagyon fontos, apró, enyhe, ütögető mozdulatokkal viszik be az ujjbegyeikkel, főleg a szemhéj környékén, ugye, ahol a testünkön a legvékonyabb a bőr, mert hogy így szerintük hatásosabbak, és az arc vérkeringését is élénkítik. Aztán, hogyha szérumot visznek föl, akkor becsöpögtetik a tenyerükbe, eloszlatják a két tenyerük, én most mutatom is, tépen eloszlatják a két tenyerük, és csak így hozzányomják így az arcukhoz. Aztán ugye a szem körül csak paskolgatják, és ez is nagyon szépen beviszi a hatóanyagokat. Imádják a textilmaszkokat, a fátyolmaszkokat, figyelnek arra is, hogy a bőrtípusokhoz megfelelőt választanak, de a házilag elkészíthető tojásfehér és mézes maszk is nagy kedvencük. ezt néha még kiegészítik citrommal is. Úgyhogy ezek a trükkök azok, amire nekünk is érdemes figyelni, és a héten még itt a Beauty rovatban el fogom mondani, hogy hogyan készül ez a bizonyos rizsvíz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vakontúrás tortát tanulunk meg ma készíteni, ígértem, ugye egy nagyon finom dolgot készítünk, hát ez az elképesztően finom, tejszínes krém van benne, és banán is kell hozzá, és hát szerintem, ami tejszínes, meg banános, meg morzsás és kakaós, az nem lehet más, csak isteni finom. Puha piskóta morzsa, alatta van ez az édes tejszínes krém, az alatt pedig a meglepetés a banán, ami ótlapul alatt, úgyhogy ez egy igazi finomság, amit tulajdonképpen az év bármelyik szakában elkészíthetünk. Napi tortának is zseniális jó, és nem is olyan nehéz elkészíteni. A gyerekekkel együtt csináljuk, akkor pedig külön jó, és van benne gyümölcs is, úgyhogy egészséges is, nem csak édes. Nagyon egyszerű elkészíteni, tényleg a lényeg csak annyi, hogy a piskóta sütése a kis ujjongban legyen. Tehát, hogyha valaki nem sütött még piskótát, akkor kérjen segítséget anyukától, nagymamától, idős barátnőtől. Ha nincs a birtokunkban, akkor vehetünk készen is piskótát. A finomság, ez a finomság akkor az igazi, hogyha jó sok dús krém kerül vele. Ez lehet valamilyen puding és habtejszín párosa, tehát keverhetjük a kettőt, rétegezhetjük is. Ebben a receptben a habtejszíné a főszerep, mellé kerül egy kis mascarpone, ahogy a sóborsnak a receptje mentén haladunk, ahogy ezt Botos Klaudia írta, és így még finomabb a krém. Hát azt azért tudjuk, hogyha mascarpone is valami, akkor ez nagyon finom tud lenni. A vakontúrás torta pedig gyümölcsel az igazi, és érdemes banánnal kipróbálni. Én tényleg mindenkinek ezt javaslom. Drága Aranka néni virágbarátnőm anyukája csinált ilyet sokszor, és mindig nagyon finom volt, és ő mindig baránnal csinálta. Ha szépen felszeleteljük, akkor egész gyönyörű tortaszeleteket kaphatunk, mert hogy ez tényleg nem egy torta alakú torta, hanem egy kupac. Úgy néz ki, mint egy vakontúrás. Úgy tudjuk szépen szeletelni viszont, hogyha jó hideg, úgyhogy egy egész éjszakára hűtőbe kell tenni, dermedni a finomságot, tortás, kapcsos műanyag dobozban, tehát rendesen, légmentesen lezárva, hogy ne vegye át a hűtőnek a szagát, ez fontos. No, mi kell hozzá? Ez egy 6 személyes torta lesz, 5 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, kint van a Facebookon a recept, nem kell aggódni, ha valaki most nem tudja felírni a hozzávalókat, szóval 5 tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 1 deci olaj, 10 deka cukor, 10 deka liszt, 3 evőkanál kakaó és vaj a forma kikenéséhez. Ez a tészta. A töltelékhez kell 3 darab banán, 5 deci habtejszín, 30 deka mascarpone, 2 evőkanál citromlé, 2 evőkanál porcukor és 2 teáskanál vanília kivonat. A tojásokat szétválasztjuk, a tojássárgát a cukorral és a vaníliás cukorral fehéredésig keverjük, a fehérjét kemény habbá verjük, a lisztet pedig a sütőporral és a kakaóval beszitáljuk egy keverőtába, egybeforgatjuk, hozzáadjuk a tojásos keveréket, ezután az olajat is hozzákeverjük, utána pedig a tojásfehérje habot óvatosan beleforgatjuk, ebből lesz a piskóta. A tortaformát kibéleljük sütőpapírral, vagy kikenjük vajjal, utána kisimítjuk szépen a papírt, rajta belesimítjük a masszát, és a süteményt berakjuk 180 fokos előmelegített sütőbe, és nagyjából olyan 25 perc, fél óra alatt készre sütjük. Na, a süteményt kivesszük egy tálcára, a belsejét kivágjuk, vigyázunk, hogy a torta alja ne sérüljön, és a széle se sérüljön. A kivájt részbe belerakjuk a megpucolt banánokat, a banánokra rácsorgatjuk a citromlevet, a habtejszint a porcukorral kemény habbá verjük, hozzáadjuk a mascarponét és a vaníliát, és a krémet domb formájában rákenjük a tortára. Aztán a kikanalazott piskótát rászórjuk a krémre, és akkor itt jön a trükk, amit szerintem mondjuk egy sok gyerekes vagy több gyerekes családnál nehéz megoldani, de valahogyan ki kell menteni a tortát, hogy egy éjszakát hűlni tudjon. Tényleg nagyon finom, így bonyolultabbnak tűnhet, de tényleg nem az, és nagyon mutatós, és nagyon cuki, mert valóban úgy néz ki, mint egy nagy földkupac, mint egy vakontúrás. Hogyha szülinapra adjuk kisgyereknek, vagy nem is kisgyereknek, mondjuk akár a mikorosztályunkból a 40 pluszosoknak, akik szerették a Kisvakond Nadrágja című mesét, akkor esetleg még egy kis vakont figura, marcipán figura ráülhet a vakontúrás torta közepére. Egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kivel ne fordult volna már elő, hogy beleragadt a szőnyegbe, a kanapéba, a kocsi kárpitjába, a ruhájába, vagy esetleg a hajába, vagy a gyerek hajába a rágógumi. Hát nyilván ezek a váratlan balesetek mindig megtörténnek, a textíliába észrevétlenül bele tud ragadni a rágógumi a szőnyegbe, meg aztán pláne, és nagyon sokan pánikbe esnek emiatt, sőt azt gondolják, hogy valójában ez innentől kezdve keresztet vethetünk rá, és nem is fogjuk tudni használni azt a textíliát, vagy le kell vágni a hajunkat. Hát ez nem így van, olyannyira nem így van, hogy van rá módszer, több is. Aki a ruhatisztításban nem jártas, az nyilván megijed, hogy ez a nyúlós, ragacsos valami, ez szétterül, beivódik, és nem tudjuk soha többet kiszedni a ruhában. Hát mi a teendő ilyenkor? Egy csomag jeget, vagy egy kisebb zacskónyi jégkockát kell rátenni arra a helyre, ahol van a rágógumi, pontosan oda, ahol a rágógumi van a szennyezett területen, és várni kell, amíg a rágógumi teljesen megkeményedik, tehát gyakorlatilag megfagyasztjuk, és így ki tudjuk törni a hajból, vagy le tudjuk kaparni, pattintani a textil mozgatásával simán a szennyeződést, amennyire csak lehet. Hogyha megmaradnak nyomok, akkor ezt enyhén be kell fújni ezzel a bizonyos VD40-nel, hagyni kell hatni néhány percig, majd óvatosan eltávolítani a rágógumit egy tiszta ruhával vagy puha kefével. Előfordul, hogy az ember több ilyen sprét ráfúj, az alkalmazás után nem sikerül kiszedni az összes rágógumit, akkor a maradék kijön egy kicsit több sprézéssel. Ha valamelyik ruhába ragad bele a rágógumi, akkor be kell tenni magát, a textiliát, nyilván a szőnyeget nem fogjuk tudni, de egy pulóvert, vagy egy pólót, vagy egy nadrágot simán. Szóval be kell tenni magát a ruhadarabot a fagyasztóba, érdemes egy szatyorba becsomagolni, egyrészt a tisztaság, másrészt meg a szaktanítás kedvéért, bár utána úgyis ki fogjuk mosni. Rakjunk rá a kritikus területre némi jeget még pluszban, hogy még gyorsabban és biztosabban megfagyjon a rágógumi. Néhány óra alatt lepattintható, akár körömmel vagy késsel lekapirgálható a rágógumi, és hogyha sikerült a folt nagyját eltávolítani, akkor egy sima, egyszerű, szokásos, gépi 30-40 fokos mosással a maradékot el tudjuk távolítani. Mi történik akkor, hogyha a hajunkba ragadna? Hát akkor se kell pánikba esni. A kivágás nyilván az utolsó megoldás. Próbáljuk meg az érintett hajrészt egy hajpánttal, vagy akár egy fóliával elválasztani a többitől, hogy a probléma ne terjedjen tovább, mert ugye ez addig ragad, ameddig csak bír. Ezután szépen bedörzsöljük sima mogyoróvajjal, vagy növényi olajjal a rágógumit, és a környező hajrészt is. Ujjainkkal, vagy egy régi fogkefével, javaslom, hogy inkább az ujjainkkal, mert a fogkefe meg még nagyobb gubancot csinál a hajban. Ez kevésbé lesz ragacsos, valamint segít lebontani a rágot, hogy szépen az egészen sűrű fogú fésűvel le tudjuk húzni a hajból egészen addig, amíg a haj tart, és akkor egyszer csak kijön belőle az egész. Hagyni kell hajtni előtte egy picit az olajat, hogy egy kicsit megcsúszósítsa a rágógumit, meg a hajszálakat, és akkor utána már sokkal-sokkal könnyebb dolgunk lesz. Ami fontos még, hogy alaposan hajat kell mosni utána, de volt rágó, nincs rágó. Tehát legyen az utolsó megoldás az, hogy kivágjuk, vagy levágjuk azt a darabot a hajunkból. Egyébként a hajban is meg lehet próbálni lefagyasztani, csak azt hiszem, hogy egy kicsit kevésbé fájdalmas, ugye, mert az azért elég rossz érzés, amikor egy-egy szál hajat jó erősen meghúznak. Szóval meg lehet próbálni a jegelést is, és meg lehet próbálni az olajozást is. Valamelyik biztos, hogy segíteni fog, és igazából innentől kezdve akkor megmenni

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az állatbarát rovatban itt a 98.6 Manna FM-en. Most jönnek azok a tévhitek, 5 egészen pontosan a kutyákkal kapcsolatban. Nagyon sokszor hiszünk el dolgokat, amiről tulajdonképpen úgy gondolkodunk, hogy ez tény, és biztosan így van. Szerencsére azért egyre több kutatás és tanulmány foglalkozik már a kutyákkal is, és könyvekből, előadásokból is, hát természetesen kiváló szakemberektől is tanulhatunk, hogyha érdekel minket a kutyák viselkedése, illetve a kognitív folyamataik és a belső világuk. A kutyák sok helyen családtagok, szociológiai tanulmányok foglalkoznak a modern társadalomban betöltött szerepükről, de mégis, még mindig, még most is számos olyan tévhit kering róluk, amik stabilan őrzik a helyüket, és viszonylag megingathatatlannak tűnnek. Ez a cikk a Kutyabaráton semmiképpen sem bántó céllal íródott. Nyilván mindannyiunknak van tanulnivalónk a kutyákról és a kutyákkal kapcsolatban, úgyhogy a Kutyabarát cikke alapján haladunk most szépen, és ugye az természetes, hogy minden gazdi tudja, hogy a velük való szoros kapcsolat a legeslegjobb tanítás az életben. Bár Albert Einstein szerint a tudás véges, de tudjuk, hogy ez is relatív, úgyhogy szerintem megismerni azt, akit szerettünk, az sosem véges, mert hogy folyamatosan változik a világ, és változunk vele nem alapvetéseinkben, de azért sok minden másban mi is. No, a kutya csóválja a farkát, akkor örül, szól a mondat, szól a tézis, hát a farokcsóválás a kutya kommunikációjának egy nagyon fontos része, és egy csóváló farok gyakran az öröm és az elégedettség jele, de egy csomó minden mást is megmutat, például mutat izgatottságot, várakozást, ezeket épp úgy kifejezheti, mint például egyfajta figyelmeztetést is adhat. Úgyhogy általánosítani ezt a fajta kommunikáció formáját a kutyának, olyan, mintha azt mondanánk, hogy az emberi beszéd a boldogság jele. Nem csak az a lényeg, hogy mit mondunk, számít az is, hogy mondjuk, milyen hangsúllyal és milyen testbeszéddel, és ehhez hasonló.

0: van, a kutyák farokcsóválását is érdemes kontextusában értelmezni. Aztán a második tévhit. A kutyák imádják, ha simogatják őket. Hát, nem is tévhit, de azért egy erős általánosítás. Jó, tehát minden kutya szereti, ha simogatják őt, de nem mindenkitől szereti a simogatást. Mert ugye ez olyan, mintha azt állítanánk, hogy a nők szeretnek főzni. Hát igen, van, aki szeret, van, aki nem. Vannak olyan napok, amikor szeret, és vannak olyan napok, amikor nem. És vannak olyan napok, aki szeret, az sem főz, de néha bárki kedvet kaphat hozzá, érted a különbséget? Tehát, hogy ezért óvatosan kell ezzel bánni. Lehet, hogy fiatalabb korban nem szerettünk főzni, de később megszerettük. Szóval nagyjából így áll ez a kutyák esetében is. Lehet, hogy bizonyos helyzetekben szeretik a simit, van, amikor pedig nem, vagy éppen nincsen kezdvük hozzá, esetleg még új nekik, de később megszeretik. Vagy csak ő ilyen típus, nem szereti a tapizzák az idegenek, úgyhogy hagyjuk meg nekik a döntés és a változás jogát, és a gyereket se kezdünk el simogatni. Rögtön nekem például konkrétan le kellett erről szoktatni magam, hogy ne nyugáljak hozzá a kis gyerekekhez boltban, hogy megsimítsem a fejét, vagy hozzászóljak, mert nem biztos, hogy a gyerek és vagy a szülő ezt szereti. És ez ugyanúgy igaz a kutyára és a gazdájára is. Mármint, hogy nem úgy, hogy a gazdáját simogatod meg, hanem a kutyát, de lehet, hogy a gazda nem szereti. A kutyának szüksége van más kutyák társaságára, ez a harmadik állítás. Hát ez a kérdés valószínűleg önmagában megérne egy sokkal hosszabb értekezést a cikk szerint is. A kutyák ugye a farkasoktól származnak, társas lények, falka lények, ugyanakkor az evolúció során az emberhez alkalmazkodtak, az ő életmódját vették fel, és jobban értelmezik bizonyos jelzéseiket, mint a fajta társaikét. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb kutya egyáltalán nem beszél idézőjelben farkasul. Úgyhogy ebből kiindulva talán nem túlzó a feltételezés, hogy a kutyáknak nem feltétlenül van szükségük a falka élményre, de a falka élményre, ha mégis szükségük van, mai napság már megadja egy-egy társkutya plusz a család, mert hogy ők úgy értékelik a saját embereiket, hogy ők a saját falkájuknak a tagjai. A kutyákat le kell vinni a futtatóba, hogy szocializálódhassanak, szól a negyedik tézis. Hát az előzőekből következik, hogy nem minden kutya van ezért oda. Például a mi kutyánk, a legnagyobb, a Bubu, ő kifejezetten nem szereti ezt. A nagy társaságot sem, a sok embert és a sok kutyát sem. Akik igazi parti állatok, a szó legszorosabb éttermében, értelmében, nem az étteremben, és vannak olyanok, akik tök maguknak valók, kutyáknál is. És ez az életkori, illetve egészségügyi okokból is fakadóan létező dolog. Egy idősebb vagy beteg kutya már lehet, hogy nem élvezi annyira a hancúrozást. A szocializálódás nyilván remek, de vannak erre más keretek, és ez egy kicsit olyan, mint amikor lökik a gyereket, hogy na mennyi, barátkozzatok! Szerintem jó barátok lennétek, mennyi? Játszál Julikával, mennyi? Vagy a Zsoltival, mennyi? Játszál. De közben a gyerek még nem akar játszani, mert nincs kedve, mert nem szimpatikus neki a Juli vagy a Zsolti, vagy egyáltalán. Tehát, hogy ezeket nem kell öltetni. És az ötödik tévhit az pedig az, hogy a kutyáknak szüksége van napi egyszeri sétára, mert ez így nem fedi a valóságot. A kutyáknak naponta körülbelül 2 óra aktivitásra van szükségük. Ez lehet séta, lehet szaksétá, ez sniffarinak, a szafariból sniffarinak, sniff, sniff, mint szaglás. Ez a sniffing. Ugyanúgy ezt kiválthatja egyébként egy edzés vagy játék is, tehát hogyha egy kutyával reggel játszottunk 20 percet, vagy részt vett egy 1 órás edzésen, vagy kutyaiskolai foglalkozáson, délután kapott egy töltött kongot, és este még huzivonisztunk egy picit, ugye ez most semmi, ez annyi, hogy játszunk vele, csak el vannak nevezve ezek a játékok, akkor egyáltalán nem állatkínzás, aznap csak egy egészségügyi, azaz. Ugye olyan sétán voltunk, ahol pisil kakil a kutya. A fontos az az, hogy pont úgy, ahogy a gyereknél a kutyával is együtt kell lenni, és egyébként tudom, hogy van, akinek felszalad a szemöldöke, de nekem elhihetitek, mert van cicám, 1000 éve több is. A macska ugyanúgy ragaszkodik a gazdájához, és ugyanúgy igényli a társaságot. Úgyhogy újra csak úgy tudom befejezni az állatbarát rovatot, hogy legyen mindenkinek kutyája és vagy cicája, ha mind a kettő az a legjobb, fogadjatok örökbe kutyát és cicát.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS-2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez